0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Ekportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.
3: Thank you.

elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világegyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
0: Trend Night.
1: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Ez

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorf, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Monstert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedves srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez a dalt rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elállsz.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Tudomány.
1: Ha valaki szeretné egy kicsit más szemmel látni az emberi testet, szeptember 25-én és 26-án érdemes benézni a Semmelweis Egyetem programjaira. A kutatók éjszakáján ugyanis látványos kísérletek és egészen különleges bemutatók várják az érdeklődőket. Be lehet pillantani egy valódi molekuláris biológiai kutatólabor mindennapjaiba. Meg lehet ismerkedni a modern laboratóriumi eszközökkel, sőt mikroszkóp alatt idegsejteket is lehet vizsgálni. A bátrabbak az igazságügyi orvostan kulisszái mögé is betekinthetnek, ahol patológus rezidensek mesélnek arról, mi történik a testtel a halál után, és hogyan zajlik egy boncolás. A kémia iránt érdeklődők saját kezüleg is kipróbálhatnak különböző kísérleteket, a gyógyszerészet kedvelői pedig azt is megtudhatják, hogyan készülnek és hogyan viselkednek a különböző gyógyszerformák a szervezetben. Lesznek előadások a betegségek diagnosztizálásáról, a személyazonosításról, a sejtek vizsgálatáról és arról is, mi történik a műtétek során eltávolított szövetmintákkal. A kutatók éjszakája egyik nagy erőssége, hogy itt a tudomány nem távoli, tankönyvi fogalom, hanem látványos, kipróbálható és néha kifejezetten meghökkentő élmény.
0: Fesztivál.
1: Ha szeptemberben valami igazán színes, levegős és családbarát programba vágyunk, érdemes Zamárdi felé venni az irányt. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg ugyanis az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált, ahol 3 napon keresztül különleges sárkányok, repülő szerkezetek és lebegő műalkotások töltik meg az eget. A fesztiválra 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, így a közönség olyan papírsárkányokat is láthat, amelyek jóval túlmutatnak a klasszikus gyerekjátékokon. A bátrabbak pedig maguk is alkothatnak. A MOME oktatói és hallgatói sárkányépítő foglalkozásokat tartanak, ahol a tervezéstől egészen a reptetésig lehet kipróbálni a folyamatot. A program ráadásul egy irodalmi évfordulóhoz is kapcsolódik. Idén 100 éve született Janikovszky Éva, akire az Égigérő főcímű installációval és egy az írónak és Réber Lászlónak emléket állító kiállítással is emlékeznek. A gyerekeket pedig külön alkotói pályázat várja. Ha az időjárás is kedvez, a fesztivál már péntek este éjszakai sárkányreptetéssel kezdődik, a hétvégén pedig nappal is az ég felé érdemes figyelni. Lesznek játékok, szabadtéri jóga, és a végén egy különleges égi csoportkép is.
0: Kiállítás.
1: Mi történik akkor, ha egy könyvből teljesen eltűnnek a szavak, és csak a képek maradnak? Ezt a különleges világot mutatja be a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria új kiállítása, a Képmesék, a Történet a tiéd, amely a Silent Book, vagyis a szöveg nélküli képeskönyvek műfajába enged betekintést. Itt nincsenek kész mondatok, amelyek megmondják, mit kell gondolnunk. A képsorok önálló nyelvként mesélnek történeteket, érzelmekről, konfliktusokról, humoros helyzetekről, vagy akár társadalmi kérdésekről. A látogató pedig nem egyszerűen néző lesz, hanem maga is történetmesélővé válik, hiszen ugyanazokat a képeket mindenki a saját tapasztalatai és fantáziája alapján értelmezheti. A kiállításon magyar és külföldi alkotók munkái láthatók, többek között Babarczi Miriam, Bódi Kati, Rófusz Kinga, Roger Olmos és Gabriel Paheko képtörténetei. Éppen ezért ez a tárlat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes lehet, hiszen nincs egyetlen helyes megfejtés, mindenki hozzá teheti a saját történetét. A képmesék, a történet a tiéd november 7-ig látogatható a Deák 17 galériában. Jó program lehet azoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszabadulni a szavak világából, és hagyni, hogy ezúttal a képek meséljenek.
0: Koncert.
1: Mozart zenéjével indítja új évadát az Anima Musica kamarazenekar szeptember 28-án a Zeneakadémián. Az évadnyitó koncert igazi klasszikus csemegének ígérkezik, elhangzik Mozart B-dur divertimentója, a 39. S-dur szimfóniája, valamint a C-moll cselló verseny is. Az Anima Musica azonban nem csak Mozarttal készül, a 2026-27-es évadra három különböző bérletsorozatot állítottak össze, amelyek a klasszikus repertoártól egészen a 20. és 21. század zenéjéig kínálnak izgalmas programokat. Az animátó sorozatban nemzetközi hírű hegedűművészek érkeznek, a Capriccioso pedig modernebb művekre koncentrál. A zenekar ráadásul azoknak is kínál programot, akik szeretnének közelebb kerülni a klasszikus zenéhez. Az Erzsébet-ligeti színházban a négy nagy zenei korszakot bemutató kamarakoncertek, a Kőrösök kulturális központban pedig a Városok zenéje sorozat segít felfedezni a zene különböző világait.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Víztornyok második élete. Ipari óriásokból turisztikai látványosságok. Olyan hazai példákat gyűjtöttünk össze, ahol ezek az épületek új életre keltek. Kilátó és közösségi tér a nagy erdőben. Az 1912-ben Fried és Adorján tervei alapján épült torony ma is ellátja eredeti feladatát. A Debreceni Egyetem klinikáinak biztonsági vízbázisaként működik. A 2010-es felújítás után az épület megnyílt a látogatók előtt, és több szinten is bejárhatóvá vált. A 34 méter magasan kialakított kilátóból a nagy erdő lombkoronájára és a városra látunk rá. A H2O galériában kortárs kiállítások és interaktív bemutatók váltják egymást. A terekben pedig koncertek, beszélgetések és egyetemi programok kapnak helyet. A tér nyáron különösen aktív. A torony környéke gyakran alakul át koncerthelyszínné vagy találkozóponttá. Mászófal, tematikus séták, digitális tartalmak és családi programok kapcsolódnak hozzá. Tudomány és várostörténet egy toronyban. A Szent István téren álló szegedi víztorony elsőre is feltűnik. Arányaival és formájával régóta meghatározza a tér hangulatát. Az 1904-ben épült torony ma is működik, vagyis nem csak emlék, hanem a város mindennapi működésének is része maradt. Időként megnyitják a látogatók előtt is, ilyenkor belülről is megnézhető. A belső térben egy kisebb kiállítás kapott helyet, ahol a Fokaltinga is látható. Ez az a szerkezet, amely mozgásával a föld forgását teszi érzékelhetővé. A toronyban haladva nem egy klasszikus kiállító térben járunk. Éppen ettől érdekes. Miközben ma már látogatható, végig megőrzi azt a karaktert, ami miatt több mint 100 éve a városkép emlékezetes része maradt. Panoráma a Balaton fölött. A siófoki belváros közepén álló siófoki víztorony az 1912-ben Gergely Jenő és Gut Árpád tervé alapján épült, hosszú ideig a város vízellátását szolgálta. Ma viszont teljesen más szerepet tölt be. Kilátóként és kiállítótérként működik. A belépés után panorámalifttel jutunk fel az egykori víztartály szintjeire. A három részre tagolt tér legalsó szintjén egy teljesen körbejárható kilátó vár, ahonnan tiszta időben a Balaton túlpartja, a Tihanyi félsziget és a környező dombvidék is kirajzolódik. A torony belsejében ma két kiállítás kap helyet. Az egyik Varga Imre szobrászművész életművét mutatja be, a másik Siófok múltját idézi fel helytörténeti anyagokon keresztül.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat a hírszerkesztő műsorvezetőtől Nagy Károlytól hallják. Orbán Viktor szerint neki most nincs hitele a választóknál, de vissza fogják hívni, és újjá szervezik a jobb oldalt. A volt kormányfő a Hír TV esti műsorában támadta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal intézményét is, illetve az új kormány gazdasági intézkedéseit, gazdasági gyarmatosításnak nevezve azt. A Tisza kormány nevében Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter reagált a Facebookon, aki közölte, hogy a háromszoros túlárazás például az M6-os koncessziónál egyáltalán nem volt magyar érdek, mint ahogy a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai hitelből történt felújítása, a metrókocsik oroszok általi felújítása és a Paks 2 oroszoktól való megrendelése inkább nevezhető gazdasági gyarmatosításnak, mint az, hogy uniós forrásokból indítják el majd a különböző fejlesztéseket. Az oroszországi olajfirmítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Donald Trump hivatali repülőgépe az Air Force One fedélzetén újságírók kérdéseire válaszolva fogalmazta meg ezt a kérést, mivel az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározott üzemanyag árát, ez pedig, idézem Trumpot, kárt okoz a világnak. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy kevéssé kifinomult eszközök jöhetnek szóba egy ilyen megállapodás keretében. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szankciókkal sújtotta Julia Mendelt, egykori sajtótitkárát, valamint 9 másik embert orosz propaganda terjesztése, illetve Oroszország Ukrajna elleni agressziójának támogatása címén. Észak-Korea nagy hatótávolságú tüzérségi és rakétaegységek részvételével tartott csapásmérő gyakorlatot még szombaton, erről az Észak-Koreai Állami Hírügynökség számolt be. Az 5 tüzérségi és rakétaharci kötelékből kiválasztott alegységek új harcrendszereket is kipróbáltak, köztük különböző támadó drónokat, harcászati robotrepülőgépeket, nagykaliberű termobárikus többszörös rakétasorozatvetőket és harcászati ballisztikus rakétánkat. A fegyverrendszerek az észak-koreai jelentés szerint 100%-os pontossággal találták el célpontjaikat. Kanada egy egyedi szövetség kialakítására törekszik az Európai Unióval, de nem kíván az uniós közösség tagjává válni, jelentette ki Mark Carney, kanadai miniszterelnök, reagálva a Wall Street Journal azon értesülésére, amely szerint Kanada annak lehetőségét vizsgálja, hogy az EU úgynevezett társult tagja lehessen.
0: Tőzsdehírek.
1: Nézzük először a most éppen nyitva lévő piacokat, Ázsiát. Japán 1%-kal gyengül, Hongkong 4%-os emelkedésben, Shanghai 2%-os pluszban jár, India 2%-kal gyengül, nagyot esik a dél-koreai index, amely 2,6%-os mínuszban, a szingapúri tőzsde gyakorlatilag stagnál. A Wall Street 6-7% közötti mínusszal fejezte be a múlt hetet, Európa viszont emelkedése, ahol fél, illetve 7% között emelkedtek a főbb tőzsde mutatók. A hazai börze is jól zárta a hetet, múlt héten 2,1%-ot emelkedve 152.518 pontra, 30,3 milliárd volt a forgalom még pénteken. A MOL 3,9%-ot rallizott 5.380 forintra, az OTP 47.000 forinton zárt 2,3%-ot emelkedve, a Richter 3%-os plusszal fejezte be 12.530 forinton, a Magyar Telekom pedig 7%-ot erősödött 2548 forintra. Most éppen 364 forint 30 filléren az euró árfolyama, a dolláré 314,90, a svájci frank 384 forint 80 filléren jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős idő várható, és időnként záporra kell számítani, leginkább egyébként a délutáni órákig. A csúcshőmérséklet ma 20-22 fok között alakul. 6 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, fél héttől a reggeli monitorban várom Önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai Reggeli Monitorban beszámolunk majd természetesen a legfrissebb kormányzati döntésekről, ami például az üzemanyagot illeti, vagy éppen ami esetlegesen majd menet közben kiderül, mert hogy egyébként a reggeli órában lesz majd a közrádióban interjú Magyar Péter miniszterelnökkel. Szó lesz aztán arról, hogy 25 évvel az Egyesült Államok elleni terrortámadások után hogyan alakult át a légi közlekedés, mi maradt meg az akkor bevezetett biztonsági szabályokból, és mi történt azóta. Aztán a borszőlő termésről lesz szó, hogy mi várható, illetve megnézzük, hogy hétvégén a BRICS országok találkozóján, ez ugye Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika, társultként pedig Szaúd-Arábia, illetve az Egyesült Arab Emírségek, szóval, hogy ezen a találkozón milyen döntés született. Aztán megnézzük majd a hazai inflációt is, az már 9 és 10 óra között lesz nálunk téma, Csabai Károllyal, az m4privátbankár.hu főszerkesztőjével. Ez tehát a mai adás kínálata, de mindenekelőtt a legfrissebb információk az elmúlt pár órából.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Orbán Viktor szerint neki most nincs hitele a választóknál, de vissza fogják hívni, és újján szervezik a jobb oldalt a következő időszakban. A volt kormányfő a Hír TV esti műsorában támadta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal intézményét is, illetve az új kormány gazdasági intézkedéseit gazdasági gyarmatosításnak nevezve azt. A Tisza kormány nevében Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter reagált, aki közölte, hogy a háromszoros túlárazás például az M6-os koncessziónál egyáltalán nem volt magyar érdek, mint ahogy a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai hitelből történt felújítása, a metrókocsik oroszok általi felújítása és Paks 2 oroszoktól való megrendelése inkább nevezhető gazdasági gyarmatosításnak, mint az, hogy uniós forrásokból indítják el a különböző fejlesztéseket, például a hazai vasútvonalakon. A kormány úgy döntött, hogy nem vezeti vissza a védett árat, hanem célzottan és fenntartható módon segíti a dízel üzemanyagot tankoló autósokat. Havi 5000 forinttal közvetlenül támogatja a 150 lóerő alatti tulajdonosokat az év végéig. Számításaik szerint ugyanis havi egy tankolás esetén ennyi a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbség. A támogatást megkapják az őstermelők és az egyéni vállalkozók is, ha a gépjármű magánszemély nevén van. Magyar Péter kormányfőt hallják.
3: Azok a magánszemélyek tehát, akik 2026. január 1-én egy maximum 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű személyautó tulajdonosai voltak, összesen 20.000 forint támogatást kapnak 2026. decemberének végéig. A támogatás több részletben kerül kifizetésre, az első részlet októberben érkezik. Az érintetteknek ehhez nem kell kéremet benyújtaniuk. A NAV gépjármű adó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlaszámra érkezik az összeg. Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. A mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik.
2: Egyelőre kimaradtak a dízel árkompenzációból a hazai fuvarozók, még a kormány döntés előtt levélben kérték a miniszterelnököt, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az ágazatuk is kapjon segítséget. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint ártámogatás nélkül komoly bajba kerülnek, és veszélybe kerülhet az ellátási lánc biztonsága is. Árvai Tivadart, a szervezet főtitkárát hallják.
1: a fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatást lesz majd mindenki számára. Olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
2: Magyar Péter miniszterelnök reggel a megújult közmédia vendége lesz majd a Kossuth Rádióban. Ott számos kérdése vélhetően majd reagál. A héten egyébként három fontos törvényről dönt az országgyűlés, amelyek az alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynök aktákat érintik. A hétvégén a kabinet 9,5 milliárd forintos krízisprogramot jelentett be a gyermekvédelem területén új férőhelyek létrehozására, a speciális gyermek otthonok megerősítésére, illetve a szakmai ellátás bővítésére. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Az Air Force One fedélzetén nyilatkozott erről, azt állítva, hogy a támadások kárt okoznak a világnak. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licenszet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Kanadáról szólva Donald Trump kijelentette, hogy a vámvita lezárása érdekében megállapodást akar szerinte az észak-európai szomszédjuk, ugyanakkor az elnök azt hangoztatta, hogy Kanada tárgyalási szempontból, idézem szó szerint, a legrosszabb ország. Az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky szankciókkal sújtotta Julia Mendelt, egykori sajtótitkárát, illetve 9 másik embert orosz propaganda terjesztése, illetve Oroszország Ukrajna elleni agressziójának támogatása címén. Észak-Korea nagyható távolságú tüzérségi és rakétaegységek részvételével tartott csapásmérő gyakorlatot még szombaton. Az 5 tüzérségi és rakéta harci kötelékből kiválasztott alegységek új harcrendszereket próbáltak ki, köztük különböző támadó drónokat, harcászati robotrepülőgépeket, nagy kaliberű termobárikus többszörös rakéta sorozatvetőket és harcászati ballisztikus rakétákat is.
0: Tőzsde hírek.
2: Vegyes hangulatú a tőzsdei kereskedés Ázsiában, a magyar idő szerinti reggeli hajnali órákban. Japánban a tőzsde 1%-os mínuszban, Hongkong 0,6-del csökken, Shanghai 1,2%-os mínuszból jön felfelé 0,2%-os pluszba. India egyelőre egy enyhe 0,2%-os mínuszban, a dél-koreai tőzsde a Kospi 2,7%-ot zuhant eddig, Szingapúr ugyanakkor 1,1%-os emelkedésben. A Wall Street még múlt héten 0,6%-os mínusszal zárt, Európa ugyanakkor 5,1 illetve 0,7% között emelkedett, idehaza pedig a tőzsde 2,1%-os emelkedéssel 152.518 ponton fejezte be a hetet, a MOL 3,9%-ot emelkedett 5.380 forintra, az OTP 47.000 forinton zárt 2,3%-os plusszal, a Richter 3,1%-ot emelkedett 12.530-ra, míg a Magyar Telekom 7,1%-ot erősödött 2.548 forintig. Némileg gyengül a forint, most 364 forint 30 filléren az euró, és masszív emelkedésben a kőolaj, ez 2,9%-ot jelent, $107.58 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $102.94 jár. Az arany árfolyama jelenleg $4371. Új modell jelent meg a hajlítható telefonok évi 22 millió darabos potenciális piacán. Szeptember elején mutatta be az Apple az iPhone Duo okos telefonját, amely a cég legnagyobb újítása 2007 óta. Leginkább az ázsiai vásárlók érdeklődnek az új termék iránt. Koi Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szerkesztőjét hallják.
4: Lehet, hogy hardwareben nem hozott világújdonságot most ez az iPhone Duo. Nem kapta fel senki a fejét a hardware specifikációk alapján. Nincs semmi olyan ebbe a készülékbe, ami olyan különösebben nagy szám lenne, viszont a szoftver az igenis tartalmazhat olyan elemeket, amiket eddig senki nem tudott megcsinálni. És hát nem utolsó sorban most már ugye egy tradicionális iPhone felhasználónak is van lehetősége arra, hogy hajlítható kijelzős mobilt vegyem.
0: Időjárás jelentés.
2: A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, majd délutántól a nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórta lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de az ország keleti részén várható a legkevesebb csapadék. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertőtó térségében meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19-25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: 25 évvel a szeptember 11-i terrortámadásokat követően a légiközlekedés még sok olyan szabályt őriz, amelyet akkor vezettek be. Az is igaz viszont, hogy egyes rendelkezések azért puhultak az azóta eltelt időszakban. Ezt mondta az Egekura blog alapítója. Varga G. Gábor arról is beszélt, hogy az első években a bizalom visszaszerzése volt az iparág célja, ami láthatóan sikerült. Volt olyan rendelkezés is a terrortámadás után, amit egy másik tragédia miatt átgondoltak és finomítottak. Ma már az utasok biztonsági kockázatainak felmérésével kezdődik az ezzel foglalkozók munkája, ami már a reptérre való megérkezés előtt megkezdődik. M. Szűcs Péter interjúja.
1: Szeptember 11-e után rengeteg alapvető változás történt. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy napokig nem volt légi közlekedés az Egyesült Államokban. 25 év eltelt. Mi maradt, mi változott az előző időszakhoz képest?
2: Ha hosszú távról nézünk vissza 2001. szeptember 11-ére, akkor látjuk, hogy körülbelül 2,5-3 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a légiközlekedés kiheverje ezt a sokkot. Az a légiközlekedés egy sokkal kisebb volumenű légiközlekedés volt egyébként. Ennek ellenére az utasok biztonságába vetett hit alapvetően sérült, és tényleg ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire helyreállt ez a bizalom, és mire a légi közlekedés ledolgozta azt a rengeteg veszteséget, amit okozott 2001. szeptember 11-e.
1: Fontos dolog, ugye nem robbantottak, hanem magát a gépeket használták fegyverként, és ugye kiderült, hogy abszolút legálisan szereztek információkat arról, hogyan kell vezetni egy ilyen gépet. Feltételezem, hogy ez például itt egy nagyon komoly szigorítás volt.
2: Valójában igen és nem. Tehát akkor volt ebben egy nagy szigorítás, de ahogy manapság fejlődnek a repülőgép szimulátor játékok, gyakorlatilag azt gondolom, hogy ma már ez a legkevésbé úgymond rés a pajzson. De hát elég arra emlékezni, hogy ebben az időben gyakorlatilag nem azon múlt, hogy valaki bemegy egy repülőgépnek a pilóta fülkéjébe, hogy be tud, vagy nem tud, hanem azon, hogy be akart, vagy nem akart. Tehát az emberek többségének, kivétel ezek a terroristák, nem jutott eszébe, hogy feltépjék a pilóta fülke ajtaját, és bemenjenek a fülkébe. Ha egyébként eszükbe jutott volna, akkor ezt minden további nélkül megtehették volna, mert gyakorlatilag egy forgógombot kellett elforgatni, és bárki bejutott oda, ahol a pilóták dolgoznak. Az egyik legnagyobb változás egyébként pont ezen a téren következett be, hogy biztonsági ajtókkal felszerelték az összes repülőgépnek a pilóta fülkéjét. A másik pedig az utas biztonság, tehát az utas biztonsági ellenőrzést abban a formában, ahogy ma ismerjük, az 2001. szeptember 11-e hívta életre, még annak ellenére is, hogy mágneskapuk azok voltak minden repülőtér, még az Egyesült Államok belföldi repülőterein is, és annak ellenére is, hogy egyébként abban az időben Európában volt szigorúbb biztonsági ellenőrzés, de az, hogy ezt globálisan egységesítették, sokkal masszívabb biztonsági feltételeket vezettek be az utasok ellenőrzésére és a terroristák kiszűrésére, az 2001. szeptember 11. Érdekes egyébként, hogy ahogy a pilótafülkék ajtaját érintő szabályozás is szigorodott még az elmúlt 2,5 évtizedben, úgy az utasbiztonsági ellenőrzést érintő szabályozás is változott és szigorodott, hiszen emlékezzünk csak a 2006-os nagy-britanniai merénylet kísérletekre, ami annak volt az előzménye, hogy bevezették ezt az úgynevezett folyadékszabályt, amivel még ma is együtt élünk minden egyes légi utazás során.
1: Azért a pilóta fülke ajtajára visszatérve, ez azért okozott később problémát, mert ugye volt egy német légitársaság, amelynek a pilótája öngyilkos akciót követette, nem terrorcselekményként, hanem belement egy

0: egybe, és ugye ott pont az volt a probléma, hogy nem tudtak hozzá bejutni, tehát azt csinált, amit akart.
1: Épp erre céloztam akkor, amikor azt mondtam, hogy ez változott. Ugye gyakorlatilag a Germanwings barcelonai járatának a katasztrófája volt az, ami elvitte ezt a szabályozást egy olyan irányba, hogy ezt követően egy kódnyitóval kötelezően fel kellett szerelni a repülőgépeket, tehát egyébként ma be lehet jutni a pilóta fülkébe akkor is, hogyha egyébként a kapitány azt magára zárja.
0: Általában az szokott történni, hogy van egy nagy sok, akkor szigorítanak mindent, ez most független a 911-től, majd utána szépen ezek elkezdenek puhulni, ahogy telik az idő. Ez igaz a repülőiparra is?
1: A légi közlekedésben a biztonság az egy olyan dolog, amit nem lehet megkérdőjelezni, és az emberek bizalma az alapvető szükséglete ennek az iparágnak, úgyhogy ilyen formán ez nem igaz. Abban az értelemben viszont igaz, hogy azóta különösen a folyadékszabály tekintetében a technológia és az iparág dolgozik azon, hogy hogyan lehetne automatizálni ezt az ellenőrzést annak érdekében, hogy a berendezések felismerjék és be tudják azonosítani adott folyadékoknak a repülésre való veszélyes mi voltát. Magyarul ne kelljen 10-szer 100 ml ivóvizet is leellenőrizni, hanem valóban ki lehessen szűrni a fedélzetre vitt, akár a szabályzaton belüli mennyiségű, de valóban veszélyes anyagot. Ma egyébként ott járunk, hogy már vannak olyan szkennerek, csomagátvizsgáló szkennerek, amelyek meg tudják állapítani, anélkül, hogy kivennénk a folyadékot a csomagból, és még az összetételét is meg tudják állapítani, tehát elindultunk azon az úton, hogy először is nem kell kivenni a csomagokból ezeket a folyadékokat, majd ezt követően egy második lépésben el lehet törölni a 100 ml-es folyadék szabályt, mert mondjuk képesek lesznek a rendszerek detektálni azt, hogy 200 ml palackos víz semmilyen veszélyt nem jelent a repülőgépre.
0: Ez, amit látunk mi utasok, mint biztonsági átvizsgálást, cipőt levenni, fölvenni, nyilván ugye orvosi papírok kellenek a fémekről, amiben az ember szervezeté van. Egyéb olyan, amit kevésbé látunk, de azért az ipart meghatározza, az mi változott még?
1: Ami tényleg alapvetően megváltozott, és a komputerizációval, valamint az automatizációval egészen elképesztően fejlődött, hogy a háttérben nagyon komoly utas adatbázis és utas biztonsági értékelés zajlik a légitársaságoknak a rendszereiben. Tehát például, ha valaki az Amerikai Egyesült Államokban felül egy belföldi járatra, akkor a járat üzemeltetést végző biztonsági department egész pontosan tudja minden egyes utasról, hogy az milyen veszélyt jelent a repülésre. Egyébként véletlenszerű ellenőrzésekkel ezt még megtolják, és már a repülőtérre odaérő utast különböző szempontok alapján kockázati besorolási csoportokba rendezik. Ez alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen szigorú vagy milyen fokú biztonsági ellenőrzésnek vetik alá azt az adott utast. Tehát gyakorlatilag csak azt gondolnánk, hogy felülünk egy légijáratra és történnek a dolgok, de valójában mire feljutunk a repülőgépre, addigra egy nagyon komoly kockázatelemzésen megy keresztül minden egyes utas, és ez nagyban növeli a légi közlekedésnek a biztonságát.
0: Ez egyébként, hogy mondjam, kontinentálisan változik, vagy egységes a világban, amiről beszélsz?
1: Ezek a biztonsági intézkedések nem egységesek, az előírások egységesek, és hát mindig vannak kivételek, hogy más nem mondjak, ugye híres, hogy az El Al izraeli légitársaságnak a biztonsági protokolljai, utas kockázatelemzése a legszigorúbb a világon, de még egyszer mondom, egységes szabályrendszernek és követelményeknek kell megfelelni, de a légitársaságok által alkalmazott valódi intézkedéseknek a mélységi szigora és azoknak a megvalósulása az messze nem egységes.
2: Varga G. Gábort, az Egekura blog alapítóját hallották. 6 óra 54 perc van, 6 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a hazai borszőlőtermésről lesz szó.

0: Reggeli Monitor.
1: Megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja a programra október 10-ére. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer pár dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát is. A teljes útvonalat 143 szakaszra osztották, amelyek nagy részét tapasztalt, helyismerettel rendelkező szakaszfelelősök vezetik, akik a szervezésben és a terepen való tájékozódásban egyaránt segítenek. Folytatva a tavalyi újítást, idén is lesznek önjáró szakaszok, amelyeken túravezető nélkül, de a rendezvény részeként lehet teljesíteni a távokat. Az önjáró túrázók a hivatalos Kék Túra applikáción igazolhatják meg tett tárgyukat, így ők is megkapják a rendezvény teljesítéséért járó oklevelet. A program idei újdonságának nevezték, hogy a vezetett szakaszokra is lehet önjáróként jelentkezni. Ezt azoknak ajánlják, akik részt vennének a rendezvényen, és éppen olyan szakaszt választanának, ahol vezetett csapat is indul, de nem szeretnének hozzájuk igazodni. A vezetett túraszakaszokra legfeljebb 50 ember jelentkezhet. Ha a kiemelt szakasz már betelt, fel lehet iratkozni váró listára is. Regisztráció az eseményre és bővebb információk a www.kéktúrázásnapja.kéktúra.hu weboldalon található.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták a 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében. A 198-as és a 176-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákos Csaba vasútállomás megállót. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Mától a H9-es HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák fejleményeit, kiemelten például a kőolaj árával, és megnézzük majd természetesen azt is, hogy milyen a tőzsdei hangulat.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Orbán Viktor szerint neki most nincs hitele a választóknál, de vissza fogják hívni, és újjászervezik a jobboldalt. A volt kormányfő a Hír TV esti műsorában támadta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal intézményét is, illetve az új kormány gazdasági intézkedéseit gazdasági gyarmatosításnak nevezve azt. A Tisza kormány nevében Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter reagált, aki közölte, hogy a háromszoros túlárazás például az M6-os koncessziónál egyáltalán nem volt magyar érdek, mint ahogy a Budapest-Belgrád vasútvonal kínai hitelből történt felújítása, a metrókocsik oroszok általi felújítása és Paks 2 oroszoktól való megrendelése inkább nevezhető gazdasági gyarmatosításnak, mint az, hogy uniós forrásból indítják el a különböző fejlesztéseket például a hazai vasútvonalakon. A kormány úgy döntött, hogy nem vezeti vissza a védettárat, hanem célzottan és fenntartható módon segíti a dízel üzemanyagot tankoló autósokat. Havi 5000 forinttal közvetlenül támogatja a 150 lóerő alatti tulajdonosokat az év végéig. Számításaik szerint ugyanis havi egy tankolás esetén ennyi a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti különbség. A támogatást megkapják az őstermelők és az egyéni vállalkozók is, ha a gépjármű magánszemély nevén van. Magyar Péter kormányfőt hallják.
2: Azok a magánszemélyek tehát, akik 2026. január 1-én egy maximum 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű személyautó tulajdonosai voltak, összesen 20 000 forint támogatást kapnak 2026. decemberének végéig. A támogatás több részletben kerül kifizetésre, az első részlet októberben érkezik. Az érintetteknek ehhez nem kell kéremet benyújtaniuk. A NAV gépjármű adó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlaszámra érkezik az összeg. Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. A mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik.
5: Egyelőre kimaradtak a dízel árkompenzációból a hazai fuvarozók. Még a kormány döntés előtt levélben kérték a kormányfőt, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedés és beruházási minisztert, hogy az ágazatok is kapjon segítséget. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint ártámogatás nélkül komoly bajba kerülnek, és veszélybe kerülhet az ellátási lánc biztonsága is. Árvai Tivadart, a szervezet főtitkárát hallják.
6: A fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatás lesz majd mindenki számára. Olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit egyébként számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
5: 2,6-2,7% közötti emelkedésben a kőolaj világpiaci ára, $107.33 a Brent, az amerikai könnyolaj pedig $102.67. Magyar Péter reggel a közmédia vendége lesz a Kossuth Rádióban, 7-8 környékén nyilatkozik majd, aztán egy órától már napirend előtt szólal fel az országgyűlésben, a héten egyébként a parlament három fontos törvényről dönthet, az alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynök aktákat érintik ezek, 5 új alkotmánybírót is választhatnak a képviselők. A hétvégén a kabinet egyébként 9,5 milliárd forintos krízis programot indított, új férőhelyek létrehozására a gyermekvédelemben, de a speciális gyermekotthonok megerősítésére és a szakmai ellátás bővítésére is költenek majd. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízel árak miatt. Azzal indokolta mindezt, hogy az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják felfelé a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami idézebb kárt okoz a világnak. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licenszet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Az amerikai elnök az Egyesült Államok és Kína viszonyáról szólva kifejtette, hogy Kína végez hírszerzési tevékenységet az Egyesült Államokkal szemben, és ugyanez igaz az Egyesült Államokra a kelet-ázsiai országgal kapcsolatban. Iránról pedig azt mondta, hogy Xi Jinping kínai elnök és ország eddig úgymond meglehetősen jól viselkedett ezzel kapcsolatban. Említette Kanadát és Donald Trump, megemlítve, hogy megállapodást szeretne a vámvita lezárása érdekében. Kanada egy egyedi szövetség kialakítására törekszik az Európai Unióval, de nem kíván az uniós közösség tagjává válni, ezt már Mark Carney, kanadai miniszterelnök jelentette ki, reagálva a Wall Street Journal azon értesülésére, amely szerint az ország annak lehetőségét vizsgálja, hogy az EU úgynevezett társult tagja lehessen.
0: Tőzsde hírek.
5: A Wall Street-en 6%-os mínusszal zárták a múlt hetet, Európa emelkedett 6%-kal, a hazai börze pedig 2,1%-ot tudott erősödni. Az ázsiai régióban a főbb indexek közül Japán 1%-os mínuszban jár, Hongkong 6%-os mínuszból próbált talpra állni, ez egyelőre 3-4% közötti erősödést jelent. Aztán a Shanghai tőzsde 2%-os emelkedésben, India 2%-os mínuszban, Dél-Korea 2,7%-os zuhanásban jár, Szingapúr pedig jelenleg 1%-os pluszban. Még múlt héten valamelyest esett a földgáz ára, 80,50 € a holland tőzsdén, na ez a múlt, mert hogy már 4,6%-os pluszban a földgáz 83,22 € jelen pillanatban. 25 évvel a szeptember 11-i merénylet után a légi közlekedés sok olyan szabályt őriz, amit akkor vezettek be. Az is igaz viszont, hogy egyes rendelkezések puhultak, de ez nem a biztonság rovására ment, a technológia fejlődése segítette a szakemberek munkáját, ezt mondta az Egekura blog alapítója. Varga G. Gábor hangsúlyozta, bár a szabályok előírásai világszinten egységesek, a légitársaságok gyakorlatában azért vannak eltérések ma is.
7: Ezek a biztonsági intézkedések nem egységesek, az előírások egységesek, és hát mindig vannak kivételek, hogy más nem mondjak, ugye híres, hogy az El Al izraeli légitársaságnak a biztonsági protokolljai, utas kockázat elemzése a legszigorúbb a világon, de még egyszer mondom, egységes szabályrendszernek és követelményeknek kell megfelelni, de a légitársaságok által alkalmazott valódi intézkedéseknek a mélységi szigora és azoknak a megvalósulása az messze nem egységes.
0: Időjárás jelentés.
5: A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős, borult idő várható, délutántól nyugat felől vékonyodok, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de az ország keleti részén várható a legkevesebb eső. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Az első helyen kiemelt Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon a férfi egyest, mivel a döntőben 4 szetben győzte le a 8.-ként rangsorolt Ben Sheltont. A végeredmény 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Spanyol labdarúgó bajnokság, az Atletico Madrid idegenben gyűjtötte be a 3 pontot, miután a 84. percben és az azután szerzett gólokkal 3-0-ra nyert a Real Sociedad vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. Az olasz labdarúgó bajnokságban kikapott a Sassuolo vendégeként a Juventus, amely már így nem veretlen a labdarúgó bajnokságban, a 4. fordulóban az esti meccsen 3-2-es vereséget szenvedett. A sportág történetének első atlétikai világdöntőjét óriási érdeklődés övezte idehaza Budapesten, a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Vasárnap este zárult a verseny, több mint 60 000 jegy kelt el, a helyszíni szurkolótábor 60%-át a magyarok tették ki, még 40% volt külföldi, 93 országból érkeztek az eseményre. A legjobb atléták mellett a nemzetközi sportdiplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világújdonságnak számító eseményre. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke egyébként rendkívülinek nevezve a versenyt úgy fogalmazott, hogy az atlétika jelentős változáson ment keresztül ezzel az eseménnyel, és nagyon örül, hogy mindezt Budapesten valósíthatták meg. Végül 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság lett és Holland aranyére, a magyarok a 11. helyen zártak, a férfiaknál Lettország diadalmaskodott, a nőknél pedig Hollandia, a nyeretlen magyar női válogatott a 11. helyen zárt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 4-8 jó reggelt kívánok! A borszőlők szürete megkezdődött, vannak fajták, amelyeket már le is szüreteltek. A termés mennyisége kevesebb lesz, mint az elmúlt években, a minőséggel viszont nem lesz gond, sőt az idei évjárat különleges lesz, prognosztizálta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról is, hogy a kevesebb bor önmagában még nem lenne probléma, a nagyobb baj az, hogy Európában és Magyarországon is jelentősen csökken a fogyasztás mértéke. Az idősebb korosztály még issza a bort, a fiatalok viszont inkább söröznek vagy koktéloznak, ami reményt adhat az a pezsgő és habzóbor iránti érdeklődés szemmel látható növekedése, Emszűcs Péter interjúja.
2: Csemege szőlőt már leszették a piacon, sőt szerintem már egy-két borszőlő fajta is leugrott a tőkékről, hiszen az időjárás miatt biztos, hogy hamarabb kellett megkezdeni a borszőlők szüretét. Milyen termésre számítunk ezután az aszályos nyár után?
3: Volt jobb. Mindenképpen úgy néz ki, hogy kb. 15-30% kevesebb termés lesz ebben az évben a elmúlt évekhez képest. Ami nagyon jellemző erre az évre, a nagyon korai kezdés, hiszen augusztus elé megindultak a korai fajták, korai érés miatt a mennyiség és minőségben egyértelműen látszik, hogy a kisebb szemek, többette szemek mennyiségazamokban zuhanni fognak látványosan, viszont a szőlő minősége és az éve karaktere igazán különleges lesz, bár mindenképpen egyértelműen látszik, hogy heterogén a borvidékeknek a hozama és minősége. Ami még nagyon rátesz erre a csökkenésre, ez a rendszerű sárgosság, amelyen komolyan kell védekezni és nehezíti a termelők dolgát, és egyértelműen látszik, hogy magát a szőlőtermesztési engedélyeket is, tehát újra kell gondolni, hogy mit, hova és milyen fajta szóval ültessenek.
2: Az, hogy a cukorfokkal nem lesz probléma, szerintem ez nem vitás, viszont ami a boroknál fontos ismérv, az a savtartalom, és hát ugye a kettő együtt az nem szokott nagyon működni, vagy legalábbis ritkán. Mit lehet tenni, hogyha kevés a sav, ezt tudomásul kell vennünk, ez egy ilyen évjárat, vagy lehet vele valamit kezdeni?
3: Annyit lehet kezdeni, hogy igazából régen hetente 200-300 nézték a szőlő savtartalmat, most naponta mérik, van, amikor reggel és este. Oly mértékben korán kell megkezdeni a szüretet, cukorfoktól függetlenül, persze jó cukorfokok vannak idén, hogy valamennyi savnak kell belőle, ezt nem lehet pótolni, ez a szőlőbogyóban található, teljesen egyedi fajtára jellemzően vannak száraz boraink, vagy félédes, vagy édes boraink, és a szőlők is így vannak, de hát idén nagyon-nagyon kiégtek a savak, főleg az alföldi vidéken. A egyediki borsdékeken azért némi savval számolnak, de ott is nagyon bőve el kell kapni, nem is órára, de napra el kell kapni, hogy nyugodjuk meg a születet.
2: A déli országokban ott azért ezzel rendszeresen találkoznak. Spanyolországban például megengedett, hogy ilyen nevezük szénsavas eljárással próbálják megpótolni azokat a savakat, amik egész egyszerűen eltűnnek. Itthon lehet ilyesmivel, vagy nálunk ez tiltott?
3: Nem borként, fizanték és különféle habzóborokkal lehet operálni, a piac igényli ezt is, ha van növekedés, akkor ott van minden más normál, hogy alap bortermék legyen vörös vagy fehér szőlőből készült bor, egyértelműen fogyasztói csökkenés tapasztalható, majdnem 20%-kal.
2: Én mi az oka, hogy most nem a reneszánszát éli a borra, hogy én figyelem?
3: A generációs probléma, a 50 pluszosak igazából szívesen fogyasztják a fröccsöt és a bort. Az régen volt reneszánsz a fröccsöknek, az igazából nyári frissítő üdítő volt. Hát most akár sörépar, különféle gyümölcsi sörökkel, illetve a fiatalok is kevésbé fogyasztanak borokat, egyéb más koktélokkal próbálkoznak jobb ízeket kicsikarni maguknak, de nem a bor az alap. A pezsgő és a habzóbor, ahol igazából van egy egyértelmű növekedés.
2: Igen, de mondjuk abban mi meg annyira nem vagyunk erősek még, bár nagyon sok pincészet próbálkozik pezsgővel is, meg habzóborral, de egyelőre még ennek azért annyira jelei nem láthatóak, és ugye ez a tendencia, amiről beszélünk, ez nem csak Magyarországon van így, ugye Európában is jelentősen, csak a franciáknál több mint 30%-kal esett vissza a borfogyasztás pont ezen okokból.
3: Nem egy pillanatnyi visszaesésre van szó, hanem ez folyamatosan évről évre csökken. Hát sokan vitatják, hogy mit lehet megoldást tenni, és a bormarketing sokat segít, sok bemutató. Egyébként nagyon jó boraik vannak, nagyon széles választékban kínálják a pincészetek a boraikat. a klasszikus tokai villány azért próbálja megtartani a piacon magát részben azért, mert rengeteg esportja van, főleg Skandinávia felé. Úgy gondolom, hogy itt a normál alapasztali borokat termelő vidékeken kell újra gondolni a termesztést, de hát az Alföldön azért vannak a szőlők lebok nélkül, részben klimatikusan érzem, pedig szinte más nem is lehet termelni, mert szőlő az, amelyik jól bírja a homokos talajokat, és még igazából minőséget tud adni. És minden jöttek korábban is a komoly pezsgő alapanyagok.
2: Akkor az egyik irány az lehet a különböző rendezvények, borfesztiválok, mert ott azért van fogyasztás láthatóan, és az népszerű, ha jó a program. De akkor itt ez egy sokkal összetettebb feladatot igényel, nem elég csak jó bort készíteni.
3: Igazából a két piac irány, az export és a belföld kicsit mást igényel. A borfesztiválok mindig sikeresek, most is lesz szeptemberben, itt októberben is lesz egy, illetve maguk a pincéknek is tartanak saját bemutatókat, ahol igazából sorba állnak, a sorba ülnek az asztaloknál, de arra van igény, de ez egy fix, megbízható tömegbázis jelent, de ez igazából nem akar növekedni létszámilag.
2: Ha már említettük, hogy nagyon komoly cukorfokok vannak, a desszertborok viszont ennek örülnek, gondolom én.
3: Abszolút, ez így is van. Másik az, hogy mivel nagyon szárazság volt ebben az évben, nagyon kevés harmatos eggel volt, ezért a betegségekkel sem kellett különösen védekezni, nagyon jó minőségű, egészséges fürtök, darabszámra fürtök megvannak, még májusban azért volt, virágzáskor bekötődjenek jól, a bogyó nagyságában, majd lesz a kihozata is igazán gyenge, amit szednek, képes egy nap alatt akár 5-10%-os kevesebb mennyiség lejönni a főkékről. Az 30% az csak az asszály miatt van, a fagykát kaptak ott 50-70%-os kárban a mennyiségben. De mindenképpen országosan is egy 30%-kal kevesebb szőlő kerül be a pincészetekbe földolgozásra.
2: Milyen időjárás kellene most, hogy legyen jó asszú évjáratunk?
3: Az napára kell. Tehát az, hogy a botet is meginduljon, ahhoz azért kell harmat, illetve kell nagyon gyenge, könnyű kis eső, esténként, vagy akár hajnalban is. Ahhoz, hogy meginduljon a folyamat, mindenképpen kell egyfajta egyedmesség a bogyó felületére, tehát magára a tőkére. Hát az október közepe, ha jó vinasztályok nyara van, akkor ez erdélyekben sanszos lesz. Szerintem idén a tokai asszúja szomorú, bármilyen tokai termék, amit ott termelnek, szerintem az igazán extra minőség lesz ennyi nap fénytől. De szerboroknak ez az évvel szerintem mindenképpen beérődik a nagy könyvben, mert ez egy nagyon jó lesz.
1: Simon Attila agrárszakértőt hallották, egy érdekességgel folytatjuk, fél nyolckor jövünk a legfrissebb hírekkel, a fél nyolcas hírösszefoglalót követően pedig már a hazai dízel támogatásról, egészen pontosan a fuvarozóknál annak hiányáról lesz szó.
0: Reggeli Monitor.
2: Ismét meghirdette az innovatív zenei projektdíjat a Cifra Fesztivál. A jelentkezéseket október 20-aig várják. A pályázattal az a cél, hogy fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönözzenek újszerű, innovatív, a kor megváltozott igényeire reflektáló projektek megalkotására, valamint a fiatal korosztály megszólítását szolgáló modern kommunikációs eszközök alkalmazására a legmagasabb szakmai minőség megőrzése mellett. Napjainkban ugyanis egyre kevésbé elegendő a zeneművészeknek kizárólag magas szintű zenei felkészüléssel foglalkozniuk. A sikerhez ugyanis az is szükséges, hogy a zeneművészek alkalmazkodjanak a megváltozott közönség igényekhez, és keressék azokat a lehetőségeket, amelyekkel megszólíthatják a jövő közönségét. A küldetés, hogy élményteli koncertekkel és interaktív zenei programokkal szólítsák meg a fiatal generációkat, hogy megnyerjék őket a koncertlátogatásoknak. Az innovatív zenei projektdíjat olyan 30 év alatti komoly zenei szakembernek, művésznek, vagy azok csoportjának ítéli oda a fesztivál szakmai zsűrije, akik a pályázati célt a lehető legkreatívabb és leghatékonyabb módon valósítják meg. A nyertes pályázó bruttó 2 millió forintot kap, amely projektjének előkészítésére és megvalósítására fordítható. Emellett a Cifra Fesztivál marketing és kommunikációs, valamint szakmai támogatást is biztosít.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták a 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében. A 198-as és a 176-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákos Csaba vasútállomás megállót. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Mától a H9-es HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák fejleményeit, és nézzük majd azt is, hogy vajon lesz-e újdonság Magyar Péter miniszterelnök reggeli közmédia interjújában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A kormány úgy döntött, hogy nem vezeti vissza a védett árat, hanem célzottan és fenntartható módon segíti a dízel üzemanyagot tankoló autósokat. Havi 5000 forinttal közvetlenül támogatja a 150 lóerő alatti tulajdonosokat az év végéig. Számításaik szerint ugyanis havi egy tankolás esetén ennyi a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti különbség. A támogatást megkapják az őstermelők és az egyéni vállalkozók is, ha a gépjármű magánszemély nevén van. Magyar Péter kormányfőt hallják.
6: Azok a magánszemélyek tehát, akik 2026. január 1-én egy maximum 150 lóerő teljesítményű dízelüzemű személyautó tulajdonosai voltak, összesen 20.000 forint támogatást kapnak 2026. decemberének végéig. A támogatás több részletben kerül kifizetésre, az első részlet októberben érkezik. Az érintetteknek ehhez nem kell kéremet benyújtaniuk. A NAV gépjármű adó kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjármű adót befizette. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlaszámra érkezik az összeg. Akinél nincs bankszámlaszám, azoknak a posta juttatja el a támogatást. A mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik.
5: Egyelőre kimaradtak a dízel árkompenzációból a hazai fuvarozók. Még a kormány döntés előtt levélben kérték a kormányfőt, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedés és beruházási minisztert, hogy az ágazatok is kapjon segítséget. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint ártámogatás nélkül komoly bajba kerülnek, és veszélybe kerülhet az ellátási lánc biztonsága is. Árvai Tivadart, a szervezet főtitkárát hallják.
7: A fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatást lesz majd mindenki számára. Olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit egyébként számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
5: A kőolaj 2,5-2,6% közötti emelkedésben a Brent típusú 107 dollár 26 centen, míg az amerikai könnyolaj 102 dollár 70 centen jár. Magyar Péter ezekben a percekben adja első interjúját a megújult közmédiának, a Kossuth Rádióban. Vélhetően a hét legfontosabb bel- és gazdaságpolitikai ügyei jöhetnek majd szóba. A dízel támogatása, a gyermekvédelem helyzete, illetve az új parlamenti döntések. Magyar Péter Facebook oldalán egyébként reagált Orbán Viktor esti interjújára. Orbán Viktor az őszinte valomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit. Ez szó szerint idézett, üzenem a maffiának, nem hátrálunk, ezt írta Magyar Péter. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke még tegnap a Hír TV Bayer Show című műsorában a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt AVH típusú intézménynek nevezte, és azt is mondta, hogy létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik a törvényt megalkották, de aki itt munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja úgymond elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor ez szó szerint idézett helyreállítják a jogállamot. Egyébként Orbán Viktor gazdasággal kapcsolatos kijelentéseire, miszerint gyarmatosítás indult el az elmúlt időszakban. Vitézi Dávid reagált, aki szerint a háromszoros túlárazás megakadályozása például egy autópálya koncessziónál nem gyarmatosítás, mint ahogy az uniós pénzekből való fejlesztés sem. Ellenben a kínai hitelből fedezett Budapest-Belgrád vasútvonal felújítás, vagy éppen az oroszok általi felújítása a metrókocsiknak, az már inkább annak tűnik, írta Vitézi Dávid. Ha már egyébként a kőolajat említettem, az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízel árak miatt. Az ukrán elnök erre a kérésre egyelőre nem reagált.
0: Tőzsdehírek.
5: Múlt héten a Wall Street indexek gyengültek 6%-kal, Európa ugyanakkor emelkedett 6%-del, míg a magyar tőzsde 2,1%-os erősödéssel zárta a múlt hetet. Ázsiában a tőzsdei kereskedési hangulat nagyon-nagyon vegyes, igazából csak a hongkongi tőzsde emelkedik, illetve a szingapúri, a többi 1,1 illetve 1% közötti mínuszban van, és igencsak alul teljesítő a dél-koreai tőzsde, amely 3,1%-kal megy lefelé.
8: A borszülők születe is megkezdődött, vannak fajták, amelyeket már le is születeltek. A termés mennyisége kevesebb lesz, mint az elmúlt években, a minőséggel viszont nem lesz gond, sőt az idei évjárat különleges lesz, prognosztizálta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila hozzátette, az asszályon túl az aranyszínű sárgaság is gondot okoz, ami miatt újra kell tervezni néhány borvidék szőlő kínálatát.
9: Körülbelül 15-30% kevesebb termés lesz ebben az évben a elmúlt évekhez képest. Ami nagyon jellemző erre az évre, a nagyon korai kezdés, hiszen augusztus elején megindultak a koreai fajták, koreai rés miatt. A mennyiség és minőségben egyértelműen látszik, hogy a kisebb szemek többet teszenek, mennyiségozamokban zuhanni fognak látványosan, viszont a szőlő minősége és az éve karaktere az igazán különleges lesz, bár mindenképpen egyértelműen látszik, hogy heterogén a borvidékeknek a hozama és minősége. Ami még nagyon rátesz erre a csökkenésre, ez a aranyszín sárgosság, amelyen komolyan kell védekezni és nehezíti a termelők dolgát, és egyértelműen látszik, hogy magát a szőlőtermesztés engedélyeket is, tehát újra kell gondolni, hogy mit hova és milyen fajta tovább ültessenek.
8: Érdemes áttekinteni legalább másfél-két évente a cégek banki költségeit. Sok esetben ugyanis a számla kimutatásokon nem szerepelnek olyan rejtett tételek, amelyek évente akár több százezer forint többletkiadást okozhatnak cég mérettől és tevékenységtől függően. A Silver Rock pénzügyi tanácsadó hitelezési szakértője szerint ugyanakkor azt is mérlegelni kell, hogy bankunk hosszú távon és hitelezési igényeink esetén mennyire képes mögénk állni. Németh Dánielt hallják.
10: Kicsit olyan ez a finanszírozási költség, meg költségstruktúra és megbízhatóság kérdés, mint hogyha egy autóhoz hasonlítanánk a bankot. A fenntartás költségét azt mindenképpen érdemes megnézni, mert milliókat jelent hosszú távon. De az igazi kérdés az az, hogyha van egy fontos üzlet, ami miatt hosszú útra kell indulnunk az autóval, akkor kibírja, el fog-e indulni, és nem hagy a cserben. Ha félúton cserben hagy minket, az nyilván többe kerül, mint amit a díjakon megspóroltunk volna. Ebben egy középút az, amit javaslunk.
8: A közmédiában pár percet tart a Magyar Péter interjú, az élő beszélgetés. Eddig annyit mondott a kormányfő, hogy örül, hogy először ellenzéki politikai vezetőket hívtak meg a Kossuth Rádióba interjúra, mint őt. Aztán beszélt a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentésről, illetve azért is hangsúlyozta a krízis ellátó rendszert, mert ugye a kormány hétvégén döntött egy 9,5 milliárdos program elindításáról, amiből fejlesztéseket finanszíroznak majd, illetve férőhely bővítést.
0: Időjárás jelentés.
8: Borult időjárás várható a délelőtti, kora délutáni órában mindenképpen gyenge esővel, az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Mindjárt a dízel támogatásról, de előtte a miniszterelnöki interjú, mert hogy jelenleg a Kossuth Rádió reggeli műsorában élőben ez zajlik. Egyelőre a krízis programot említette a miniszterelnök Magyar Péter, a gyermekvédelmi program úgymond tűzoltás jellegű támogatását, amely 9,5 milliárd forintból történik egyelőre, és azt mondta, hogy csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, de 290-re lenne szükség. Ígérete szerint átalakítják a gyermekvédelmi rendszert, mivel rengeteg szakember hiányzik, aki a gyerekekkel foglalkozhatna, ezért hamarosan egy béremelést jelentenek be, egy 20-25%-os első lépcsős terven dolgoznak, de mivel a kormányfő szerint síralmasak a fizetések a gyermekvédelemben, ezért egy hosszabb távú emelés is napirenden van. Külön megköszönte a szombaton bemutatott a rendszer problémáit feltáró jelentésen és a reformi javaslatokon dolgozó Gyurkó Szilvia államtitkár munkáját. Nem támogatják a közúti fuvarozók a védett tár visszavezetését, viszont szeretnék, ha a kormány rájuk is kiterjeszteni a dízel árkompenzációt. Levélben kérték a miniszterelnököt, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az ágazatuk is kapjon segítséget. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint az üzemanyag áremelkedés tovább rontja az ágazat eredményességét és inflációs kockázatot jelent. Árvai Tivadarral, a szervezet főtitkárával Péri Nagykata beszélgetett, még a pénteki kormánybejelentés előtt.
2: Amikor ez a beszélgetés zajlik, akkor bizony az a helyzet, hogy a dízel 4 éves csúcson van, lényegében benzinkúttól függően 700 forint per liter fölött van. És ehhez kapcsolódik az, hogy a világpiaci ára a Brentnek is 100 dollár fölött van. Általában a költségeiknek hány százalékát fordítják az üzemanyagra, tehát ebben az esetben a dízelre?
3: A fuvarozói költségszerkezetben 3 fő elem van, amelyik a leginkább meghatározó, az útdíjak, a bérek és az üzemanyag a harmadik legnagyobb. Ezek nagyjából egyenlő súllyal, mondhatjuk azt, hogy a kétharmadát teszik ki összességében.

0: Június végén kivezették a védett árakat, és ha jól tudom, olyan nagyon önök sem támogatnák azt, hogy ezt visszavezessék. Valamilyen megoldás viszont kellene. Önök egy levelet írtak a napokban a kormányfőnek, illetve a két illetékes miniszternek, amiben azt kérik, hogy az üzemanyagár támogatását terjesszék ki majd önökre is. Mit tartalmaz pontosan a levél? Kaptak-e már választ?
1: A levél nagyjából arra tér ki és arra utal, hogy amennyiben valamilyen formában támogatni kívánja a kormány a gázolajárát, akkor abból semmiféleképpen nem szabad kihagyni azokat az energiafüggő ágazatokat, és elsősorban a logisztikához, ellátási lánchoz kapcsolódó forrózókat, akiknek ez kényszer, akiknek kötelezettség, hogy üzemanyagot töltsenek a járműveikbe, és ha ez nem történik meg, vagy drágán történik meg, akkor az valamilyen módon, és véletlen negatív irányban fog hatni az ellátási lánc egészére. Mi ezt kértük, hogy amennyiben a kedvezményt, ársapkát, védett árat kíván bevezetni a kormány, akkor fontolja meg annak lehetőségét, hogy valóban olyan gazdasági szereplőket támogasson meg vele, amelyeknek a támogatása össztársadalmi szinten jelentkezhet, és amelyeknek nem támogatása szintén össztársadalmi szinten negatív hatásokkal jelentkezhet. Nem biztos, hogy ebben a pillanatban az a fő szempont, hogy az a lakossági fogyasztó, akinek van választási lehetősége, hogy a személyautójába ül be, vagy egy kedvezményes országbérletkel indul a gyermeke az iskolában, a fontosabb. Ebben lehetnek, hogy mondjam, egy választási kampányban lehetnek célok, amik miatt ezt megfogalmazhatja egy regnáló kormány, de pillanatnyilag erről szó nincsen. A fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatás lesz majd mindenki számára.
0: Ebben a percben, a mostani árakon, ugye még nem tudják áthárítani a költségnövekedést, meddig bírják, vagy már most vannak, amelyek egy veszteséggel működnek?
1: A közúti fuvarozás most már majdnem harmadik éve mondhatjuk azt, hogy nulla vagy veszteséges eredménnyel működik. Ennek az a következmény, hogy az elmúlt egy évben most már ezres nagyságrendben tehető azoknak a cégeknek a száma, akik bedobták a törülközőt. Sok mindennel összefügg, nyilván egy utolsó csepp a pohárban, hiszen közben egy csomó olyan egyéb tényező is befolyásolta a fuvarozást, amelyiknek költségnövelő vagy hatékonyság csökkentő hatása volt. Gondolok itt az útdíjak emelésére, a különböző súlykorlátozásokra, amelyek a hatékony működést kezdték el lehetetleníteni, egészen odáig, hogy nagyon kritikus gépkocsi vezető hiánnyal küzd az alágazat, és ezek mind-mind összefüggenek azzal, hogy tud-e hatékonyan működni egy cég. Ha erre most, és ezeket a plusz költségeket, ezeket a plusz hatékonyság csökkentő hatásokat, ugye nem tudta az alágazat áthárítani a megbízói oldalra, annak meg nyilván az az oka, hogy a fogyasztói oldal ellenáll annak, hogy szeretne többet fizetni a kifliért, tűzifelvet, bármiért. Most ha ez nem tud megtörténni, akkor folytatódhat ez a törülköző bedobás. Ugye elsősorban az alágazat gerincét kitevő kis és középvállalkozók, akik jelentős számban vannak jelen, azok, akik kitettek ennek inkább. Tehát, hogyha ők eltűnnek a piacról, akkor elindul egy olyan kapacitás hiányos stádium ebben az alágazatban, amelynek szintén árfelhajtó hatása van, hiszen hogyha kevesebb a dinnye, amit meg szeretnénk venni, akkor egyre magasabban adják annak kiló árát. Hát miért lenne ez másképpen a fuvarozásban is? Tehát összességében, hogyha most nem kap egy olyan mentőövet az alágazat, amelyik kimondottan az ellátás biztonságot tudná ezzel fokozni, akkor ezek a negatív továbbgyűrűző hatások egészen biztos meg fognak jelenni.
0: Hát én azt gondolom egyébként, hogy maga az ágazat igencsak nehéz helyzetben van, és volt is, ugyanis emlékszem rá, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt még éppen az volt a probléma, hogy a recesszió miatt, a különböző iparágak termelési volumenének visszaesése miatt egyszerűen nem volt kereslet a logisztikára, hirtelen kapacitás fölöslegek alakultak ki. Hát mennyire tud ez az ágazat alkalmazkodni szinte hónapról hónapra ezekhez a volatilis folyamatokhoz?
1: Nehéz ügy. Nyilván, hogyha egy tisztességes áréssel tudnak dolgozni, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem extra profitról beszélünk, hanem tisztességes árésről, amely megengedi például azt egy vállalkozásnak, hogy az ilyen változásokat, az árubőség és az áruhiányos időszakokat kibekkelje, átlépje egy cég abban az esetben is, hogyha néhány járművét le kell állítani. De egészen más az, ha egy járművet átmenetileg kell leállítani,

0: az, hogyha úgy kell leállítani, hogy azért teszi, mert egyébként lenne rá kereslet arra a járműre, de nem tudja megfinanszírozni azon a kis szinten a költségeit, amelyet egyébként a megbízóktól kap. Tehát a probléma itt az, hogy miközben a költség oldalon egy jelentős emelkedés van a fuvarozói szegmensben, aközben a megbízó oldal fizetési hajlandósága, és azért jeleztem az előbb, hogy a fogyasztóra is érthetjük ezt, hiszen a megbízó is nyilván tovább hárítaná, ha tudja, a lakosság felé, tehát mivel nem érkezik meg ez a plusz fuvardíszint, ezért nem tudta lekövetni a költségnövekedés a díszinten keresztül a fuvarozók elvárható bevételi oldali hasznát. Erre ráadásul rátett egy óriási lapáttal szegény embert az ág is húzza a forint váratlan megerősödése, hogy a fuvarozók jellemzően az év vége, őszi időszak év vége felé tendereznek és készülnek fel a következő évre. Emlékezzünk vissza, hogy tavaly november-december tájékán a 390-es 400-as szintet nyalogatta a forint-euró árfolyam, ehhez képest most 360 forintot szintnél tartunk. Ez azt jelenti, hogy kilométerenként, a kilométer díjban ugye minden 390 forinton tervezett kilométer megtételekor a 360 forintos szinten tud elszámolni a fuvarozó, hiszen a fuvarozásban a jelentős része a szállításoknak euró alapú elszámolásban történik. És közben költség oldalon forintokba jelentkeznek a kiadások. Ha ő vált, akkor minden egyes átváltott eurónál elveszíti ezt a 30-40 forintos különbözetet. Tehát az kumulálódnak ezek a problémák, és olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit egyébként számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
1: Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárát hallották. Tovább emelkedik egyébként a kőolaj, 2% fölötti emelkedésben, $106.89 a Brent ára, az amerikai könnyőolaj $102.44 jár. 7 óra 52 perc van, 8 perc múlva 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 8 órai hír összefoglalót követően pedig már a céges banki költségekről lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
6: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
7: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban a 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik járműhiba miatt, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 17-es és a 61-es villamos nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban. Lassú haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig és a budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
10: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, kiemelten a közmédiában elhangzott miniszterelnök interjúval.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Magyar Péter reggel a közmédia vendége volt a Kossuth Rádióban. A beszélgetésben szóba került, hogy egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, de 290-re lenne szükség. Ígérete szerint átalakítják a rendszert, mivel rengeteg szakember hiányzik. Hamarosan egy béremelést jelentenek be 20-25%-os első lépcsős emeléssel, de a kormányfő szerint siralmasak a fizetések a gyermekvédelemben, ezért egy hosszabb távú emelés is napirenden van. Elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyerek milyen szülőhöz kerülhet, ezért változnak az örökbefogadás szabályai is. Bár nem mondta ki egyértelműen, de a jövőben szakmai szempontok alapján döntenének majd az elhelyezésekről, mint ahogy az örökbefogadással jelentkező szülők szexuális irányultsága vagy családi állapota sem lesz mérvadó, hanem szakmai szempontok alapján döntenek majd. Közölte azt is, hogy családi pótlék emelés is lesz nagyon nagy mértékű jövőre. Emlékeztetett rá Magyar Péter, hogy az előző kormányok ehhez a támogatáshoz egyébként 2008 óta nem nyúltak. Idén a Tisza kormánynak rendbe kell tenni a költségvetést, mert a Fidesz kabinettől 8,3%-os költségvetési hiányt örököltek, és a pénzügyi egyensúly fenntartása az elsődleges feladat. Egy új alkotmány előkészítése is elindul, amelynél bárki elmondhatja a véleményét, hallathatja a hangját. Magyar Péter egyébként az interjúban felidézte, hogy Orbán Viktor leváltott miniszterelnök egy üzenetet küldött a felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal dolgozóinak, valamint rendőröknek, ügyészeknek és pénzügyőröknek, hogy mindent feljegyeznek az elszámoltatási folyamatból, és ha újra hatalomra kerülne a Fidesz, akkor ezek miatt lépni fognak. Ez a jelenlegi kormányfő szerint elfogadhatatlan fenyegetés.
11: Egyelőre kimaradtak a dízel árkompenzációból a hazai fuvarozók. Még a kormány döntés előtt levélben kérték a kormányfőt, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az ágazatuk is kapjon segítséget. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint ártámogatás nélkül komoly bajba kerülnek, és veszélybe kerülhet az ellátási lánc biztonsága is. Árvai Tivadart, a szervezet főtitkárát hallják.
12: A fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatást lesz majd mindenki számára. Olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit egyébként számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
10: Drágul egyébként a kőolaj a világpiacon, 2,5% körüli emelkedésben, a Brent $107.13, az amerikai könnyolaj $102.49 jár. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Trump a kérést azzal indokolta, hogy szerinte az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások Ukrajna gyártási licenszéről a Patriot légvédelmi rakétákkal kapcsolatban. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szankciókkal sújtotta Julia Mendelt, egykori sajtótitkárát, valamint 9 másik embert orosz propaganda terjesztése, illetve Oroszország Ukrajna elleni agressziójának támogatása címén. A Reuters hírügynökség szerint a szankciók 10 évre szólnak, és vagyonbefagyasztáson túl kereskedelmi korlátozásokat is tartalmaznak. Julia Mendel Facebook oldalán reagált a történtekre, azt írta, hogy néhány nappal az Európai Parlamentben való felszólalása előtt Volodymyr Zelenszky volt főnöke szankciókkal sújtotta, és az Ukrajna állampolgárai elleni szankciók szerinte alkotmány ellenesek, ahogy Zelenszky sok más döntése is. Úgy fogalmazott, hogy az ukrán elnök mindazok ellen büntető intézkedéseket vezet be, akik a béke érdekében állnak ki Ukrajnában. Észak-Korea a nagyható távolságú tűzérségi és rakétaegységek részvételével tartott csapásmérő gyakorlatot még szombaton 5 tűzérségi és rakétaharci kötelékből kiválasztott alegységek új harcrendszereket próbáltak ki, köztük különböző támadó drónokat, harcászati robotrepülőgépeket, nagy kaliberű termobárikus többszörös rakétasorozatvetőket és harcászati ballisztikus rakétákat.
0: Tőzsde hírek.
10: Még a múlt hét végén 6% körüli mínusszal zártak a Wall Street indexek, Európa ugyanakkor emelkedni tudott 1,4% közötti mértékben. Az ázsiai régióban a japán tőzsde 1%-os mínuszban jár, Hongkong 3%-os pluszban, Shanghai 2%-os pluszból most elment 2% mínuszba, mint ahogy az indiai tőzsde is. A dél-koreai indexnek a zuhanása folytatódik 3,3%-os esésben, Szingapur ugyanakkor 3%-os emelkedésben jár. 1,1568 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai tőzsde tegnap egyébként pénteken 2,1%-os plusszal zárt. Némileg gyengül a forint, most 364 forint 30 fillére az euró árfolyama.
11: 25 évvel a szeptember 11-i merénylet után a légi közlekedés sok olyan szabályt őriz, amit akkor vezettek be. Az is igaz viszont, hogy egyes rendelkezések puhultak, de ez nem a biztonság rovására ment, a technológia fejlődése segítette a szakemberek munkáját, ezt mondta az Egekura blog alapítója. Varga G. Gábor hangsúlyozta, bár a szabályok előírásai világszinten egységesek, a légitársaságok gyakorlatában azért vannak eltérések ma is.
13: Ezek a biztonsági intézkedések nem egységesek, az előírások egységesek, és hát mindig vannak kivételek, hogy más nem mondjak, ugye híres, hogy az Elál izraeli légitársaságnak a biztonsági protokolljai, utas kockázat elemzése a legszigorúbb a világon, de még egyszer mondom, egységes szabályrendszernek és követelményeknek kell megfelelni, de a légitársaságok által alkalmazott valódi intézkedéseknek a mélységi szigora és azoknak a megvalósulása az messze nem egységes.
11: Új modell jelent meg a hajlítható telefonok évi 22 millió darabos potenciális piacán. Szeptember elején mutatta be az Apple az iPhone Duo okos telefonját, amely a cég legnagyobb újítása 2007 óta. Leginkább az ázsiai vásárlók érdeklődnek az új termék iránt. Koi Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szerkesztőjét hallják.
14: Lehet, hogy hardwareben nem hozott világújdonságot most ez az iPhone Duo. Nem kapta fel senki a fejét a hardware specifikációk alapján. Nincs semmi olyan ebbe a készülékbe, ami olyan különösebben nagy szám lenne. Viszont a szoftver az igenis tartalmazható olyan elemeket, amiket eddig senki nem tudott megcsinálni. És hát nem utolsó sorban most már ugye egy tradicionális iPhone felhasználónak is van lehetősége arra, hogy hajlítható kijelzős mobilt vegyem.
11: A borszülők szürete is megkezdődött, vannak fajták, amelyeket már le is szüreteltek. A termés mennyisége kevesebb lesz, mint az elmúlt években, a minősége viszont nem lesz gond, sőt az idei évjárat különleges lesz, prognosztizálta a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila hozzátette, az asszályon túl az aranyszínű sárgaság is gondot okoz, ami miatt újra kell tervezni néhány borvidék szőlő kínálatát.
15: Körülbelül 15-30% kevesebb termés lesz ebben az évben a elmúlt évekhez képest. Ami nagyon jellemző erre az évre, a nagyon korai kezdés, hiszen augusztus elején megindultak a korai fajták, korai érés miatt. A mennyiség és minőségben egyértelműen látszik, hogy a kisebb szemek, többette szemek mennyiséghozamokban zuhanni fognak látványosan. Viszont a szőlő minősége és az éve karaktere igazán különleges lesz. Bár mindenképpen egyértelműen látszik, hogy heterogén a borvidékeknek a hozama és minősége. Ami még nagyon rátesz erre a csökkenésre, ez a aranyszínűságosság, amelyen komolyan kell védekezni és nehezíti a termelők dolgát. És egyértelműen látszik, hogy magát a szőlőtöltés engedélyeket is, de hát újra kell gondolni, hogy mit hova és milyen fajta ültessenek.
0: Időjárás jelentés.
10: A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős, borult idő várható, majd délutántól nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben a zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de az ország keleti részén várható a legkevesebb eső. Erős lesz az északi-északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
10: Az első helyen kiemelt Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon a férfi egyest, mivel a döntőben 4 szetben győzte le a 8.-ként rangsorolt Ben Sheltont. A végeredmény 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Spanyol labdarúgó bajnokság, az Atletico Madrid idegenben gyűjtötte be a 3 pontot, miután a 84. percben és az azután szerzett gólokkal 3-0-ra nyert a Real Sociedad vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. Az olasz labdarúgó bajnokságban kikapott a Sassuolo vendégeként a Juventus, amely már így nem veretlen a labdarúgó bajnokságban, a 4. fordulóban az esti meccsen 3-2-es vereséget szenvedett. A sportág történetének első atlétikai világdöntőjét óriási érdeklődés övezte idehaza Budapesten, a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Vasárnap este zárult a verseny, több mint 60 ezer jegy kelt el, a helyszíni szurkolótábor 60%-át a magyarok tették ki, míg 40% volt külföldi, 93 országból érkeztek az eseményre. A legjobb atléták mellett a nemzetközi sportdiplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világújdonságnak számító eseményre. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke egyébként rendkívülinek nevezve a versenyt úgy fogalmazott, hogy az atlétika jelentős változáson ment keresztül ezzel az eseménnyel, és nagyon örül, hogy mindezt Budapesten valósíthatták meg. Végül a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság lett és Holland aranyérem, a magyarok a 11. helyen zártak, a férfiaknál Lettország diadalmaskodott, a nőknél pedig Hollandia, a nyeretlen magyar női válogatott a 11. helyen zárt.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:09, jó reggelt kívánok! Legalább másfél-két évente érdemes felővizsgálni a cégek kisvállalkozások banki költségeit és versenyeztetni a pénzügyi szolgáltatókat. Sok esetben a számla kimutatásokon ugyanis nem szerepelnek olyan rejtett költségek, amelyek évente akár több százezer forint többletkiadást is okozhatnak, cégmérettől vagy éppen tevékenységtől függően. A Silver Rock pénzügyi tanácsadó három különböző profilú és nagyságú vállalkozás banki ügyeit átvizsgálva modellezte a banki költségelemzés hasznát. Németh Dániellel, a cég hitelezési szakértőivel Péli Nagykata beszélgetett.
2: Az egyik szakmai weboldal készített egy felmérést, szakértők segítségével természetesen arról, hogyha egy-egy cég, kis vagy közepes vállalkozás, de lehet akár nagyobb cég is, beleragad egy banki kapcsolatba, és nem vizsgálja felül bizonyos időközönként, sőt, ha kell, akkor nem megy át mondjuk egy kedvező ajánlattal rendelkező bankhoz, akkor mekkora összegeket tud veszíteni. Mi az, amit egy-egy számla kivonaton lehet látni a különbségeket, és mik azok, amelyek rejtett költségek, és soha még csak eszünkbe se jut megnézni.
3: Elsősorban, amit lehet látni, az a számlavezetéssel kapcsolatos díjak, jutalékok, maga a számlavezetési díj, átutalási költségek, készpénzfelvétel vagy készpénzbefizetési pénztárhasználati díjak, a tranzakciós illeték áthárítását is lehet látni, és lehet látni azt, hogy a finanszírozás, amit használunk, vagy amit az igénybe vettünk, annak milyen kamatai, díjai vannak. És emellett vannak olyan tételek, amik pedig ennél kevésbé egzaktak, és kevésbé könnyű őket észrevenni. Ezek például a devizaváltásból, tehát a konverzióból fakadó költségek, hogy milyen árést realizál a bank, valamint az is, hogy megfelelő mértékű és minőségű finanszírozásunk van-e, mert ha nincs, akkor jó lehetőségektől esünk el, és van még egy, hogy milyen treasury, tehát milyen befektetési, rugalmas befektetési lehetőségeink vannak az adott banknál, mert ha nincsenek, vagy ezeket nem használjuk, akkor meg egy jelentős elmaradt hozam, elmaradt haszon lehet a költségünk.
2: A Silver Rock pénzügyi tanácsadó három nagyságban, vagy három jellemző céges példát hoztatok elő, amelyen keresztül ugye megvizsgáltátok ezeket a költségeket. Ugye ez a három cég különböző forgalmat bonyolít le, különböző nyeresége, különböző piacra dolgozik. Mik voltak a tapasztalatok? Mekkorát, vagy mekkora összegeket lehet itt megspórolni?
3: Igen, három valós cég adatait néztük meg. Ugye 9 bank különböző kondíciói, közel 20 bankszámlacsomaggal. Volt egy cukrászda, egy cukrászüzem, ott 400 000 forint volt. A különbség a legjobb, és a mondjuk úgy, hogy egy utcáról besétáló ügyfél számára kapható standard számlacsomag között évente. Exportáló gyártónál ott 4 millió forint különbség volt, és egy ilyen 4-5 milliárdos forgalmú építőipari cégcsoportnál pedig 70 millió forint volt ez a különbség költségben. Tehát a tudatos és a megörökölt bank kapcsolat között.
2: Ezek azért első hallásra nem kis összegek. Az, hogy érdemes ezt fölülvizsgálni és megnézni időről időre, ez teljesen nyilvánvaló, de vajon van-e a cégeknek erre kapacitása vagy hozzáértése?
3: Az a tapasztalatunk, hogy erre külön kapacitás nagyon ritkán van. Sokszor a KKV tulajdonosok egy személyben ugye a cégnek az ügyvezetői is. Rengeteg feladatuk van. Ez a bizonyos banki költségek, ez egy olyan típusú dolog szokott lenni, ami mondjuk valakit lehet, hogy bosszan, de mindig van valami, ami miatt mindig jobban ég a ház. És ezért ritkán jutnak oda, hogy megversenyeztessék. Tisztelet a kivételnek, egyébként van, aki pedig versenyeztet, ajánlatokat kér be, és keményen tárgyal a bankkal. Más kérdés, hogy ebben érdemes egy ilyen középutat megtalálni. Idézőjelben mondom, hogyha egy céges ügyfél kivérezteti ezt a bankkapcsolatot, utána nehéz oda menni kérni, hogy akkor egyébként nagyon gyorsan szeretnék egy finanszírozást, mert egyébként a bank szinte nullát keres az ügyfél kapcsolaton. Nyilván itt az a jó, hogyha alapvetően egy win-win kapcsolat van, amiben egyébként tényleg kölcsönös ez a odafigyelés a másikra. Kicsit olyan ez a finanszírozási költség, meg költségstruktúra és megbízhatóság kérdés, mint hogyha egy autóhoz hasonlítanánk a bankot. A fenntartás költségét azt mindenképpen érdemes megnézni, mert milliókat jelent hosszú távon. De az igazi kérdés az az, hogyha van egy fontos üzlet, ami miatt hosszú útra kell mi indulnunk az autóval, akkor kibírja, el fog-e indulni, és nem hagy a cserben. Ugye a félúton cserben hagy minket, az nyilván többe kerül, mint amit a díjakon megspóroltunk volna. Ebben egy középút az, amit javaslunk.
2: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult elemzési folyamat, és egyben időigényes elemzési folyamatnak is lehet az eredménye. Hogyan lehet ezt megkönnyíteni, és általában mit javasolnak a szakemberek? Mennyi időnként érdemes ezeket felülvizsgálni, és hogyan versenyeztetni az egyes bankokat?
3: Hát mindenképpen úgy érdemes nekiállni ennek az elemzésnek, hogy az egyedi cégnek a szempontrendszerét kell figyelembe venni. Tehát, hogy mekkora cégről van szó, mikro, kis és középvállalat, milyen jellegű tranzakciói vannak, sok-e a készpénzforgalom vagy nem, utalások, HUF vagy euró, számos ilyen aspektus van, amit figyelembe kell venni. Többek között az is, hogy például mennyi szabadon rendelkezésre álló pénzeszköze van a számlán, ami mondjuk befektethető. Jó esetben van lehetőség hozamot elérni. Milyen gyakran, teljesen egyedi megint, mert ha van egy jól kialakított számlacsomag, jól kialakított kapcsolat, akkor én 1-2 évente erre érdemes ránézni. Ha pedig ez nem volt soha fókuszban, és ezzel nem foglalkozott az ügyvezetés vagy a tulajdonos, akkor meg minél előbb.
2: Mik azok, amikre nagyon érdemes fókuszálni? Lehetséges, hogy egy-egy szolgáltató mondjuk nem túl kedvező bizonyos banki forgalmi szolgáltatásoknál, viszont a befektetéseknél és a kölcsönnyújtásoknál, hiteleknél sokkal kedvezőbb. Mi az, amire elsősorban fókuszálni kell?
3: Abszolút cégfüggő, hogy mire érdemes fókuszálni. Úgy közelíteném meg a kérdést, hogy egy olyan cég számára, ahol hitel felvételi, mondjuk úgy, hogy lehetőségek vagy szándék az már fenn, ott egyértelműen költségszempontokat érdemes mérlegelni. Ahol viszont van finanszírozás, vagy szeretnék, hogy legyen, ott pedig egy ilyen arany középutat javaslok. Azt érdemes megnézni, hogy nem az a célunk, hogy a legolcsóbb bankot választjuk minden esetben, hanem hogy a költség és a kiszolgálás az ne legyen szétválasztva. Tudnunk kell, hogy mit fizetünk, meg azt is, hogy mit kapunk érte. Úgy értem az arany középutat, hogy a bank is járjon jól valamilyen szinten, aznak érdekében, hogyha váratlan finanszírozási igényünk jön, akkor kezelje minket elsőbséggel. Egy nagyobb cég esetében jön egy jó, vagy akár egy közepes, vagy egy nagyobb cég esetében, jön egy jó üzleti lehetőség, egy nagyobb megrendelés, vagy egy nagyobb munka. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő finanszírozás, sí háttér, vagy nem időben áll rendelkezésre, akkor lehet, hogy a cég nem ismeri, vagy nem tudja felelősséggel megpályázni ezt a munkát, és aztán likviditási problémái lehetnek abból, hogyha elvállalja. Tegyük fel, hogy még vár a hiteldöntésre, és már fizetni kéne az anyagráfordításokat, alvállalkozókat, előlegeket, stb.
1: Az elmúlt percemben Németh Dánielt, a Silver Rock pénzügyi tanácsadónak a vezetőjét hallották. 8:23 perc van, 7 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gézafejedelem tér, a Szűdliget utca és a főút megállót. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban és a Tököli úton befelé a Baross térnél a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Torlódik a kocsisor a Váci úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Országházig, valamint a Budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadsághídig. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom az elmúlt órák fejleményeit kimelten a miniszterelnöki interjúval.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Magyar Péter reggel a közmédia vendége volt a Kossuth Rádióban. A beszélgetésben szóba került, hogy egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, pedig 290-re lenne szükség. Ígérete szerint átalakítják a rendszert, mivel rengeteg szakember hiányzik, aki a gyerekekkel foglalkozhatna. Jelentős 20-25%-os béremelés várható első lépcsőben, de hosszabb távú emelés is napirenden van. Magyar Péter elmondta, hogy felháborítónak tartja, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyerek milyen szülőhöz kerülhet, ezért változnak az örökbefogadás szabályai is. Bár nem mondta ki egyértelműen, de a jövőben szakmai szempontunk alapján döntenek majd a gyerekek elhelyezéséről. Az örökbefogadásra jelentkező szülők szexuális irányultsága vagy családi állapota pedig nem lesz mérvadó. Közölte azt is, hogy családi pótlék emelés is lesz, nagyon nagy mértékű jövőre. Emlékeztetett rá, hogy az előző kormányok ehhez a támogatáshoz 2008 óta nem nyúltak. Idén a Tisza kormánynak rendbe kell tenni a költségvetést, mert a Fidesztől 8,3%-os hiányt örököltek, és a pénzügyi egyensúly fenntartása az elsődleges feladat. Egy új alkotmány előkészítése is elindul, amelynél bárki elmondhatja a véleményét, hallathatja a hangját. Arra a kérdésre, hogy lesz-e új választási törvény és alkotmány a ciklus végéig 2030-ra, mindkettőre igennel válaszolt, de elismételte, hogy ez széles társadalmi egyeztetéssel tervezik. Kijött a Központi Statisztikai Hivatal építőiparról szóló információja. Az egy évvel korábbinál 12,2% az előző hónaphoz képest 4,6%-kal volt kisebb az építőipar termelése szeptemberben, folytatódik tehát a lejtmenet az építőipar teljesítményében. Havi 4000-től 26000 forintig terjedhetnek a nyilvánosan elérhető utánpótlás tagdíjak, éves szinten pedig akár 378000 forintot is elkérhetnek egy sportoló gyerek után. Mindeközben egyes kluboknál 1 millió forintot meghaladó jóváhagyott TAO támogatás jut egy utánpótlás korú játékosra, írja a cikkében az m4.hu. A havi tagdíj első látásra sok esetben nem tűnik megfizethetetlennek, éves szinten azonban már 100 000-es kiadásról van szó, ehhez jön a felszerelés, az utazás, az edzőtábor, a versenyengedély és esetenként az étkezés költsége. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Donald Trump a kérést azzal indokolta, hogy szerinte az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják felfelé a teherszállításban meghatározó üzemanyagárát. A Harkiv megyei Izium városában 3-an, Dnipropetrovsk megyében 2-en sebesültek meg a drónokkal és irányított légibombákkal Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapásokban, több lakóház is megsemmisült, vagy épp megrongálódott.
0: Tőzsde hírek.
8: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán Nikkei 1%-os mínusszal zárhat, a hongkongi Hang Seng 3%-kal megy felfelé, Shanghai 2%-os pluszból 2%-es mínuszba jött le, India 2%-del gyengül, a dél-koreai tőzsde egy 3,3%-os komoly zuhanásban jár, a szingapúri tőzsde 3%-os emelkedésben. Európában még múlt héten pénteken 0,5% közötti volt az emelkedés, a Wall Street-en pedig az erősödés 1% körüli volt, a hazai tőzsde pedig 2,1%-os plusszal zárt, fél óra múlva természetesen mondom majd a nyitóárakat. Jelenleg 364 forint 50 filléren az euró árfolyama. 25 évvel a szeptember 11-i merénylet után a légi közlekedés sok olyan szabályt tűriz, amit akkor vezettek be. Az is igaz viszont, hogy egyes rendelkezések puhultak, de ez nem a biztonság rovására ment, a technológia fejlődése segítette a szakemberek munkáját, ezt mondta az Egekura blog alapítója. Varga G. Gábor hangsúlyozta, bár a szabályok előírásai világszinten egységesek, a légitársaságok gyakorlatában azért vannak eltérések ma is.
9: Ezek a biztonsági intézkedések nem egységesek, az előírások egységesek, és hát mindig vannak kivételek, hogy más nem mondjak, ugye híres, hogy az El Al izraeli légitársaságnak a biztonsági protokolljai, utas kockázat elemzése a legszigorúbb a világon, de még egyszer mondom, egységes szabályrendszernek és követelményeknek kell megfelelni, de a légitársaságok által alkalmazott valódi intézkedéseknek a mélységi szigora és azoknak a megvalósulása az messze nem egységes.
8: Érdemes áttekinteni legalább másfél-két évente a cégek banki költségeit. Sok esetben ugyanis a számla kimutatásokon nem szerepelnek olyan rejtett tételek, amelyek évente akár több százezer forint többletkiadást okozhatnak cég mérettől és tevékenységtől függően. A Silver Rock pénzügyi tanácsadó hitelezési szakértője szerint ugyanakkor azt is mérlegelni kell, hogy bankunk hosszú távon és hitelezési igényeink esetén mennyire képes mögénk állni. Németh Dánielt hallják.
10: Kicsit olyan ez a finanszírozási költség, meg költségstruktúra és megbízhatóság kérdés, mint hogyha egy autóhoz hasonlítanánk a bankot. A fenntartás költségét azt mindenképpen érdemes megnézni, mert milliókat jelent hosszú távon. De az igazi kérdés az az, hogyha van egy fontos üzlet, ami miatt hosszú útra kell mi indulnunk az autóval, akkor ki bírja, el fog-e indulni, és nem hagy a cserben. Ugye a félúton cserben hagy minket, az nyilván többe kerül, mint amit a díjakon megspóroltunk volna. Ebben egy középút az, amit javaslunk.
0: Időjárás jelentés.
8: A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős borult idő várható, majd délutántól nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, elszórtan lehet időszakosan gyenge eső, zápor, északon zivatar sem kizárt. Az északi, északnyugati szélidőnként megérénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly. Kultúra reggelire. Mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Az ötszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő Erica Badu új, a producer-rapper The Alchemist-tel közös lemezének két felvétele is, az Apostol együttes Te úgy mentél el című 1977-es dalának zenei alapjára épül. A Before the World Blows, The Abbey and Ellen Experiment című lemezt régóta várták Erica Badu rajongói, hiszen 16 éve nem jelentkezett stúdióalbummal. Az anyagon az énekesnő és The Alchemist hip-hop producer, rapper What the People Say, valamint a Hot Bibi című dalaiban használta az Apostol szám zenéjét a jogtulajdonosok engedélyével, Apostle címkében megjelölve azt. A Te úgy mentél el zenéjét Németh Zoltán, az Apostol alapítója billentyűse írta, a szöveget Szenes Iván szerezte. Már jó ideje annak, hogy elkezdtek velem is Szenes Iván lányával, Andreával levelezni Amerikából a hozzájárulásunk feltételeiről. Ami engem illet, én nem hittem ebben a történetben, de egy névleges jogdíj fejében természetesen hozzájárultunk a felhasználáshoz. Megkaptuk a dalt, és bár ez nem az én világom, nem lett rossz. Fogalmam sincs, hogyan találtak rá a dalra, de manapság a világháló minden fent van. Ezt Németh Zoltán nyilatkozta. Mint fogalmazott, örül a megjelenésnek, hiszen magyar vonatkozású zenét ritkán szoktak használni Amerikában, pláne nem

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Hétvégén volt az úgynevezett BRICS országok találkozója. Ez egy angol rövidítés, Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát takarja alapítóként, de már ott van például csatlakozóként egyébként Szaúd-Arábia is az ilyen jellegű tanácskozáson. Általában azt

0: vezető kutatójától jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Ez nagyon jó felvezetés volt. Azt mondanám, hogy a szónak a materiális értelmében most sem föltétlenül történt nagyon sok a BRICS csúcson. Ezzel együtt az már legalábbis a házigazdasági India szempontjából siker, hogy a tavaszi külügyminiszteri találkozóval ellentétben most sikerült elfogadni egy közös nyilatkozatot. És ami a háborúkat illeti, tehát például a nyugat-ázsiai konfliktusok, tehát a közel-keleti konfliktusok kapcsán egy ilyen tipikusan BRICS-es, tipikusan indiás nyelvezetet sikerült elfogadni, ami, hát ezt úgy szokták fogalmazni, hogy mély aggodalomról tanúskodik, szorosan figyelemmel követi minden résztvevőt a legnagyobb visszafogottságra int, ugyanakkor nagyon határozottan nem fogalmaz meg konkrét vádakat vagy felelősséget az Egyesült Államok kapcsán, vagy Irán kapcsán, vagy Izrael kapcsán, vagy a palesztinok kapcsán, tehát egy ilyen salamoni szövegű nyilatkozatot sikerült elfogadni.
0: Igen, és hát akár az oroszokat is meg lehetne említeni, vagy a szintén tag Szaúd-Arábiát, és hát talán még az etiópokat is, bár nem tudom, hogy a helyi konfliktus az éppen hol tart. A BRICS országoknak ez a fajta tanácskozása inkább a háttér alkuk egyeztetések miatt fontos? Tehát ezek az országok, ha nyilatkozatban nem is jelentenek ki komoly dolgokat, de vélhetően megállapodnak az állam és kormányfőik különböző együttműködésekben?
1: Igen, megállapodhatnak együttműködésekben, illetve bizonyos kétoldalú vonatkozásokban. Egyáltalán az a tény, hogy két országnak a legfelső vezetője személyesen találkozik, mint mondjuk India és Xi Jinping kínai elnök találkozója, aki azt hiszem, hogy talán 7 éve nem járt már Indiában, és ugye nagyon sötét fél évtizeden van túl az indiai-kínai kapcsolat. Ezek olyan kétoldalú találkozók, amik akkor is, hogy úgy mondjam, számítanak és fontosak, hogyha nagyon konkrét eredmények nem születnek belőlük hosszabb folyamatok részeként, de inkább a kétoldalú kapcsolatok fejlődése szempontjából vagy alakulása szempontjából érdekesek, nem pedig valamiféle nyugatellenes vagy alternatív globális blokknak a kialakulása szempontjából, ami nem igazán reális.
0: Még egy kézzelfogható volt a nyilatkozatban, miszerint a globális intézmények reformját sürgetik. Ugye ezek nagyon Amerika központúak, ezek az intézmények, sokszor a székhely is ott van, a vezetés is az Egyesült Államok kezében van inkább, vagy úgy tekinthető, és ez talán még az ENSZ biztonsági tanácsára is igaz, hogy a súlyuknál messze-messze nagyobb területet képviselnek bizonyos államok, míg amelyek akár képviselhetnének is, nem is annyira vannak benne az ENSZ biztonsági tanácsában. Erre van reális esély, legalább ennek a felülvizsgálatára, a BRICS országok kérésére?
1: Konkrétan a biztonsági tanács kapcsán?
0: Akár vagy az ENSZ működésének szempontjából.
1: Biztonsági tanács kapcsán azt kell érteni, hogy nyilván fölvonhatjuk a szemöldökünket, hogy India miért nincs benne, de Franciaország vagy az Egyesült Királyság miért van, de ugye Kína és Oroszország is tagjai a biztonsági tanácsnak, és tudtommal per pillanat egyetlen ország van, amelyik kifejezetten ellenzi például India csatlakozását, és az éppen a BRICS tag Kína. Tehát pont ebben az ügyben nem annyira számítanék áttörésre. Ugye az egyéb globális intézmények reformja kapcsán is én azt gondolom, hogy a BRICS-ben kevesebb az egység, mint az kívülről látszik. A nyelvezetben és a szentimentumban, az érzelemben, hogy reformálni kell, abban nagyobb az egyetértés, mint a konkrétumokat illetően. Például a jelenlegi globális pénzügyi intézmények, mondjuk a Latin Amerikát, afrikai országokat is, én azt gondolom, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem reprezentálják annyira alul, figyelembe véve, hogy ezek mennyire szegény országok relatíve értve ezt. Míg mondjuk Kínát igen, de nem biztos, hogy az indiaiak érdeke, vagy a brazilok érdeke az, hogy Kína súlyát növeljék. Szerintem a BRICS-nek a jelentősége ebből a szempontból, a globális reformok szempontjából inkább a diskurzusnak az életben tartása, és egy ilyen eszmecsere, mondjuk úgy, ami segíthet bizonyos blokkok, bizonyos koalíciók kialakulásához. Nem feltétlenül az, hogy egy egységes BRICS álláspont fog a globális porondon megjelenni, és abban a formában változást elérni.
0: Hát igen, így gondolom, leginkább a Nemzetközi Valuta Alap, illetve a Világbanknak a működését próbálnak megreformálni, mert hogy

0: E tekintetben talán egyes területek igen. Egyébként tényleg kevésbé finanszírozottak, vagy kevésbé vannak jó lehetőségeik. Még egy dolog eszembe jutott, ami az elmúlt egy-másfél évtizedben időről időre szóba kerül a BRICS országok kötelékében, hogy valamelyest csökkentsék a dollár alapú kitettséget, hogy az országok az egymás közötti saját valutáikban való elszámolásra tettek ígéretet. Ez a gyakorlatban működik, vagy igazából mindenki eljut az óhaig, aztán nagyot sóhajt, és mégis a dollárt használja?
1: Én azt mondanám, hogy közel állunk a második lehetőséghez, egy kicsivel több történik a gyakorlatban, mint azt mondta, de ez egy nagyon nehéz folyamat. Ugye néhány évvel ezelőtt a BRICS csúcsoknak, vagy ha nem is a hivatalos kommunikéknek, mert ugye ezt főleg a brazilok, főleg az indiaiak nem kultiválták, hogy nagyon Amerika ellenes, meg dollár ellenes legyen, de a megelőző diskurzusoknak a dedollarizáció, a BRICS valuta, meg ilyen dolgok, ezek rendszeres elemei voltak. Ez mostanra nagy részt eltűnt, még az oroszok sem igazán beszélnek arról, hogy dedollarizálni kellene, vagy fogjuk a világot. Itt is inkább ilyen kisebb, nem nagyon látványos, praktikus együttműködési formák azok, amik megjelennek. Egymás fizetőeszközeit használjuk egymással való kereskedelemben. BRICS Clearing House, ez ugye egy vagy két éve lett elfogadva. Azt mondanám, hogy olyan praktikus eredmények vannak és látszanak születni, amik két mondjuk BRICS tag egymás közötti viszonylatában értelmezhetőek, de ezek a dollárnak a globális pozícióját nem nagyon ássák alá.
0: Ha devizában nem is másban tudnak jobban együttműködni ezek az országok, tehát például az egymással szembeni vámok, kereskedelmi intézkedések, akár kvóták nem túl erősek? Vagy annyi rengeteg ország van, hogy szinte lehetetlen megmondani.
1: Én azt gondolom, hogy BRICS szinten engem radikálisan meglepne, hogyha igazán érdemi előrelépések történnének multilaterális szinten a kereskedelemben, hogy a kétoldalú kapcsolatokban mondjuk feszültségeket sikerül enyhíteni. Tehát egymást váltogató vakrandis szituáció, ahol vezetők le tudnak ülni egymással, és meg tudnak beszélni bilaterális kérdéseket. Ezeken a kereskedelem természetesen előfordulhat, valószínűleg elő is fordul, különösen ugye ebben a globális környezetben, ahol az amerikai vám tarifa háborúk, mi egyebek ezt a kérdést erősen napirenden tartják. BRICS szinten, itt olyan szinten különböző, olyan mértékben különböző gazdaságokról van szó, a 1,4-1,5 milliárdos India és Kína egyfelől, Oroszország, Brazília jóval kisebbek, amik kisebbek, még annál is kisebbek, Kína egy középfejlett ország, Oroszország hát hadiparában igen, másban nem nagyon, India egy nem nagyon fejlett ország, Etiópia, ezek borzasztóan széttartó érdekű országok, hogyha iparról, kereskedelem politikáról van szó. Kétlem, hogy a többi BRICS tag mondjuk Kínának a dömping taktikáit szeretné egy közös nyilatkozatban jóvá hagyni, vagy hogy a kínaiak szeretnének olyan közös nyilatkozatot, ami mondjuk a kereskedelmi praktikáiknak, ha csak implicit módon is, de ellentmond.
0: Végezetül azért a klímaválság és a vízválság az egyre erőteljesebb, és ez Dél-Kelet-Ázsiában is nagy gondot okozhat. Kína és India például ebben nagyon nagy vitákat folytat egymással. Ez bármilyen módon szóba került a BRICS-ben, vagy ez a fajta formula sem alkalmas erre, és itt is inkább kétoldalú tárgyalások döntenek egy-egy vízhasználati jogról, vagy megállapodásról?
1: Nyelvezet szintjén fönntarthatóság, globális környezeti kérdések, ezek meg szoktak jelenni, de ismét igazán tartalmi elköteleződés ezeken a területeken nem szokott bekerülni. A végleges nyilatkozatokba ismét igen, azt gondolom, hogy elsősorban a kétoldali csatorna az, ami érdekes lehet, mondjuk a hidropolitika határon átnyúló folyók kezelése kapcsán. Én nem tudok róla, hogy most az indiai-kínai tárgyalásnak ez egy nagyon hangsúlyos eleme lett volna. Valamilyen szinten biztosan megjelent, mert most a közelmúltbéli nepáli és tibeti árvíz például, hát erősen rávilágít nagyon konkrétan Dél-Ázsiában arra, hogy a Himalája térségében a klímaváltozás ez milyen módon hat akár a fizikai biztonságra, infrastruktúra biztonságára, a határrégiók biztonságára, de igaziból sem Kínára, sem Indiára nem jellemző, hogy multilaterális fórumoknak a közvetítő szerepére mernék bízni az ilyen fontos nemzeti érdek szempontjából ennyire fontos kérdéseiket, inkább ezt bilaterálisan szeretik kezelni.
0: Trembecki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
4: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Budenzútnál, sávlezárásra kell készülni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a külső sávban. Torlódik a Kocsisor a Váci úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással a közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A H9-es HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadság telep között. Németh Luca, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 2026. szeptember 14-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit a hírszerkesztőnk Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete.
10: Az egy évvel korábbi 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene idei júliusban. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7% az egyéb építményeké, 14%-kal volt kisebb.
0: Magyar Péter reggel a közmédia vendége volt a Kossuth Rádióban. A beszélgetésben szóba került, hogy egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, pedig legalább 290-re lenne szükség.
10: A miniszterelnök ígérete szerint átalakítják a rendszert, rengeteg szakember hiányzik, aki a gyerekekkel foglalkozhatna, ezért hamarosan béremelést jelentenek be. 20-25%-os első lépcsős terven dolgoznak, de a kormányfő szerint siralmasak a fizetések a gyermekvédelemben, ezért egy hosszabb távú bérfejlesztés is napirenden van. Magyar Péter elmondta azt is, felháborítónak tartja, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyermek milyen szülőhöz kerülhet, ezért változnak az örökbefogadás szabályai. Nem mondta ki egyértelműen, de a jövőben szakmai szempontok alapján dönthetnek majd a gyerekek elhelyezéséről, mint ahogyan az örökbefogadásra jelentkező szülők szexuális irányultsága vagy családi állapota sem lesz mérvadó, szakmai szempontok alapján döntenek majd. Azt is közölte, családi pótlék emelés is lesz nagyon nagy mértékű jövőre. Magyar Péter emlékeztetett rá, hogy az előző kormányok ehhez a támogatáshoz 2008 óta nem nyúltak hozzá. Idén azonban a Tisza kormánynak rendbe kell tennie a költségvetést, mert a Fidesz kormánytól 8,3%-os hiányt örököltek, és a pénzügyi egyensúly fenntartása az elsődleges feladat. Egy új alkotmány előkészítése is elindul, ennél bárki elmondhatja majd a véleményét, hallathatja a hangját. Arra kérdés le, hogy lesz-e új választási törvény és alkotmány a ciklus végéig 2030-ra, mindkettőre igennel válaszolt, de megismételte, hogy ezt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik.
0: Egyelőre kimaradtak a dízel árkompenzációból a hazai fuvarozók, míg a kormány döntés előtt levélben kérték a miniszterelnököt, a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az ágazatuk is kapjon segítséget.
10: A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint ártámogatás nélkül komoly bajba kerülnek, és veszélybe kerülhet az ellátási lánc biztonsága is. Árvai Tivadart, a szervezet főtitkárát hallják.
11: A fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatást lesz majd mindenki számára. Olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit egyébként számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
0: A kőolaj világpiaci ára közben egy masszív 2,7%-os további emelkedésben, a Brent $107.43, még az amerikai könnyolaj $102.79 jár. Havi 4000-től 26.000 forintig terjednek a nyilvánosan elérhető utánpótlás tagdíjak, éves szinten pedig akár 378.000 forintot is elkérhetnek egy sportoló gyerek után.
10: Mindeközben egyes kluboknál 1 millió forintot meghaladó jóváhagyott TAU támogatás jut egy utánpótlás korú játékosra, erről írt cikkében az m4.hu. A havi tagdíj első látásra sok esetben nem tűnik megfizethetetlennek, éves szinten azonban már 100.000-es kiadásról beszélünk, ehhez jön a felszerelés, az utazás, az edző tábor, a versenyengedély és esetenként az étkezés költsége.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: 5 percnyi tőzsdei kereskedés után mindössze 0,4%-a gyengül a tőzsde, 152.481 ponton a BUX, a forgalom 1 milliárd forint. 1%-a gyengül, illetve erősödik a MOL, 5.445 forinttal jár, az OTP 0,4%-os mínuszban 46.790, a Richter 0,4%-os pluszban 12.580, a Magyar Telekom 2%-a gyengül 2.542 forinton, stagnálnak a 4IG részvényei 1581 forinton, élénk a kereskedése még az Alteónak, amely 8,1%-os pluszban 3900 forinton jár, 1,5%-kal megy felfelé a Panergy 2840 forinton, ugyanakkor 1,2%-kal gyengül az Autovallis, amely jelenleg 126 forinton jár, és esik a Dunahaus 2,9%-kal 1350 forinton. Az euróért jelenleg 364 forint 60 fillért kell adni. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a magas dízelárak miatt.
10: Donald Trump a kérést azzal indokolta, hogy szerinte az orosz finomítókat ért ukrán találatok hajtják fel a teherszállításban meghatározó üzemanyag árát, ami kárt okoz a világnak, ugyanis a támadások nehezítik az orosz dízelszállításokat. Az amerikai elnök arról is beszámolt, zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licencet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták előállítására.
0: 25 évvel szeptember 11-e után, a terrortámadás után a légi közlekedés sok olyan szabályt őriz még, amit akkor vezettek be. Az is igaz viszont, hogy egyes rendelkezések puhultak, de ez nem a biztonság rovására ment, a technológia fejlődéssel segítette a biztonságért felelős szakemberek munkáját, ezt mondta az EGEK Ura blog alapítója.
10: Varga G. Gábor hangsúlyozta, bár a szabályok előírásai világszinten egységesek, a légitársaságok gyakorlatában vannak eltérések ma is.
12: Ezek a biztonsági intézkedések nem egységesek, az előírások egységesek, és hát mindig vannak kivételek, hogy más nem mondjak, ugye híres, hogy az Elál izraeli légitársaságnak a biztonsági protokolljai, utas kockázat elemzése a legszigorúbb a világon, de még egyszer mondom, egységes szabályrendszernek és követelményeknek kell megfelelni, de a légitársaságok által alkalmazott valódi intézkedéseknek a mélységi szigora és azoknak a megvalósulása az messze nem egységes.
0: Új modell jelent meg a hajlítható telefonok évi 22 millió darabos potenciális piacán.
10: Szeptember elején mutatta be az Apple az iPhone Duo okostelefont, amely a cég legnagyobb újítása 2007 óta. Leginkább az ázsiai vásárlók keresik az új terméket. Koi Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szerkesztőjét hallják.
13: Lehet, hogy hardwareben nem hozott világújdonságot most ez az iPhone Duo. Nem kapta fel senki a fejét a hardware specifikációk alapján. Nincs semmi olyan ebbe a készülékbe, ami olyan különösebben nagy szám lenne, viszont a szoftver az igenis tartalmazható olyan elemeket, amiket eddig senki nem tudott megcsinálni. És hát nem utolsó sorban most már ugye egy tradicionális iPhone felhasználónak is van lehetősége arra, hogy hajlítható kijelzős mobilt vegyem.
2: Időjárás jelentés.
10: Laki Zsuzsanna, magyar szépség királynő. 2003-ban Párizsban ezen a napon nyerte meg az Európa szépe választást. Egyébként ő nagy kanizsa szép ajándéka, és már 16 évesen nyert Zala szépét, és hát aztán utána került feljebb és egyre feljebb. Annyit tudunk most róla, hogyha minden igaz, akkor két gyermeket nevelnek férjével, szeretetben, békében, boldogságban valahol Pest megyében, a Duna folyó mellett egy településen. Egyébként 2004-ben az ő arcával reklámozta óriás plakátokon Magyarországot Európában a Magyar Turizmus RT, illetve a Sky Europe légitársasággal volt egy együttműködés, és ennek örvén, illetve ennek lényegeként Laki Zsuzsit lehetett látni a gépek testén, vagy farkán, vagy nem tudom, szóval oda volt felfestve, ahol a legnagyobb felületen lehetett őt látni. Minden esetre biztos, hogy élmény volt. Ha már a repülés szóba került, többször is a hírekben, ma akár felszállásra alkalmas idő is lehet, és a felhők fölött ugye mindig süt a nap, azt ne felejtsük el. Egyébként borult felhős időnk lesz, semmilyen csapadék nem kizárt a havon kívül, mert arra nem kell számítani. 19 és 25 fok közötti értékekre viszont számíthatunk.
2: sporthírek a 94.2.
0: Az első helyen kiemelt Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon a férfi egyest, mivel a döntőben négyszedben győzte le a nyolcadikként rangsorolt Ben Sheltont. A végeredmény 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Spanyol labdarúgó bajnokság, az Atletico Madrid idegenben gyűjtötte be a 3 pontot, miután a 84. percben és az azután szerzett gólokkal 3-0-ra nyert a Real Sociedad vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. Az olasz labdarúgó bajnokságban kikapott a Sassuolo vendégeként a Juventus, amely már így nem veretlen a labdarúgó bajnokságban, a 4. fordulóban az esti meccsen 3-2-es vereséget szenvedett. A sportág történetének első atlétikai világdöntőjét óriási érdeklődés övezte idehaza Budapesten, a Zsivolcki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Vasárnap este zárult a verseny, több mint 60 ezer jegy kelt el, a helyszíni szurkolótábor 60%-át a magyarok tették ki, míg 40% volt külföldi, 93 országból érkeztek az eseményre. A legjobb atléták mellett a nemzetközi sportdiplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világújdonságnak számító eseményre. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke egyébként rendkívülinek nevezve a versenyt úgy fogalmazott, hogy az atlétika jelentős változáson ment keresztül ezzel az eseménnyel, és nagyon örül, hogy mindezt Budapesten valósíthatták meg. Végül 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság lett és Holland aranyérem, a magyarok a 11. helyen zártak, a férfiaknál Lettország diadalmaskodott, a nőknél pedig Hollandia, a nyeretlen magyar női válogatott a 11. helyen zárt.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: Körülbelül 13 perccel nyitott ki a hazai értéktőzsde, meg persze az európai piacok. Milyen a hangulat? Kérdezem Zakár Tivadart, az Univers Invest befektetési igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
14: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz! De valóban a ma reggel, ugye Ázsiában már egy kicsit ilyen borúsan kezdődött a múlt hétvégi pozitív hangulat utána kereskedés, reagálva arra, hogy az AI szereplők valójában egy picit ezt az AI növekedést lassítani akarják. Ugye volt egy komoly nagyhatású tanulmány, amit közzétettek, és hát nyilván ennek megfelelően most az európai nyitáson is érződik ez a hangulat, illetve a határidős amerikai indexeken is. A Bux Index jelen pillanatban 152.387 ponton, ez azt jelenti, hogy 131 pontos, picit több mint 131 pontos esés. Ez ugyan egy ilyen mínusz nullának számít, mert egy viszonylag kicsi mozgás, és a likviditás is úgy látom, hogy most jelen pillanatban még nem túl nagy, de ettől függetlenül mindenféleképpen azért egy irányadó, mégpedig azért, mert az OTP és a Richter részvényeink azok, amik vezetik az esést. 46.720 forinttal az OTP, ez 280 forintos esést, ez 6%-ot jelent, a Richter pedig 12.470 forinton, 60 forinttal esik, ez pedig 48%-os esést jelent. A MOL és a Telekom a blue chipjeink közül az, akik emelkedik, a MOL reagálva természetesen az olajára 5.420 forinton 40 forintos emelkedéssel, ez közel, illetve meghaladja több mint 7%-os emelkedés, hogy közelítünk az 1%-hoz, illetve a Magyar Telekom mindösszesen csak 4 forinttal, de akkor is pluszban 2.552 forinton, ez pedig 16%-os emelkedést jelent. Úgyhogy ilyen nagyon finom, óvatos széttartásban vannak a blue chipjeink, és értelemszerűen azért ennek a hatása a Bluxra is viszonylag egy gyengébb, de az mindenféleképpen fontos viszont, hogy 150 ezer pont fölött van, tehát egyébként tartja magát a Bux Index.
0: Folytatódik a forint gyengelkedése?
14: Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kiélezett hangulat van a héten, hiszen nagyon fontos hét elé nézünk, nem csak, hogy magyarországi vonatkozásokban, hanem a külső hatások, nemzetközi beszűrődő hatások is fogják a nemzetközi hangulatot és a devizapiaci hangulatot befolyásolni. Ugye a legfontosabb a szerdai Fed kamatdöntőülés, ami alapvetően az egész devizapiacra, sőt nem csak a devizapiacra, hanem tulajdonképpen a teljes pénz- és tőkepiacnak meg fogja határozni az irányát. Ráadásul ugye itt nem csak önmagában a döntés, bár az is lehet, hogy emeléssel jár, de ugye a Kevin Warsh sajtótájékoztatója mindenféleképpen egy fontos hatás lesz, és egyébként utána Anglia, Japán, stb. Is szintén lesz csütörtök pénteki napokon még a döntőülés, tehát nem csak Amerikában. És az is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán erre is oda kell figyelnünk, hogy a nemzetközi hangulat és az olajár, illetve a nemzetközi tőkepiaci bizonytalanságoknak egyik fő okozója egyértelműen a közel-keleti válság, aminek az eszkalációja az mindenféleképpen befolyásolja, azt gondolom, a héten a hangulatot, és az a kettő dolog egyszerre tényleg semmi biztatót nem tartogat egyelőre.
0: Ráadásul úgy tűnik, hogy szorost váltunk, mert hogy nem csak a hormozi szorosra kell már figyelni, hanem a Bab-el-Mandebre is, mert ott a husziknak beindult egy szárazföldi támadása a Jemen környékén, és mindenki azt találgatja, hogy lesz egy szaudi légicsapás sorozat, vagy akár mondjuk partra szállás, hát ezt majd meglátjuk természetesen.
14: Igen.
0: És hát igen, azt hát is...
14: Igen? Igen, hát ez az eszkalációnak a következő fokozata tud lenni, és hát bízunk benne, hogy ez valóban legalábbis az piac még ezt úgy kezeli egyelőre, hogy ez még azért talán megoldható, de egyértelműen, hogy romlik a helyzet.
0: Zakár Tivadarral beszélgetünk, az Universe Invest befektetési igazgatójával. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szervusz!
14: Köszönöm szépen, viszontlátásra!
0: És akkor itt van már a stúdióban velünk Csabai Károly, az mforprivatbankár.hu-nak a főszerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
15: Szervusz, jó reggelt! Köszöntelek, és a hallgatókat is.
0: Beszélgettünk belőbb a tőzsdei elemzővel arról, a befektetési igazgatóval, hogy hát úgy tűnik, hogy nem egy, hanem lehet, hogy most már kétszorosra kell figyelni, és hát a kőolajára 102-107 dollár, ami tekintve, hogy pár héttel ezelőtt, sőt, lehet, hogy még talán egy-két héttel ezelőtt is inkább ilyen 70-80 dollár környékén mozgott, ez egy 20%-os emelkedés, ami romba döntheti a szép, lassan csökkenő, vagy éppen jól beálló magyar inflációt, vagy azért ennyire ez még nem egyértelmű?
15: Hát romba nem döntheti, de az biztos, hogy ronthatja, és arra fel kell készülni, hogy az őszi hónapokban mindenféleképpen magasabb pályát fog leírni az infláció, hogy mennyivel, az persze nem lehet tudni, teljes bizonytalanság van. Ugye valamilyen képet majd fogunk kapni szeptember 22-i monetáris tanácsülés után, amikor az inflációs jelentést elfogadja a Magyar Nemzeti Bank. Amit most lehet látni, valóban ez a geopolitikai tényező az egyik legnagyobb hatású. Amellett ugye, tehát ugye ez a forint árfolyamára jelentősen hat, az energiaárakra ugye nem is kell mondani, ugye te is említetted most az értékeket, nem tudni, hogy hol áll meg. Az kétségtelen, hogy az érdekes helyzet alakult ki, hogy most még 25 elején a magyar infláció volt a legmagasabb az Európai Unióban, most a magyar infláció a legalacsonyabb az Európai Unióban, ami az elég. Úgy mondom inkább, hogy az euró használó országok között, mert azért van egy vagy két ország, amelyik, például a Svédország koronázik még, és mondjuk ott ennél is alacsonyabb. Hát az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mit tesz a Magyar Nemzeti Bank? Tehát a kamattal hogyan variál? Ugye most egy mini kamat csökkentési ciklus után vagyunk, ami ugye 3 hónapon át tartott. Most merre tovább? Én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy lehetne még ennek ellenére is enyhíteni, mert legalább 1%-os puffert hozott magával a Magyar Nemzeti Bank az előző adminisztráció után, amit már régen le kellett volna dolgozni, nem dolgoztak le. Most ugye itt van a helyzet, hogy mi legyen, hogyha csökkentesz a kamatot, akkor a forint gyengülni fog vélhetően, mert ugye éppen tudjuk azt, hogy az Európai Központi Bank a múlt héten emelt, most úgy néz ki, hogy a legfrissebb hírek szerint lehet, hogy a Fed is fog emelni, tehát az a spread az fog szűkülni, ami a forintot vonzóvá teheti a befektetők előtt. Nem lehet tudni. Az biztos, hogy most a másik hír, ami kijött, hogy az inflációs célt, azt változtatni kéne már 2001 óta 3%, tehát 4%, amióta bevezették. Az most lehet, hogy ezt a bejelentést kicsit odászhatja, majd meglátjuk.
0: Azért kéne változtatni rajta, mert hogy azért kimondottan, de nem időponttal megerősítve van egy euró bevezetési szándék az új kormányzat részéről, és az inkább 2%-os infláció célt igényel, vagy azért, mert jobb, ha alacsonyabb a cél?
15: Mindenféleképpen mind a kettőben van igazság egyébként. Tehát az egyik az, hogy ha euró bevezetést megcélozzuk, akkor az azt jelenti, hogy ugye teljesíteni kell azt a bizonyos 4 Maastrichti kritériumot, és ebből az egyik ugye az inflációt. Eléggé hülyén néz ki, hogy 3%-kal megyünk ennek neki. Szerintem idejét múlt, azt lehet látni, hogy mindenhol a környéken, de a környező országban sehol nem 3%, tehát a Csehországot, Lengyelországnál mindenhol alacsonyabb, akkor Magyarországnak mindenféleképpen ezt meg kéne lépnie. Viszont nem is az, tehát, hogy tehát ezt meg kéne lépni, és ez egy középtávú dolog. Nem kéne, hogy foglalkozzunk most azzal, hogy mekkora az infláció, de mégis az emberek, hát ismerjük, olyanok, hogy az inflációs várakozások sokkal nagyobbak, mint mondjuk maga az infláció. Tehát most bármennyire furcsa, hiába mondom valakinek azt, hogy hát 1,3 lett az infláció, sőt, előző hónapban 1,2. Hol? Ez az első kérdés. Hát ő azt érzi, hogy ilyen 5-6-7-8%, és valóban az MNB legutóbbi inflációs jelentése 7-8%-ra tette az inflációs várakozásokat. Tehát jobb lenne be is rögzíteni azt, hogy már eleve az MNB is középtávon alacsonyabb inflációt vár. Én azt nem gondolom, hogy első körben mindjárt 3-ról leugrik 2-re, de ha mondjuk 2 lépésben egy ilyen 2,5, utána 2%-ra leviszi, az már egy olyan iránytű, amihez olyan horgony, amihez lehet végül is árazni. A igazi gondot az jelenti, hogy ugye majd biztos lesz szó az építőiparban is, például a termelői árak sokkal jobban emelkednek, mint a fogyasztói árak. Majd meglátjuk, hogy a kettőnek az eredőjéből mi jön ki.
0: Mennyire a magasabb inflációs érzethez mennyire járul hozzá az, hogy emlékeim szerint, mint hogyha hazai inflációs számításban nem lennének benne a lakhatási költségek, tehát mondjuk egy albérlet.
15: Nincs, ingatlanárak azok nem szerepelnek. Hát
0: ami azért ugye
15: jelentősen, hát megfogtad rátapítottál a lényeg, jelentősen, igen. Tehát azt mondják, hogy lakhatási költség, meg az ingatlan árak se. Tehát az, hogy most valaki azt mondja, hogy úristen, le akarom cserélni az ingatlanat, nagyobb lakásba akarok költözni, és akkor miért mondod nekem azt, hogy 1,2-1,3 az infláció?
0: Amikor
15: azt látom, hogy 30%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Most mondtam, ennyivel nem mondjuk. De mondjuk az otthonstart azért lendített rajta, és most több mint egy éve működik az otthonstart, tehát azért lendített az árakon. Igen, hát ez nincs benne. Erre nem tudok mit mondani.
0: Nagy kérdés, hogy miért nincs benne. Pláne, hogy ha valakinek nem is telik lakásra, sem már mint lakáshitel felvételre, akkor albérletet kénytelen fizetni, ott pedig azért szembesül az árakkal, már pedig nem 1-2%-kal emelkednek még most sem az árak éves szinten. Mielőtt a 9:30-es hírekbe kezdenék, kell egyébként, hogy mondjam, muszáj lenne attól függetlenül, hogy most egy újabb inflációs hullám látszik kibontakozni a kőolajban, az árrésstoppot, kiskereskedelmi különadót, ezeket vagy kivezetni, vagy valamelyest mérsékelni. Tehát pont nálatok az M4.hu-nál nyilatkozott Simor András volt jegybankelnök ezzel kapcsolatban, és hát ő mondta, hogy hát ezeket ideje lenne kivezetni, mert nagyon-nagyon piac, így egyébként infláció torzítóak is.
15: Nem tudom, hogy ma Magyarországon találsz-e a kormányon kívül olyan tényezőt, aki az ár és stoppot nevezetné ki. Talán maguk azok az emberek, akik talán nem látják át teljes egészében, bár hogyha az M4-t és a privátbankát olvassák a cikkeiket, akkor megpróbálunk olyan hátteret adni. Nem igazán értem. Mikor már egy nemzeti bank is ezt mondja, az összes elemző azt mondja.
0: A fogyasztói kosárszámítások ezt mondják.
15: Tehát igen, igen, és a másik meg az, hogy most egy történelmi pillanat lenne, hát történelmi, de szerintem azonnal ki kellett volna vezetni, amikor az új kormány fölállt. Amikor kivezették a védett árat, akkor nem értettem, hogy miért maradt meg az ár és stop. Ezt mai napig nem értem. És most miért van meg, amikor most már a jelentősége nem igazán van, már a bázishatások is kimentek, mert ugye ezt tavaly márciusban vezették be. Nem lehet tudni.
0: Mindig népszerűtlen kivezetni egy korábban népszerűnek gondolt.
15: És akkor a védett áraknak miért vezette ki?
0: Muszáj volt.
15: Na, hát ezt is muszáj lenne, mert hogyha most elmész egy kiskereskedővel beszélsz, akkor azt fogja mondani, hogy akkor megmutatja a három éve vezeti könyveit, mit tudom én, és azt látja, hogy neki ez egy iszonyatos veszteség, tehát ki kéne vezetni. Nem is kérdés, ezt sem most fogják kivezetni, valószínűleg nem most. Mert megint, amit mondtál, a populista nem lenne annyira népszerű. A különadókat, azokat megint én azt mondom, hogy azokat is szépen, fokozatosan ki kell vezetni, de az fokozatosan, az, hogyha egyszerre vezeti ki, miközben éppen a költségvetés hatalmas elstruktúrásán dolgozik a kormány, akkor lehet, hogy még nagyobb hiány lenne az egészből. Ezt a szektorra le kell ülni, meg kell beszélni. Bankok például óriási különadót fizetnek, energetikai cégek hatalmas különadót, a MOL-lal egyeztetések folynak, gondolom ezen folyamatosan szó esik, hogy na majd jövőre valamikor, a bankokkal
0: mindig
15: is.
0: Jövőre.
15: Tehát igen, mindig jövőre. Tehát én nagyon, nagyon nem vagyok híve, és ezt mindig elmondom, meg leírom, hogy nem vagyok híve annak, hogy ezek vannak. Most jelen pillanatban nem tudni, és akkor ott van a legnagyobb kérdés, ami ez aztán tényleg az Orbán kormány szentehene a rezsicsökkentés. Tehát a rezsicsökkentést az annyiszor leírtuk már, hogy mekkora átverés tulajdonképpen, mert valahol persze egyéni szinten jól járunk, de amikor az MVM-et meg kell támogatni mondjuk költségvetési forrásba több száz milliárd forinttal, mert hogy ő állja a rezsicsökkentésnek a számláját, de hogy ő állja, mi álljuk, mert állami cég, akkor ezt is, csak ezt is, hát most gondolj bele, ha már az előbb mondtuk, hogy egy ilyen kis ár és stopot nem vezetne ki populáris szempontból, akkor egy ilyen nagy rezsicsökkentést, ahol tényleg nagyon keményen el kéne magyarázni, akkor ezzel mi történik. Mondom, minden ilyesmit, minden ilyen hatósági intézkedést ki kell vezetni, és a piaci kereslet kínálat alapján dolgozni, de akkor itt van a dízelár, ami most megint olvasom, hogy nagyon nagy vitákat kavart. És
0: az 5000 forintos támogatás?
15: Igen. Tehát a dízel autósokat megtámogatják. Már olvastam elismert szakértőktől, hogy eléggé populista módon bombázták. Én egyetértek azzal, hogy a dízel autósokat támogatni kell. Illetve azzal értenék egyet, hogy akinek a munkájához kell. Tehát ezt meg kell nézni.
0: Hát azt aztán bebizonyítani.
15: Tudjuk Magyarországon, valaki azt mondja, hogy elmentem három sorokkal, hogy dolgozom, nekem a munkámhoz kell, vagy valami ilyesmi. De tehát szerintem az lenne a jó irány, hogy tényleg a rászorultsági elve, ebben az intézkedésben legalább látom a rászorultsági elv érvényesülését. Az a kérdés, hogy ezen még lehetne filmítani, szerintem igen.
0: Kiskereskedelmi adó, csak egy záró megjegyzés, árbevétel alap, ugye 4%-os. Igen. Magyarán mindenre rámegy, igazából nem is 27, hanem 31%-os, innentől kezdve a forgalmi adó. Tehát már ezzel egyébként valószínűleg inflációt is lehetne mérsékelni. Más kérdés persze, hogy a korábbi veszteségeiket mondjuk a kereskedők hogy próbálnak meg ledolgozni, ha ezt kivezetik, de hát az már megint tényleg egy másik kérdés. Folytatjuk majd Csabai Károllyal, az m4privátbankár.hu főszerkesztőjével a beszélgetést a 9:30 híreket követően.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
16: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
17: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
18: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
19: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
2: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 9:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, a hírszerkesztő Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete.
10: Az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene idén júliusban. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal mérséklődött.
0: A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezt a közlekedési és beruházási miniszter írta a Facebook oldalán.
10: Mitézi Dávid arról írt, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek autósok a magyar autópályákon 180 km/h feletti átlagsebességgel. Így a tárca vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését.
0: A Kossuth Rádió vendége volt reggel a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, pedig legalább 290-re lenne szükség. Ígérete szerint átalakítják a rendszert, mert rengeteg szakember hiányzik belőle. A kabinet egy 20-25%-os első lépcsős bérfejlesztési terven dolgozik, de a hosszabb távú emelés is napirenden van.
10: Magyar Péter azt is elmondta, felháborítónak tartja, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyermek milyen szülőkhöz kerülhet, ezért változnak az örökbefogadás szabályai is. Bár nem mondta ki egyértelműen, de a jövőben szakmai szempontok alapján dönthetnek majd a gyerekek elhelyezéséről, mint ahogy az örökbefogadásra jelentkező szülők szexuális irányultsága vagy családi állapota sem lesz mérvadó, szakmai szempontok alapján döntenek majd. Közölte azt is, hogy családi pótlékemelés is lesz nagyon nagy mértékű 2027-ben. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy az előző kormányok ehhez a támogatáshoz 2008 óta nem nyúltak hozzá. Egy új alkotmány előkészítése is elindul, itt bárki elmondhatja a véleményét, hallhatja a hangját. A miniszterelnök szerint 2030-ig lesz új alkotmány és választási törvény, mindkettőt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik.
0: Egyelőre kimaradtak a dízel árkompenzációból a hazai fuvarozók.
10: Még a kormány döntés előtt levélben kérték a kormányfőt, hogy a gazdasági és energetikai, valamint a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az ágazatuk is kapjon segítséget. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint ártámogatás nélkül komoly bajba kerülnek, és veszélybe kerülhet az ellátási lánc biztonsága is. Árvai Tivadart, a szervezet főtitkárát hallják.
11: A fuvarozásnak nincs választási lehetősége, azon az áron tud tankolni, amely áron eléri az üzemanyagot, és hogyha ez magasan van ez az ár, akkor a költség továbbhárítás miatt ez meg fog jelenni a fogyasztói árakba, és az összességében nyilván egy infláció gerjesztő hatást lesz majd mindenki számára. Olyan kritikus állapotban van ilyen szempontból most az alágazat, hogy az üzemanyagár valamilyen fajta kompenzáció nélkül, amit egyébként számos európai ország valamilyen formában már igyekszik megtenni, tényleg nagyon komoly bajba kerülhetnek a fuvarozók, és összességében az ellátási lánc biztonsága is.
0: Havi 4000-től 26000 forintig terjednek a nyilvánosan elérhető utánpótlás tagdíjak, éves szinten pedig akár 378000 forintot is elkérhetnek egy sportoló gyerek után.
10: Mindeközben egyes kluboknál 1 millió forintot meghaladó jóváhagyott TAO támogatás jut egy utánpótlás korú játékosra, előír cikkében az m4.hu. A havi tagdíj első látásra sok esetben nem tűnik megfizethetetlennek, éves szinten azonban már 100000-es kiadásról beszélünk. Ehhez jön a felszerelés, az utazás, az edző tábor, a versenyengedély és esetenként az étkezés költsége.
2: Tőzsde hírek.
0: Mindössze 0,03%-kal, de gyengül a BUX, most éppen 152.470 forinttal jár, a forgalom közelíti a 2,5 milliárd forintot. A MOL 0,6%-os pluszban 5.405 forinton, az OTP 0,5%-kal gyengült 46.740, a Richter 0,4%-os emelkedésben 12.580 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-kal drágul 2.556 forint. A Forage részvényei 1,1%-os mínuszban 1564 forinton, gyengül a Duna House 2,9%-del 1350 forinttól jár. A devizapiacon az euróért 365 forint 50 fillért kell adni. Európában nyitás óta a főbb indexek jobbára felfelé mennek, ez egy ilyen 0,5%-os emelkedést jelent. Időközben a DAX azért benézett a 25.500 pontos szint alá, 25.498 ponton. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1554, a kőolaj pedig drágul, méghozzá 2,6%-kal, 107,38 $ a Brent, az amerikai könnyolaj 102,65 $. A borszőlők szürete is megkezdődött, vannak fajták, amelyeket már be is fejeztek.
10: A termés mennyisége kevesebb lesz, mint az elmúlt években, a minőséggel viszont nem lesz gond, sőt az évjárat idei, mármint az idei évjárat különleges lesz, ezt prognosztizálja a Trend FM állandó agrárszakértője. Simon Attila hozzátette, az aszályon túl az aranyszínű sárgaság is gondot okoz, ami miatt újra kell tervezni néhány borvidék szőlőkínálatát.
20: Körülbelül 15-30% kevesebb termés lesz ebben az évben a elmúlt évekhez képest. Ami nagyon jellemző erre az évre, a nagyon korai kezdés, hiszen augusztus elején megindultak a korai fajták, korai érés miatt. A mennyiség és minőségben egyértelműen látszik, hogy a kisebb szemek, többette szemek mennyiséghozamokban zuhanni fognak látványosan. Viszont a szőlő minősége és az éve karaktere igazán különleges lesz. Bár mindenképpen egyértelműen látszik, hogy heterogén a borvidékeknek a hozama és minősége. Ami még nagyon rátesz erre a csökkenésre, ez a aranyszínű sárgasság, amelyen komolyan kell védekezni és nehezíti a termelők dolgát. És egyértelműen látszik, hogy magát a feltöltetés engedélyeket is, de hát kell, újra kell gondolni, hogy mit hova és milyen fajta tovább ültessenek.
2: Időjárás jelentés.
10: Tatabányán van egy olyan negyed, hogy angol házak, ez a bánhidai hőerőmű mellett található, és a 20-as évek végén, mármint a múlt században, a 30-as évek elején épült ott egy lakótelep, tényleg ilyen kis angol házacskák mintájára, egyébként brit pénzügyi kölcsönökből és brit vállalkozások közreműködésével. Mindez csak azért jutott eszembe, érdekességként, mert amikor jöttek a szövetséges légitámadások a II. Világháború vége felé, akkor valahogy ezt a negyedet mindig elkerülték, a brit kölcsönökből épült házak soha nem sérültek meg, még a környékük sem. Ezzel ellentétben 1944-ben ezen a napon, szeptember 14-én a Budapesti Közlekedési Múzeum akkori épülete gyakorlatilag teljesen megsemmisült, benne a repülőgépgyűjtemény és a kiemelkedően értékes 1:5 léptékű vasúti kocsi modellek nagy része is elpusztult. Ez egy szomorú évforduló, minden esetre tekintsünk előre. A repülésről már beszéltünk, szóval akár légi közlekedéshez is alkalmas lesz a mai nap. Egyébként itt lent a földön borult felhős időre számíthatunk, csapadékkal, esőkkel, záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet kellemes lesz, 19 és 25 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 9 óra 42 perc van, jó napot kívánok! Folytatjuk Csabai Károllyal, az mfarprivatbankár.hu főszerkesztével. Előzőleg már az inflációról beszéltünk. Most nemrég kijött 8:30-kor az építőipari adat, ami hiába vagyunk itt a 13. kerületben, és látjuk, hogy egyre másra épülnek a lakóházak, például nagy beruházásokat, csak ahol élnek a környéken lakók 5-6-ot. Hát ez az teljesítményben nem látszik sajnos. Újabb 10% fölötti visszaesés. Az építőiparnál mi hozhat szerinted változást? Egyértelműen az uniós pénzek bejövetele, vagy kéne más is?
2: Hát egyértelműen az uniós pénzek bejövetele, persze. Hát most mindenki kivár, állami és vállalati oldalon is. Tehát nem csak az uniós, hát ugye a változás, amit említettél a beszélgetésünk, meg folyamatosan beszámoltok rá a beszélgetésünk első részében, az iraki konfliktus az egy teljesen... teljesen rányomja a bélyegét a történetre, az energiaárak, ezek mind-mind olyan költségtényezők, amik már ugye azt én is említettem, az ipari termelői árak azok sokkal magasabbak, mint mondjuk a fogyasztói árak, tehát ott egy hatalmas nagy költségnyomás van. A másik, tehát amíg az nem oldódik meg, addig Isten igazából az építőipar is nehezen lábal ki belőle. Ugye itt az a probléma, hogy emellett azt se lehet látni, hogy a forint árfolyam az merre fog alakulni, az is az energiaáraknak a befolyásoló, tehát az energiaárak befolyásolják. Tehát jelen pillanatban, és az állami megrendelések. Ugye az építőiparnak jelentős állami megrendelései vannak. Ha az állami megrendelések akadoznak, vagy nem nagyon jönnek, akkor az padlót fog az egész építőipar. A lakásépítés, amit te mondtál, tényleg mindenhol lehet látni, hogy ugye ez az otthonstart berúgta ezt az egész történetet, de itt is van egy kockázati tényező, hogy ugye az engedélyeztetés, az új lakás, vagy építési törvény alapján az engedélyeztetés az megszigorodik. Tehát mindenhol az élet egyéb területein is szigorúbbá válik a gazdaság, ami egyrészt egyébként szerintem támogatandó és helyeslendő, de másrészt ugye ez alkalmazkodni kell, az egy bizonyos alkalmazkodási idő, míg az megtörténik, tehát ott is egy szigorítás lesz. Nem tudjuk, hogy az uniós forrásokból idénre szerintem azért olyan nagyon nem lehet számítani semmire e történetbe. Jövőre már valami lehet, az állam eléggé szerintem megfontolva fog majd költekezni, sokkal megfontoltabban, mint mondjuk az előző kormány, már csak azért is, mert szerintem még ők is nehezen látják, hogy mi merre hány méter. Tehát, hogy amíg onnan nem jön, tehát ugye mi... ugye itt az adatokból is lehet látni, de én nem akarom megismételni, mert részletesen elmondtátok, hogy az egyéb építmények azok, amiket kell figyelni, ott vannak az állami megrendelések eldugva. Az út, vasút, autópálya, ilyen építések.
1: Hát meg nehéz azt kitalálni, hogy akkor ezeket ki fogja építeni, hogyha az előző kormányzathoz közel álló, mondjuk úgy baráti cégeket teljesen kihagynák ebből, hát akkor lassan nem marad kivitelező, vagy generál kivitelező semmiképpen, bár erre mondja egy építőipari ismerősöm, hogy vannak cégek, csak éppen ezek a megrendelés aláírók, a teljesítők voltak a szerződés

0: De azt nem lehet azt csinálni, hogy akkor most jöjjön a B cég, aki mondjuk az elmúlt 10 évben egyetlen egy megrendelés nem kapott, és akkor...
1: És miért jöjjön? Mert csak.
0: Csak. Tehát megint a... Jó, egyébként van olyan külföldi cég, amelyről lehet hallani, korábban is épített azért már egy-két dolgot, ami az elmúlt években nem igazán volt kedvelt, vagy nem igazán volt kedvezményed, vagy nem nyert nagyon a közbeszerzésben, azoknak meg lenne az, de ez kevés az ilyen. Tehát itt szerintem, nem azt mondom, hogy tehát mindenféleképpen az alapján kell majd megnézni, hogyha valaki a korábbi években sorra nyerte a közbeszerzéseket, az elindulhasson a mostani közbeszerzésen, hogyha azt átlátható ajánlatot tesz. Tehát én nem zárnám ki csak azért, mert a tulajdonosa miatt mondjuk...
1: Köthető volt az előző
0: kormányzat. Köthető volt az előző kormányzat. Tehát ha ebbe belemegyünk ebbe a libikókába, ebből soha nem fogunk kikerülni, és 2070-ig ez lesz, hogy akkor te az előző kormánynak dolgoztál, most nekem nem dolgozol. És akkor... Na jó, nem,
1: ez mind lassítja a folyamatokat, csak ugye most ez ütközhet a... Ha persze lesz ezek ellen a cégek ellen vizsgálata az elszámoltatással, vagy úgymond a vagyon visszaszerzéssel, ellenben mondjuk véhetően egy komoly áresés lenne az itteni vállalásoknál, mert valószínűleg egyébként olcsóban tudnák, vagy akár akarnák vállalni, mert a legrosszabb az, ha vannak eszközei, de nincs megrendelésed.
0: Igen, igen, de hát mondom, tehát van az a megoldás, hogyha mondjuk valakit mondjuk...
1: Vagy cégvezetőt cserélnek.
0: Túlárazott közbeszerzéseket feltárjuk, a felelősséget felelősségre vonják, de azért nem lehet mondjuk egy több száz, vagy több ezer fős céget csak azért elmeszelni, mert hogy ez történt az élen. Hát valahogy ezt meg kell oldani, hogy azokat az eszközöket és azokat a szakembereket megtartani, nem lehet alapítani egy másik céget és oda átvinni mindent, azért mégse a kommunizmus világában élünk. Valahogy ezt meg kell oldani szerintem, és én azért az eddigi megnyilatkozásokból azért nem azt érzem, hogy most akkor mindenkit leszalámíznak, és akkor a nullára megy, hanem azért, sőt, hát most pont az M4 oldalain lehet olvasni olyan közbeszerzéseket már most, ahol nyernek olyanok, akik korábbi években is nyertek.
1: Ha meg tudják csinálni a munkát, és szabályosan, akkor mondjuk miért nem?
0: És ami a lényeg, hogy transzparens árajánlatot. Tehát olyan árajánlatot, és nem ez a hogy akkor kinek áramoltatom vissza, saját zsebembe, milyen céghez, és csak az én haverom, barátom, feleségem, lányom, fiamnak a vállalkozásaihoz köthető megrendeléseket látok valahol, szóval nem. Tehát ezt lehet csinálni. Az építőiparnak ez, de mondom, itt a nemzetközi helyzet is annyira bizonytalan, tehát most úgy egyszerre jött minden, a magyarországi rendszerváltás, a nemzetközi helyzet fokozódása, ugye,
1: az mindig fogadom, egy régi klasszikust
0: idézzünk. Emellett most még az infláció még jó, de hát sajnos az is ilyen szempontból romlik, és mondom, hogy az, hogy a lakásépítések szigorodnak, az engedélyeztetés az támogatandó, de ugyanakkor akkor nem szabad ott is kijönteni a fürdővízzel a gyereket, tehát nagyon nehéz. Viszont az építőipar, hogyha az egész a big picture-t nézzük, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy az építőiparnak a súlya a GDP-ben azért nem olyan jelentős. Csak az érzetünk az, hogy itt most valami nagyon nagy dolog történt, mert az egész iparnak a súlya az 11-12%, és azon belül az építőipar is sokkal kisebb. Tehát, hogy de mégis egy olyan tényező, ami mindenféle alágokon keresztül, most gondoljuk bele, hogy építőiparra mennyi minden tényező hat, és úgy viszont már a GDP-re lehet. A közvetett hatása viszont sokkal nagyobb, mint mondjuk a közvetlen hatása.
1: Te okosabb lettél, amikor olvastad a költségvetési átalakítást? Tehát, hogy idén hogy módosítaná a költségvetést a kormány? Mert jó nagy találgatások vannak ezzel kapcsolatban, hogy akkor például ugye a beígért egészségügyi források ott vannak-e, aztán az, hogy mondjuk ez nyilván, hogy teljesül az év végéig, mert nagy libikókát okoz az uniós pénzeknek a megelőlegezése is, és hát akkor arról még nem is beszéltünk, hogy így menet közben akár egy interjú alatt több minden olyasmit beígér a miniszterelnök, ami után a pénzügyi miniszter meg vakarhatja a fejét, hogy ezt hogy hozzam össze, és akkor még nem volt béremelési tárgyalás, akkor még nem volt az, hogy menet közben majd kiderülnek, hogy bizony teljesíteni kell, szerintem egyébként

0: honvédelmi programot is, tehát hadikiadásra is kell, tehát csomó mindenre kellene költeni, miközben kormányzati ígéretek alatt sistereg a talp, már ami a pénzügyminiszterét illeti. Szóval mennyire lesz ez nehéz dió, ez a költségvetés?
1: Hát ez egyik legnehezebb dió lesz, de végül is most próbálják a fejéről a talpára fordítani a rendszert, meg a gyereket, vagy nem tudom, hogy mondjam, a költségvetést. Hát ez így volt mindig is. Tehát amióta az eszünket tudjuk, és újságírók vagyunk, tehát azt látjuk, hogy sőt, hát meg beszélget a szakemberek, hogy beözönlik az összes tárcától, hogy mi ennyi kiadást kérünk, és akkor másik oldalon megnézi a kormány, hogy ennyi bevételünk, és akkor azt mondja, hogy hát a tiéteket azt csak 50%-ba tudjuk teljesíteni. Tehát most végre kialakul az talán, hogy egy normálisan szakemberek által, és nem politikai üzenetek által, hogy valaki egy mit tudom én, faluba lemegy, és valakinek a...
0: Megígér valamit,
1: és akkor bejön a főnök, és azt mondja, na, Marcikám, vagy mindegy, ki volt-e, Misikém, és akkor na, ezt gyorsan adjunk neki valamit, érted? Tehát, csak reméljük, hogy ez nem történik. Az meg, hogy és az is teljesen normális, én végigértem már nagyon sok miniszterelnököt, amikor, tehát, hogy rádió interjúkból hosszabb távú következtetéseket levonni,
0: nem sok értelme van,
1: most azt tudom jó, hogy vannak olyan pontok, ez például a családi pótlék, ami tényleg elképesztő, tehát hogy 2008 óta nem változott. Most én is ma reggel hallottam, hogy 27-től, és ugye visszakérdezett a kolléganő, hogy oké, de hogy most akkor 27-től lesz, és akkor mondta, hogy igen, a nagy arányú. Majd meglátjuk, hogy mi a nagy arány, ez is csak szerintem megközelítés kérdése. Tehát, hogy én se látom még teljesen a költségvetés, a pótköltségvetés vázát, de most valami tűzoltást végre kell hajtani, inkább nagyon nagy kérdés lesz, mert a 27-es költségvetés, és az nagyon közel van, és én attól tartok, hogy egyszerre kell tüzet oltani, és egyszerre kell építkezni, és a kettő között alig van, hát gondolom egyszerre csinálják, de nagyon-nagyon nehéz lesz, és ott lesz az, amit te mondtál, hogy 27-re beözönlik az a csomó igény, és mindenki mindent át akar alakítani, teljesen jogosan, és normális piacgazdaságszerű, versenyszerűvé akarja tenni, csak hogy erre honnan lesz pénz, úgy, hogy azt a bizonyos megszorítás szót azt
0: kerülni kéne.
1: Ők is kerülik, persze. Az a kérdés, hogy ebből a vagyonból mennyit lehet visszaszerezni, én szerintem rövid távon nem sokat, de majd meglátjuk, hogy középtávon mennyi. Ezek mind-mind jogi, hát ha csak azt mondjuk, hogy a hivatal vezetője az első interjúban véletlenül azt mondta, hogy 6 év alatt nem lesz itt semmi. Aztán utána, amikor rákopintottak
0: jogerős
1: nem lesz. Na de a jogerős az azt jelenti, hogy akkor jön akkor vissza a pénz. Tehát akkor mondják, akkor erre a számla tessék visszautalni. Tehát, hogy aztán utána korrigált. De szóval ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz. Nem azt mondom, hogy én nem bazíroznék azokra a pénzekre, amit visszaszednek, de szerintem, ha én lennék a pénzügyminiszter, akkor megpróbálnám úgy a költségvetést összeállítani, hogy ezekkel nem számolok. Aztán, ha ezek jönnek, az uniós pénzekkel számolok, akkor aztán, ha ezek jönnek, tök jó.
0: Nem tudsz más csinálni szerintem egyébként, mert ott van például a Zuglói ingatlan együttes, ami több 300 milliárd forint értékű, ugye ott felrúgta a szerződést a kormány, de hát annyi pénzt nyilván nem fogtuk tudni kifizetni a Bayer, akármilyen eljárás indul ellene. Aztán mondjuk, hogyha valakinél születik egy döntés, akármekkora vagyonú embernél vagy cégcsoportnál, azok a pénzek már rég más projektekben vannak, ki tudja, milyen számlákon vannak, hát nem tudom, hogy ebben mennyire lehet bízni, hogy hát itt hatalmas nagy összegek, inkább jelképes összegek fognak.
1: Igen, meg amit említettél, hogy ha hoznak egy döntést, hogy akkor itt, tehát hogy már most is lehet olvasni olyat, hogy akivel szemben csak a szankciót belengedték, vagy már lehet, hogy már valami is történt.
0: Valamennyit visszafizet.
1: Igen, de nem, a jogászok azt mondják, hogy na várjunk csak, akkor nekünk erről papírunk van. Most oké, tehát hogyha azt jogszerűen, ha jogszerűen azt aláírták, és az úgy működik, akkor nem lehet csak azt mondani, hogy akkor ne haragudj, de most rendszer,
0: nem tetszett az
1: rendszerváltás volt, és akkor add vissza azt.
0: Nem tetszett az előző miniszterelnök.
1: Igen, és olyan alaposan meg kell, és én attól tartok, nagyon-nagyon sok olyan ügylet van, amit nagyon-nagyon alaposan alátámasztottak. Az oké, hogy nekünk az tetszik, vagy nem tetszik, meg mekkora túlárazás, amit én elítélek, én is, gondolom mindenki, De hogyha az le van papírozva, akkor elég nehéz az, amit csinál. És ez már ugye a választási kampányban is nagyon sokan a szemére vetették a Tiszának, vagy hát figyelmeztették a Tiszát arra, hogy szép és jó, ez a pénzt visszaveszünk, na de hát ezt milyen keretek között tudjátok megtenni, majd meglátjuk. Visszatérve az építőiparra, én azt gondolom, hogy meg az egész magyar gazdaságra, hogy tényleg várjuk ezt a jövő évi költségvetést, hogy fog kinézni, de hát ugyan annyira várjuk, hogy mi lesz ugye a félidős választáson Amerikában, és akkor utána legalább megenyhül az amerikai elnök. Nem tudom.
0: Hát akkor biztosan meg fog enyhülni egyébként, hogyha mindkét házat elveszíti, és azért akkor mondom, egyezkedni tehát
1: akkor,
0: kéne.
1: És akkor inkább azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy a nagyobb reményt arra teszem, de az azért minket, mint kis nyitott gazdaság eszméletlenül befolyásol.
0: Így zárszóként van ugye euróbevezetési szándék, van rengeteg terv, ötlet, és hát akkor vannak ugye a kötelezettségek a költségvetésben, és előzetesen még nem ültek tárgyalóasztalhoz, de hát októberben mindenképpen indul egy jövő évi bértárgyalás, ahol még van egy bérmegállapodás utolsó éve, teljesíteni kéne 10% fölötti béremeléseket, amire már azt mondták a munkáltatók, hogy no-no, és akkor még ilyen finoman fogalmaztam, 2%-os inflációnál ők ugye nem fognak 14-et emelni, de hát ugye ez is egyfajta jóléti intézkedés lenne, meg hát uniós kötelezettség, hogy zárkóztassuk fel a béreket, vagy legalábbis irányelv. Kemény lesz ez a bértárgyalás, és ebben lehet némi csalódás mondjuk munkavállalói szemszögből?
1: Hát lehet, de mikor említetted ezt, hogy uniós előírásra a béreket zárkóztassuk föl, az nem uniós előírás, hogy egy gazdaságot jól működtessünk termelékenyen, hatékonyan. Tehát én mindig azt mondtam, hogy az elmúlt 4 év pont az volt a probléma, hogy a minimálbért őrületben emelgették, úgyhogy a gazdaság stagnált. És látjuk azt, hogy hatékonytalanul termelt. Nem tudom, valami kompromisszumra biztos, hogy kell jutni, valószínűleg mind a két fél belátóbb lehet, talán erre, hogy most tényleg egy más világ jött, egy eléggé 180 fokos fordulat történhet talán, és erre, de hát ugyanakkor meg ők meg azt mondják, hogy az ő alkalmazottaik meg azt mondják, hogy nem mondhatjuk nekik azt, hogy menjél haza, és mondd meg a feleségednek, hogy most azért nem fogunk több bért fizetni, mert éppen most rendszerváltás történt.
0: Szóval, de, igen, és ebből megélni meg nem tudsz.
1: Tehát, nem igazán, mégis a kasszánál se tudod azt mondani, hogy azért nem fizetett ki a magasabb árakat.
0: Hát meglátjuk, hogy majd ezzel is mi történik, meg persze a költségvetéssel is. Csabai Károllyal, az m4privatbankár.hu főszerkesztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát a mai napra.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
4: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Budenzútnál, sávlezárásra kell készülni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Helyszínelnek a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a külső sávban. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 2 perccel múlt 10 óra. Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit, kiemeltem például a cégekkel kapcsolatosakat, mert hogy abból is jött jó néhány érdekesség. A hírszerkesztőnk Németh László.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: A továbbiakban Novo név alatt működik majd a Dán Novo Nordisk.
6: A CNBC összefoglalója szerint a cég átfogó márka megújítást hajt végre, közben pedig az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben. A második negyedében a Novo a piac alig 40%-át birtokolta, közben az Eli Lilly 61%-os részesedéssel uralta a szegmenst. A Novo szerint az átpozícionálás célja, hogy a tudományos áttöréseket közelebb vigye az ember mindennapjaihoz, emellett erősítse a bizalmat a nyilvánosság és a piaci szereplők körében.
0: Csődvédelmet kért egy New York-i bíróságtól a Lett Air Baltic légitársaság. Az intézkedés célja a cég adósságainak mérséklése.
6: A légitársaság közleményében hangsúlyozta, járatai továbbra is a menetrendnek megfelelően közlekednek. A már megváltott jegyek és foglalások érvényesek, az ügyfélszolgálat a bírósági felügyelet zajló eljárás ideje alatt is zavartalanul üzemel. A lett állam többségi tulajdonában lévő társaság 350 millió eurós finanszírozásra kapott kötelezettségvállalást több pénzintézettől és befektetési alapkezelőtől, köztük a Barclays-től, a Morgan Stanley-től és az Oak Street Capital Management-től. Ez a forrás biztosítja a légitársaság folyamatos szerkezet átalakítás alatti működését.
0: Folytatódott a hazai építőipar lejtmenete.
6: Az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene júliusban. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb.
2: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsde 6%-os mínuszban jár 151.484 ponton a BUX, a forgalom 3.545.000.000 forint. 0,2%-kal gyengül a MOL 5.370 forinton, az OTP 1,3%-kal gyengül 46.370, a Richter 0,2%-os mínuszban 12.500, a Magyar Telekom 0,5%-kal erősödik 2.562 forinton, jelenleg 364 forint 90 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,4%-os pluszból indított a napot, de most már mínuszban van, ez körülbelül egy ilyen 6%-os esést jelent, csak úgy, mint a német DAX-é, a francia CAC-ra 0,6-del, az olasz tőzsde 0,5%-kal, a spanyol mutató szintén 0,5%-kal megy lefelé. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,15 fölött valamivel 1,1545. Ázsiában egyébként nagyot zuhant a dél-koreai tőzsde, a Kospi Index 3,3%-ot. Drágul a kőolaj, majd 3%-kal, $107.59 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $102.75. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte a Facebook oldalán.
6: Vitézi Dávid arról írt, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek autósok a magyar autópályákon 180 km/h feletti átlagsebességgel. Így a tárca vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését.
0: A Kossuth Rádió vendége volt reggel a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, de 290-re lenne szükség. Ígérete szerint átalakítják a rendszert, mert rengeteg szakember hiányzik, 20-25%-os első lépcsős bérfejlesztési terven dolgoznak, de a hosszabb távú emelés is napirenden van.
6: Magyar Péter elmondta, hogy a felháborítónak tartja, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyerek milyen szülőhöz kerülhet. Ezért változnak az örökbefogadás szabályai is. Nem mondta ki egyértelműen, de a jövőben szakmai szempontok alapján dönthetnek majd a gyerekek elhelyezéséről. Azt is közölte, hogy családi pótlékemelés lesz nagyon nagy mértékű jövőre. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok ehhez a támogatáshoz 2008 óta nem nyúltak hozzá. Egy új alkotmány előkészítése is elindul. Bárki elmondhatja a véleményét, hallhatja a hangját a miniszterelnök szerint. A kormányfő azt mondta, hogy 2030-ig lehet új alkotmány és választási törvény, de mindkettőt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik.
0: A héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés, amelyek az alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynök aktákat érintik.
6: Öt új alkotmánybírót is választhatnak a képviselők. A hétvégén a kabinet első lépésként 9,5 milliárd forintos krízisprogramot indított új férőhelyek létrehozására a gyermekvédelemben, a speciális gyermekotthonok megerősítésére és a szakmai ellátás bővítésére.
0: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vasárnap szankciókkal sújtotta Julia Mendelt, egykori sajtótitkárát, valamint 9 másik embert orosz propaganda terjesztése, illetve Oroszország Ukrajna elleni agressziója támogatása címén.
6: A Reuters hírügynökség szerint a szankciók 10 évre szólnak, és vagyonbefagyasztáson túl kereskedelmi korlátozásokat is tartalmaznak. Mendel Facebook oldalán reagált a történtekre. Néhány nappal az Európai Parlamentben való felszólalása előtt Volodymyr Zelenszky, a volt főnöke szankciókkal sújtotta őt, erről beszélt. Az Ukrajna állampolgárai elleni szankciók alkotmányellenesek, ahogy sok más döntése is Zelenszkijnek, erről írt Mendel. Úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij mindazok ellen szankciókat vezet be, akik a béke érdekében állnak ki Ukrajnában.
0: 25 évvel a szeptember 11-i terrortámadás után a légi közlekedés sok olyan szabályt őriz még, amit akkor vezettek be.
6: Az is igaz, hogy egyes rendelkezések puhultak, de ez nem a biztonság rovására ment. A technológia fejlődése segítette a biztonságért felelős szakemberek munkáját, ezt mondta az Egekura blog alapítója. Varga Gábor hangsúlyozta, bár a szabályok előírásai világszinten egységesek, a légitársaságok gyakorlatában vannak eltérések ma is.
7: Ezek a biztonsági intézkedések nem egységesek, az előírások egységesek, és hát mindig vannak kivételek, hogy más nem mondjak, ugye híres, hogy az Elál izraeli légitársaságnak a biztonsági protokolljai, utas kockázat elemzése a legszigorúbb a világon, de még egyszer mondom, egységes szabályrendszernek és követelményeknek kell megfelelni, de a légitársaságok által alkalmazott valódi intézkedéseknek a mélységi szigora és azoknak a megvalósulása az messze nem egységes.
0: Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brac szigetén napok óta pusztító tüzet.
6: A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárnyi területet perzseltek fel. Slavko Tucakovics országos tűzoltóparancsnok arról nyilatkozott, hogy ha a szél a továbbiakban sem okoz gondot, megkezdhetik az erők egy részének visszavonását is.
8: Időjárás jelentés.
6: 1959-ben egy Oslótól kb. 30 kilométerre található dél-norvég városban született Morten Harket norvég énekes zenész, az AHA együttes énekese és frontembere. 10 stúdióalbumot adott ki a zenekarral együtt, 80 millió eladott darabszámmal, tehát olyan slágerek köthetőek a nevéhez, mint a Take On Me, a Hunting High and Low, vagy a Living Daylight. Szóval egészen fantasztikus, hogy mit műveltek ezek a fiúk az elmúlt évtizedekben, és hát nyilván öregbítették kicsi hazájuk hírnevét. amit tudunk róla, hogy hát ő most már leginkább pihen, 5 gyermeke van egyébként, és időnként még fellép, például én valamelyik Nobel-díjátadón is láttam a fellépők között, és egészen fantasztikus nótákat adott elő nagyzenekari, szimfonikus zenekari kísérettel. Norvégiában nyilván jóval hűvösebb lesz, mint nálunk, bár azért a borongós időjárásból ide is jut, hiszen esőkre, záporokra, zivatarokra számíthatunk, felhőtakaróra, a hőmérséklet kellemes lesz, 19 és 25 fok között alakul.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11, jó napot kívánok! Csak nem 20 év után új csúcsmodellt mutatott be az Apple szeptember elején. Az iPhone Duo a cég első hajlítható okostelefonja, amellyel ugyan jócskán elkésett a hasonló típusokat korábban piacra dobó, főleg ázsiai versenytársak mögött, de a dizájnja és a szoftvere világelső lehet. A szakértők most azt figyelik, hogy mekkora szeletet képes az új modell kihasonlítani a globális 22 millió darabos hajlítható mobilpiacból. Koi Tamás, a HVSV informatikai hírmagazin szerkesztője szerint a fejlődés a beépített mesterséges intelligencia irányába halad. Péri Nagykata interjúja.
2: Globális volumenben 22 millió darabot adnak el ezekből a bizonyos hajlítható telefonokból a világon. Ennek a fele a Samsung terméke. Az Apple hogy tud majd labdába rúgni ezzel az új termékével, amely egyébként méregdrága, valljuk be őszintén?
3: Hát igen, az új terméket konkrétan iPhone Duo-nak hívják, ugye ez a hivatalos neve. És valóban ez egy olyan termék az Apple-nek, amely vagy olyan termékfejlesztés, amire több évtizede nem volt példa az iPhone termékvonalon belül, ugye 2007-ben jelent meg, akkor igazából nincs két évtizede, de majdnem két évtizede jelent meg az első iPhone a világon. És hát ez egy olyan formátumú telefon, ami egyébként nem új, tegyük hozzá. Egy kihajtható, kijelzős, kettéhajtható formátumú okostelefon. Az első ilyen készülékek 2019-ben jelentek meg a globális piacokon, ugye most már idestóval is 7 éve volt, és ott a folyamatos fejlődésen mennek keresztül ezek a technológiák, mind a kijelző technológia, mind a, ezeknek a telefonoknak az egyik kritikus pontját jelentő, hogy az anyagmechanika is. És ahogy tökéletesedett a piac, úgy kerültünk közelebb ahhoz, hogy az Apple is megmérettesse magát ebben a szegmensben, hiszen az Apple-nek ez egy régi szokása, hogy nem kíván az Apple egy úttörő piaci szerepet betölteni, megvárja, amíg a trendek kicsit letisztulnak, amíg az első felhasználói reakciók megérkeznek egy-egy új termékvonalra, vagy egy új formátummal kapcsolatban, hiszen ugye még az okostelefonok közül sem az Apple iPhone volt az úttörő, hiszen volt már az iPhone előtt korábban is okostelefon a világon, csak ugye ők voltak azok, akik ezt egy olyan formátumba csomagolták, meg egy olyan csomagot adtak az ügyfeleknek, és nem utolsó sorban olyan áron, amiből aztán ez egy sláger termék lett. És én azt gondolom, hogy hasonló a forgatókönyv itt az iPhone Duo esetében is, azzal az apró különbséggel, amit ugye említettél, hogy ez egy elég drága készülék. Ez egy mindig egy feltörekvő piac, és itt most mindenki arra figyel, hogy az Apple belépése hogyan viheti el azokat a piaci részarányokat, amiket említettél ugye az elején, hogy majdnem a minden második eladott hajtható kijelzős készülék az a Samsung gyártmányú. Itt most ugye vannak olyan predikciók, hogy az Apple akár a piac negyedét is, harmadát is megszerezheti majd az év végére, és a volumen, a globális volumen, ez pedig valóban nagyjából most idénre úgy prognosztizálják, hogy 22 millió darab szám lehet, ugye itt ez egy globális piacon beszélünk, és az összes gyártó összes készülékét beleértjük ebbe, tehát nem csak az Apple, nem csak a Samsung, hanem más gyártók, Xiaomi, Huawei, Oppo és egyéb gyártók készülékeit is.
2: Mennyire szegmentált ez a piac? Tehát elképzelhető, hogy az Apple vásárlói nem fognak más típust venni, illetve a más típusuk meg nem fognak Apple-t venni, tehát eleve behatározza a saját piacát ezzel a magas árral, vagy valóban van mögötte a technikai újítás?
3: Nagyon röghöz kötött terület az okostelefonpiac, vagy legalábbis felhasználói szempontból. Tehát az abszolút megállja a helyét az a megállapítás, hogy aki már egyszer vett egy androidos telefont, az nagyon nehezen vált egy másik platformra, ugye értelemszerűen iPhone-ra, aki pedig iPhone használt korábban, az pedig nagyon kicsi valószínűséggel vált majd aztán át Androidra. Itt az iPhone-ok esetében talán még kisebb a valószínűsége ennek, mint az androidos oldalról nézve, hiszen az Apple az nagyon-nagyon komoly figyelmet fordított arra az elmúlt években, évtizedekben, hogy egy olyan ökoszisztémát építsen ki, ami hát csúnya szóval élve bezárja a felhasználót az Apple saját termékeibe. Ezt úgy sikerült elérni, hogy olyan rendszert épített az Apple, ahol a saját termékei nagyon hatékonyan és felhasználóbarát módon képesek együttműködni egymással. És hogyha valaki megvesz egy iPhone-t, akkor valószínűleg megvesz mellé egy AirPods fülhallgatót, akkor már lehet, hogy megvesz majd egy Apple tabletet is, meg lehet, hogy akkor már MacBook-ja is lesz. És ezek a készülékek, ezek mind nagyon hatékonyan képesek együttműködni egymással, ez az egyik titka, úgymond az Apple-nek. A másik pedig az, hogy az Apple nagyon sok kontroll gyakorol a teljes ökoszisztéma felett, tehát amellett, hogy saját maga fejleszti azokat a csipeket, azokat a rendszercsipeket, amik bekerülnek ezekbe a készülékekbe, az iPhone-tól kezdve a MacBook-on át, az iPad-en keresztül mindenbe, azon túl a szoftvert is saját maga fejleszti. Tehát nincsen olyan külső beszállítókra ráutalva, amikre az androidos gyártók nagy mértékben rá vannak utalva. Az androidos gyártóknak az igen nagy része, sőt igazából 99%-a, az külső partnertől veszi a processzort a telefonhoz, a modem chipet, ugye nem ő fejleszti a szoftvert, legfeljebb valami ilyen egyedi kinézetű skint húz rá, tehát hogy ott sokkal nagyobb a kitettség ilyen szempontból. Az Apple-nél ez egy egyszerűbb helyzet, és ezért is mondják azt, hogy lehet, hogy hardwareben nem hozott világújdonságot most ez az iPhone Duo, nem kapta fel senki a fejét a hardware specifikációk alapján, nincs semmi olyan ebbe a készülékbe, ami olyan különösebben nagy szám lenne, viszont a szoftver az igenis tartalmazhat olyan elemeket, amiket eddig senki nem tudott megcsinálni, és hát nem utolsó sorban most már ugye egy iPhone, egy tradicionális iPhone felhasználónak is van lehetősége arra, hogy hajtható kijelzős mobilt vegyen magának, tehát nincs rákényszerítve arra, hogyha ő egy ilyen formátumú készüléket akar, mondjuk egy Samsung telefont vegyen, vagy egy Google Pixel foldable-t vegyen magának.
2: Ugye nagy kérdés az, hogy milyen irányba tud még elindulni a technológiai fejlődés. Például a kamerák, tehát az objektívek rekesz méretei, vagy rekesz értékeivel játszanak, illetve a chippel, amely most már 2 nanométeres, jelentsen ez bármit is, aki ért hozzá, az biztos tudja. Tehát ez fajta teljesítményről van szó. Milyen irányba tud elindulni a fejlődés ezekben a készülékekben szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig a kamerafejlesztések jelentették az előrelépést. Minden évben nem csak az iPhone-oknál, hanem a rivális gyártóknál, a Samsung okostelefonoknál, vagy más gyártóknál megjelentek az újabbnál újabb kamerafejlesztések. Ugye ez tipikusan abban nyilvánult meg, hogy nagyobb felbontású képérzékelő került a kamerákba. Megjelentek az okostelefonokon is a telefotólencsék, amit különböző ilyen okos optikai technológiákkal oldották meg, úgyhogy ne türemkedjem ki nagyon a telefon hátuljában ez a kamerasziget. És most ugye az iPhone-oknál már az állítható rekeszérték is bizonyos korlátok között elérhető, ami hát nyilván a kreatív munkákat végző felhasználókat, főleg akik videós tartalmakat állítanak elő okostelefonnal, azokat fogja érinteni. Azt gondolom, hogy azért nem egy világ megváltó valami. Évről évre nő a számítási kapacitás is, és most viszont már a fókusz a mesterséges intelligencián van a legtöbb gyártónál, tehát olyan csipeket készítenek, okostelefon csipeket az új generációs csúcskategóriás készülékekbe, a készüléken futó AI szoftvert tudják a lehető leghatékonyabban kiszolgálni, hogy ezek a helyben futtatott AI feladatok, ezt úgy szokták hívni, tehát hogy nem valami felhős platformot fog elérni a telefonján keresztül valaki, és azon keresztül hajt végre feladatokat, hanem ott lokálisan a telefonnak a rendszercsipje végzi azokat a számítási műveleteket, amelyek ezeket az AI rendszereket működtetik, vagy üzemeltetik. Ugye az Apple-nél most ez az újdonság egyébként Siri AI, ami ilyen ágens, így szokták hívni, rendszer, ez egy divatos trendje most az AI iparágnak, ahol gyakorlatilag a felhasználók nevében, vagy a felhasználók megbízásából tud a mesterséges intelligencia könnyen és egyszerűen elvégezni bizonyos feladatokat az adott hardware-en, vagy az adott hardware segítségével. És a számítási kapacitásnak a fejlődése most már abszolút ebbe az irányba megy, hogy ezt a törekvést minél hatékonyabban ki lehessen szolgálni lokálisan.
1: Kói Tamást, a HVSV informatikai hírmagazin szerkesztőjét hallották. Az Apple részvényei egyébként még pénteken emelkedéssel zártak, az úgynevezett elektronikus kereskedésben nyitás előtt már csökkennek 0,3-del, jelenleg $331.28 jegyzik őket. 10:25 van, 5 perc múlva 10:30-kor mondjuk el a legfrissebb híreket a reggeli monitor végén.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat a reggeli monitor végén Nagy Károlytól hallják, a híreket Németh László állította össze, és akkor a részletek. A továbbiakban Novo név alatt működik majd a Dán Novo Nordisk. A CNBC összefoglalója szerint a cég átfogó márka megújítást hajt végre, közben pedig az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben. A második negyedévben a Novo a piac alig 40%-át birtokolta, miközben az Eli Lilly 61%-os részesedéssel uralta a szegmest. A dobó szerint az átpozícionálás célja, hogy a tudományos áttöréseket közelebb vigye az emberek mindennapjaihoz, emellett erősítse a bizalmat a nyilvánosság és a piaci szereplők körében. Csődvédelmet kérte egy New York-i bíróságtól a Letair Baltic légitársaság. Az intézkedés célja a cég adósságainak mérséklése. A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy járatai továbbra is a menetrendnek megfelelően közlekednek. A már megváltott jegyek és foglalások érvényesek, az ügyfélszolgálat pedig a bírósági felügyelet alatt zajló eljárás ideje alatt is zavartalanul üzemel. A lett állami többségi tulajdonban lévő társaság 350 millió eurós finanszírozásra kapott kötelezettségvállalást több pénzintézettől és befektetési alapkezelőtől, köztük a Barclays-től, a Morgan Stanley-től és az Oaktree Capital Management-től. Ez a forrás biztosítja a légitársaság folyamatos működését a szerkezet átalakítás ideje alatt. Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete. Az egy évvel korábbinál 12,2%, az előző hónaphoz viszonyítva 4,6%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene idén júliusban. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb.
0: Tőzsde hírek.
3: 0,5%-kal gyengül a BUX 151.686 ponton, a forgalom 4.237 millió forint. Stagnál a MOL 5.380 forinton jár, az OTP 0,5%-kal esik 46.310, a Richter 0,5%-kal drágul 12.590, a Magyar Telekom 0,4%-os emelkedésben 2.558 forinton jár, 1,3%-os pluszban a 4IG részvényei 1602 forinttól jegyzik őket, drágul az Alteo 1%-kal 3910, csökken a Duna House 2,9%-del 1350 forinton, 2%-os mínuszban az Autovallis 125 forint, 1,6%-kal gyengül a Rába 3150 forinttal jár. A devizapiacon az euróért 365 forint 70 fillért kell adni. A főbb tőzsdemutatók közül Európában a londoni börze 0,5%-kal erősödik, 6,1%-kal gyengül a német DAX, 7,1%-del a francia tőzsde, 8,1%-del az olasz, 6,1%-del pedig a spanyol mutató. 1,1537 az euró dollárral szembeni árfolyama, már 3,6%-kal szágott felfelé a kőolaj, $108.38 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $103.39 jár. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arról írt, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek autósok a magyar autópályákon 180 km/h feletti átlagsebességgel. Így a tárca vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. A Kossuth Rádió vendége volt még reggel a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, pedig 290-re lenne szükség. Ígérete szerint átalakítják a rendszert, egy 20-25%-os első lépcsős bérfejlesztési terven dolgoznak, de hosszabb távú emelés is napirenden van. Magyar Péter felháborítónak tartja, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyerek milyen szülőhöz kerülhet, ezért változnak az örökbefogadás szabályai. Bár nem mondta ki egyértelműen, de a gyerekek elhelyezéséről a jövőben szakmai szempontok alapján döntenek, az örökbefogadásra jelentkező szülők szexuális irányultsága vagy családi állapota nem lesz mérvadó. A kormányfő közölte azt is, hogy családi pótlék emelés is lesz nagyon nagymértékű jövőre. Emlékeztetett rá, hogy az előző kormányok ehhez a támogatáshoz 2008 óta nem nyúltak.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt erősen felhős borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt. A szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 19-25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást M. Szűcs Péter készítette és szerkesztette, a híreket Németh László állította össze, a zenei szerkesztőnk Bukowski József volt, a technikusunk Ballai Tamás. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást.
0: A Reggeli Monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Hello.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgarde performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Több mint 7 évet kell börtönben töltenie három marokkói férfinek, akik két magyar turistanővel szemben erőszakoskodtak Szicíliában. 23 és 26 év közötti elkövetőkről van szó, őket csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt ítélték el. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát így is elengedték. Belgium idén rekordszámú tartózkodási engedéllyel nem rendelkező bűnözőt küldött vissza származási országába. Erről a helyi menekültügyi és migrációs miniszter számolt be. A tárcavezető adatai szerint az év eleje óta több mint 1200-an kerültek így vissza belga börtönökből a hazájukba. A legtöbb érintett marokkói, albán, illetve algériai állampolgár volt. A továbbiakban Novo név alatt működik majd a dán Novo Nordisk. A CNBC összefoglalója szerint a cég átfogó márka megújítást hajt végre, közben pedig az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit, fő riválisával az Eli Lillyvel szemben. A második negyedében a Novo a piac alig 40%-át birtokolta, miközben az Eli Lilly 61%-os részesedéssel uralta a szegmenst. A Novo szerint az átpozícionálás célja, hogy a tudományos áttöréseket közelebb vigye az emberek mindennapjaihoz, emellett erősítse a bizalmat a nyilvánosság és a piaci szereplők körében. A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet idehaza, ugyanakkor nincs fordulat a forgalomban, az áraknál erősödik a területi különbség, erről írt a Duna House ingatlan közvetítő az augusztusi lakáspiaci jelentésük alapján. A tájékoztatás szerint a korábban olcsó vidéki és panel szegmensekben még mindig dinamikus a drágulás, de Budapest legdrágább részein már jóval visszafogottabb az áremelkedés, a belvárosban pedig csökkenés látszik. Kifejtették, hogy az egyik legszembetűnőbb változás, hogy hosszabb ideig tart az értékesítés. A budai panel lakások eladása augusztusban átlagosan 90, a pestieké 74 napot vett igénybe. A használt téglalakásoknál Pesten már 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken a téglalakások keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napot voltak a piacon. A hosszabb értékesítés több helyen nagyobb alkúval párosult. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid arról írt, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek autósok a magyar autópályákon 180 km/h feletti átlagsebességgel. Így a tárca vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,3%-os csökkenés mellett 152.031 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,1%-kal csökkent 5.375 forintra. Az OTP 1%-kal került lejjebb 46.500 forintnál jár. A Richter 0,6%-os pluszban 12.600 forinton. A Magyar Telekom 0,4%-os erősödésben 2.558 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forintba és 55 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 316 forintot és 75 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 90 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 26 fillér, a cseh koronáé 15 forint 4 fillér. Egy angol font 427 forintba és 17 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6,1%, a párizsi CAC40 7,1%-kal csökken, a milánói bőrze indexe 9,1%, a madridi IBEX 8,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,2%-kal erősödik, $103.28 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 3,3%-os pluszban $108.02 áll. Egy uncia aranyért 1,4%-os csökkenés mellett $4,346.20 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 83 euróba és 87 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Erősen felhős, borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben zivatar sem kizárt, a szél megélénkül. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.
0: Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket! A mai műsor második felében egy korábbi beszélgetést ismétlek meg. Az olaszok ikonikus robogója, a Vespa idén ünnepli a 80. születésnapját. A Vespa Club Hungary elnökével idézzük föl a múltat és a jelent. Fél óra múlva Cseh Tamás Budapest című dala adja az apropót ahhoz, hogy megtudjuk, a dal kapcsán milyen kisfilmet készített 35 hazai előadó közreműködésével a Budapest Park. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Új korszakot nyit a kormány a hazai vidék fejlődésében, indul a Szent István vidékfejlesztési program. Olyan hosszú távú, részvételi alapú fejlesztési modell jön ezzel létre, amelyben a helyi közösségek nem csak kedvezményezettjei a fejlesztéseknek, de aktív alkotó is a saját térségük jövőjének, adta hírül közleményében a miniszterelnökség. A program hosszú távú terveket készít majd elő a térségek helyi szempontjai alapján. A cél, hogy egymásra épülő folyamatként valósuljon meg a fejlesztési igények feltárása, a térségi stratégia kialakítása, a projektek szakmai előkészítése és a források felhasználása. Így a fejlesztések nem elszigetelt beruházásokként, hanem az adott térség adottságaira, problémáira és lehetőségeire építve valósulhatnak meg. Támogatást kaphatnak a programban többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és a közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és vízmegtakarítási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások, hangsúlyozza a közlemény. A program ugyanakkor nem váltja ki a Magyar Falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és európai uniós fejlesztési programokat, hanem azokkal összehangoltan, azokat kiegészítve működik. Az új modell a gyakorlatban 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul majd el a program első ütemében. A kiválasztás során a települések fejlettségi és jövedelmi helyzete mellett figyelembe vették a település szerkezetet, a gazdasági karaktert, a természetföldrajzi adottságokat, valamint az energia és fejlesztési potenciált is. A 10 térség között találhatók aprófalvas, alföldi, domb- és hegyvidéki, valamint eltérő gazdasági karakterű, többek között mezőgazdasági, ipari és turisztikai térségek. A kísérleti térségek pedig Zalakaros vidéke, Harkány vidéke, Bács vidéke, Pásztó vidéke, Medgyesegyháza vidéke, Igal vidéke, Tiszaújváros vidéke, Gyöngyös vidéke, Nyírbátor vidéke és Gönc vidéke. A 10 mikrotérség összesen 100 települést és majdnem 100 000 állandó lakost foglal magában. Az érintett térségek egyfőre jutó átlagos jövedelme 308.629 forint, ami 36,7%-kal marad el az országos átlagtól. A kiválasztott térségekben fejlesztési testületek jönnek létre, ahol a helyi szereplők és szakemberek együtt kialakítják a térségi fejlesztési stratégiát, összegyűjtik a helyi igényeket és szakmailag előkészítik a megvalósítható projektjavaslatokat. A testületek munkáját térségi koordinátorok is segítik. A szakmailag már előkészített projektjavaslatokról a helyi lakosság véleményt mondhat. A térségben élő 16. életévüket betöltött állandó lakosok sorrendben rendezhetik a megvalósítható fejlesztéseket, így a végső prioritások kialakításában megjelenik a helyi közösség véleménye is. A kísérleti szakasz után jön az országos program. A cél, hogy 2027. augusztus 20-ával megkezdődhessen a program országos bevezetése. Az országos szakaszban az arra jogosult vidéki térségekben lehetőség nyílik fejlesztési testületek létrehozására és a programhoz való csatlakozásra. A program a teljes körű szakaszában mintegy 2174 települést és majdnem 2 millió embert érinthet. A Szent István vidékfejlesztési program nem egy egyszeri támogatási konstrukció, hanem egy új, hosszú távú fejlesztési modell alapja. A vidék jövőjét érintő döntéseket ugyanis a helyi közösségek aktív részvételével, szakmai megalapozottsággal és országos fejlesztéspolitikai koordináció mellett kell meghozni. Zárult a közlemény. A Flixbus bejelentette, hogy a nyár folyamán elindította a belföldi jegy értékesítését Magyarországon. A vállalat jelenleg 16 nemzetközi vonalon kínál belföldi jegyvásárlási lehetőséget utasai számára összesen 41 reláción 14 magyar várost érintve. Magyarország azon kevés európai országok egyike, ahol a Flixbus mindeddig nem épített ki belföldi hálózatot, annak ellenére, hogy Európa legtöbb piacán, több szomszédos országban is már megtette ezt. A 2026-ban magyarországi jelenlétének 10. évfordulóját ünneplő Flixbus most változtatott ezen, derült ki a vállalat közleményéből. 2026-ra a Flixbus átfogó nemzetközi hálózatot épített ki, amely szinte egész Európát lefedi. Összesen 65 nemzetközi vonal köti össze Magyarországot, 21 ország, 267 városával. Ez a hálózat mindig is érintett magyarországi megállókat, ezekre a relációkra mostantól belföldi jegy is vásárolható. Az újonnan megnyílt belföldi relációk legjelentősebb eleme a Budapest-Liszt-Ferenc repülőtér és a vidéki nagyvárosok közvetlen összekötetése, egy olyan szolgáltatás, amely eddig hiányzott a magyar közlekedési kínálatból. A közvetlen reptéri kapcsolatoknak köszönhetően az utasok átszállás nélkül elérik a reptérről Szeged, Győr, Miskolc, Siófok, Debrecen, Kecskemét és Szolnok városát is, összesen 7 várost Budapesten kívül. A leghosszabb repülőtéri kapcsolat jelenleg budapesti repülőtér, Debrecen 2 óra 45 perc, az összes többi városba ennél rövidebb idő alatt el lehet jutni. A reptéri járatok mindkét irányban üzemelnek, a nagyvárosokból érkező utasok ugyanúgy közvetlenül elérhetik a repteret, mint a külföldről érkezők a végállomásukat. A reptéri kapcsolatokon túl a Flixbus belföldi hálózata már most az ország legtöbb nagyvárosát lefedi. A jelenleg elérhető 41 reláció Budapesten kívül 13 magyar várost érint. Győr, Siófok, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Hévíz, Keszthely, Sárvár, Sopron, Nagykanizsa és Székesfehérvár szerepel a listában. A fővároson belül a belföldi relációk több megállóból is elérhetőek. Népliget, Kelenföld, Keleti pályaudvar és a Mexikói út, így a város különböző pontjain egyaránt kényelmes a csatlakozás. A hálózat egyik kiemelkedő eleme a Sopron-Sárvár-Hévíz-Keszthely útvonalon közlekedő nemzetközi járat. Most már a Brno-Zágrábbal összekötő vonal magyarországi megállói között is lehet jegyet vásárolni. A jelenleg elérhető 16 vonal mellé a közeljövőben további vonalak csatlakoznak, a belföldön utazók számára elérhető hálózat folyamatosan bővülni fog, fogalmaztak a közleményben. Ősszel országszerte felhangzik a gímszarvasok jellegzetes nász hangja, már javában tart a szarvas bőgés. Aki nem szeretne véletlenül belebotlani a bőgőhelyekbe, hanem szakvezetővel szervezett keretek között hallgatná meg az őszi erdő egyik legkülönlegesebb természeti jelenségét, számos túra közül választhat. A turizmus.com összegyűjtötte, hol indulnak szarvasbőgéshez kapcsolódó programok a következő napokban. A szervezett túrák egyik előnye, hogy a résztvevők szakvezető segítségével az állatok zavarása nélkül kereshetik fel a megfelelő megfigyelési pontokat. A programok többsége esti vagy késő délutáni időpontban kezdődik, és nem garantálja, hogy minden alkalommal látni is lehet szarvast. Mondjuk hallani kell inkább. A Pilisi parkerdő több erdészetének területén szervez esti vezetett túrákat a programnaptár szerint. Valkon szeptember 19-én és 22-én, Pilis-Szentkereszten szeptember 7-én és október 3-a között több időpontban, a visegrádi erdészetnél szeptember 17-én, Pilis-Maróton szeptember 16-án és 18-án, a budakeszi térségben szeptember 14-e és október 4-e között, Szentendrén szeptember 17-én és 24-én, és Galga-Mácsán szeptember 29-én tartanak túrákat. A szervezők megfelelő öltözéket és zseblámpát, illetve fejlámpát javasolnak, a részvétel pedig előzetes regisztrációhoz kötött. Több helyszínen a kis vasutazás is része az élménynek, a Zalaerdő ZRT Csömödéről induló járatai szeptember 18-án este 6:30 indulnak, majd Dömeföldén közel 1 órát töltenek, hogy a résztvevők csendben hallgathassák az erdő hangját. A programot 10 éves kor felett ajánlják. Kasszón szeptember 18-án és 19-én szarvasbőgés hallgatással egybekötött kis vasutazásra lehet jelentkezni. A Nagybörzsönyi Erdei Vasút szeptember 18-án és 25-én indít külön vonatot. A programhoz mintegy 2,5 kilométeres éjszakai gyalogtúra, túravezetés, majd kisirtáson tábortűz és piknik kapcsolódik. A Mátra és a Bükk térségében több szarvasbőgő kisvonatot elindítanak. Felső Tárkányból szeptember 19-én, Gyöngyösről ugyancsak 19-én és 26-án, Szilvásváradról pedig 26-án indulnak esti programok. Szintén szeptember 18-án és 19-én Pálházáról indul a szarvasbőgés hallgató vonatozás. A Mezőföldön a Vadex szeptember 18-án a Soponyai Ökocentrumból indít esti programot, utóbbi 2,5 kilométeres vezetett túra és regisztrációhoz kötött. Aki pedig idén szeretné először meghallgatni a hangos őszi erdőt, annak érdemes időben helyet foglalnia, több program is kis létszámú, és egyes szeptemberi időpontokra már most elfogytak a férőhelyek. Kivonultak a spanyol szállodaláncok Kubából, a teljes hotelkapacitás közel felét érinti a lépés, adta hírul a turizmus.com. A Kubában üzleti érdekeltségekkel rendelkező vállalatokra nehezedő amerikai nyomás végül a szigetországban jelenlévő valamennyi spanyol szállodacsoport kivonulásához vezetett. Ezzel 36 év után először maradt spanyol szállodacsoport nélkül a kubai piac. A spanyol szállodavállalatok az 1990-es évektől meghatározó szereplői voltak a kubai turizmusnak, a Meliá 1990-ben nyitotta meg első Varadero-i szállodáját, majd az Iberostar, a Barceló és más spanyol csoportok is megjelentek. A modell jellemzően úgy működött, hogy az ingatlan állami tulajdonban maradt, míg a nemzetközi szállodacsoport üzemeltette azt. A spanyol szereplők kivonulásával ez a több évtizedes konstrukció zárult le. Kubában több mint 80 ezer szállodai szoba működött, amelynek mintegy 18%-a Havannában található. A spanyol üzemeltetők a kapacitás minden 40%-át kezelték. Hát a kubai turizmus teljesítménye már jóval a legújabb amerikai intézkedések előtt romlani kezdett, a turisták száma a 2019-es 4,2 milliós csúcsról 2024-re 2,2 millióra, 25-ben pedig a becslések szerint 1,8 millióra esett vissza. A visszaeséshez a koronavírus járvány mellett az üzemanyaghiány és az áramszünetek is hozzájárultak. Évek óta először fordult elő, hogy Európában nem lehet nyáron felvonókkal megközelíthető sípályán síelni. Az éjszaka is túl magas hőmérséklet miatt be kellett zárnia az utolsó ilyen síterepet is. Augusztus 15-én határozatlan időre megszűnt a síelési lehetőség az olasz Alpokban található Stelvio Gleccseren, Európa utolsó, felvonókkal megközelíthető nyári síterepén. A szezon az eredeti tervek szerint még jó néhány hétig, egészen november elejéig tartott volna, de ebből már nem lesz semmi. Az üzemeltető a tartós hőhullámokat, az éjszakai lehűlés hiányát és az ismétlődő zivatarokat nevezte meg a bezárás okaként. A Stelvio Gleccser körülbelül 2750 méterrel a tengerszint felett fekszik, a sípályák pedig akár 3450 méterig is felnyúlnak, de úgy látszik, még ez a magasság sem volt elegendő a megfelelő üzemeltetéshez. Legutóbb még magán a Gleccseren is 16 fokos nappali hőmérsékletet mértek, éjszaka pedig helyenként csak körülbelül 9 fokra süllyedt a hőmérséklet. A nyári síterepeket sorra be kellett zárni Európában. Ilyenek voltak például a Zermatt, Cervinia, Svájcban, illetve Oroszországban, a Saas-Fee Svájcban, a Hintertux Ausztriában és a Tignes Franciaországban. Bár a hegyi vasutak, kilátók és egyes szolgáltatások sok helyen továbbra is üzemelnek, síelni már nem lehet. A Stelvio Gleccseren csak az időjárástól függ, hogy újra megnyílnak-e a sípályák, jelenleg azonban nagyon bizonytalannak tűnik a jövő, így a nyáron síélményeket keresők számára maradnak a fedett síközpontok, ahol műhóval borított, rövid pályák várják a látogatókat, írta a Reise Reporter. De az éremnek van egy másik oldala is, a klímaváltozás új nyerteseket hozhat az osztrák turizmusban, adta hírul ugyancsak a turizmus.com. Az Ausztriai Nyári Hegyi Felvonók Libegők Szövetségének 84 tagvállalkozása körében végzett felmérés szerint a megkérdezettek 87%-a több vendégről számolt be, mint egy évvel korábban, és egyetlen szolgáltató sem jelzett visszaesést. A válaszadók 71%-a szerint a magas hőmérséklet pozitívan hatott a forgalomra, a hűvösebb hegyi levegő, az erdők és árnyékos területek mellett az új családi programok, rendezvények és népszerű túra célpontok is erősítik a hegyvidéki desztinációk vonzerejét, írta a GD Consulting blogja. A hegyi felvonók 59%-a ezért már konkrét intézkedéseket tervez, vagy beruházási lehetőségeket vizsgál, több árnyékos pihenőhely, víz és frissítőpont, intenzívebb vendégtájékoztatás és a nyitvatartási idők módosítása is napirenden van. Mindez a szezon meghosszabbításának is kedvezhet, az érintett felvonók mintegy fele októberig, egyes helyeken pedig novemberig üzemel, ami hozzájárulhat a kereslet időbeli szétterítéséhez és a nyári csúcsidőszakok terhelésének mérsékléséhez. A korábban kissé ódivatúnak tűnő Sommerfrische koncepciója így a klímaváltozás korában új tartalmat kap, a hűvösebb, természetközeli, könnyen elérhető és aktív kikapcsolódást kínáló hegyvidék egyre értékesebb turisztikai erőforrássá válhat. Európa turisztikai térképe lassan, de látványosan rendeződik át, a mediterrán tengerpartok és a jól ismert nagyvárosok továbbra is vonzóak a látogatók számára, de közben egyre többen keresik azokat az úticélokat, ahol kisebb a tömeg, autentikusabb kulturális és természetközeli élmények várnak. Egy elemzés szerint Európa továbbra is a világ legnépszerűbb turisztikai régiója. 2025 első negyedévében több mint 130 millió nemzetközi turista érkezett a kontinensre, ami 4%-os növekedést jelent az év előző azonos időszakához képest. A legnagyobb nyertes továbbra is Spanyolország, azonban a jelentés szerint Csehország produkálta a legnagyobb növekedést az európai foglalások között, egyetlen év alatt 18%-kal emelkedett az országba érkező utazások száma. A szakértők szerint ez annak köszönhető, hogy Prága mellett egyre többen fedezik fel az ország kevésbé ismert történelmi városait, kastélyait és természeti látnivalóit is. Szintén látványosan nőtt Izland népszerűsége, amely 11%-os bővüléssel a második helyen végzett, a szigetország évek óta vonza azokat, akik látványos tájakat, vulkánokat, vízeséseket és különleges természeti élményeket keresnek. Bár Franciaország már évtizedek óta a világ leglátogatottabb országa, de a toplistás első hely egy ideje már nincs biztonságban. A láthatáron már körvonalazódik a változás, egy két évvel ezelőtt készült tanulmány szerint Spanyolország 2040-re megelőzi a szomszédját, a becslések szerint ekkor már évi 110 millió látogatót fog fogadni, szemben Franciaország 105 milliójával. Ez az előrejelzés még a 2023. évi 84 milliós látogatószámot vette alapul, ami a stabil, de az elsőtől jócskán lemaradó második helyezést biztosította Spanyolország számára. Két évvel később azonban már jóval meggyőzőbbnek tűntek a sorrendet eldöntő adatok. A spanyol nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint az ország tavaly rekordszámú 97 millió külföldi turistát fogadott, akik összesen 135 milliárd eurót költöttek. Hát ez hatalmas ugrás 23-hoz képest. Franciaország tavaly újra az élen végzett 102 millió látogatóval, ami növekedést jelent a 2024-es 100 millióhoz képest, amikor az ország a nyári olimpiai játékoknak adott otthont. Az érem másik oldala, hogy épp Spanyolország az az úti cél, ahol a turizmus növekedése a leginkább kiváltotta a helyiek ellenállását. Több régió, például a Balear-szigetek és Barcelona már szigorúbb szabályozásokat vezetett be a negatív hatások ellensúlyozására. Így kérdéses, hogy az ország képes lesz-e elérni a bűvös 110 milliós látogatószámot anélkül, hogy alapjaiban átgondolná a turizmus irányítási gyakorlatát, írta a Time Out. Most muzsikálunk, a hírek után pedig arról beszélgetünk, hogy milyen különleges Budapest filmmel jelentkezett a Budapest Park. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik.
3: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
3: Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
4: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz 1 év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Fejenként több mint 7 évet kell börtönben töltenie 3 marokkói férfinek, akik 2 magyar turistanővel szemben erőszakoskodtak tavaly Szicíliában. A 23 és 26 év közötti elkövetőket csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt ítélték el. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés 1/3-át így is elengedték. Több mint 282 milliárd forintra növelte éves első féléves adózott eredményét éves összevetésben az MVM ZRT 222 milliárd forintról. A beszámolóban a cég kiemelte a villamosenergia és földgázpiacot befolyásoló geopolitikai konfliktusok hatásait, amelyek miatt világszerte nőttek az ellátásbiztonsági kockázatok és a piaci bizonytalanságok is. A társaság értékesítését a szezonalitás is befolyásolja, a villamosenergia rendszer csúcsterhelései többnyire télen alakulnak ki, de nyáron is egyre nagyobb az áramfogyasztás a klímaberendezések miatt. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Gyesev számára készülő 11 új 5-részes Flirt Intercity motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik. Az utasélményt növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, Wi-Fi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Az első teljesen kész motorvonatok várhatóan 2026 végén érkeznek meg Magyarországra, ahol megkezdik majd a hazai próbafutásokat.
3: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 151.577 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 6,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6%-kal erősödik, 5410 forintnál jár. Az OTP 1,8%-kal csökkent 46.140 forintra. A Richter 2%-os erősödéssel 12.550 forintnál jár, a Magyar Telekom 4%-kal került feljebb 2.558 forintra. A Bitcoin 1,3%-kal erősödik 77.817 dolláron és 93 centen áll, az Ethereumot 1,7%-os pluszban jegyzik 2.520 dolláron és 36 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 73 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 86 fillér, egy svájci frank 387 forint és 74 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,1%, a párizsi CAC40 szintén 0,1%-kal csökken, a milánói tőzsde 1,2%, a madridi IBEX 0,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,7%-kal erősödött 103 dollár 76 centre. A Brent jegyzési ára 3,5%-os pluszban 108 dollár 27 centen áll hordonként. Egy uncia aranyért 1,9%-os csökkenés mellett 4326 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos gyenge eső, zápor, zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet 19 és 25 fok között várható majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Budapest Park, Budapest, egy kis film és Cseh Tamás. Ez lesz a következő beszélgetésünknek a zanzásított összefoglalója. A stúdióban a két vendégem, Tüszkő Lili, a Budapest Park marketing igazgatója. Szervusz, Lili.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Miki.
3: Sziasztok!
1: Miki, a zenei rendező, a filmkészítő, a koncepció ötletadója. Arról, hogy ez az egész kisfilm, ami egyébként valóban egy kisfilm, egy kis spotszerű kisfilm, hogyan készült el, és mi volt ennek az egész indítatása, azt meg fogjuk beszélni, de hát előtte azért Cseh Tamás, Másik János, Bereményi Géza, Budapest 1977, a Levél nővéremnek című lemez egyik dala. Azt most nem tudom megmondani, hogy A oldal vagy B oldal, de ez valóban ott volt. Hallgassuk.

0: város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
1: Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
2: Cseh Tamás Budapest című dala szólt, és itt alattam is szól valami zene, amit most meg kéne szüntetnem. Ja nem, alezene szól, nagyon jó, azt hittem, hogy más, valaki más énekel. Szóval Tüszkő Lilia, Budapest Park marketing igazgatója, és Miki a rendező, a vendégem, és hát akkor óhatatlanul adódik a kérdés, hogy itt van egy dal 40 év távlatában. Egyszerűen mit keres ez a dal, vagy ennek a dalnak az eszmeisége, az üzenete 2026-ban a színpadon, Miki? Vagyis hát a fülünkben.
3: Igen, nekem az volt az első gondolatom, hogyha egy ilyen, mindenképpen egy ilyen Budapest korlenyomat, image filmben mi az, ami a legjobban meg tudja ezt jeleníteni, és én váltig állítom, hogy ez az a dal, ami hangulatában egy olyan örökérvényű, és egy olyan erőt sugároz, ami szerintem ez egy fél hangból már indukálja ezt az egész várost, és a dalszövege is egyszerűen zseniális, és az egész hangzása, hogy olyan, hogy nekem, hogyha a Budapest eszembe jut egy dalról, akkor ez teljes mértékben ezt így felé.
2: Neked voltak, vagy vannak is Budapest projektjeid, ezek mik voltak?
3: Hát sok, engem így mindig így, hát mint budapesti lakos is, meg így születtem, nekem nagyon fontos a fővárosunk, és emiatt azért így a munkásságomban mindig is jelen van a város, és ezért is örültem ennek az egész dolognak, hogy össze tudott állni itt a Budapest Parkkal, és hogy tudtunk csinálni egy olyan korlenyomatot, ami magába hordozza azt, hogy rengeteg előadóval, olyan városi ízekkel és látványokkal tűzdelve, ami nem feltétlenül ez a turisztikai megközelítés, hanem inkább maga a valódi alapja, vagy valódi DNS-e a városnak.
2: Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás helyesebben, szóval lefordítva a kérdést, ki keresett meg kit? Lili?
4: Hát idén nyáron csináltunk egy image kampányt, és aminek szerettünk volna, hogy legyen egy ilyen videós változata is, és Páfi Andrissal, a Budapest Parknak az alapítójával azt találtuk ki, hogy jó lenne, hogyha ez az image film, ez nem csak a Budapest Parkról, hanem Budapestről is szólna, hiszen a parknak szerves része Budapest, és Budapestnek is a Budapest Park. Úgyhogy megkerestük Mimikit, hogy szeretnénk egy filmet, amire felkértük, hogy rendezze meg, és Miki pont mondta, hogy neki megvan egy ilyen Budapest projektje, úgyhogy összeért a két dolog.
2: De mi volt az a Budapest projekt, amiből aztán ez kifutotta magát?
3: Hát igazából ez a Budapest projekt, ez még mindig van, tehát hogy bármikor tudok Budapesten kapcsolatban, de hogy nem, hogy az volt a lényeg, hogy...
2: Ez egy never ending story.
3: Hát igen. És hogy az volt a lényeg, hogy ennek volt egy ilyen mozgóképes, az ideküt a vérem, még ezt egy jó pár évet csináltuk, ami egy ilyen alternatív, az inkább egy hip-hop központú dolog, ott is az, hogy ilyen kultarcok jelennek meg a városba, és valahogy azt mindig éreztem, hogy ezt valahogy így meg lehetne csinálni ilyen zenei oldalról is, és ezért jött, szerintem ezért volt szuper ez az összecsengés, hogy nekem ezt itt dédelgettem, a park meg volt az image kampány ötlet, és akkor az kettőt ezt összetudtuk nagyon jól fésülni.
2: Hát, hogyha ez a parknak az image filmje, akkor értelemszerűen azok a előadók szerepelnek ebben a kisfilmben is, akik egyébként ott koptatják a deszkákat heteken át, vagy napokon keresztül. A park kereste, ti kerestétek meg, Lili, a közreműködő énekeseket, előadókat?
4: Közösen kerestük meg Mikivel, egy nagyon hálás projekt ilyen szempontból, mert végül 35, több mint 35 zenész látható ebben a filmben, és mindenki azonnal igent mondott, mert tetszett nekik az ötlet.
2: Amikor erről a filmről először hallottam, akkor azt gondoltam, hogy ez a 35 művész, majd ha akarjátok, akkor felsoroljátok őket, bár nincs leírva, úgyhogy nagyon nehéz, ez biztos valakit kifogtok hagyni. Az egész dalt fogják előadni, és akkor, ahogy a We Are The World-ben mindenki elénekel egy strófát, és milyen nagyon szép lesz. Ehhez képest azért ez egy sokkal rövidebb film, tehát az egész dal, ami ugye 3,5 percben hallottuk az imént, nem ilyen hosszú a film, hanem sokkal rövidebb a film, és végig az Iván énekli, a Ivan Parazolnak az énekese énekli ezt az egészet, a többi művész 35 csak megjelenik a képen valamilyen budapesti kapcsolódással. Miért szűkült le ez az egész dal, vagy az egész film ilyen röviddé?
3: Igazából az, tehát hogy valójában tényleg az a elgondolásom ezzel, hogy itt egy ilyen nagyon, egy kapsz egy rálátást, mint hogyha mennél egy kocsival mondjuk, és kinéz a városba, és látod, hogy kik ezek az arcok, és hogy miből áll össze Budapestnek a zenei élete, és én azt gondolom, hogy ez másfél perc a mai rohanó világunkban pontosan elég annyira, hogy indukálja azt, hogy esetleg utána járjál, vagy felfedezd, és igazából magadnak nincs ki azt, hogy ezt hova tud vezetni, akár a dallal is, ez a tényleg az nagyon fontos elképzelésem, hogy valaki meghallgatja ezt a dalt, és még nem ismeri az eredetét, akkor az első dolga az, hogy rákeressen, és bele tudjon mélyelni a Cseh Tamás másik János univerzumba, és így tudjon elmélyülni, és egy új felfedezést tudjon tenni ezzel.
2: Közben Lili gondolom megtalálta az előadók névsorát, mert nagyon bőszen nézte az asztalt, viszont még visszakanyarodva egy kérdésre, ezek a képek, amik most megjelennek ebben a kisfilmben, ezek most általad most forgatott, vagy régi archívum, vagy a te Budapest nagy folyókodból előhúztál valamit, és raktad?
3: Ez minden ez a alkotáshoz lett szabva, és arra lett.
2: Hiszen a művészek megjelennek.
3: Egy darab archív

0: sokat hallottam őket, úgyhogy abszolút a gyerekkoromat jelenti.
1: Én azt gondolom, hogy azok a művészek, akik nagy, ebből a 35-ből az zöme, az ez a korosztály, mint te vagy, egy picivel idősebbek is vannak természetesen, ő nekik azért akár a szüleik által, akár kapcsolódással, zenei módon nagyon sok közük lehet Cseh Tamáshoz. Neked, Miki?
2: Én megmondom őszintén, hogy én egészen fiatal koromra így visszaemlékszek, és pont az Elevél nővéremnek lemez az, hogy így igazából hallottam, inkább úgy mondom, és nagyon felkeltett az érdeklődés, és nem nagyon értettem, hogy miről van szó. Tehát, hogy olyan szóhasználat, olyan képekben való előadás, ami nagyon ilyen szignifikánsá vált nekem, és mindig is gondolkodtam ezen, és egyébként most is el tudok ebbe teljesen mélyen is veszni. És ezért is mondtam ezt, hogy univerzum szót, mert hogy szerintem ténylegesen maga az alkotóknak is lehet egy elgondolása, de az, amit a hallgató vagy a rajongó mit rak bele, az mindig saját magának tud egy világot építeni, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és hogy egy olyan mélységeket tud megnyitni az emberbe, amire lehet, hogy nem alkalmasak a mai popzenék, és ezért is örülök, hogy ha felfedezi valaki ezeknek a dolgoknak a magját, vagy az eredet pontját.
1: Ugye, Miki, te az első ponttól végig ott voltál a filmkészülésekor, nem tudom, Lili, te mennyire folytál ebbe bele, de a következő jutott eszembe, hogy azok a művészek, akik egyébként szerepelnek ebben a kisfilmben, bizonyára valamilyen módon megnyilvánultak, valamilyen módon elmondták, megnyíltak, hogy Cseh Tamáshoz milyen az ő viszonyuk, milyen volt az ő viszonyuk?
2: Hát mások helyet nem szeretnék.
1: Nem is azt vártam tőle, csak nálad ez hogy csapódott le.
2: Én azt gondolom, hogy itt ténylegesen az a fontos, hogy aki ilyen mondott, aki ráadásul nagyjából mindenki, hogy ők mindegy olyan, tehát hogy ők egy ugyanúgy részeisei lettek ezáltal ennek az univerzumnak, tehát kb. Így tudnám összefoglalni, és szerintem nekem nagyon összecsengelek a mai képekkel a dalszöveg is ugyanúgy, mint ahogy zenélek.
1: Ugye ennek a dalnak, ha a szövegét egy kicsit vizsgáljuk, akkor nem akarok most belemenni, mert nem irodalomórát tartunk, azért ez nagyon a 70-es évek. Házmester, benne van a hajnali mászkálások hangulata, amikor le kell menni sörér, cigarettáid, mert elfogyott.
2: Ez most is így van, szerintem.
1: Igen, ez most is így van, nem tudom, hogy vannak-e még házmesterek. Teljesen átplántálható ez a gondolatsor most 2026-ra? Mit gondoltok?
2: Én teljes mértékben azt érzem, hogy egy ilyen kortalan a szöveg, és hogy nyilván áthalásokat lehet benne keresni, meg találni, de hogy így a maga így. Tehát én szeretem azt nézni, hogy ha van egy elsődleges értelmezése, akkor utána ebben mit lát még bele a hallgató, és ezt elképzelni, és valahogy így kibontani ezt az egészet.
1: Hát az, hogy mit lát bele a hallgató, azt ugye nem tudjuk, hiszen nem tudunk minden hallgató fejbe venni, viszont nagyon szép számok vannak már, Lili. Hiszen ez a kisfilm, ez egy hete publikálódott.
2: Két és fél hete.
0: Két és fél hete, így van, és több mint másfél millió embert ért már el ez a kisfilm.
1: Hol lehet ezt megnézni egyébként? Melyik a legkönnyebben elérhető platform?
0: Hát a Budapest Partnak a YouTube csatornája, vagy az összes többi social felületen is megtekinthető.
1: És a Park Rádióban is egyszer-kétszer elhangzik?
0: Ott nem. Ez egy kis filmhez készült dal, úgyhogy ezt egyben lehet nézni a filmmel.
1: Igen, és ahogy említetted, volt a koncertek előtt, most amikor várakozik a tömeg, akkor levetítitek.
0: Egyszer-egyszer leszoktuk vetíteni, igen.
1: Mi lesz ennek az utóélete ennek a filmnek?
2: Hát készül egy hosszabb vágat, egy rendezővágat, ami ez egy hosszabb idő lesz azokból az anyagokból, amik a rengeteg több mint 10 napot.
1: Bocsáss meg, ez a hosszabb vágat az azt jelenti, hogy mondjuk az egész dal föl lesz?
2: Az egy másik kérdés. Aha. A dal az a, most a dal az, a, az ami a film alatt látható, ami a videó megosztón fenn van. De hogy nekem van egy tervem ezzel, hogy ilyen atmoszférikusan kiegészíteni, és akár úgy még új szereplők is, akik esetleg nem fértek bele, olyanok, akik ezzel kibővíteni. És az, hogy a zenész társak, ők mit szeretnének, mert azt tudom, hogy mindenkinek nagyon tetszett, nem tartom kizárnak, hogy ebből lesz egy bővített verzió. Uh-huh. És az se, hogy esetleg ennek az egész Budapest dolognak lesz valamilyen folytatása jövőre nézve.
1: Igen, hát ugye, akik annyira perverzek, mondjuk Cseh Tamásilag, mint én, azok pontosan, ha megnézik a filmet, akkor tudják, hogy néha sorok föl vannak cserélve, pontosan a kisfilm hangulatának, de hát, hogyha az majd az egész dal adja magát, akkor ez egy másik koncepció lesz.

0: Nagyon jó volt, én most láttam a kisfilmet egyébként, mielőtt bejöttünk a stúdióba, tényleg nagyon szép színes villódzása 2026 Budapestjének. Gratulálok hozzá, Miki.
1: Köszönöm.
0: A Lilihez még a zárszó gyanán csak annyit, hogy lassan itt a szezon vége. Lehet majd megint korcsolyázni?
2: Így van, igen, újra lesz koripályánk.
0: Mennyi lesz a korcsolya cipő bérlésének lehetősége? Jó, nem kell erre válaszolni. Milyen szezon zártok?
2: Hát még egy elég erős két hét elé nézünk, hiszen három hét elé elnézést, mivel most jönnek a nagy duplázások.
0: Így van, így van.
2: A héten dupla Azaria, jövő héten dupla Beethoven, és a harmadik héten pedig dupla Judóval zárjuk a Budapest Parkot.
0: Azt minden alkalommal megkérdezem az elmúlt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 évben, hogy akkor, amikor a magyar előadók végig rócsózzák az egész országot különféle fesztiválokon, tehát ha valaki nagyon nyomkövetőt akar tenni a szeretett művészének a nyakára, akkor hetente el tud menni valahol nagy fesztiválokkal. Mennyire oltja ki az egyik nagy fesztivál, a másik nagy fesztivál, vagy a harmadik nagy fesztivál, mondjuk a Budapest Parknak a látogatottsági számait? Érzitek ezt?
2: Mi nem érezzük. A Budapest Park az egy mindig meghatározó helyszíne a zenészeknek, a zenekaroknak, amire nem egy-két hónap alatt készülnek fel, hanem van, hogy egy vagy két évben keresztül erre készülnek, de mindig különleges koncepciót, tematikát hoznak a zenekarok, amit sokszor velünk együtt találnak ki, úgyhogy én nem gondolom, hogy nagyon össze lehetne hasonlítani egy fesztivál koncerttel a Budapest Parkos koncertjét a zenekaroknak.
0: Igen, ez való igaz, az én is vissza tudom igazolni, hogy vannak olyan zenekarok, akik külön performanszal készülnek egy Budapest Parkos koncertre, vagy akik először lépnek fel a Budapest Parkba, mert olyanok is vannak. Tudod, akik voltak 2026-ban első áldozók?
2: Persze, a Meringer Marci, a Kóli,
1: A Bongornak.
2: Bongor, elnézést, igen.
0: A Bongor, úgy van, és az tudod-e, hogy 2027-ben kik lesznek, akik elsőként?
2: Az arról nem beszélhetek, de ja, természetesen nem többen lesznek.
0: Hát
2: igen.
0: Gondolom, már készen van majdnem a jövő évi terv, hiszen ezen már nagyon kell dolgozni.
2: Hát egy ilyen 85%-ban már megvagyunk, igen.
0: Jó, akkor összefoglalva, tehát Budapest kisfilm, Miki rendezésében, Miki rendezésében a Budapest Park weboldalán látható.
2: Így van, YouTube-on.
0: Egy YouTube-on is egy kis spot 2026 Budapestjéről, és 35 magyar művész részvételével, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és utána hallgassa meg valóban a Levél nővéremnek című albumról ezt a Budapest című dalt. Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza. Köszönöm szépen, Tüszkő Lili, a Budapest Park marketing igazgatója, és Miki 357, azt nem kérdezte meg, az mit kerül oda, volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Fejenként több mint 7 évet kell börtönben töltenie három marokkói férfinak, akiket két magyar turista nővel szemben erőszakoskodtak tavaly Szicíliában. A 23 és 26 év közötti elkövetőket csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt ítélték el. Az ügy gyorsított eljárással zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés harmadát így is elengedték. Több mint 282 milliárd forintra növelte első féléves adózott eredményét éves összevetésben az MVM ZRT 222 milliárd forintról. A beszámolóban a cég kiemelte, a villamosenergia és földgázpiacot befolyásoló geopolitikai konfliktusok hatásait, amelyek miatt világszerte nőttek az ellátásbiztonsági kockázatok és a piaci bizonytalanságok. A társaság értékesítését a szezonalitás is befolyásolja. A villamosenergia rendszer csúcsterhelései többnyire télen alakulnak ki, de nyáron is egyre nagyobb az áramfogyasztás a klímaberendezések miatt. Konstantinovics Miklós sürgősségi szakorvos lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, hogy nyílt pályázati eljárásban szakmai szempontok alapján született döntés a szervezet új vezetőjéről. 9-en pályáztak, végül az utolsó fordulóban összesen 6-an maradtak versenyben. A gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezt már a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid arról írt, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek autósok a magyar autópályákon 180 km/h feletti átlagsebességgel. Így a tárca vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, illetve a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Három új trafiboxot telepítenek Siófokon. Lengyel Róbert Siófok polgármestere a döntést a városi közlekedésbiztonsági problémákkal indokolta. A városvezető felidézte, hogy néhány hete a Batthyány utcában egy a megengedettnél többszörösen gyorsabban közlekedő autós halálra gázolt egy kerékpárost. A baleset után helyben és országosan is többen sürgették sebességmérők és fekvőrendőrök telepítését, illetve a rendőri jelenlét erősítését. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárnyi területet perzseltek fel. Slavko Tucakovics országos tűzoltó parancsnok arról nyilatkozott, hogy ha a szél a továbbiakban sem okoz gondot, megkezdhetik az erők egy részének visszavonását is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 151.590 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2%-os pluszban 5.390 forinton, az OTP 1,7%-kal került lejjebb 46.220 forintra. A Richter 2%-os pluszban 12.560 forinton áll, a Magyar Telekom 2%-kal erősödött 2.554 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 12 fillér, egy svájci frank 388 forint és 7 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6%-kal csökken. A párizsi CAC 40 8%, Milánó 1,2%, Madrid 9%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,7%-kal erősödik, $102.76 jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 2,8%-os erősödés mellett $107.46. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett $4,323.70 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidős szállításban egy megawattórányi energia hordozó 83 euróba és 51 eurócentbe kerül. A bitcoin 1,7%-kal erősödik $78.089 és 97 centnél jár. Az Ethereumot 1,8%-os erősödés mellett $2,522 és 9 centért adják.
0: Időjárás jelentés.
2: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet gyenge esőkre, záporokra, zivatarokra is számítani. A szél megélénkülhet. A hőmérséklet estig 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, és mindig nagy öröm beszélgetnem úgy egy hölgyel, hogy ő motorozik, mert azért ez egy más állás. Mert aki mondjuk azt a szót, hogy motor, akkor általában a férfiak jutnak eszünkbe, ők lovagolják a vasakat, bár nagyon sok hölgy van, és tisztelet a hölgyeknek, őket mindig külön glória övezi, amikor egy motoros vagy motorról leszáll egy hölgy, ráadásul ha nem utas, hanem ugye vezeti a motort. Viszont itt most nem is a motorról, hanem egy robogóról, egy speciális robogóról fogunk beszélni, mert ez a robogó idén ünnepli a 80. születésnapját. Lehetne tippelni, de erre időnk nincsen, úgyhogy elárulom, a Vespáról fogunk beszélgetni, és vendégem a stúdióban a Vespa Club Hungary elnöke, Szabó Anna Mária. Szervusz, Anna Mária.
2: Szervusz. Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval igen, ezek voltak azok a sztereotípiák, amiket elmondtam előtte, hogy ha motor férfi, ha robogó, viszont a Vespánál egy kicsit úgy elgondolkozom. És azt gondolom, hogy a Vespa az nem annyira férfi specifikus. Te hogy érzed ezt?
2: Hát uniszex mindenképpen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben egyre több hölgy pattam fel a Vespa nyergébe. Többek között azért is, mert most már egészen könnyen elérhetőek azok az automata járgányok is, amit viszonylag egyszerű vezetni, bár a régi kétütemű váltós motorokat is többen vezetjük hölgyként.
1: Neked ugye van egy ilyen, egy 50 éves 150 köbcentis?
2: Igen, egy sprintveló.
1: Téged mikor szippantott be a Vespa?
2: Hú, hát nagyon régen, még...
1: És miért pont a Vespa? Oké, nem is az a kérdés, hogy mikor, hanem hogy miért pont a Vespa?
2: Mert van kultusza, mert van történelme. Tehát gyakorlatilag az a 80 év, amiről beszéltél néhány perccel ezelőtt, ez mindenképpen valamit sejtett. Olaszos vagyok, tehát olasz nyelvtanárként végeztem, tehát egyértelmű.
1: Hát így könnyű.
2: Van kötődésem ehhez a névhez.
1: Akkor azt is meg tudod mondani, hogy a Vespa mit jelent.
2: Darás, igen. Tehát azért Olaszország egyik szimbóluma a Vespa, akárhogy is nézzük, bármerre jár az ember, biztos, hogy a kisebb-nagyobb városokban fog találkozni modernebb, régebbi, kopottabb és szebb járgányokkal is, és van egy különleges feelingje, ezt nem lehet elmondani, ezt ki kell próbálni.
1: Egy érdekes párhuzam jutott eszembe, erről kint egy picit beszéltünk, de ez most jobban megerősödött bennem, az, hogy mennyire ikonikus a motor vagy a robogó egy ország életében. Harley Davidson, Amerika. Tudjuk, hogy a Harley Davidson különösen a II. Világháborúban indult el a hódító útjára, amikor ugye kinevezték a Harley Davidson, mint katonai beszállító. Tehát a motorokat a hadsereg vásárolta, és irgalmatlan bumja lett, és ettől a pillanattól kezdve a Harley Davidson egy ikonikus szimbólummá vált Amerikában. Ugye van mellette az indián, mindig harcoltak egymással, de Harley Davidson. És érdekes, mert a Vespának is van egy ilyen története, hogyha visszatekintünk a múltra, amikor egy sok hatás, egy újraépítés, egy újragondolásban a Vespa ott volt egyébként a toppon.
2: Hát ez így van, hiszen 1946-ot írunk, amikor a Piaggio gyár, akik korábban bombázó repülőgépeket gyártottak.
1: És ez fontos
2: ez nagyon tudni. Fontos, így van. Bombatámadás által elpusztul a gyár, újjáépítik ugyan.
1: De ez nem 46-ban, hanem még előtte.
2: Nem még korábban, de 46-ban indul meg a Vespának tulajdonképpen a történelme.
1: Na bocsánat, hogy megint félbeszakítalak, hát értelemszerű, hiszen ugye a szövetségesek Olaszországot is bombázták a II. Világháborúban, és hát minden bombázásnak, ha sikerült, akkor nem mindig sikerült oda ledobni, ahova szerették volna. Ugye fő feladata volt, hogy az ipari létesítményeket, azt, ami az infrastruktúrának a lényege, azt elpusztítsák. Na, így lett egyébként totálkáros a Piaggio gyár.
2: Hát így van, és egy olyan időszak kezdődött, amikor még az úthálózat nem volt kiépítve, de szükség lett volna olyan közlekedési eszközre, ami könnyen tud akár a nem túl jó minőségű és igen-igen hiányos utakon is közlekedni. Enrico Piaggio volt az, aki fejébe vette, hogy egy egyszerű járművet fog készíteni, ami bárki számára elérhető, lehetőleg ezt alacsony áron próbálják meg előállítani, és természetesen felhasználták azokat a megmaradt alkatrészeket, amik a repülőgép gyárból megmaradtak.
1: Igen, ez ugye érdekes dolog, de voltak éppen ugye azért is érdekes, mert egy repülőgép gyártó úriemberről van szó, aki mondjuk a körnek a másik oldalán a legnagyobb után egy legkisebb járművet álmodott meg. Eszébe sem jutott neki? Erről tudsz, hogy esetleg ne egy kis autót képzeljen el, hanem maradt a motor? A robogó?
2: A robogó elsősorban egy olyan jármű, ami miután nem volt út, tehát úthálózata az még nem épült ki, vagy nem épült újjá.
1: Már könnyebb elesni egy robogóval, mint egy négykerekű autóval.
2: Ez tény és való. De azért, ha azt nézem, hogy egy nagy motor és egy robogó, mondjuk egy Vespa között, ha esünk például, igen, azért mi át tudunk lépni ott a pajzs mögött, tehát azért valamennyi védelme legalább a vezetőnek van. De visszatérve egy kicsit ide a történelem órához, ugye az egyértelmű volt, hogy a repülőgép gyártásnak nincs esélye, tehát nincs rá továbbiakban szükség, és egy egyszerű pici járműre volt szükség, ami eljuttatja a célba.
1: A-ból B-be.
2: Így van, bárkit, akinek szüksége lehet rá, felhasználják a régi repülőgépindító motort, ez lett az első modellnek, a Paperino-nak, vagy Donald Kacsa, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani. A motorja, egy 98 köbcentis motorról beszélünk, illetve maga az első felfüggesztése a keréknek nagyon érdekes, hiszen oldalról van, mint a repülőgépeknél is, így egész könnyű a kerékcsere, ugye pótkereket is adtak a motorokhoz. Tehát
1: igen, mert csak egyik oldalról kell levenni, ugye?
2: Így van, így
1: tehát
2: van.
1: Tehát elég egy csavart meg, csavart, hát, jó, persze többet, igen, de akkor egyik oldalról leveszed, és akkor visszateszed. Majdnem olyan, mint a Forma 1-nél, amikor
2: hát
1: cserélik
2: van,
1: a...
2: Körülbelül 5 perc. Egy kerékcsere. Úgyhogy ez megindítja tulajdonképpen a gyártást, de csak úgy, mint mai időkben is, nem a gyártás volt a nagy dolog, hanem utána értékesíteni ezeket a járműveket. Az első évben 50 példányt tudtak eladni, aztán ez elindult a fejlődés útján, és tulajdonképpen évről évre egyre többet, az 50-es években már 60-70 ezer darabot eladtak évente, és akkor ugye a római vakáció.
1: Igen, de még ne ugorjunk a római vakációra. Hogy néztek ki ezek a motorok akkor, tehát az első prototípusok?
2: Az első, a legelső modellnél még a motor nem került hátra.
1: Igen, mert ez fontos, hogy a Vespa-nál hátra kerül.
2: Hátra kerül, egy ilyen önhordó szerkezet, tehát egy egyszerű maga a váz, és a két láb között volt a motor. De ez megint csak ugyanazt eredményezte, hogy macerás volt felülni. Ugye ő biztosítani akarta a hölgyeknek is, hogy
1: tudjanak motorozni.
2: Bizony,
1: fontos, Cherchel a fanbar, vagy ez nem így van olaszul, hanem francia.
2: De ugye fontos volt, hogy a hölgyeknek a szoknyája térdük fölé nem csúszhatott. Tehát egy olyan járművet kellett megalkotni, amire könnyedén fel tudtak ülni. Így a motor hátra kerül a hátsó kerék mellé, jobb oldalra, bal oldalon pedig egy kesztyűtartó tulajdonképpen, ahova most mondjuk az olajat tudjuk betenni.
1: Igen, hát ugye ez a dizájn a robogóknál most is megvan, különösen ez a városi robogók, mert a városi robogókon úgy kell ülni, azt szoktam mondani, amikor Erzsi néni megy a piacra, és akkor így szépen ül, úgyhogy majdnem 90 fokban van a térde és az alsó lábszára. Más robogókon előre lehet nyújtani a lábat, nagy motoroknál meg pláne előre lehet nyújtani a lábat, de ez egy nagyon fontos pillanat volt, amikor a nők is célkeresztbe kerültek.
2: Hát így van, és többek között magának a váznak a formája is azért került így kialakítása. Tehát elől egy pajzs van, alulról pedig egy ilyen taposó tulajdonképpen, igen, hogy ne koszoljuk össze a lábunkat, a felverődő sár ne koszolja a ruhánkat, illetve a szoknyát ne fújja fel. Viszonylag ritka, hogy manapság a hölgyek szoknyában motorozzanak, de előfordul egyébként, és ténylegesen valamelyest megvéd minket. Egy nagyon-nagyon kényelmes, bár említetted itt, hogy ugye így derékszögben ül az ember, a régi Vespák ezek alacsonyabbak voltak, ráadásul mivel ugye a bal kéznél a kuplungot behúzva azt a fejidomot kellett tekergetni, úgy volt a váltás.
1: Úgy volt a váltás, igen.
2: Jobb lábnál viszont ott van a fék, tehát egy kicsit ilyen viccesen, néha még egy kicsit így féloldalasan is ül az ember, hogy könnyedén elférjen a jobb lába a hátsó féknél, de egy komfortos, tényleg komfortos járműről van szó.
1: Igen, mert ugye a jobb kéznél volt az első fék.
2: Így van.
1: A jobb lábnál volt a hátsó fék, a ballal pedig, mint a régen a Komár vagy a Verhovina a mopedeket úgy váltottuk. Hány sebessége volt?
2: A legelső modellnek 3 sebessége volt, aztán ez már fejlődött és 4 sebességes lett. Majd aztán az idők során itt a 2000-es években már megjelentek az automaták, ahol ugye az első hátsó fék kerül a két kézhez. Hosszú-hosszú fejlődés, sok helyen gyártottak egyébként licensz alapján ilyen robogókat, tehát itt Európában is több helyszínen, akár ha a Spanyolországról beszélünk, vagy Angliáról, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Piaggio gyárnak a Vespája az, ami a leghíresebb, sok millió darabban lehet találkozni a világban.
1: Arról majd természetesen beszélünk a második körben, hogy milyen innovációk vannak most a Vespa esetében, de akkor most ugorjunk vissza. Ugye azt soha nem lehet tudni, hogy egy termék hogyan tapad meg, és hogyan lesz világhírű. De hát 1953-ban elkészült a Római Vakáció című film, Gregory Peckkel és Audrey Hepburn, úgy van, hát ahol ők Rómát bejárták a Vespával, és onnantól kezdve elindult valami folyamat. Valami varázslat.
2: Hát valami robbanásszerű folyamat indult el, hiszen már abban az esztendőben több mint 100 000 darabot adtak el a Vespából, mert hogy az emberek szerették volna ezt megélni, amit a filmen láttak. Ez egy nagyon-nagyon romantikus jelenet, ahogy ők motoroznak Rómában, és szerintem szívmelengetve, a mai napig, hogyha mi Vespások meglátjuk ezt a jelenetet, akkor a libabőr, ami az egész testünket borzongatja, mert hogy ténylegesen innen indult el a történelmünk, és terjedt el a világban szinte pillanatok alatt.
1: És jelenet. Hát ugye ehhez az is kellett, hogy Amerika irgalmatlan nagy imádattal van Olaszország felé. Tehát Olaszország legnagyobb turista özöne az Amerikából érkezett, most is talán, ugye most egy picit mindig mások a viszonyok, de ők tényleg 100 000 számra mennek Olaszországba. Találtam itt egy hivatkozást még, hogy kik azok a híres színészek, akik egyébként filmekben, fotózásokon vagy csak utitársként a Vespát választották. Rachel Welch, Ursula Andress, Geraldine Chaplin, John Collins, Mila Jojovic, Marcello Mastroianni, Charles Heston, John Wayne, Henry Fonda, Gary Cooper, Anthony Perkins, Jean-Paul Belmondo, Sting, Antonio Banderas, Matt Damon, Gerard Depardieu, Jude Law, Nicole Kidman, Brad Pitt, Eddie Murphy és Owen Wilson is. Nagyon illusztris névsor. Valamit tudhat ez a Vespa.
2: Mindenképpen. Én említettem neked, amikor még kint beszélgettünk, hogy valahogy megérinti az embert, és bárkit megkérdezel, egy Vespást megkérdezel, hogy milyen érzés ez, vagy mit hoz ez a Vespa, akkor biztos, hogy az első szava az lesz, hogy de hát ez egy életérzés, és tényleg így van. Lehet, hogy a kétütemű motor büdös, biztos, hogy büdös, de valahogy teljesen más megélni, és ezt neked nem kell elmondanom, két keréken egy utat, mint egy zárt dobozban négy keréken, és valahogy egy kicsit előttünk vannak azok a jelenetek, amiket a filmből láttunk, akár ha városban megyünk, vagy ha kinn a természetben. Én azt gondolom, hogy a Vespások ezt egyértelműen egyszer kipróbálod, akkor nem tudsz szabadulni.
1: És azt gondolom, hogy a Vespa nagyon ügyel a tradíciók megőrzésére. Egyrészt ugye az, hogy hogyan néz ki a formája egy motornak. Azt is tudjuk ugye motoros berkekben, hogy a legnagyobb dizájnerek olaszok. Ugye autós berkekben is, olasz berkekben is. Tehát ők azok, akik megálmodják az új stílust, aztán papírra vetik, rajzolják, modellezik, elkészül. A Vespa, bocsánat, a Vespa viszont a legújabb modellekkel is mutat egy állandóságot.
2: Hát mindenképpen igyekeztek megőrizni azt az eredeti formát. Ugye eredetileg készültek kiskasznis és nagykasznis járművek. Mára ezek az automata verziók megőrizték az eredeti formát. Többek között azért, mert azt a 80 évet nem szeretnénk kitörölni, vagy nem szeretnék kitörölni. De azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben megjelenik egy modell, egy 946-os modell, amiből limitált szériát bocsátanak ki, és itt bizony nagy tervezők, nagy nevek is, mint akár Giorgio Armani, akinek egy modellt dedikáltak, egy gyönyörű szép fekete Armani modellt. Lenyűgöző, ahogy őrzik a történelmet, ahogy megpróbálják akár a színeket visszahozni, a hajdani színeket, mert hogy...
1: Mik voltak a hajdani színek?
2: Hú, hát sokféle szín létezett, nagyon-nagyon sok modell készült szürkében, speciális kék vagy bordó színek jelentek, meg minden modellnek megvan adott évben, hogy milyen színekben gyártották.
1: És az a modell csak abban a színben készült el? Tehát ha látunk egy sárga Vespát, vagy egy piros Vespát, vagy egy kék Vespát, akkor én, aki nem értek hozzá, de te igen, te azonnal megmondod, hogy ez mikori?
2: Ha nem is azonnal mondom meg, mert ugye ha nem eredeti színet festették vissza, igen, akkor igen. Ő gyakorlatilag bárki lehet, de vissza lehet keresni, hogy adott modellt egy bizonyos évben milyen színekben gyártottak, és így beazonosítható egyébként.
1: Mikor jelent meg a Vespákon a hátsó doboz?
2: Hát kosarat, illetve ilyen bőrtáskákat a nagyutazók, meg a versenyzők is, hiszen ugye versenyeztek is a Vespákkal, már használtak. A hátsó doboz inkább ezeken a modernebb Vespákon jellemző.
1: Ami kényelmi funkciót is ellát, hiszen neki lehet dőlni, ki van párnázva.
2: Igen, többek között, meg hát pakolni tudsz, mert azért, ha én belegondolok a, tudod, mondtam, öreg lánynak hívom az én régi Vespámat, akkor ő neki az a kis kesztyűtartó hátul, de hát ott van nekem az olaj, hiszen ugye két ütemű, tehát mindenképpen olajat kell tenni az üzemanyaghoz, meg az esőruha, mert anélkül nem indulunk el, úgyhogy túl sok helyem nem marad, ezért vagy egy hátsó táskát tudok felaplikálni, nekem nincs csomagtartóm. Mindenképpen praktikus. Egyébként az automatákkal a világból ki lehet menni, tehát ténylegesen sokkal kényelmesebbek, viszont mivel nem kell gépészkedni, egy kicsit unalmasabb is.
1: A Vespán utazni. Illetőleg, hogy a Vespának, némely Vespának megvan a nagy első plexie, hát amelyik azt az abszolút védelmet adja, hogy a robogón utazó is meg tudja magát védeni, akár az esőtől, akár a széltől.
2: Így van. Esős, szeles időben igen praktikus, bár mondjuk esőben, miután ugye nincs ablaktörlőd, ezáltal azért az csak-csak a nehezebb kilátást biztosítja. Viszont melegben egyértelműen hiányzik az a menetszél. És azt kell, hogy mondjam, hogy pont ez a szépsége az öregeknek, bár a régi modelleknél is volt egy-egy, ami megjelent a plexi, de más, tehát teljesen más a két modell.
1: Egy utolsó kérdés a következő kör előtt, aztán ugye az 50-es, 60-as évektől egészen mostanáig soha nem sújtotta a Vespát, a Piaggiót olyan gondbaj, hogy a piac nem úgy működött, ahogy azt szerették volna? Voltak-e gepek?
2: Voltak, persze. Hát mindenhol vannak. A 2000-es évek elején ott bizony rezgett a léc, de azt kell, hogy mondjam, hogy talpra állt a Piaggio, és ez valószínűleg betudható annak, hogy megérkeztek ezek az automata járművek, amik sokkal egyszerűbb közlekedést biztosítanak. De hát ugye nem volt mindig a Piaggio kezében maga a gyár, hiszen az Agnelli család a Fiat tulajdonosai kezében is volt. Nem egy olyan Vespa megy az utakon, vagy száguldozik az utakon, ahol a Kasznit, a Fiat igen biztosította. Tehát nekünk is van itt Magyarországon, én magam is kaptam fotót, hogy a homokszórás után, ahogy leszették a festék réteget, ott van a felirat, hogy Fiat. Tehát a Fiat a saját gyárából biztosította.
1: És akkor, amikor a Fiat átvette ezt, akkor ők nem is gondoltak arra, hogy a dizájnon változtassanak?
2: Nem.
1: Pusztán csak a gyártás tevődött át.
2: Hogy menjen tovább, hogy ez a történelem folytatódjon. Nem vagyok benne biztos, hogy át tudták volna ezt vinni, mert egy olyan kultusza van ennek a motornak, amit nem szabad lerombolni.
1: Na szóval ezt a kultuszt azért majd átbeszélgetjük még a következő körben, hiszen azért te ott voltál, kint voltál a 80. születésnapon, ahol sok minden érdekesség történt, meg hát azért arra is leszek, kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni majd mondjuk a Vespa mutatni jövőre, azután hogy fog kinézni, előre kerül-e a motor, hátra kerül-e a kormány, fordítva kell-e rajta ülni. Szóval ezeket mind átbeszéljük, úgyhogy folytatjuk a hírek után Szabó Anna Máriával, a Vespa Club Hungary elnökével.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
2: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Több mint 282 milliárd forintra növelte első fél éves adózott eredményét éves összevetésben az MVM Zrt. 222 milliárd forintról. A beszámolóban a cég kiemelte, a villamosenergia és földgázpiacot befolyásoló geopolitikai konfliktusok hatásait, amelyek miatt világszerte nőttek az ellátásbiztonsági kockázatok és a piaci bizonytalanságok. Konstantinovics Miklós sürgősségi szakorvos lett az új országos mentőszolgálat új főigazgatója. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, hogy nyílt pályázati eljárásban szakmai szempontok alapján született döntés a szervezet új vezetőjéről. 9 pályáztak, végül az utolsó fordulóban összesen 6 maradtak versenyben. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Gyesev számára készülő 11 új 5-részes Intercity motorvonat óránként 160 km-es maximális sebességre lesz képes, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik. Az utasélményt növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. 3 új trafiboxot telepítenek Siófokon. Lengyel Róbert Siófok polgármestere a döntést a város közlekedés biztonsági problémáival indokolta. A városvezető felidézte, hogy néhány hete a Batthyány utcában egy a megengedettnél többszörösen gyorsabban haladó autós halálra gázolt egy kerékpárost. A baleset után helyben és országosan is többen sürgették sebességmérők és fekvőrendőrök telepítését, illetve a rendőri jelenlét erősítését. Szeptemberben 61 budapesti megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat, az eszközök valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat közölnek. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint az első digitális táblákat a Rákóczi úton, Zuglóvasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál telepítik. Mától rövidebb ideig jár a balatoni komp Szántódról 7 és este 9 között, Tihanyból 4-8 és este 4-10 között indulnak félóránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenés mellett 151.657 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 8,3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4,1%-kal erősödik, 5390 forintnál jár a kurzus. Az OTP 1,5%-kal került lejjebb 46.320 forintig, a Richter 12.530 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2,1%-kal erősödik és 2552 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 63 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 82 fillér, egy svájci frank 387 forint és 77 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 0,8%-kal csökken, Milánó 1,3%, Madrid 9,1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
3: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, időszakosan gyenge záporra, esőre is lehet számítani, a szél megélénkül. A hőmérséklet estig 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: never be enough. Is that what you mean? Reality is all, and there's nothing in between. Yes, it's hard to dance with stars, but even if you're right.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor és Veszpa második kör. Szabó Anna Mária, a Veszpa Klub Hungary elnöke vendégem. Úgy szintén szervusz, Anna Mária.
3: Szervusz.
2: Az első blogban egy picit áttekintettük a történelmet. Persze rengeteget lehetett volna mesélni még róla, hiszen nagyon sok változás történt az elmúlt 80 évben, de hát ugye meg eljött a 80. év, amikor egy nagyon nagy ünnepséggel ünnepeltétek meg, sajnos szóismétlés volt, bocsánatot kérek, a Veszpa 80. születésnapját. Hol történt?
3: Rómában, Olaszország fővárosában, az olimpiai stadion Foro Italico környékén a Piaggio, illetve a Veszpa World Club voltak, akik kezükbe vették a szervezést, és több mint 60 ország képviselte magát a rendezvényen. Ez tradicionálisan egy kicsit úgy nézett ki, mint a világtalálkozó, de ez határozottan a 80. születésnap volt, amit együtt ünnepeltünk. Ilyenkor felépítenek egy kis Veszpa falut, egy kis múzeumot, fotókiállítást tekinthettünk meg lenyűgöző környezetben, tehát ez is szerintem nagyon jó érzés volt ott végig sétálni. Ott volt az a modell is, amelyet ugye a filmben, a Római Vakáció című filmben is használtak. Megérinti az embert, még aki nem veszpás, őt is, hogy tényleg 80 évre tekintünk vissza, igen, sok-sok változás történt, de valahogy a forma, az alap az megmaradt.
2: És amikor 80 nem. évre visszatekintünk, akkor óhatatlanul adódik a kérdés más motorok szempontjából is, hogy volt elindítható állapotban olyan motor, amelyik mondjuk 70 fölötti volt?
3: Persze. És ezek működőképes motorok, minden mechanikus. Tehát ha belegondolsz, néhány alkatrész cseréjével ezekbe életet lehet lehelni, ezekbe a modellekbe a mai napig.
2: És akkor ezek ott gurultak a felvonuláson?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a felvonuláson szinte minden modell képviseltette magát, amit a 80 év alatt legyártottak. Hihetetlen színes volt a felhozatal. Több mint 20 ezer motor vonult végig, elindultunk, Karakala termáinál volt a találkozó, és aztán mentünk végig ott az ókori műemlékek mellett, hátborzongató érzés volt, a Kolosseumnál, a császári fórumok mentén, Viktor Emmanuel.
2: És közben mondtad a magyar társaknak, amit egyébként idegenvezetőként mondtál sok-sok évvel ezelőtt?
3: Nem, de előtte volt egy sétálós városnézés, igen, a magyar veszpásokkal egy kicsit.
2: Esernyő a kezedben.
3: Annyira nem klasszikusan, de rádióval, igen, sétáltunk egy jót, hogy megismerjük az olasz fővárost. Nekem biztosan ez miatt is egy hátborzongató érzés volt ott végiggurulni, és bevallom őszintén, hogy bizony a könnycseppeket morzsoltam el, de ezek örömkönnyek voltak. Minden egyes alkalommal, amikor ilyen felvonuláson, ugye az országos elnök viszi a nemzeti lobogót, tehát a menetelején. Igen. A menetelején megyünk, és hátranézve azt a kék felhőt látva, amúgy a kétütemű motoroknak a benzin felhője, hihetetlen élmény. Tényleg nem tudom elmondani, tehát ezt nem lehet szavakba önteni, de mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a visszacsatolás minden klubtaktól, akik ott voltak, az volt, hogy hihetetlen élmény.
2: Mennyien képviseltétek akkor ott ezen az ünnepségen Magyarországot? Aztán jön majd a második kérdésem, hogy hány magyar veszpás van, vagy legalábbis klubtag?
3: Magyarországon nagyon sok veszpás van, a 8 jelenleg bejegyzett klub összesen 370 tagot számlál, és 111 regisztrációval érkeztünk.
2: Ezek a klubok ugyanúgy működnek, mondjuk, mint a Harleyban a chapterek, tehát különféle helyeken az országban, és ott gyűjtik össze, szedik össze azt a pár embert, akik együtt működnek, mozognak, buliznak néha.
3: Igen. Ugye hát van Debrecenben klub, itt Budapesten is van egy jelentős klub, aztán a Veszthangeri Sárvár környékén, Győrben, aztán a Veterán, talán a legöregebb klub Magyarországon. Ezen kívül van egy Fanulloni, ők egy baráti társaság, ők Nyím, tehát Siófok környéke. Veszpa baráti kör Veszprémben és az Aliszka szexárdi központtal. Igen, minden klub szervez saját rendezvényeket, felvonulásokat, bekapcsolódnak egy kicsit a helyi életbe.
2: De van egy központ is? Minden évben?
3: Minden évben van egy országos találkozó, ahova megmozdul a veszpás közösség. Az idén Sárváron a West-Hungary klub fogja majd lebonyolítani augusztus utolsó hétvégén ezt a rendezvényt. Jó érzés összejönni, ugyanazokkal az emberekkel találkozni, ugyanolyan lelkületű emberekkel találkozni évről évre. Ráadásul színes programokkal szokta a szervező klub ezt a néhány napot emlékezetessé tenni.
2: Ugye motorozás és robogózás szempontjából az elmúlt 10-15 év arról szólt, hogy csökkenek az eladások, az emberek nem akarnak motorozni, nincsen utánpótlás. Ugyanakkor egy másik aspektusból azt lehetett látni, hogy megjelentek a kis hipster, eltartott kisújjú, veszpán ülő városi népek. Legyenek azok férfiak vagy nők. Mondjuk a fiúkat könnyű megismerni, mert mokaszín, kis rövidebb, nem rövid nadrág, csak rövidebb nadrág, színes bukósisak. Szóval én azt láttam, hogy annak ellenére, hogy valóban problémák voltak a motorpiacon, a Vespa az úgy csak úgy jött. Ti is így érzékelitek?
3: Mindenképpen egy divatot teremtett ez a veszpázás, egyértelműen, mint egy kiegészítő az öltözékethez akár, de azt kell, hogy mondjam, hogy aki tényleg érzi ennek a lelkét, a veszpázásnak a lelkületét, ő azért máshogy áll ehhez, tehát nem divatból veszpázik, hanem azért veszpázik, mert jó, mert érti ezt a 80 évet, ami mögöttünk van. A világon mindenhol így van egyébként, de ha belegondolsz, hogy egy városban közlekedni lényegesen egyszerűbb kétkeréken, akárha a parkolást is nézem, vagy ugye elhaladhatunk az autós, álló autósor mellett, ugye csak szabályosan.
2: Én becsukott szemmel szoktam elhaladni a nem álló autósor mellett.
3: Ezt meg sem hallottam. Szóval igen, mindenképpen van egy változás. Ugye a Veszpára jellemző az, hogy kiskerekei vannak, úgyhogy az úthibákat azt könyörtelenül mindenütt megérezzük.
2: Akkor boldogok vagytok, amikor kimentek Magyarországról.
3: Igen, azt kell, hogy mondjam.
2: Jól
3: hogy...
2: tudom, hogy Albániában lesz a következő világtalálkozó?
3: Így van, jövő év májusában.
2: Nagyon-nagyon nagyot fogtok csodálkozni, hogy milyen minőségi utak vannak Albániában.
3: Igen, tudom.
2: Tehát az, hogy most az elmúlt 5-6-7-10 évben csapatos túljárnak a motorosok Albániát, Montenegrót felfedezni, a szánkat tátjuk hűvös halomba, és csodálkozunk azt, hogy micsoda, mi irgalmatlan jó minőségi utakon lehet motorozni.
3: Már nagyon várjuk. Én bízom benne, hogy legalább annyian, mint az idei esztendőben oda is kirándulunk majd. Ez május közepén lesz a rendezvény. Világszerte biztos, hogy nagyon sokakat megmozgat.
2: Van-e utánpótlás? Vagyis a Vespa, akkor, amikor az innovációról beszélünk, kire fókuszál? Kikre fókuszál? Hogyan fókuszál rájuk? Mert lehet valakire fókuszálni, de ha nem sikerül, akkor ugye okafogyottá vált a dolog, ez az elején soha nem dől el. Szóval merre tart a Vespa?
3: Hát egy kicsit, amit említettél, ez a divatmotorozás felé tart, tehát ugye ezek az új járművek.
2: De ez nem baj.
3: Megmozgatják a fiatalokat is, tehát egyre több fiatal ül a motorra, de sokan tényleg nem tudják, hogy mi van ez mögött. Inkább csak azt, hogy jól néz ki, könnyen kezelhető, viszonylag egyszerűen lehet vele közlekedni, ugye már 50 köbcent is
2: hát
3: létezik.
2: Igen, és az jutott eszembe most, hogy ezzel a nagy plexivel, amivel némely Vespa rendelkezik, emögé tényleg öltönyben, nyakkendőbe föl lehet ülni?
3: Abszolút, abszolút. Tehát sem a bugarak nem fognak megjelenni a zakódon, mire beérkezel a munkahelyedre, sem a koszt, tehát tényleg nagy védelmet nyújt itt a városi közlekedésben egyértelműen. Amikor kimegyünk, azért kell az a menetszél mindenképpen, de látom azt, hogy a reklámokban és a reklámfotózásnál, vagy csak a kisfilmekben, amiket a Vespa most megjelentetett, a fiatalokat célozzák meg.
2: És hogyan? Tehát mi az, amivel a fiatalokat, a 20 éveseket meg lehet célozni? Mert azért, mondjuk ki őszintén, nem olcsó motorok, nem olcsó robogók.
3: Nem egy olcsó motor, ez biztos.
2: És nagyon nagy a választék, és a piacon megjelentek a 300, 250, 300, 400 köbcent is, nem csak robogók, hanem mit tudom, most már BMW is a 450-es GS bemutatta.
3: Biztos, hogy mindenkinek megvan az a vonal, amit szívesen követ. Tehát ezért mondtam neked azt, hogy aki egyszer kipróbálja a Vespát, ő ragaszkodni fog hozzá. Mert megérzi azt, hogy ennek mi a varázsa. a fiatalok, és nekem is a lányom 20 éves, és ő is robogóval jár, ahova csak lehet, tehát amikor még gimibe járt, akkor az iskolába is robogóval ment, mert egyszerű volt, gyors volt, könnyen leparkolta, problémamentesen tudott közlekedni, és önálló volt. Tehát a fiatalokat talán ezzel lehet megfogni, ez vagány, ez a motorozás. És mégsem kell beöltözni, tehát nem kell a vastag motoros ruhát magadra ölteni. Persze természetes, hogy azért amikor túrázunk, akkor mi is felszerelkezünk térdvédővel, bármivel.
2: Csak ti nagyon nehezen tudtok pakolni bárhova.
3: Ez így van. Ez
2: és
3: így.
2: Akkor hogy megy valaki kísérő autóval, mikor egy nagyobb túrát szerveztek?
3: Ha nagyobb túra van, akkor mindenképpen kísérő autó jön velünk, és akkor ő hozza a csomagokat, meg a frissítőket. Tehát most nekünk a klubunknak lesz pont a hétvégén egy Giro-ja, egy 500 kilométeres túrája, és ott is lesz kísérő autónk, ő hozza csomagokat, hátizsákokat, bőröndöket, mi pedig biztonságosan.
2: Ez egy napos túra, az 500 kilométer?
3: Ez igen. Két nap alatt fogjuk. Igen, igen, igen, igen.
2: És hol lesz itt Magyarországon?
3: Hát ugye mi a Liszka Vespa Klub vagyunk, tehát szekszárdiak és paksi szállásunk lesz. Onnan fogunk egyszer elkirándulni a Mecsekbe, majd aztán Simontornya, Ozorára elmegyünk a Pipóvárba, tehát egy kis kultúrát is csempészünk mindig a kirándulásba. Kell. A következő napon pedig a Dunatisza közére fogunk elmenni, ott is gurulunk egy jót, elmegyünk egy ilyen oldtimer autós múzeumba, és Soltvadkerten fagyizunk.
2: Ha már az autós múzeumot említetted, van Vespa gyűjtemény Magyarországon, amelyik emblematikus, vagy amire fölhívnád a hallgatók figyelmét, hogy oda mindenképpen menjenek el, nézzék meg, mert mondjuk nagyon sok modellt látnak, nagyon szép kiállítással.
3: Hát privát gyűjtemények vannak, tehát így kimondottam, mint Vespa múzeum nincsen. Az igazi nagy múzeum az Pontederában, Olaszországban, ahol a gyár is van, ott tekinthető meg. Illetve nekem volt szerencsém, Assisi alatt van egy privát gyűjtemény, Santa Maria degli Angeli, egy úriembernek a szállodája alatt van egy gyűjteménye, ahol nem csak Vespák vannak, hanem gyakorlatilag a robogók 1902-től kezdődően a robogók történelmét mutatja be, közel 100 modellel, elképesztő, hihetetlen gazdag gyűjtemény. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt Magyarországon van jó néhány olyan gyűjtő, akinek igen-igen komoly kollekciója van. Ha ők beengednek, akkor meg lehet tekinteni ezeket a gyönyörűségeket. De ugye egy kicsit mindenki magáénak érzi ezt a szenvedélyt.
2: A ti robogótok, mert ugye a férjednek is van egy ugyanaz az évjáratú...
3: Nem, ő

0: Volt egy nagyon professzionális úriemberhez kerültem. Ő nagy érdeklődéssel faggatott egyébként a modellről. Készültem, mert könyvvel mentem. Van egy nagyon-nagyon jó kiadvány, egy olasz kiadvány, angol és olasz nyelven jelent meg, amiben minden modell benne van, fel vannak sorolva a tulajdonságai, első, második szériás. Az enyém egy sprintvelócse, egy 1976-os sprintvelócse, és hát én ott elmagyaráztam az úriembernek, hogy ez második szériás, és ezért ilyen színű a kilométer órám, mert hogy minden modellnek megvannak a tulajdonságai, ami alapján ugye...
1: Ránézésre meg lehet mondani, ezért így mondtam van. Neked, ha szín alapján ránézel valamire, meg tudod mondani. Egyébként a Vespáknak a nagy többsége az hol gyártódik ma a világban?
0: Hú, hát sok helyen gyártanak a mai napig Vespát. Elsősorban még mindig az olaszországi, bár azt kell, hogy mondjam, Indonéziában is kerülnek piacra járművek, úgy, ahogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan. De Vespa az azt mondjuk még mindig, hogy Piaggio, Olaszország, Pontedera.
1: A kínaiak megcsinálták már a saját Vespájukat?
0: Persze, természetesen.
1: Jó, hát hogy néz ki? Hasonlít?
0: Hasonlít, igen. Jaj, voltunk motorozni néhány évvel ezelőtt a Gardatónál egy olasz klubbal, és nekünk a klubunkban van 2946-os, ez az emblematikus, de már modern járgány, és oda jöttek az olaszok, akik nem ismerték ezt a modellt, és mondták, hogy szép ez a Vespa, de hogy ezek a kínai utánzatok, és mondtuk, hogy ez nem utánzat, ebből 2000 darab készült összesen, tehát pont azért, mert ez egy különleges modell volt, ő nekik inkább hamisítványnak tűnt.
1: Hát igen, ugye a kínai modellek azok most eléggé borzolják a kedélyeket, pro és kontra, de egyébként akik kipróbálják, azok azt mondják, hogy semmi baj nincsen velük. Motorozás szempontjából is, hát minden nagy emblematikus világmárkának voltak az életében olyan pillanatok, akár megint csak a Harley-t tudom ide citálni, amikor kimennek Amerikából a gyártások, aztán akkor szépen lassan visszaszivárognak, de hát nem lehet megoldani, hogy most a világ egy pontján gyártódjanak Vespák. Ugye azt mondtad, hogy a klub az 370 taggal rendelkezik. Mennyi Vespa lehet egyébként Magyarországon?
0: Sok ezer.
1: Sok ezer?
0: Sok ezer. Biztos. Biztos. Tehát ugye több értékesítő van. Nem mindenki érzi azt, hogy ő neki tartozni kell ehhez a közösséghez. Van, aki talán nem is tudja ezt a történelmet. Tudja, hogy 80 éves a Vespa, hiszen hallotta, látta az utóbbi hetekben, azért erről elég sok híradás volt, de nem érzi ezt még. Minden esetre, akinek Vespája van, érdemes felkeresni a környékén található klubot, mert biztos, hogy nagyon jó kis közösség.
1: Bemutatták a 80. születésnapon az elektromos Vespát?
0: Már korábban bemutatták az elektromos Vespát. Engem nem nyűgözött le, én kipróbáltam. Eleve egy motornak nincs hangja, az nagyon furcsa, tehát egyértelműen egy más világ. Egyébként biztonsági szempontból is én azt gondolom azt, hogy van egy motornak hangja, az autósok talán könnyebben észre.
1: Mi ezzel szoktunk védekezni, Harley-sok, hogy azért hangos a motor, hogy hallják, hogy jövünk.
0: Igen, aki ilyen Akrapovics kipufogott szerelfölő is ezért, de nem, tehát elsősorban azért nem ez a legfontosabb, a teljesítménye is kisebb, és mondjuk városban motorozni pont az a nyomaték, ami kell egy lámpánál való elindulásnál, hogy ne üssön el az autó, vagy ne legyél útban az autónak. Ez az elektromos Vespánál azért még nem az igazi.
1: A Vespa esetében lehet, hogy nem jól tudom, vagy nem jól láttam. Az is egy különleges dolog, hogy ugye megvannak a különböző erősségű motorok. Van a 200 köbcentis, de melyik a legnagyobb? 500?
0: 310-es.
1: 310-es, tehát annál magasabb nincsen.
0: Gyártottak 400 köbcentivel, de annak ilyen kis autóformája volt. Nem volt egy hosszú életű dolog, de van belőle jó néhány.
1: Igen, tehát akkor a 310 a maximum, igen. De a test az nem nagyon lesz nagyobb, vagy
0: kicsit,
1: nagyobb lett?
0: Kicsit nagyobb, kicsit, tehát mondjuk a 250-es és a 310-es között nagyon minimális különbség van. Ezek a modern, már kulcs nélkül tudod gomnyomásra indítani, digitális kijelzője van, egy kicsit megváltozott, haladni kell a korral, gondolom ez hajtja a Piaggio-ban a tervezőket is. Nekem még mindig mozogjon az a kilométer óra, ugye a régi modellekben nincs akkumulátor, minden mechanikus, berugókar van, nem önindító gomb, az egy más világ.
1: Hát és másként kell hozzányúlni, de te azt mondtad, hogy 5 perc egy kerékcsere.
0: Nem én cseréltem ki a kereket, erre megvannak az embereim. Természetesen ugye, amikor ilyen túrák vannak, akkor azért többen utazunk együtt. Ez 2 évvel ezelőtt van egy veterán klub Szombathelyen, ők egy Giro Speciale-t szerveztek.
1: Mikor lesz a következő világ?

0: találkozó Magyarországon? Hát, mikor volt a legutolsó?
1: 2019-ben Zánkán.
0: Igen, Zánkán, ugye akkor volt nekünk Alsóőrs, és akkor ott mi egy kicsit behajtottunk a másik területére, megnéztük jól a veszpásokat, ti meg megnéztétek jól a hárlisokat. Szóval, illetőleg ez mekkora lobby tevékenység?
1: Azért ez egy nagyon-nagyon komoly szervezést igényel. Nem tervezzük jelenleg még, hogy világtalálkozót szervezünk. Minden évben van egy European Vespis TV és egy világtalálkozó. Jövőre Franciaországban lesz ez a European Vespis TV. A világtalálkozó ugye Albániában. A következő évek még nem tudjuk. Persze erre pályázni kell. Azért ez egy komoly szervezést igényel.
0: Hát pontosan. Aki bármilyen ilyen jellegű rendezvény szervez, az nagyon tudja látni, hogyha az egy világtalálkozó. Szóval akkor a következő jelenésetek az Sárvár.
1: Igen.
0: Augusztus végén.
1: Így van, a Sárvári várban.
0: És aki most hallgatta ezt a beszélgetést, és van Veszpája, és akkor most úgy megfogalmazódott benne, hogy tényleg valamilyen klubot föl kéne keresni, mert azért ott egy jó közösség van, lehet velük bandázni, lehet velük robogózni, motorozni, ők hol keressenek titeket?
1: Hát a Vespa Club Hungary-nek a honlapján megjelenik mind a 8 klub, érdemes a legközelebbi klubbal felvenni a kapcsolatot. Nagyon szimpatikus mindegyik csapatnak az, hogy összetartáson kisebb-nagyobb kirándulásokat szerveznek, gyírókat, ugye, hogy mi is tesszük, és tette ezt a Szombathelyi klub is. Aktív csapat van mindenhol. Ráadásul, ha megismerjük azt a csapatot, pillanatok alatt befogadnak, mert hiszen akinek Veszpája van, az ugyanaz a lelkületű ember, meg fogja tapasztalni, hogy mennyire színes világ, és mennyiféle ember veszpázik.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről a 80. születésnapját ünneplő ikonikus olasz szerkezetről. Mi is a neve?
1: Veszpa.
0: Így olaszosan, mert én szépen tudtam mondani. Szabó Anna Mária, a Veszpa Klub Hungary elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm figyelmüket. Önök az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.
2: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Pontban 1 órakor jó napot kívánok. Az elkövetkezendő 30 percben megnézzük, milyen adatot közölt a KSH az építőiparról. Segítek röviden előjáróban, nem jót. Illetőleg hát a BRICS országokról is beszélgetünk majd, mert sikerült egy közös nyilatkozatot elfogadni, de érdemi áttörés egyébként most sem történt ezen a csúcson. Úgyhogy erről lesz majd szó, de természetesen a legfőbb és az elmúlt órák fejleményei következnek. A hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fejenként több mint 7 évet kell börtönben töltenie 3 marokkói férfinek, aki 2 magyar turistanővel szemben erőszakoskodtak tavaly Szicíliában. A 23 és 26 év közötti elkövetőket csoportosan elkövetett szexuális erőszak, valamint kábítószer birtoklás és drogfogyasztásra kényszerítés miatt ítélték el. Az ügy gyorsított eljárásra zajlott, így az eredetileg kiszabható büntetés 1/3-át így is elengedték. Belgium idén rekordszámú tartózkodási engedélyen nem rendelkező bűnözőt küldött vissza származási országába. Erről a helyi menekültügyi és migrációs miniszter számolt be. A tárcavezető adatai szerint az év eleje óta több mint 1200-an kerültek így vissza belga börtönökből a hazájukba. A legtöbb érintett marokkói, albán, illetve algériai állampolgár volt. A továbbiakban a Novo név alatt működik majd a dán Novo Nordisk. A CNBC összefoglalója szerint a cég átfogó márka megújítást hajt végre, közben pedig az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit főbb riválisaival, az Eli Lilly-vel szemben. A második negyedévben a Novo a piac alig 40%-át birtokolta, miközben az Eli Lilly 61%-os részesedéssel uralta a szegmenst. A Novo szerint az átpozícionálás célja, hogy a tudományos áttöréseket közelebb vigye az emberek mindennapjaihoz, emellett erősít a bizalmat a nyilvánosság és a piaci szereplők körében. Csődvédelmet kért egy New York-i bíróságtól a Lett Air Baltic légitársaság. Az intézkedés célja a cég adósságainak mérséklése. A légitársaság közleményben hangsúlyozta, hogy járatai továbbra is a menetrendek megfelelően közlekednek, a már megváltott jegyek és foglalások érvényesek, az ügyfélszolgálat pedig a bírósági felügyelet alól zajló eljárás ideje alatt is zavartalanul üzemel. A lett állam többségi tulajdonában lévő társaság 350 millió eurós finanszírozásra kapott kötelezettségvállalást több pénzintézettől és befektetési alapkezelőtől, köztük a Barclays-től, a Morgan Stanley-től és az Oaktree Capital Management-től. Ez a forrás biztosítja a légitársaság folyamatos működését a szerkezet átalakítás ideje alatt. Konstantinovics Miklós sürgősségi szakorvos lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, hogy nyílt pályázati eljárásban szakmai szempontok alapján született döntés a szervezet új vezetőjéről. 9 pályáztak, végül az utolsó fordulóban összesen 6 maradtak versenyben. Már tesztelik a Gyesev első Flirt Intercity motorvonatát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Gyesev számára készülő 11 új 5-részes Flirt Intercity vonatokat óránként 160 km-es maximális sebességre képzik majd, és a távolsági utazás kényelmét szolgáló korszerű fedélzeti szolgáltatásokkal rendelkezik. Az utasélményt növeli a klimatizált utastér, az akadálymentes kialakítás, wifi, USB-C töltők, korszerű utastájékoztatás és kerékpárszállítási lehetőség. Az első teljesen kész motorvonatok várhatóan az idei év végén érkeznek meg Magyarországra, ahol megkezdik a hazai próbafutásokat.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6%-os csökkenés mellett 151.527 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 9 milliárd forintot. A vezető részvények között az OTP 1,7%-kal gyengül 46.190 forintra. A MOL 2%-os pluszban 5.390 forinton. A Richter szintén 2%-kal emelkedik a 12.550 forintig. A Magyar Telekom pedig ugyancsak 2%-os pluszban 2.554 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 dollárt és 40 centet, 1 dollárért 316 forintot és 60 fillért kérnek. Szóval 365 forint és 40 fillér. Na, Európában a londoni FTSE van egyedül pluszban 7 tizeddel, a frankfurti DAX 3%-ot, a párizsi CAC-on 6%-ot gyengül, Milánó 1,3%, Madrid pedig 9%-os mínuszban jelenleg. Az olajárak emelkednek 2,5-2,6%-kal. Az amerikai könnyűolaj a Brent 102 dollár 40 cent, a Brent 107 dollár 40 centvel kerül jelenleg. A hazai kutakon hétfőn sem változtak az üzemanyagárak a pénteki átlaghoz képest. A 95-ös benzin átlagosan 626, a gázolaj pedig 701 forintba kerül literenként. Idehaza folytatódik az építőipar lejtmenete. Az egy éve korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest pedig több mint 4,5%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene idén júliusban. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke elmondta, hogy bár a kormányzati ciklusok beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Kovi Lászlót hallják.
1: A törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetés előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
3: Több mint 280 milliárd forintra növelte első fél éves adózott eredményét éves összevetésben az MVM ZRT. 222 milliárd forintról egyébként. A beszámolóban a cég kiemelte a villamosenergia és földgázpiacot befolyásoló geopolitikai konfliktusok hatásait, amelyek miatt világszerte nőttek az ellátásbiztonsági kockázatok és a piaci bizonytalanságok. A társaság értékesítését a szezonalitás is befolyásolja. A villamosenergia rendszer csúcsterheléseit többnyire télen alakulnak ki, de nyáron is egyre nagyobb az áramfogyasztása a klímaberendezések miatt. Mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántundról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból reggel 4:08 és este 4:10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat. Szeptemberben 61 budapesti megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat. Az eszközök valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. A BKK közleménye szerint az első digitális táblákat a Rákóczi úton, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál telepítik.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani, az északi megyékben zivatar sem kizár. A szél megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Udvardi Panna a második fordulóba jutott a gadalarai keménypályás női tenisztornán. A világranglistán 83. magyar játékos három játszmában 2,5 órás mérkőzésen győzte le a francia Loïc Bossont. Udvardi 6-4, 6-7, 6-2-re nyert a Roland Garros 2025-es elődöntős ellen. A legjobb 16 között a torna 6. kiemeltje a spanyol Cristina Buxa vár rá, aki korábban a 2019-es US Open bajnok Bianca Andreescu-t búcsúztatta. Havi 4000-ről 26000 forintig terjednek a nyilvánosan elérhető utánpótlás tagdíjak, éves szinten pedig akár 378000 forintot is elkérhetnek egy sportoló gyermek után. Mindeközben egyes kluboknál 1 millió forintot meghaladó jóváhagyott tagú támogatás jut egy utánpótlás korú játékosra, erről jön a cikkében az m4.hu. A havi tagdíj első látásra sok esetben nem tűnik megfizethetetlennek, éves szinten azonban már 100 000-es kiadásról beszélünk. Ehhez jöhet a felszerelés, az utazás, az edzőtábor, a versenyengedély és esetenként az étkezés költsége is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: 13 óra 10 perc van. A BRICS csúcson sikerült közös nyilatkozatot elfogadni, de a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint érdemi áttörés most sem történt. A háborúkkal kapcsolatban a dokumentum visszafogott általános megfogalmazásokat használ, konkrét felelősséget nem nevez meg. A BRICS jelentősége inkább a kétoldalú találkozókban és a háttéregyeztetésekben van, nem pedig egy egységes, nyugatellenes globális blokk kialakulásában. A globális intézmények reformját ugyan sürgetik, de a tagországok érdekei sok kérdésben eltérnek, például India ENSZ biztonsági tanácstagságát éppen Kína ellenzi. Erről a témáról Trembecki Zsoltán Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban.
4: Általában azt szokhattuk meg, hogy nem sok érdemi történik már abban az értelemben, hogy vannak nyilatkozatok, de azért nagyon komoly szerződések nem. A nyilatkozatban a BRICS országok reagáltak-e a most zajló háborúkra, akár a közel-keleti térséget, akár az orosz-ukrán háborút nézzük, és hogyha igen, akkor hogyan?
5: Azt mondanám, hogy a szónak a materiális értelmében most sem föltétlen történt nagyon sok a BRICS csúcson, ezzel együtt az már legalábbis a házigazda India szempontjából siker, hogy a tavaszi külügyminiszteri találkozóval ellentétben most sikerült elfogadni egy közös nyilatkozatot. És ami a háborúkat illeti, tehát például a nyugat-ázsiai konfliktusok, tehát a közel-keleti konfliktusok kapcsán egy ilyen tipikusan BRICS-es, tipikusan indiás nyelvezetet sikerült elfogadni, ami hát ezt úgy szokták fogalmazni, hogy mély aggodalomról tanúskodik, szorosan figyelemmel követi minden résztvevőt a legnagyobb visszafogottságra int, ugyanakkor nagyon határozottan nem fogalmaz meg konkrét vádakat vagy felelősséget az Egyesült Államok kapcsán, vagy Irán kapcsán, vagy Izrael kapcsán, vagy a palesztinok kapcsán, tehát egy ilyen salamoni szövegű nyilatkozatot sikerült elfogadni.
4: Igen, és hát akár az oroszokat is meg lehetne említeni, vagy a szintén tag Szaúd-Arábiát, és hát talán még az etiópokat is, bár ott nem tudom, hogy a helyi konfliktus az éppen hol tart. A BRICS országoknak ez a fajta tanácskozása inkább a háttér alkuk egyeztetések miatt fontos? Tehát ezek az országok, ha nyilatkozatban nem is jelentenek ki komoly dolgokat, de vélhetően megállapodnak az állam és kormány főik különböző együttműködésekben?
5: Igen, megállapodhatnak együttműködésekben, illetve bizonyos kétoldalú vonatkozásokban. Egyáltalán az a tény, hogy két országnak a legfelső vezetője személyesen találkozik, mint mondjuk India és Xi Jinping kínai elnök találkozója, aki azt hiszem, hogy talán 7 éve nem járt már Indiában, és ilyen nagyon sötét fél évtizeden van túl az indiai-kínai kapcsolat. Ezek olyan kétoldalú találkozók, amik akkor is, hogy úgy mondjam, számítanak és fontosak, hogyha nagyon konkrét eredmények nem születnek belőlük hosszabb folyamatok részeként, de inkább a kétoldalú kapcsolatok alakulása szempontjából érdekesek, nem pedig valamiféle nyugatellenes vagy alternatív globális blokknak a kialakulása szempontjából, ami nem igazán reális.
4: Még egy kézzelfogható volt a nyilatkozatban, miszerint a globális intézmények reformja sürgetik. Ugye ezek nagyon Amerika központúak, ezek az intézmények, sokszor a székhely is ott van, a vezetés is az Egyesült Államok kezében van inkább, vagy úgy tekinthető, és ez talán még az ENSZ biztonsági tanácsára is igaz, hogy a súlyuknál messze-messze nagyobb területet képviselnek bizonyos államok, míg amelyek akár képviselhetnének is, nem is annyira vannak benne az ENSZ biztonsági tanácsában. Erre van reális esély, legalább ennek a felülvizsgálatára, a BRICS országok kérésére?
5: Biztonsági tanács kapcsán azt kell érteni, hogy nyilván fölvonhatjuk a szemöldökünket, hogy India miért nincs benne, de Franciaország vagy az Egyesült Királyság miért van, de ugye Kína és Oroszország is tagjai a biztonsági tanácsnak, és tudtommal per pillanat egyetlen ország van, amelyik kifejezetten ellenzi például India csatlakozását, és az éppen a BRICS tag Kína. Tehát pont ebben az ügyben nem annyira számítanék áttörésre. Ugye az egyéb globális intézmények reformja kapcsán is én azt gondolom, hogy a BRICS-ben kevesebb az egység, mint az kívülről látszik. A nyelvezetben és a szentimentumban, az érzelemben, hogy reformálni kell, abban nagyobb az egyetértés, mint a konkrétumokat illetően. Például a jelenlegi globális pénzügyi intézmények, mondjuk Latin Amerikát, afrikai országokat is, én azt gondolom, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem reprezentálják annyira alul, figyelembe véve, hogy ezek mennyire szegény országok relatíve értve ezt. Míg mondjuk Kínát igen, de nem biztos, hogy az indiaiak érdeke, vagy a brazilok érdeke az, hogy Kína súlyát növeljék. Szerintem a BRICS-nek a jelentősége ebből a szempontból, a globális reformok szempontjából inkább a diskurzusnak az életben tartása, és egy ilyen eszmecsere, mondjuk úgy, ami segíthet bizonyos koalíciók kialakulásához. Nem feltétlenül az, hogy egy egységes BRICS álláspont fog a globális porondon megjelenni, és abban a formában változást elérni.
3: Az elmúlt percekben Trembeszki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: Fél perc elmúlt 4:42. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 7%-os mínuszban, 151.474 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető részvények között vegyes a kép, stagnál a MOL 5380 forinton, gyengül az OTP 1,7%-kal 46.190 forintig. Erősödik a Richter 2%-kal 12.550 forintra, és pluszban a Telekom is 4%-kal 2558 forinton. A Forage 1,4%-kal emelkedik, az Alteo 2,6%-kal, a Biff 4%-kal, az Opus 3,5%-kal, a Panergy 2,9%-kal, a Rába 1,6%-kal van feljebb. Mínuszban az Akkó 1,6-del, az Ányi Biztonsági Nyomda 8-del, az Appenin 2,6-del, az Autovalis 1,2-del, a Cikk Pannónia 3-del, a Dunahouse 2,9-del. Esik még a Masterplast is 7%-ot, az MBH Jelzálogbank 3,5%-ot, az plusz 7%-os mínuszban. Gyengül még a Waberers is 1,2-del, a Cvak pedig 7%-kal. A DH Group, a Graphisoft Park, illetőleg a Vienna Insurance stagnál. A bankközi devizapiacon 1 euróért 365 forintot és 40 fillért, 1 dollárért pedig 316 forintot és 50 fillért kell adni. A svájci frankért 387 forintot 20 fillért kérnek, az angol font 426 forintba és 90 fillérbe kerül. A cseh korona 15 forint, a lengyel zloty pedig 84 forint. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1545. Nézzük Európát, mi a helyzet ott. London még mindig pluszban 7%-kal, a DAX Index Frankfurtban 3%-ot gyengül, a Kakaron Párizsban 6%-os mínuszban. A milánói tőzsde 1,2, a madridi IBEX 9%-kal esik. Zajlik még a kereskedés egy-két helyen, talán az Ázsiában is, de nem vagyok ebbe biztos, nem úgy néz ki, hogy befejeződtek mindenhol. Vegyes volt az zárás egyébként, a tokiói Nikkei 8-tized, a hongkongi Hang Seng. A tokiói Nikkei 8%-ot gyengült, a hongkongi Hang Seng 0,5%-ot erősödött, a Shanghai Composite 10%-os, az indiai Sensex 2%-os, a dél-koreai Kospi 3,3%-os mínuszban zárta a kereskedést. A szingapúri tőzsde 4%-kal emelkedett. Az olajárak pluszban, az amerikai könnyű olaj, a WTI 102,60 dollár, a Brent 107,60 dollár. Az aranyára 1,7%-os mínuszban, Unciánként 4334 dollárt kérnek a sárga nemes fémért, a palládium 2,9%-ot esik, a platina 1,5%-ot, az ezüst 2,8%, a rész pedig majd 2%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árára még néhány szót, október végi szállítással 4,3%-os pluszban az árfolyam, egy megawattórányi gázért 42 eurót és 90 eurócentet kérnek most jelen pillanatban. Egy friss hír, hogy amelyet Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter jelentett be, hogy szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 Nemzeti Park igazgatóságának vezetői pozíciójára.
0: Monitor.
3: 13 óra 20 perc van, folytatódott a hazai építőipar lejtmenete júliusban. Az egy éve korábbinál 12,2%, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7%, az egyéb építményeké 14%-kal volt kisebb. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke elmondta, hogy bár a kormányzati ciklusok beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Kói László beszélt arról is, hogy az uniós források megérkezése jövőre jelenhet meg az építőipar teljesítményében. Lakatos László interjúja.
6: Júliusban tovább zsugorodott az építőipar teljesítménye, 12,2%-kal maradt el az előző évhez képest, és az előző hónapihoz képest is kisebb volt. Ez azt jelenti, hogy most már akkor folyamatos zsugorodásban van az építőipar. Mi áll ezek mögött, a számok mögött?
1: Hónapról hónapra csökken az építőipar teljesítése 2025 évvel összemérve, ugye azonos időszakokat. Ráadásul ha nem is méricskélünk, a július és az augusztus szokott az a hónap lenni, amikor számokban a legkisebb az építőipar teljesítménye. Dolgozik folyamatosan akkor is a szakma, csak nem nagyon szokott számlázni, mert a megrendelő elmegy nyaralni. De tény, hogy egy alacsony bázishoz mérve is zsugorodik az építőipar, és jelenleg 2,7%-kal elmarad az előző év azonos időszakától az építőipari termelés volumene.
6: Mi áll a háttérben?
1: Az elmúlt 10 évet figyelembe véve legalacsonyabb az állami önkormányzati közösségi megrendeléseknek a volumene. 2025-ben az első fél évben például a közbeszerzés, építési beruházási célú közbeszerzés még 1710 milliárd forint volt, most pedig 650 milliárd forint, tehát több mint a felére visszaesett. A másik ok, hogy a nagy befektető, ami építéssel is együtt jár, kivár, illetve várakozik, hogy a kormánnyal egyeztetni tudja a beruházás feltételrendszerét. Valójában a lakosság az, aki rendel, ezért is lehet azt mondani, hogy az építőipar ilyen teljesítés szempontjából, vagy munkaellátottság szempontjából ketté szakadt. Amíg a közepes és nagyértékű munkák szinte eltűntek a piacról, és az előbbi megrendelői kör az, tehát állam és nagybefektetők, akik közepes és nagyértékű munkákat rendelnek, addig a lakosságnál azt tapasztaljuk, hogy van pénz, kisebb-nagyobb felújítások és lakásépítés megvalósul, és a mikro- és kisvállalkozói körben, különösen Budapesten és agglomerációs övezetében van elegendő munka.
6: Ez egyébként akkor, ha úgy vesszük, jó hír is lehet, hiszen emlékszünk azokra az időkre, amikor csupán az állami megrendelések tartották életben az építőipart. Tulajdonképpen ez egy egészségesebb történet, nem?
1: Az egészséges állapot az, hogy a nagy megrendelői kör korábbi évekhez képest hasonló mértékben rendel, vagy olyan mértékű csökkenés nincs, mint amit most megélünk, akár az állami oldalról, akár a nagy befektetők oldaláról. Igen, a lakosság rendel. Most kitörési pont a mikro- és kisvállalkozói körben a lakásfelújítások, és erre lehetne egy lapáttal rátenni, hogyha az energia megtakarítás célzó otthonfelújítási program, vagy a Start Otthon program újra tudna indulni.
6: De hát tulajdonképpen ezek újra fognak indulni, ezt lehet hallani, mert erről már voltak nyilatkozatok. Mikorra számít ezekre?
1: Az építőiparnak jelenleg a legnagyobb ellensége az idő, tehát hogyha ezek minél előbb szeptember végén, október elején elindulnának, akkor egy kitörési pont tudna lenni, akár a közepes és nagyobb értékű lakásépítések területén, illetve a közepes és nagy volumen építésére képes vállalkozásoknál is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy más területen, ahol a főtevékenység egy közműépítés, út-vasútépítés, ott azért továbbra is nagyon hiányoznak a munkák. Például a közmű vízcsatorna építésnél több mint 50%-kal csökkent a lehetőség és a megrendelés is.
6: Bár egyébként erről meg voltak bejelentések, hogy most ha megérkezik majd az uniós forrás, akkor ezek lesznek azok, amelyeket elsőként elindítanak, mert a vasút az olyan állapotban van, hogy azon valóban van mit dolgozni, és egyébként pont a víz közművekkel és a víz infrastruktúrával kapcsolatban is nagyon nagy elmaradás van, tehát ott is muszáj lenne nagy beruházásokat végrehajtani.
1: Számítunk az uniós források mielőbbi lehívására, versenyeztetésére és vállalkozásba adására ilyen létesítményeknél, csak ennek is komoly időszükséglete van. Ezek a létesítmények jogerős építésengedély mélységbe még kidolgozásra várnak. A leggyorsabb építési beruházási célú közbeszerzési eljárás az minimum 3 hónap. Tehát, hogyha mindenki a legjobb ütemben végzi az előkészítő munkát, akkor is legkorábban az év végén tud az építőipar erre leszerződni, és a 2027 évi számaiban tud megjelenni. Tehát a 2026-on már túl sokat nem tud segíteni.
6: Az egyébként normális, hogy egy ilyen kormányváltáskor mindig egy kicsit így megállnak a nagy megrendelések, mert mindent átnéznek.
1: A kormányzati ciklusok azok általában egyben beruházási ciklust is szoktak jelenteni. Itt a törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Hát egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetésre előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
3: Az elmúlt percekben Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották, és ez volt a Monitor című műsorunk 13 órakor itt a Trend FM-en. Már 3,5 perc múlva 13:30, a híreket hozza hamarosan Németh László. Én pedig köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották. További kellemes rádiózást kívánok.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Legfeljebb 500 millió euró értékű eurókötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a kötvénykibocsátás előkészítésével a nemzetközi és hazai bankok, nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 2 milliárd euró értékű eurókötvény programját szeptember 10-én frissítette, ennek keretében az 500 millió euró összegű 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcstalálkozót, és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezik, mind három országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. A továbbiakban Novo név alatt működik majd a NAN Novo Nordisk. A CNBC összefoglalója szerint a cég átfogó márka megújítást hajt végre, közben pedig az elhízás elleni gyógyszerek piacán igyekszik visszaszerezni pozícióit fő riválisával, az Eli Lillyvel szemben. A második negyedében a Novo a piac alig 40%-át birtokolta, miközben az Eli Lilly 61%-os részesedéssel uralta a szegmenst. A Novo szerint az átpozícionálás célja, hogy a tudományos áttöréseket közelebb vigye az emberek mindennapjaihoz, emellett erősítse a bizalmat a nyilvánosság és a piaci szereplők körében.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenés mellett 151.508 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal erősödik, 5.395 forintnál jár. Az OTP 1,7%-kal csökkent 46.190 forintra. A Richter 1%-os pluszban 12.540 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2.552 forintra. A Master Plus 4%-kal erősödik, 2900 forintnál jár az árfolyam, a Forage 2,8%-kal teszi ezt, és 1625 forinton jegyzik. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 365 forint és 41 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 40 fillér, egy svájci frank 387 forint és 23 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,3%, a párizsi CAC 6,1%-kal csökken, Milánó 1,2%, Madrid 0,9%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,9%-kal erősödött, 102 dollár 97 centre, Brent jegyzési ára 3,3%-os pluszban 108 dollár 11 centen áll. Egy uncia aranyért 1,6%-os csökkenés mellett 4336 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Erősen felhős, borult égre számíthatunk, esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a megélénkülő szél is jellemzi majd a következő órák időjárását. A hőmérséklet estig 19 és 25 fok között várható majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Tudomány.
4: Ha valaki szeretné egy kicsit más szemmel látni az emberi testet, szeptember 25-én és 26-án érdemes benézni a Semmelweis Egyetem programjaira, a kutatók éjszakáján ugyanis látványos kísérletek és egészen különleges bemutatók várják az érdeklődőket. Be lehet pillantani egy valódi molekuláris biológiai kutatólabor mindennapjaiba. Meg lehet ismerkedni a modern laboratóriumi eszközökkel, sőt mikroszkóp alatt idegsejteket is lehet vizsgálni. A bátrabbak az igazságügyi orvostan kulisszái mögé is betekinthetnek, ahol patológus rezidensek mesélnek arról, mi történik a testtel a halál után, és hogyan zajlik egy boncolás. A kémia iránt érdeklődők saját kezüleg is kipróbálhatnak különböző kísérleteket, a gyógyszerészet kedvelői pedig azt is megtudhatják, hogyan készülnek és hogyan viselkednek a különböző gyógyszerformák a szervezetben. Lesznek előadások a betegségek diagnosztizálásáról, a személyazonosításról, a sejtek vizsgálatáról és arról is, mi történik a műtétek során eltávolított szövetmintákkal. A kutatók éjszakája egyik nagy erőssége, hogy itt a tudomány nem távoli, tankönyvi fogalom, hanem látványos, kipróbálható és néha kifejezetten meghökkentő élmény.
0: Fesztivál.
4: Ha szeptemberben valami igazán színes, levegős és családbarát programba vágyunk, érdemes Zamárdi felé venni az irányt. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg ugyanis az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált, ahol három napon keresztül különleges sárkányok, repülő szerkezetek és lebegő műalkotások töltik meg az eget. A fesztiválra 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, így a közönség olyan papírsárkányokat is láthat, amelyek jóval túlmutatnak a klasszikus gyerekjátékokon. A bátrabbak pedig maguk is alkothatnak. A MOME oktatói és hallgatói sárkányépítő foglalkozásokat tartanak, ahol a tervezéstől egészen a reptetésig lehet kipróbálni a folyamatot. A program ráadásul egy irodalmi évfordulóhoz is kapcsolódik. Idén 100 éve született Janikowski Éva, akire az Égig érő fű című installációval és egy az írónak és Réber Lászlónak emléket állító kiállít is emlékeznek. A gyerekeket pedig külön alkotói pályázat várja. Ha az időjárás is kedvez, a fesztivál már péntek este éjszakai sárkányreptetéssel kezdődik, a hétvégén pedig nappal is az ég felé érdemes figyelni. Lesznek játékok, szabadtéri jóga, és a végén egy különleges égi csoportkép is.
0: Kiállítás.
4: Mi történik akkor, ha egy könyvből teljesen eltűnnek a szavak, és csak a képek maradnak? Ezt a különleges világot mutatja be a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria új kiállítása, a Képmesék, a történet a tiéd, amely a Silent Book, vagyis a szöveg nélküli képeskönyvek műfajába enged betekintést. Itt nincsenek kész mondatok, amelyek megmondják, mit kell gondolnunk. A képsorok önálló nyelvként mesélnek történeteket, érzelmekről, konfliktusokról, humoros helyzetekről, vagy akár társadalmi kérdésekről. A látogató pedig nem egyszerűen néző lesz, hanem maga is történetmesélővé válik, hiszen ugyanazokat a képeket mindenki a saját tapasztalatai és fantáziája alapján értelmezheti. A kiállításon magyar és külföldi alkotók munkái láthatók, többek között Babarczi Miriam, Bódi Kati, Rófusz Kinga, Roger Olmos és Gabriel Paheko képtörténetei. Éppen ezért ez a tárlat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes lehet, hiszen nincs egyetlen helyes megfejtés, mindenki hozzá teheti a saját történetét. A Képmesék, a történet a tiéd november 7-ig látogatható a Deák 17 galériában. Jó program lehet azoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszabadulni a szavak világából, és hagyni, hogy ezúttal a képek meséljenek.
0: Koncert.
4: Mozart zenéjével indítja új évadát az Anima Musica Kamarazenekar szeptember 28-án a Zene Akadémián. Az évadnyitó koncert igazi klasszikus csemegének ígérkezik, elhangzik Mozart B-dur divertimentója, a 39. S-dur szimfóniája, valamint a C-moll cselló verseny is. Az Anima Musica azonban nem csak Mozarttal készül, a 2026-27-es évadra három különböző bérletsorozatot állítottak össze, amelyek a klasszikus repertoártól egészen a 20. és 21. század zenéjéig kínálnak izgalmas programokat. Az animátó sorozatban nemzetközi hírű hegedűművészek érkeznek, a capriccioso pedig modernebb művekre koncentrál. A zenekar ráadásul azoknak is kínál programot, akik szeretnének közelebb kerülni a klasszikus zenéhez. Az Erzsébetligeti Színházban a négy nagy zenei korszakot bemutató kamarakoncertek, a Kőrösök Kulturális Központban pedig a Városok zenéje sorozat segít felfedezni a zene különböző világait.
5: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
6: Víztornyok második élete. Ipari óriásokból turisztikai látványosságok. Olyan hazai példákat gyűjtöttünk össze, ahol ezek az épületek új életre keltek. Kilátó és közösségi tér a nagy erdőben. Az 1912-ben Fried és Adorján tervei alapján épült torony ma is ellátja eredeti feladatát. A Debreceni Egyetem klinikáinak biztonsági vízbázisaként működik. A 2010-es felújítás után az épület megnyílt a látogatók előtt, és több szinten is bejárhatóvá vált. A 34 méter magasan kialakított kilátóból a nagy erdő lombkoronájára és a városra látunk rá. A H2O galériában kortárs kiállítások és interaktív bemutatók váltják egymást. A terekben pedig koncertek, beszélgetések és egyetemi programok kapnak helyet. A tér nyáron különösen aktív. A torony környéke gyakran alakul át koncerthelyszínné vagy találkozóponttá. Mászófal, tematikus séták, digitális tartalmak és családi programok kapcsolódnak hozzá. Tudomány és várostörténet egy toronyban. A Szent István téren álló szegedi víztorony elsőre is feltűnik. Arányaival és formájával régóta meghatározza a tér hangulatát. Az 1904-ben épült torony ma is működik, vagyis nem csak emlék, hanem a város mindennapi működésének is része maradt. Időként megnyitják a látogatók előtt is, ilyenkor belülről is megnézhető. A belső térben egy kisebb kiállítás kapott helyet, ahol a Fokaltinga is látható. Ez az a szerkezet, amely mozgásával a föld forgását teszi érzékelhetővé. A toronyban haladva nem egy klasszikus kiállító térben járunk. Éppen ettől érdekes. Miközben ma már látogatható, végig megőrzi azt a karaktert, ami miatt több mint 100 éve a városkép emlékezetes része maradt. Panoráma a Balaton fölött. A siófoki belváros közepén álló siófoki víztorony az 1912-ben Gergely Jenő és Gut Árpád tervé alapján épült. Hosszú ideig a város vízellátását szolgálta. Ma viszont teljesen más szerepet tölt be. Kilátóként és kiállítótérként működik. A belépés után panorámalifttel jutunk fel az egykori víztartály szintjeire. A három részre tagolt tér legalsó szintjén egy teljesen körbejárható kilátó vár, ahonnan tiszta időben a Balaton túlpartja, a Tihanyi félsziget és a környező dombvidék is kirajzolódik. A torony belsejében ma két kiállítás kap helyet. Az egyik Varga Imre szobrászművész életművét mutatja be, a másik Siófok múltját idézi fel helytörténeti anyagokon keresztül.
3: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
7: Nem az a különbség közöttünk, hogy valaki milyen traumákon ment át gyermekkorában vagy fiatal felnőttként, hanem az, hogy ezekből hogyan jött ki. Sárvári György azt írja, vannak olyanok, akik felemelik a fejüket egy bukás vagy esés után, és élesebbé, erősebbé, figyelmesebbé válnak. Vannak azonban olyanok is, akik tompaságba menekülnek, magukat okolják, és megpróbálják védekezéssel elkerülni a buktatókat. Ők a lehetőségekben nem ismerik fel az esélyt, mert érzéketlenek és önsorsrontóak lettek. Ennek a mélyén az önmagunknak megbocsátani nem tudás, az önszeretet hiánya rejlik. A trauma, ez a címe Sárvári György könyvének, és azt olvasom benne, hogy a trauma akadály és esély is egyszerre. Ez egy remek mondat ahhoz, hogy elindítsa a beszélgetésünket, és kiderüljön, hogy miért született meg ez a könyv.
8: Mindannyiunk élete traumából indul, maga a születés egy trauma, és utána gyakorlatilag a családon beleszületünk, az mindig mindenki traumatizál. Nem azért, mert szándékosan, hát van, ahol talán szándékosan is, hanem azért, mert a család az egy olyan filter, ami egy természetes akadályt állít a kibontakozásunk elé. A szüleink óriási elvárásaival, óvásával, védésével, vagy éppen szigorával szemben, és ezt meglépni, ez mindig egy lehetőség, de ugyanakkor akadály is egyszerre. Tehát nekem az a feltevésem, hogy mindannyiunk családi gyerekként való fejlődése az egy traumatikus fejlődés, és még egyszer nem a szüleinknek a rossz indulata miatt, hanem amiatt, hogy egy önálló személyiség fejlődését nagyon nehéz elfogadni, tolerálni és segíteni tőlünk függetlenül.
7: Folyamatosan, amíg olvastam a könyvet, mindig arra kerestem a választ, hogy de akkor hogyan csináljuk ezt jól, hogy ne okozzunk ilyet a gyerekeinknek.
8: Igazából jól csinálni nem lehet, nem is ez a feladat, hanem a feladat az, hogy megpróbáljuk újra és újra korrigálni azt, amit elrontunk, és egy szabad teret biztosítani a gyereknek, hogy abban megvalósíthassa magát, és gyakran bocsánatot kérni tőle, mert azért ezt akadályozzuk, gátoljuk a legjobb szándékkal is, én legalábbis ezt gondolom. Az olvasási szokásom az átalakult az emberi jelenségeknek az olvasásává. És ami igazából érdekel, az már nem a mások által leírt gondolatok betűk formájában, hanem azok a sorsdöntő találkozások egyénileg vagy csoportban, amikből kibontakozik egy új történet. És ennek az olvasása, ennek a felfedezése köti le leginkább a figyelmem. A könyv pedig ennek egyfajta nem is visszaadása, nem is reprodukciója, hanem inkább az ebből kiinduló intuitív útnak a kibontakozása, mert nagyon sok eset van benne, de ezek az esetek inkább csak ugródeszkák, és az eset mögötti tartalom, vagy információnak a szabad kibontása az, ami érdekel, mert minden eset mögött van egy olyan tartalom, ami meghalad minket, ami útmutató számunkra, és összeköt minket a transzcendens valósággal, ami a hitemnek az alapja.
7: Tényleg ezek az esetek annyira speciális módon vannak megírva, mert van úgy, hogy csak három kérdés, három válasz, és még egy találkozás legelején vagyunk, ami aztán lehet, hogy úgy végződik, hogy az illető nem jön vissza többet, mert nem feltétlenül szeretne szembesülni azzal, ami rávár. Többször leírod, hogy igen, és soha nem láttam többet, mert feltettem egy olyan kérdést, amire igazából nem akart válaszolni, csak azt hitte, hogy akar.
8: Köszönöm, hogy megkérdezed. A türelmetlenségem egyrészt egy teher, másrészt egy ajándék, hogy megtanultam valahogy nagyon gyorsan átlátni a dolgokon, és nem szeretem húzni az időt. Tehát, hogyha valaki érkezik hozzám, és tőlem szeretne tanulni, vagy azt szeretné, hogy én kísérjem, akkor én elég konkrét és gyors vagyok, és elétárom azt, amit én látok. Ez általában sokszerűen érinti az embereket, és van egy nagy része az embereknek, akik vagy nem tanulták meg, vagy nem is akarják elfogadni azt, hogy valaki átlát rajtuk. Pilinszky erre azt mondta, emlékszem, azt írta, hogy azért nem tudok nőkhöz kapcsolódni, mert villámgyorsan átlátok rajtuk, és egy nőnek színpadra van szüksége. Nem bírja elviselni azt, ha valaki megfosztja ettől a színpadtól. Na most én azt mondanám, hogy általában az emberek egy jó része az színpadon valamilyen szerepet játszik, és amikor már nagyon elviselhetetlen ez a szerep, mert úgy érzi, hogy gátolja a fejlődését, akkor talán megkér egy segítőt, hogy segítsen lebontani ezt a szerepet, de kevesen vannak,

0: van az összeomlás szükséges, a gyógyulás feltétele, de el kell mondanom, hogy szerintem a terápiás világ az összeomlásnak a finom elkerülésére hangolódott rá, és elsősorban a lágy átmenetekre teszi a hangsúlyt, ami viszont nem biztos, hogy maradandó megújulást hoz létre. Az összeomlás csak intuitíven tud létrejönni, azt nem lehet racionálisan elérni.
1: Ha a könyv egészére gondolunk, akkor tudnál kiemelni olyan témákat, amik nagyon vallanak a mai korunkra? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt teljesen más könyvet írtál volna.
0: Igen, én azt látom, hogyha egy pszichiátriai skálán nézzük a lelki problémákat és betegségeket, akkor ott megvannak a diagnosztikai skatulyák, az elemek, viszont a mai korhoz való viszonyulásban egészen új tünetek vagy módosulások tűntek fel, és például az ilyen a könyvemben a kóros illeszkedés. Tehát, hogy az üzleti életben annyira erőteljes lett a profit maximalizálás, hogy a vállalati működésben óriási nyomás nehezedik a dolgozókra, vezetőkre, vagy alsóbb szinten is, és ez egyszerűen beszippantja őket, és ahogy mondjam, ez akkora nyomással nehezedik az emberekre, hogy óhatatlanul elkezdődik egy illeszkedési küzdelem. És ezt például kórosnak tartom, hogy ez felőrli az autonómiáját a személyiségnek, de pszichiátriailag például ezt nem lehet diagnosztizálni. Viszont a kóros illeszkedés, a megfelelni vágyásnak a hatalmas ereje, az szerintem nagyon romboló módon képes beszippantani, ami testi tünetekhez is vezet. Tehát több ilyen dologról írok, amik szerintem mai korra jellemzőek, de korábban ezeket nem diagnosztizálták.
1: A traumák zömmel a családból hozott traumák? Az ember gyerekkorában szenvedi el, vagy a későbbiekben is? Tehát hol születnek ezek a traumák, amiről azt írod, hogy olyanok, mint a sebek, visszük őket, és muszáj foglalkozni velük?
0: Hát az alaptraumák azok a családból érkeznek. Még egyszer mondom, az elvárások terhe, a szigor, az elnyomás, vagy éppen az elhanyagolás miatt, vagy éppen a túlszeretés miatt, de ezek az alaptraumák, azt gondolom, hogy a saját egyéni fejlődésünknek a lehetőségei, ugyanis mindenki speciális alapsebeket kap a családban, amik azért keletkeznek, hogy ezeken felülkerekedve, megélve, meglátva, feldolgozva ezeket tudja az árnyékos részét fejleszteni. Tehát minden családi trauma, amit mindenki átél, még egyszer mondom, tehát nincs tökéletes család, és nem is ez a célja a családnak, az egy lehetőség számára, hogy kiegészülve egy jobb, magasabb szintű működést érjen el. Tehát ezek az alapok. És utána az életünk során azt gondolom, hogy találkozva másokkal, helyzetekkel, munkakörülményekkel szerzünk sebeket, de hogyha az alaptraumáink a helyükre kerülnek, akkor ezekkel meg tudunk birkózni. Ha azonban az elhanyagolt, akkor az árnyékos területet növeli a személyiségünkben, ami az önismeretet és az érzékenységet csökkenti. Tehát ezért gondolom azt, hogy az alaptraumák feldolgozása a kiinduló pont, és utána egy olyan érzékenység megszerzése, ami hittel, bizalommal, reménységgel, egy pozitív alap, lelki állapottal, az már utána megküzdhető és feldolgozható. Tehát ez a coping képesség akkor alakul ki, hogyha az alapokat rendbe tesszük.
1: A trauma, esély az ébredésre. Sárvári Györggyel beszélgettünk új könyvéről, vendégem pszichológus, coach, tanácsadó, aki egyébként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A Trauma című könyv a Medicina kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Konstantinovics Miklós sürgősségi szakorvos lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, hogy nyílt pályázati eljárásban szakmai szempontok alapján született döntés a szervezet új vezetőjéről. 9-en jelentkeztek, végül az utolsó fordulóban összesen 6-an maradtak versenyben. A gyorshajtás továbbra is súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid arról írt, hogy havonta ezres nagyságrendben közlekednek autósok a magyar autópályákon 180 km/h feletti átlagsebességgel. Így a tárca vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezik, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Az Irán támogatását élvező jemeni huszik állításuk szerint több tucat rakétát és drónt lőttek ki szaudarábiai katonai létesítményekre. Szaudarábia egyelőre nem erősítette meg a huszi támadásokat. A szaudi polgári védelem ugyanakkor az éjszaka folyamán rövid légiriadót rendelt el több településen is. A Fujin bajba jutott hegymászóknak mostantól fizetniük kell a helikopteres mentésért. A döntés azon intézkedés sorozat része, amelynek segítségével a japán kormány a kevésbé tapasztalt, nem megfelelően felkészült túrázókat távol tartaná a szigetország egyik legnépszerűbb látványosságának számító több mint 3700 magas hegytől. Főszezonban a hegy évente több mint 200 ezer látogatót vonz, az idei nyári szezonban 6 hegymászó halt meg a Fujin.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 151.906 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4%-kal erősödik, 5.405 forintnál jár. Az OTP 1.3%-kal csökken, 46.370 forinton jegyzik. A Richter 2%-os erősödés mellett 12.550 forinton áll, a Magyar Telekom 3%-kal került feljebb 2.556 forintra. A Masterplast 2.900 forinton 4%-kal erősödik, a Rába 1.6%-kal jött feljebb 3.250 forintig. A bitcoin árfolyama 1.6%-os pluszban, 77.773 dolláron és 21 centen jegyzik. Az Ethereumot 2.508 dollárért és 98 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 365 forint és 53 fillér, Egy amerikai dollár 316 forint 55 fillér, egy svájci frank 387 forint és 69 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 4%, a párizsi CAC 40 0,7%-kal csökken. Milánó 1,4%, Madrid 1,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,5%-kal erősödött, 103 dollár 51 centre, a Brent jegyzési ára 3,7%-os pluszban 108 dollár 43 centen. Egy uncia aranyért 1,8%-os csökkenés mellett 4327 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős, borult időnk lesz, a elsők, záporok, zivatarok kialakulása egyáltalán nem zárható ki, a szél is megélénkül, a hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életemet hallgatjátok, és mai vendégemmel Budapest utcáiról, pontosabban innen a Váci útról, már besétáltunk a stúdióba, hogy kezdhessük a műsort, amely ma a városi tematikus sétákról, azok térhódításáról szól. És akivel ma a szervezett közös sétákról beszélgettünk, az Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője, a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Szia, Emese!
2: Szia, Edith! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye az elmúlt bő évtizedben az egyik turisztikai sikertörténet lett a városi sétáknak a műfaja, és egyre többünket csalogatnak ki az utcára, hogy ismerjük meg minél jobban a lakókörnyezetünket. Mi lehet a nagy titka?
2: Jaj, de féltem ettől a kérdéstől itt rögtön az elején. Nyilván nagyon jól esik, hogy azt mondhatjuk, hogy tényleg sikertörténet, a kis életemben is, vagy az életünkben is az, de egyébként azt gondolom, hogy most már látszódik is a turizmusban ez a műfaj. Hogy honnan jutottunk el idáig, azt majd gondolom még megbeszélgethetjük, de hogy a siker kulcsa mi, az sok összetevőből áll. Egyrészt azt gondolom, hogy Budapest annyira szép, annyira összetett, annyira különleges, hogy nem nehéz életre hívni azt a kíváncsiságot, ami kell ahhoz, hogy az emberek eljöjjenek velünk sétálni. Másrészt azt is gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, amihez nagyon sokféle ember tud kapcsolódni. Nem kell hozzá semmi, igazából, tényleg csak a kíváncsiság, meg a két lábunk, meg az, hogy szabaddá tegye magát az ember 2 órára, 2,5 órára, tehát nem kíván sokat igazából a résztvevőtől sem. Ez szerintem fontos, tehát, hogy bárki tulajdonképpen kapcsolódni tud. És a harmadik pedig az, hogy nagyon sokféle téma van, tehát nem szűr ilyen módon sem a célközönségben, vagy a közönségben ez a műfaj, mert egyaránt talál benne újat, jót, számára érdekeset, idős, fiatal, nagyon modern gondolkodású, vagy nagyon konzervatív, szóval, hogy annyira sok mindent lehet az utcán találni, ugye, aki a lába elé néz, annak is mondom, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy korlátlan lehetőségek vannak tulajdonképpen a városi séta műfajában.
1: Na, akkor még kibogozzuk ezeket a szálakat, és megnézzük a titkokat, amit rejtegetnek ezek a séták. Amikor te kitaláltad, hogy útjára indítasz egy ilyen vállalkozást, először is mikor volt ez, milyen inspiráció alapján, honnan vetted a bátorságot, honnan tudtad, hogy valóban ekkora érdeklődés lesz rá?
2: Nem tudtam egyáltalán, még csak bátornak se gondolnám magamat, hanem inkább csak egy kicsit önfejűnek, meg sokszor tényleg az van, vagy az igazolódott be az életemben, hogy ami igazán érdekel engem, arról meg tudom győzni a másikat is, hogy az érdekes lehet, szóval röviden ennyi, hogy voltam én ebben 2008-ban egyébként, amikor elindítottuk az egészet, ez nem most volt, hanem most már 16 éve.
1: Na várjál, akkor különösen érdekes a kérdés, az a gazdasági világválság idején volt.
2: Igen, és hogyha erre tényleg így felfigyelsz, akkor én azt tudom mondani, hogy jó hír az, hogy lehet vállalkozást indítani, sőt, azért lehet, és azóta ez több ízben is bekövetkezett, hogy válság idején meg különösen vonzó ez a termék, vagy ez a kínálat, mert az utazási szokásokat befolyásolja nyilván egy gazdasági változás, vagy a szűkebb évek arra sarkalják az embereket, vagy inkább belekényszerítik, hogy nem tudnak olyan büdzséből, olyan távolra, olyan hosszú időre elutazni, viszont vágynak hasonló élmények után, és akkor az a döntés is meg tud születni, ha van kínálat, hogy a saját városukat fedezik fel, úgy, mint egy turista, vagy úgy, mint egy utazó. És ez egy nagyon jó érzés, hogy nem kell lemondaniuk arról, amihez szoktak, vagy amit szerettek volna megvalósítani, viszont hát jóval kisebb pénzösszegből tudják ezt megvalósítani. Szóval 2008-at írtunk, és éppen abba hagytam egy másik vállalkozást, és akkor arra gondoltam, hogy az nekem azért hiányzik, hogy a saját lábamon álljak, meg hogy a saját elképzeléseim szerint csináljak valamit. És egy utazáson voltunk a férjemmel Amerikában, New Yorkban, ahol volt egy ilyen, illetve van mind a mai napig egy ilyen cég, akik tematikus programokat kínálnak, nagyon mély és nagyon tartalmas és nagyon összetett programokat egyébként, és ez nagyon megtetszett nekem. elárulom, hogy egyetlen egy programjukon voltam egyébként, tehát hogy egyet néztem meg, de a kínálat, tehát a honlapjuk az nagyon-nagyon tetszett, mert nem a szokványos perspektívából vagy megközelítésből mutatták be a várost. Igen, ám, de én arra akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy hát, hogy ez New York, ahol angolul beszélnek, tehát hogy nyilvánvalóan nem csak a New Yorkiakra, hanem mindenkire, aki angolul beszél, célozhatják ezeket a termékeket, de nekem mégis az ment be a fejembe, vagy arra gondoltam, hogy hú, ez nagyon érdekes, és mi lenne, ha a magyaroknak ezt megcsinálnánk, és hát, ha van annyi érdeklődő ember, hát engem nagyon érdekel, hát, ha lesz más is, akit annyira fog érdekelni, hogy mi van a házfalak mögött, hogy milyen dolgokat nem tudunk azokról a helyszínekről, épületekről, amik mellett egyébként nap mint nap elmegyünk, és ez elsősorban az emberi történeteket jelenti, tehát az Imagine azóta is az iránt elkötelezett, hogy magunkat, vagy a mindenkori városlakót mutassa be az érdeklődőknek, tehát ezek inkább kultúrtörténeti programokat jelentenek, nem pedig feltétlenül az építészet legapróbb részleteit, vagy a művészettörténet legapróbb részleteit tárják fel. Szóval, hogy ez engem nagyon érdekelt, hogy mitől lett egy város olyan, amilyen most, amilyennek most látjuk, és ez akkor New Yorkra volt igaz, de aztán áthozva ide az ötletet, itt kezdtük el csinálni. És egy olyan flóba keveredtünk, akkor én a barátaimmal, kisebb baráti társaságban, meg egy-két testvéremmel kezdtem ezt kidolgozni, hogy ez egy olyan flóba tett bennünket, ami addig egyébként nem nagyon volt az életemben. Tehát annyira inspirált, annyira motivált, hogy ezt megcsináljuk, hogy megfeledkeztünk szerintem térről, időről, és főleg arról, hogy ez semmiféle bevétellel az elején nem járt. Tehát, hogy ez azért klasszikus értelemben nem volt vállalkozás az elején, mert sem üzleti tervet nem készítettünk, sem, hogy mondjam, nem voltak elvárásaink, hanem azt gondoltuk, hogy ez biztos lesz annyira izgalmas másoknak is, hogy ez, ebből lesz valami. És azért el kellett tenni egy 4 évnek, mire be tudott ez úgy forogni, hogy ebből valódi jövedelem legyen, akkor a közönségünk legyen. Viszont az már az első pillanatnál látszott, hogy lesz, hogy ez lesz.
1: Mi volt a fordulópont? Arra emlékszel? Elkezdték ajánlani az emberek egymásnak, szóbeszéd útján elkezdett terjedni.
2: Egyrészt igen, tehát ez azóta is az egyik legfontosabb marketing eszközünk, vagy kommunikációs eszközünk, hogy annyira szeretik, akik velünk sétálnak, hogy aztán azt mesélik. Mesélik, mert tudnak kapcsolódni. Másrészt azt már az elején elkezdtük komolyan venni, tényleg a kezdeteknél, hogy ez egy jó szolgáltatás legyen. Tehát nem csak a saját, hogy mondjam, vágyaink, vagy a tartalom felől közelítettük meg ezt az egész létrehozást, vagy ilyen megszületést, hanem fókuszban volt végig, hogy ez egy szolgáltatás lesz, amihez én úgy gondolom, hogy volt affinitásunk. Kezdetektől fogva volt törzsprogramunk, a honlapot úgy fejlesztettük, tehát mindent megpróbáltunk úgy becsomagolni, hogy ahhoz mindenki szívesen térjen vissza. És ez 2012 környékén már meghálálta magát, mert olyan törzsvevői bázisunk lett, akikkel azóta is együtt vagyunk. Ez természetesen bővül, vagy szerencsére bővül, de megvan az az alap pár száz ember, akikkel tényleg 15 éve, tényleg szó szerint együtt járjuk a várost. És akkor jöttek ezek a nagyon elkötelezett emberek, és mostanra pedig jön bárki, vagy mindenki. Most már 10 évre visszamenőleg szoktuk elemezni, hogy kik járnak velünk sétálni, hogy milyen rendszerességgel, milyen életkorú, és milyen családi állapotú akár. Minden esetre az derül ki, hogy egyre többen járnak vidékről is, ami nagyon megtisztelő, és azt is tudjuk, mert azt is szoktuk kérdezni, hogy általában úgy, hogy összekötik más városi programmal. Tehát, hogy egy nap, egy city break Budapesten, így lehetne ezt jól elmondani, aminek az egyik eleme az mondjuk egy városi séta. Illetve ahogy bővültek a tematikáink, ahogy észleltük azt, hogy mik az igények igazából, vagy próbáltuk minél jobban közelíteni azt, amire nagyon vágynak az emberek, és ennek mentén a kínálatunkat alakítani, úgy változtak igazából a velünk sétálók is. Tehát ma már azt gondolom, hogy tényleg semmilyen tudás, vagy még csak kötődés sem kell ehhez a témához, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy városi sétán, és ez így is van, tehát tényleg bárki jöhet, és jön is.
1: Ellátogattam az egyik ilyen sétátokra, a déli Klotild palotát tekintettük meg, Morcsányi Elza volt a túravezető, és gondoltam, ha már ott vagyok, akkor néhány szót vele is váltok, hallgassuk meg, hogy ő mit mesél erről a szakmáról.
3: külföldiek számára tartottam először idegenvezetéseket, és egy 6-7 éve szerintem kezdődött szerelmi viszonyom az Imagine-nel, és annyira meggyőzött az, amit itt láttam, és az az élmény, amit a magyaroknak való idegenvezetés adott nekem, hogy azóta igazából vissza sem néztem a külföldiek számára.
4: Tudod, az embereket mindig legjobban a szerelmi viszony érdekli. Úgyhogy beszélj akkor erről a szerelmi viszonyról.
3: Az az alaphelyzet ugye a külföldieknél, hogy semmit nem tud az országról, ahova érkezik, tehát igazából az ember most ezt persze kis torzítással, de hogy azt mond, amit akar. És aggódtam, hogy a magyar vendégek valószínűleg ennél sokkal magasabb elvárásokkal érkeznek, illetve volt egy olyan kép is a fejemben, hogy bizony a magyar vendég belekérdez, hogyha valamit úgy gondol, hogy nem úgy mond az idegenvezető, és emiatt tartottam tőle. És aztán az az érzés, hogy közös kulturális alapból származó emberekkel beszélgetek, és valahogy van ez a kollektív tudatunk, ami ugye sokkal régebbre nyúlik, mint ami az egyes embereknek az emlékezete. Ez valami olyan élményt adott nekem, és valami olyan kapcsolódást, ami miatt minden más üresnek és szürkének tűnt ahhoz képest, mint hogy egy ilyen csapattal tudjak én menni, és olyan dolgokról beszélgetni, amit mindannyian tudunk és értünk.
4: A túravezetésed közben többször elhangzott az, hogy amikor utána néztem annak, hogy amikor kutató munkát folytattam arról, hogy te magad végzed el ezt a teljes kutató munkát, amiről szól egy-egy ilyen séta.
3: Igen, ez egy remek lehetőség, amit az utóbbi időben szerencsére egyre többet kapok meg. Épületektől függően nagyon eltérő lehet, mert vannak olyan épületek, mint például egy Gellért-szálló, ami ugye hihetetlenül kutatott a Salino Éménynek, van a Gellért-szász című fantasztikus minőségű kiadványa, ami után az ember azt gondolhatná, hogy hát akkor igazából már mit tudok én hozzátenni, de mindig vannak olyan korabeli újságcikkek, levéltári anyagok, könyvtárakban felelhető apró részletek, amik nem férnek bele egy kiadványba, és akkor ezeket tudja az ember pluszban hozzárakni, illetve vannak olyan épületek, mint például ez a Déli Klotild palota, ami sokkal kevésbé kutatott, és akkor az meg egy igazi kihívás. Vadászati kihívás, igen, igen, és hát fantasztikus, akár tényleg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a fantasztikus adattárában és a végtelenül segítőkész munkatársai, vagy akár az Arcanumnak a korabeli újságokban böngészni, vagy a Levéltárnak a irathalmai között, ezek mind olyan dolgok, amik nekem nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért, de végtelen boldogságot adnak, és őszintén szólva, ha lehetne, akkor egész életemet csak kizárólag korabeli újságcikkek olvasásával tölteném, de nagyon jó őket előadni is aztán, ami így összeáll.
4: Olyan van, hogy nagyon szakértő vendéged van, és esetleg tőle tanulsz egy-egy vezetés során?
3: Rengeteg, abszolút. Ez azért nagyon jó, mert hogy nem is kell ahhoz feltétlenül szakértőnek lenni, hogy nagyon értékes információkat tudjon átadni, mert egy-egy régi törzsvendég, aki gyerekkorában látott, aki ismert valakit, fantasztikus történetek, és tényleg nagyon, nagyon sokat tesznek hozzá a sétálóink a séta szövetéhez is, mert én például rengetegszer beépítem aztán akár a helyes kis személyes történeteiket is. Illetve amit tanultam nagyon sokszor, hogy egy vendég nem feltétlenül azért kérdez, mert meg akar tudni valamit, hanem mert nem akarja mondani, hogy ő tudja rá a választ, hanem először egy kérdéssel érkezik, és ezekre már megtanultam hallgatni, hogy sok kérdés az valójában a tudás megosztásának az igénye, csak nem akar beleszólni rögtön, úgyhogy inkább kérdésként álcázza, és nagyon szeretem, mert tényleg rengeteg információhoz jutott az ember, élő információhoz, amit a könyvekből meg nem lehet kikutatni. Például itt a belvárosi kávéházban volt egy kedves sétálóhölgy, aki megmutatta, hogy ő hol ült a 60-as években, melyik volt az ő törzs asztala, és ő mesélt arról, hogy jégrevüket látott például itt a belvárosi kávéházon belül, aminek én máshol nem találtam nyomát. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nyoma, hanem csak én pont nem találtam meg. És hát ez egy olyan extra történet, amit aztán boldogan tudok tovább mesélni.
4: Azt látom, hogy nagyon sok túrát fűszereztek gasztronómiával, és azt is látom, hogy nagyon vonzó.
3: Egyértelműen, igen, hát nincs annál könnyebb idegenvezetői feladat, mint úgy mosolyt csalni az emberek arcára, hogy az ember süteményt ígérhet nekik, úgyhogy innentől kezdve ez egy nagyon jó. Egy kicsit szerintem fel is dobja a sétának a szövetét, van is mit várni, hogyha az ember a szellemi táplálék után valami másra is vágyna, és valóban nagyon népszerűek ezek a túrák.
1: Szerintem nagyon-nagyon átjött ez a személyisége is ebben a beszélgetésben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a személyisége a túravezetőnek, a sétavezetőnek.
2: Hú, nekem mondod, abszolút, hát nyilvánvalóan ők a mi arcaink, tehát ahogy az idegenvezetők általában is a turizmus arcaiként apostrofálódnak, tényleg így van nálunk is, tehát abszolút a kell és muszáj, hogy képviseljék a céget, de ugyanakkor meg mi meg úgy választjuk ki őket, hogy önmagukban is értékes és nagyon vonzó személyiségek, karakterek legyenek. Nehéz, nem mondom, hogy könnyű, épp most vagyunk túl egy újabb kiválasztási körön, ami nagyon jó hír, hogy több mint 50 önéletrajzot kaptunk egyetlen egy hirdetésre, ami szerintem azért a turizmusban, ezt tudjuk most már így, igen, örömhír számba megy. Amit elvárunk, az egyrészt az, hogy valaki, aki hozzánk jelentkezik, az komolyan vegye, szeresse azt, amit vállal.
4: Kikből válnak sétavezetők? Ugye Elza elmondta, hogy ő idegenvezető volt, külföldieknek tartott idegenvezetést Magyarországon, Budapesten. Ki az, aki még jelentkezik hozzátok? Vannak meglepő szakmák? Vagy éppen evidens szakmák, hogy hát igen, mit tudom, egy építészből jó túravezető lehet, mert kiválóan ismeri a budapesti épületeket.
2: Idegenvezetők dolgoznak nálunk. 99,9%-ban talán egy ember van, aki még nem fejezte be a tanfolyamot. Szóval, hogy idegenvezetők. De hogy meglepő szakmák. Persze, igaz, amit mondasz, építész, művészet, történész, történelem tanár, tehát ezek a jellemző irányok, de több kerttervezőmérnök dolgozik nálunk, sok nyelvtanár is, aki egyébként idegenvezetéssel is foglalkozik, tehát azt is csinálja, és van pszichológus, és van drámapedagógus, tehát hogy nagyon sokféle ember van, ami a közös bennük, hogy jól csinálják, hogy ki mernek, és ki tudnak, és ki szeretnek állni emberek elé, és szeretnék elmondani azt, ami őket is mozgatja. Szerintem Elzának a rövid mondandójából ez nagyon jól kijött, hogy ő maga is lázba jön ezektől a történetektől. Tényleg kiapadhatatlan forrása az izgalomnak az, hogy hall az ember új és új információkat, és aki szeret egyébként tanulni, és nem rest elővenni akár könyvet, akár bármilyen más forrást, vagy egyszerűen meghallgatni a másikat, és meg is érteni azt, amit mond, és aztán használni, az szerintem tényleg topzódik ebben. Szóval nagyon sokfajta ember, nagyon sokfajta háttérrel, de ugyanazzal a lendülettel és motiváltsággal, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a legtöbbjükkel, hát most már évtizedek óta együtt dolgozunk, tehát a kezdőcsapatból is itt van velünk a legtöbb ember, és leginkább azért hagyták el a terepet, mert mondjuk az élethelyzetük megváltozott.
4: És hogy Elzának is például mennyire a vérében van ez a szakma, és a kommunikáció, és a másiknak elmondani, és a másikkal megosztani, sokkal hamarabb értem oda erre a sétára, mint ahogy kellett volna, és ott nézelődtem a környéken, és két hölgy a Duna utcában van egy krúdi szobor, egy bronz szobor, és ott keresgélték, hogy vajon kit ábrázolhat, és ez a pont akkor érkezett. Én még akkor nem tudtam, hogy ő lesz az én vezetőm, a sétavezetőm, és láttam, hogy oda penderült a két idős hölgyhöz, elmesélte nekik a szobor történetet, elmondta, hogy kit ábrázol a szobor, és segített nekik még közös fényképet is csinálni, majd visszaadta a fényképezőt, és mosolyogva rohan tovább a csoportjához, ami néhány száz méterrel odébb várakozott. Szóval nekem ez volt az első benyomásom Elzáról, amit aztán persze a séta közben még tovább erősített, és még inkább kedvessé tette ezt az élményt.
2: Pedig képzeld el, hogy nem mindig így születik valaki. Nagyon sok olyan, főleg régebben olyan sétavezetőnk jött, akit mi neveltünk ide úgy, hogy remegő hangon, remegő térdel állt elénk a próbasétán. Ez egy viszonylag hosszú kiválasztási folyamat van, és egy szintén nagyon hosszú betanítási folyamat nálunk. És annak ellenére, hogy elcsuklott a hangja, annak ellenére, hogy tényleg mint egy madárka, a legzseniálisabb idegenvezetőink között van most már, mert végig tudta vinni, és azt valahol akkor meg lehetett látni, és nem egy van ilyen, hanem több, aki egyszerűen egyrészt beleérett, én azt is szoktam mondani, hogy sajnos lehet, hogy rosszul hangzik, de egy 23 éves ember valószínűleg ezt nem jól csinálja még. Lehet, hogy jó lesz pár év múlva, de egyszerűen kell hozzá egy érettség, ami nem csak az intellektusban, hanem amúgy a pszichében is meg kell, hogy érkezzen. De hogy lehet bárkiből jó idegenvezető, vagy jó sétavezető, hogyha ő azt úgy akarja, és hogyha beletesszük a bizalmunkat, és ő erre rászolgál, akkor abszolút lehet egy ilyen hosszú közös út.
4: Most egy pici szünetet kell tartanunk, és a szünet után Káldi Emesével folytatjuk tovább a beszélgetésünket a szervezett városi sétákról. Várunk benneteket vissza.
0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél háromban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Konstantinovics Miklós sürgősségi szakorvos lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, hogy nyílt pályázati eljárásban szakmai szempontok alapján született döntés a szervezet új vezetőjéről. 9-en jelentkeztek, végül az utolsó fordulóban 6-an maradtak versenyben. Három új trafiboxot telepítenek Siófokon. Lengyel Róbert Siófok polgármestere a döntést a település közlekedés biztonsági problémáival indokolta. A városvezető felidézte, hogy néhány hete a Batthyány utcában egy a megengedettnél többszörösen gyorsabban közlekedő autós halálra gázolt egy kerékpárost. A baleset után helyben és országosan is többen sürgették sebességmérők és fekvőrendőrök telepítését, valamint a rendőri jelenlét erősítését. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezik, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Az Irán támogatását élvező jemeni huszik állításuk szerint több tucat rakétát és drónt lőttek ki szaúd-arábiai amerikai katonai létesítményekre. Szaúd-Arábia egyelőre nem erősítette meg a huszi támadásokat. A szaúdi polgári védelem ugyanakkor az éjszaka folyamán rövid légiriadót rendelt el több településen is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.684 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10,5 milliárd forintot, a blue chipek közül a MOL 3,1%-kal erősödik, 5.395 forintnál jár, az OTP 0,5%-kal csökkent 46.300 forintra. A Richter 1,1%-os pluszban 12.540 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-kal erősödött 2.554 forintra. A Bitcoin 78.016 dolláron és 78 centen áll 1,6%-os erősödéssel, az Ethereum 0,5%-kal került feljebb 2.516 dollárra és 31 centre. A bankközi deviza piacon 1 euró 365 forintba és 64 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 316 forintot és 86 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 49 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,5%-kal csökken. Párizsban a CAC 40 0,8%-kal került lejjebb, Milánó 1,5%, Madrid 1,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,1%-kal erősödik, 103 dollár 18 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési ára 3,5%-os pluszban 108 dollár 32 centen. 2%-kal került lejjebb az arany jegyzési ára 4326 dollárnál és 40 centnél tart unciánként a sárga nemes fém.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a felhős, borult időjárás, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak, a hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
1: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma KDMS-ével beszélgetünk a szervezett városi túrákról. És a szünet előtt az egyik túravezetővel hallhattunk egy rövid beszélgetést, egy rövid interjút, amiben ez arról mesélt, hogy egyrészt az a kollektív tudat is jelen van a sétákon, amivel a városlakók rendelkeznek, és a bukéját egy kicsit azok a személyes élmények is adják, amit a vendégek mesélnek el ott egy-egy ilyen adott túrán. Szóval ezek összességéből kerekedik ki aztán ez a városi séta.
2: Ez így van. Az a városi séta lesz jó egyébként, igazán jó, ahol valahol megnyomunk egy olyan gombot a résztvevőkben, ami valamit elindít bennük. Ez lehet egy illat, lehet egy íz, egy térnek a hangulata, egy érzelem, lehet egy emlék. Igyekszünk ezeket tudatosan beleszőni, egyébként adja magát, tehát hogy nem is annyira nehéz a dolog, de azért nagyon próbálkozunk az utóbbi 10 évben kifejezetten szándékosan minél több elemből összerakni egy sétát. Tehát erről beszéltünk az elején, hogy a helyszínek, tehát a bejutások, azok tényleg lételemei vagy a alapvetései egy-egy városi sétának, anélkül igazából most már nem is nagyon csinálunk programot. Viszont nem csak ezek, és nem csak a kóstolók, amiről az Elza mesélt, hanem lehet ez egy zenei bejátszás, lehetnek képek, azt minden sétán egyébként is használunk egy mappát, amiben archív fotókat megmutatunk, túl tudunk ezen úgy is menni, hogy bejátszunk mozgóképet, mert vannak ilyen kis projektoraink, amiket használunk, sőt, mostanában színészeket is beszoktunk vonni egy-egy sétába, nem mindegyikbe, de egy-egy sétába, akik pedig valóságosan megelevenítenek egy jelenetet, amiről szó van, ami szintén egy másfajta hatás. És akkor ezek így mozgolódnak az emberben, és mire hazaér, addigra valamelyikre úgy nagyon fog emlékezni. Úgyhogy így.
1: De hogy mennyire nagyon megszólítottam ezen a túrán néhány résztvevőt, és ugye szóba, beszédbe elegyedtem velük, volt két hölgyök, barátnők voltak, úgy jöttek erre a sétára, és elmesélték, hogy egyiküknek ez már a 10. sétája volt, különböző helyszíneken volt veletek, másikuk talán harmadszor volt, és elmondták, hogy igen, ők miután elmennek egy sétára, van, hogy meglepetésszerűen mondjuk az egyik ismerősüket, vagy a családtagjukat visszaviszik oda, vagy ha külföldi vendég jön, ajánlja neki, hogy menjen el hozzátok, mert olyan információhoz juthat, ami mondjuk egy ilyen klasszikus idegenvezetésen nincsen jelen. Picit másképp kell a helyieknek tartani egy ilyen eseményt, mint egy külföldinek, nem?
2: Természetesen. Nagyon-nagyon más. Alműfaj, igen, ezek egymás mellett létező műfajok, tényleg más, és az egyiket se kell lebecsülni, szóval az egyik sem kevesebb a másik, nem más. Azt gondolom, hogy azok a séták, amiket mi csinálunk, azok egyébként a külföldiek számára nem érdekesek. Többségében így nem érdekesek. Van olyan, amit egyébként átdolgozva kínálunk nekik. Ugye nálunk szervezetten jelennek meg a külföldiek, egyébként csoportként vállalunk vezetéseket. És van átfedés, természetesen a mondandók, a helyszínek, az útvonalak között, de minden esetben át kell dolgozni, és át kell hangolni, mert más lesz számára érdekes.
1: Meg más a kollektív tudat.
2: És más a kollektív tudat, más a bázis, bár ezt szoktam kérdezni a sétavezetőktől időről időre egyébként, hogy mennyire látják azt, hogy miután bővül a vendégkörünk, hogy egy picit, és mindenki értse jól, hígul a közösség, és főleg itt gondolok a tudás szintre, vagy arra az alaptudás szintre, amiből építkezni tudunk, és mindenki azt mondja, hogy ez nem jellemző, ők nem találkoznak azzal, hogy magyarázni kellene olyan alapvető fogalmakat, amikről én azt hinném, hogy egy ekkora tömegben már előfordulhatnának, mondták, hogy lehet, hogy nem tudják, de pontosan az a környezet, az a kontextus, amiben az egész tudásanyag átadódik, vagy amihogy elmondják, mégiscsak arra fogja vinni őket, hogy aztán ha nem tudták, megnézik otthon, vagy egyébként megértik, tehát az egészet meg fogják érteni, lehet, hogy azt a nevet nem ismerték eddig, még az is lehet, hogy nem néz utána, de ő fogja érteni, hogy miről szól. Ez mondjuk egy külföldinél nem jön elő, tehát nem így, nem történik meg, hiszen teljesen más mondjuk a történelme, vagy teljesen más az épített környezet, amiben mozog. Úgyhogy nagyon más, igen. Igen,
1: nincs honnan előhívnia.
2: Nincs.
1: Többen elmondták ezen a sétán, hogy ők azért járnak ide-vissza, mert tényleg benézhetnek vagy a kulisszák mögé, vagy egy-egy olyan belvárosi háznak a belső udvarába, amik titkos titkokat rejtenek, vagy elmehetnek egy olyan ötcsillagos szállodába, és megnézhetik az ottani újjáépített épületet, ahova egyébként nem léphetnének be, vagy egyedül nem biztos, hogy bátorkodnának bemenni. Inkább, szóval azért ez őrült nagy szervezést igényelt tőletek. Tehát itt azért kedvesen kell megkörnyékezni a közös képviselőket, vagy a házlakóit. Okoz ez nehézséget, hogy bejussatok egy-egy ilyen titkos helyre?
2: Hát mondhatnám, hogy nem, de persze. Egyrészt hadd köszönjem meg innen is a kollégáimnak a fantasztikus munkát, szóval tényleg nagyon nagy szervezési meló van e mögött. 1000 programot csinálunk meg évente, 1000 garantált sétát, ami 40 tematika, tehát hogy újból és újból ismételjük őket, de hát azért ezt 40-szer képzeld el, hogy 1000 alkalomra le kell szervezni, és a megelőző munkálatot, az egyeztetések, a helyszínek felkutatása és aztán leszerződése velük, hát az egy nagy része ennek a feladatnak. Az elején a Titkos Kertek és Terek című séta, amit most már 15 éve tartunk, az úgy nézett ki annak az arra való felkészülés, hogy Júli kolléganőmmel fogtuk magunkat, és egy egész nyáron át jártuk a várost, becsöngettünk, beszéltünk a közös képviselővel, vagy csak a nénivel a nem tudom, első emeletről, és próbáltuk, és legtöbbször visszautasítás volt. Szóval, hogy bevallom őszintén, hogy nem egy ilyen sikerkörút volt az akkoriban, de végül összejött az az X helyszín, illetve azok a jó helyszínek, amik mentén azt a programot mind a mai napig egyébként tartjuk, 15 éves partnerségekkel, amire nagyon szívesen gondolok, meg nagyon örülök neki. Ma már más a helyzet, és ez meg büszkeség, tényleg, hogy a legtöbb esetben tudják már, hogy miért keressük őket, hogy kik vagyunk. Ha a kereteket is elmondjuk, és vannak jól bejáratott kereteink, akkor azokat el szokták fogadni, vagy nyilván össze tudjuk hangolni. Szóval egyre nyitottabbak a helyszínek, ez nyilván nem csak nekünk köszönhető, hanem a már említett általában is a témával vagy a várossal többet foglalkozó mindenféle írásoknak és eseményeknek, de nyitottabbak a helyszínek, szívesen látnak bennünket, meglátják azt, hogy mi az ő érdekük, és ez akkor igazán jó egy együttműködés, ahogy a turizmusban szerintem bárhol máshol is, hogyha mindkét fél egyaránt hisz benne és jónak gondolja, és ez egy nagyon komoly, és szerintem egy és el is kezdtem én magam foglalkozni vele, egy nagyon jó, nem tudom, pici terület, amit érdemes lenne egy kicsit körüljárni, hogy tudnak attrakciók úgy nyitni, mondjuk a városi séta irányába, hogy egy más oldalukat mutatják meg, és kivesznek egy újabb, akár pénzben is látható eredményt abból, hogy mást csinálnak ugyanazzal a helyszínnel, mint amiben működnek, és akkor hadd hozzam ide mondjuk a Gellért fürdőt, akikkel nagyon-nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk, akiknek ez abszolút egy elévülhetetlen és óriási érdeme, hogy megnyitják az ajtót olyan helyszíneik előtt is, ahol egyébként amúgy a fürdőző vendégek nem járhatnak, de ahol voltál az is, tehát a szállodák is maximálisan kiaknázzák ezt, és ez jó nekik is, ahogy nekünk is egy csodálatos érzés, hogy most már ez nem kérdés, hogy legalább a tárgyalásokig eljutunk.
1: Arról már részben említést tettünk, hogy hogyan változott meg az elmúlt 16 évben a ti vendégkörötök, de arról még nem, hogy a város milyen fejlődésen ment át, vagy a város lakók milyen fejlődésen mentek át. Minden városnak van egy dinamikája, van egy életvitele. Mi az, ami a legmarkánsabban változott mondjuk ebben az elmúlt majdnem 2 évtizedben?
2: Hú, de öreg lettem hirtelen. Nehezen válaszolok rá, mert a változást azt ugyan mi mutatjuk, de egy nagyobb időszakban, tehát hogy azért a városi séták nem 2 évtizednyi változást szoktak feldolgozni, hanem évszázadosan. Uh-huh. Mégis, hogyha válaszolnom kell, akkor azt mondom, hogy egyrészt a városlakók, ahogy már mondtam, nyitottabbak. Szerintem jobban szeretik a várost. Tényleg így látom, hogy azzal, hogy és ebben egy pici érdemünk nekünk is van, meg az összes többi sétás cégnek is, hogy többet tudnak róla, ezáltal egy picit jobban értik, jobban kötődnek, jobban tudnak tájékozódni, és itt most nem a hogy megyek el a Blaháról az Asztóriára típusú kérdéseket értem, hanem azt, hogy mi miért van, hogy az összefüggéseket jobban látják, ez segít szerintem. Eleve több rendezvény van, több olyan rendezvény van, egyrészt olyan is, ami ezt a témát dolgozza fel, vagy mutatja meg, másrészt olyan rendezvények, amik az utcákon, a köztereken, a városban vannak, és dedikáltan használják, vagy kifejezetten használják a várost, a fényfestéstől elkezdve az utcaszínházon keresztül, bármire gondolhatsz. Szóval a városlakók szerintem jobban kezdenek kapcsolódni, a lokális terekhez is, tehát az is nagyon szép, ahogy én látom, hogy sok olyan kerület van, ahol igenis elindult ez, hogy van egy civil szervezet, vagy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
1: zöldebb, ott, virágosabb, ott élhetőbb.
2: Élhetőbb, és az élhetőségnek van egy olyan vetülete is, hogy nem csak infrastruktúrálisan élhetőbb, hanem hogy a tartalmat is jobban meg akarom mutatni. Talán egyre jobban látszanak a kerületek arculatai, hogy ők miről szólnak. Mit akarnak üzenni? Nem csak turisztikai márkáról beszélek, vagy a brandről, hanem arról is, hogy maguknak, az ott élőknek mit szeretnének.
1: Talán a legfontosabb ez az alap. Igen, legyenek a közösségi terek megtöltve, azok a szabad terek megtöltve, amik a város lakóknak épültek. Az már egy másik dolog, hogy jön a turista, és ő is használja, de csupán jó. Igen,
2: az már egy haba torta.
1: Pontosan, így van. Egyébként előbb, ahogy említetted, hogy hogyan lehet eljutni az Astoriától a Blaháig. Nem tudom, hogy veled előfordul-e, ugye vannak állandó útvonalaim, és akkor azon úgy szeretek menni, mert egyébként az a leggyorsabb, legpraktikusabb, nem kell gondolkodni, de hogy néha az embernek olyan jó letérni, hogy azt mondom, hogy most nem erre megyek haza, hanem most menjünk már el arra, hogy ott milyen élmények érnek, és akkor teszek egy-egy kitérőt.
2: És mit szoktál érezni közben?
1: Hát felfedezek dolgokat. Másképp nézek,

0: érkezik. Ezek a buszok emeletesek, és a homlokzatnak egy másik szintjét, egy másik emeletét bizony láttam, és teljesen másképpen alakult ki Budapestről, mert magasabban voltam, és akkor ez az egyik része, hogy az épületek, a homlokzatok, de fölülről láttam az embereket is. És láttam a kapcsolódásokat, láttam az életet a városban, láttam a mozgásokat, láttam a magányosságokat, láttam a párkapcsolatokat. Tehát megint megtöltődött egy másfajta érzéssel, érzelmekkel. Ahogy mondtad, hogy hazamegy egy ilyen sétáról is a vendégetek, és valami marad benne, vagy egy hang, vagy egy érzelem, vagy egy illat, de valami marad.
1: Igen. Hát így, én kevésbé szoktam azt is, hogy nem arra megyek, amerre mennék, illetve gyakran van az, hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy merre menjek, szóval, hogy több útvonal is van az én fejemben. Nyilván azokon a részeken egyébként, ahol ismerős vagyok. Ha valamit választhatok, akkor inkább azt választom, hogy vagy leülök egy kicsit, egy padra, vagy nagyon lassan megyek. Ugyanaz, amit mondasz, tehát úgy ugyanazért, hogy észrevegyem, de hogy tényleg igyekszem, ez inkább az én praktikám vagy taktikám, hogy visszaveszek a tempóból, amúgy nagyon gyorsan megyek, szóval hogy az is van, de hogy az nagyon jól tud esni. Mert akkor ez a szemlélődés, ez nagyon meg tud indulni. Kell hozzá egy pici idő, azt hiszem, mert az elején az embernek annyira, ahogy a futásnál is, szóval hogy az elején még csak azon, hogy akkor most ezt kell, és csinálom, és ezért. De utána megérkezik az a pillanat, amikor befogadóvá válik. És valahogy a városi sétánál is van egy pont, és ez nem az első 10 perc, hanem mondjuk a 20. környéke, amikor így megérkeznek a sétálók a helyzetbe is, meg abba a tempóban, meg abba a ritmusban, meg abba az egész élménybe, és onnantól lesz igazán jó. Úgyhogy ezt tudom javasolni annak, aki így szeretne egy picit elmerülni, vagy másként nézelődni, hogy tempót váltson.
0: Milyen potenciál van még a városi sétákban? Hova tudnak fejlődni ezek a séták? Mi mindent lehet esetleg bevonni, vagy hogyan lehet még jobban bevonódni? Vannak már ilyen tervek a fejedben?
1: Egyrészt majd hívjál, légy szíves, egy 10 év múlva, jó, egy következő beszélgetésre, hogy mondhassam, hogy mi lett belőle. Másrészt vannak olyanok, amiket meg most nem fogok elmesélni, mert titok. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy mindezek ellenére ez volt a vetítés, és radikális változással én nem számítok a műfaj tekintetében. Tehát nem gondolom azt, mint ahogy 10 évesen gondoltam igazán veszélynek, akkor is sokan kérdezték, hogy majd, amikor a technika, meg az AR, meg a VR, meg a nem tudom micsoda, meg az applikációk. Szerintem ezen túl vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy sosem fog változni ilyen tekintetben, vagy picit módosulni, vagy mozogni ez a téma, de alapvetően nem érzem azt, hogy itt ma Budapesten ez egy komoly kihívás lenne a városi séták tekintetében. Viszont azt meg igen gondolom, látom, érezzük mindannyian, hogy egyre több inger kell. Tehát egy városi séta, az egyfelől azért is, amit beszéltünk, hogy sok mindent előhívjon, másrészt egész egyszerűen a saját élettempónkból és a bennünket körülvévő világnak a zajából és összetettségéből fakadóan már nem lehet egy húzalon megcsinálva csak, hanem sok minden kell bele. Hogy ezt hogy lehet úgy bővíteni, hogy ne váljon a kárára, tehát hogy ne egy ilyen túl színes, túl Disneylandes, túl fújt valami legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás most, hogy elég sok ember legyen új belépőként, hogy gondolják azt, hogy ez elég vonzó, dacára annak, hogy ez nem Disneyland, értsd jól, és közben a másik kihívás az pedig az, hogy főleg Budapesten belül, hogy vannak helyszínek, amik egy idő után már nem lesznek tovább potenciális helyszínek. Szóval, hogyha feldolgozzuk elegen, és szerencsére egyébként egyre több vagy jó sok cég van, aki ezzel foglalkozik valamilyen formában, hogy vajon lesz-e mindig annyi mondandó helyszín, téma, és ennek olyan becsomagolási lehetősége, ami egyszerre elégíti ki azokat, akik még semmit nem hallottak a sétáról, és csak egy élményt szeretnének, és valami könnyed, és meg a másik felét az embereknek, aki pedig valami nagyon különlegesre vágyik. Szóval inkább ezeknek a mozgása szerintem, ami izgalmas, nem pedig az, hogy hát az is izgalmas, csak hogy azzal kevésbé érzem, hogy dolgunk lesz a következő 5 évben, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni. Ez most egy jó irány, alapvetően egy nagyon jó irány. Még korántsem vagyunk szerintem a zenitjén ennek a témának.
0: Budapesten egyébként hány sétaszervező cég fér meg egymás mellett, vagy van jelen?

0: jelenleg? Nagyjából tudsz számokat mondani?
1: Nagyságrendek 20-30 között, de itt azért el kell választani azokat, akik egy személyes vállalkozásként tulajdonképpen idegenvezetők, de magyar közönségnek és egyébként nagyon szép és nagyon tartalmas programokat olykor-olykor visznek, de mégis egy fontos bevételi forrásuk, meg azokat, akik ebből élnek, és mondjuk cégszerűen dolgoznak. Van egy ugye a Séta Szövetség Egyesülés, ahol leginkább azok vannak tagként velünk, akik ebből a vállalkozásból tartják fent magukat, és így azt gondolom, hogy mondjuk 10 az olyan vállalkozások száma, akik ténylegesen dedikáltan ezzel foglalkoznak Budapesten. És aztán a nagyobb városokban országszerte van egy, maximum 2 olyan cég, aki ebből részben vagy egészben megél.
0: Melyik nagyvárosokról beszélhetünk itt?
1: Debrecenben is van, Pécsett is van, Sopronban is van, tudomásom szerint Győrben is van, Szegeden egészen biztosan van, úgyhogy így, ahogy ránézel a térképre, és a nagyvárosokban, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beavattál minket egy-két titokba is, meg hogy kedvet csináltál a városi sétákhoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Hát igazán nincs, hogy én köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Ma Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője volt a vendégem, aki a Magyar Séta Szövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Aki esetleg lemaradt a mai műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap 3 órától az ismétlést, korábbi műsoraimat pedig az Egy Életem Spotify csatornámon tudjátok visszahallgatni. Szép napot kívánok, sziasztok!
2: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Haladéktalanul meg kell szüntetni az ár és stop rendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcságazatra, az infláció csökkentéséhez nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsítja az importáru térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitweb úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változás. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbeeséséről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezik, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. A Fujin bajba jutott hegymászóknak mostantól fizetniük kell a helikopteres mentésért. A döntés azon intézkedés sorozat része, amelynek segítségével a japán kormány a kevésbé tapasztalt, nem megfelelően felkészült túrázókat távol tartaná a szigetország egyik legnépszerűbb látványosságának számító több mint 3700 méter magas hegytől. Főszezonban a hegy évente több mint 200 ezer látogatót vonz, idén nyáron 6 hegymászó halt meg a Fujin. Mától rövidebb ideig jár a balatoni komp Szántódról 7 és este 9 között, Tihanyból 4-8 és este 4-10 között indulnak félóránként a járatok. A menetidő 8 perc, a balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén pedig sűrítik a járatokat. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i Katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban azt jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7,1%-os csökkenés mellett 151.456 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 11,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal csökken 5365 forinton áll. Az OTP 1,4%-kal került lejjebb 46.330 forintig. A Richter 12.530 forinton stagnál, a Telekom 1%-kal erősödik és 2.550 forintnál jár. A Forage 1,8%-os pluszban 1609 forinton, az Opus 291 forint 50 filléren forog 9%-os erősödés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 87 fillér, egy amerikai dollárért 318 forintot és 19 fillért kérnek, egy svájci frank 388 forintba és 98 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6%-kal csökken. Párizs 9%, Milánó 1,7%-kal került lejjebb, Madrid 1,3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 4,2%-kal drágul, $104.22-nél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként $108.96-en áll. Egy uncia aranyért 2,2%-os mérséklődés mellett $4,309.50 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakosan esőre, záporra, esetleg zivatarra számítani. A hőmérséklet estig 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média belősen a Mediátor szakértőivel.
3: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös reklámszakmai kreatívipari műsora Tóth Gergő szövegíróval
4: és Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
3: A mai műsorban már az aktualitás blokk tele lesz izgalmasságokkal. Egyrészt beszélünk arról, hogy a Weekend Event, azaz a Sopronfest és a Strandfesztivál egyik szervezője, milyen fiataloknak szóló edukatív vagy társadalmi célú kampányt indított. De előtte szó lesz arról még, hogy a Lutra album visszatér nem csak közénk, hanem a Lidl-be betér. Szó lesz arról, hogy a Budapest Park milyen image videót készített, de előtte aura farmolás nem mással, mint a cibbel. Neked milyen az aurád ma, Gergő?
4: Van nekem aurám?
3: Lehetne, hogyha te nem készpénzzel, nem bankkártyával, nem telefonba digitalizált bankkártyával, nem okosórába digitalizált bankkártyával, hanem okos gyűrűbe, fizető gyűrűbe digitalizált bankkártyával fizetnél a különböző helyeken, ahol lehet kártyával fizetni. Ezt nem gondoltad volna mi, hogy a mai műsorban erről lesz szó, de erről lesz szó, mert a CIB Bank egy YouTube sorozatot készített arról, hogy náluk már lehet fizetőgyűrűt vásárolni, beszerezni, és ezzel lehet fizetni, egyszerűbbé tenni a fizetést, és gyakorlatilag olyan sorcokat készítettek, amiben a fizetőgyűrűvel fizetés az mindennél, de mindennél menőbb, és mindennél menőbb mozdulatokkal jár együtt az, hogyha te a bankkártya olvasó terminál fele egy fizetőgyűrűt nyújtasz.
4: Igen, azt hiszem láttam ezeket a sortokat, tehát annyira nem vagyok meglepődve, viszont azért azok az utolsó mondatok, hogy szerinted melyik fizetési módnak van a legtöbb fizetési aurája, vagy neked mi a ring flexed? Szóval szerintem egy kicsit ilyen, így nézzük messzebbről ezt az egész a fizetőgyűrű akciót, mert nekem ez olyan, mint, tehát az volt az érzésem látva ezeket a filmeket, és közben tudva, hogy ezt a CIB Banknak készítették, hogy valaki nagyon cool akar lenni, megpróbálja leutánozni azokat, akik szerinte tényleg azok, de valahogy nem sikerül igazán. Persze azért, mert ő annyira nem az.
3: Nem, sajnos. Nem, ez szerintem lehet, hogy tök cool, aki le akarta utánozni, vagy akart egy olyan cool sortot csinálni a fizetőgyűrűknek, mint amilyeneket ő coolnak gondol. Inkább az van benne szerintem, hogy annyira tetszik neki ez a termék és ez a szolgáltatás, hogy így már nem tudja igazából kívülről nézni. És én, hogyha valamilyen tanulságot el akarok mondani erről az aktivitásról, az inkább az, hogy én ezen azt érzem, hogy amikor csinálunk egy kampányt, akkor úgy ki kell helyezkedni abból, hogy egyébként tökre szeretjük éppen azt a szolgáltatást, vagy terméket, vagy márkát, aminek a kampányt szeretjük, tehát hogy ebből ki kell helyezkedni, és rá kell tudni nézni kívülről a fogyasztó szemével, kb. Amikor egy kampányt csinálunk, akkor kb. Mindig a fogyasztót kellene képviselni valahol benne, nem?
4: De jót mondasz, viszont a mindig, az egy nagyon fontos szó volt a mondandódban, ez a mindig, ez szerintem nem érvényesül. Tehát ez egy ilyen egyszeri kampány, és előtte meg utána visszatérnek ahhoz a hagyományos cibes kommunikációhoz, amibe ez szerintem nem illik bele.
3: Itt a pillanat, hogy átugorjunk a Budapest Parknak az image videójára, ami őszi szezon nyitó, vagy nyári szezon záró, nem tudom, de igazából, na ez, most döntsük el, ez fiatalos, vagy transzgenerációs, mert hogy végül is egy Cseh Tamás dalra épül, de közben meg nyilván mindenféle... Na, szóval...
4: Hatott rád?
3: Én nagyon szerettem nézni, igen.
4: Akkor valószínűleg transzgenerációs, mert a fiatalokra biztos, hogy hat a megjelenő előadók miatt. Ránk is félig meddig a megjelenő előadók miatt, plusz ugye Cseh Tamás miatt.
3: És egyébként azra jó példa ez, hogy egy csomószor felmerül az kampánytervezés, hogy most mennyire legyen fiatalos, nem fiatalos, trendi, nem trendi, nis, nem nis, időseket megszólítja el, vagy elidegeníti, a fiatalokat megszólítja el, vagy nem fogják érteni. Szerintem ez a Budapest Park film, ez a példa arra, hogy nem kell ezeket a dolgokat túl gondolni, simán lehet olyan kontentet csinálni, amelyik rengeteg-rengeteg generációt és nézőt meg tud rezgetni.
4: Így van, és most nem fogom kimondani, hogy mi jutott az eszembe a 15.-20. másodperc, mert ki kéne sípolni, de egy pozitív, csúnya felkiáltás. Tehát így második alkalommal éreztem azt, így a rebriefes pályafutásom során, hogy na, valami olyanról fogunk dumálni, amiben úgy nem nagyon lehet belekötni, mondjuk más, hogy tökéletes. És igazából harmadik alkalom, mert ugye volt a Coffee Dis-es téli kabát tesztelő spot, aztán volt volt a John Malkovich-os horvátországos, ne utazz ide, de azért jó itt, és akkor volt ez. De akkor mégiscsak a második, mert a John Malkovich-ot ezt nem itthon készítették. Na, szóval, visszatalálva a Budapest Parkhoz, sikerült csinálni egy olyan Budapest image filmet, ami tehát egy olyan városról készült, ahol szeretnél élni, és aminek a közepén van egy csuda jó hely, amit meg úgy hívnak, hogy Budapest Park, és minél többször szeretnéd ott folytatni, vagy befejezni a napodat.
3: Na de mielőtt elmennénk a Budapest Parkba, előtte egy kis ragaszgatás, Lutra album visszatér közénk. Ez igazából a Lutra album egy olyan dolog, hogy nekünk nem kell magyarázni, de van, akinek kell magyarázni, ez egy matricagyűjtő album. Kb. A 90-es években az első matricagyűjtő album volt, ami megjelent Magyarországon, és amihez matricacsomagokat lehetett vásárolni, azokat cserélgetni egymás között, hogyha már a matricacsomagban volt olyan matrica, ami már korábbi matricacsomagból megvolt neked. És most ezt a terméket, ezt most vagy ennek egy 2026-os verzióját meg lehet kapni a Lidl-ben. Olyan spot készült hozzá, hogy a Lidl-ben a boltokban a sorok között mindenféle állatok, pingvinek és egyebek sétálgatnak és dicsérik a termékeket, és aztán elmondja a Lidl, hogy az igazi élőhelyük az a természet, annak ellenére, hogy nyilván egy Lidl-ben is csodálatosan éreznék magukat ezek az állatok.
4: Elég jól sikerült az AI-t használni végre, mert egy ilyen szituban miért ne használjanak AI-t. Nagyon cuki módon adtak bele szövegeket az állatok szájába, nem fogok idézgetni, inkább egy emlék ugrik be, amikor még a McKennél dolgoztam, mert ezeket a spotokat is ők csinálták. Indultunk még régen egy Aldi tenderen, ez ilyen 10 éve, és az egyik koncepció az pont olyasmi volt, hogy így vadászni lehet ott a szuper árakat, és akkor ilyen kis létrán, ilyen pampalini jellegű figurák távcsővel szafariztak az Aldi sorai között, és akkor teltek múltak az évek, jött a Lidl, jött a WWF, jött újra a Lutra album, és végre a McKen meg tudta csinálni a szafarit a bevásárló központban.
3: Ugyanakkor azt érdemes látni, hogy a WWF-nek ez egy visszatérő témája, hogy az állatok kiszorulnak az élőhelyükről, és tavaly ugye az 1%-os adománygyűjtő kampánynál, vagy tavaly előtt jelentkeztek azzal, hogy mi van, hogy az állatok így úgy kiszorulnak a természetből, hogy beszorulnak a nappalitba, és beszorulnak a, és a medve elfoglalja az ágyadat, és ő alszik ott, és te meg nem igen. tudsz ott aludni. Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy a WWF ennyire következetesen viszi évek óta ezt a gondolatot, hogy az állatok kiszorulnak, és akkor így belekerülnek olyan helyekbe, ahova ők így igazából annyira nem valók, mert nem az az igazi élőhelyük.
4: Jó, de ez itt nyilván egy reklám, nyilván egy túlzás, nyilván ezzel lehet felhívni a figyelmet a különböző fontos dolgokra, ez most itt végül is sikerül is. Nekem egyébként csak a matek nem jön ki, hogyha 100 forintot kap a WWF minden megvásárolt Lutra album után, akkor hány Lutra albumot kell megvásárolni ahhoz, hogy mondjuk ilyen 100 millió forint összegyűjjön, vagy 50 millió forint, 50 millió forinthoz 500 ezer darab kell. Tehát, hogy 500 ezer darabnál nem fognak több Lutra albumot eladni. Tehát nincs annyi gyűjtő család. De ha 1 milliót adnak el, akkor is az 100 millió, abból elmegy 60-80 millió a kampány elkészítésére, plusz a bereklámozására. És akkor kap 10-20 milliót a WWF, ami még mindig 10-20 millióval több, mint a nulla.
3: És egy jó üzenet az mennyi helyen megjelent?
4: A jó üzenet az persze szuper, de ami nekem ebből az egészből hiányzik, az az, hogy még a csomagonként is nyugodtan lehetne, mert abban van az igazi lóvé.
3: Visszatérve, vigyázzunk egymásra, fiataloknak szóló kampányt indított a Weekend Event, a Strandfesztivál, Volt Fesztivál egyik szervezője. A kampány üzeneteit a spotban, a short videókban Betonhofi, Kóli, Jude Law, Fekete Giorgio, Kis Tibi, Majka, Marics Peti, nem sorolok föl mindenkit, mondják el. Ez egy elég érdekes kampány, és egy picikét azt érdemes látni benne, hogy akik szervezik, meg akik kitalálták a kampányt, ők mind szülők, és úgy döntöttek, hogy kezükbe veszik a gyerekeik, bulizó gyerekeik sorsát, és csinálnak effektíven nekik egy kampányt arról, hogy hogyan kell egymásra meg magukra vigyázni a bulikban.
4: És olyan egyszerű mondatokat használtak, amiket a fiatalok is könnyen megjegyeznek, könnyen mantrázhatják magukat, akár pár pia után is még mantrázhatók, ezek nem nyelvtörők. Tehát ez egy tök hasznos, olyan, mint a kisdobosok 12 pontja, csak szerencsére most már egy értelmesebb elfoglaltsághoz kötődik ez a 11-12 pont.
3: 10+1 pont.
4: Jó, 10+1 pont. Ki is használjuk a lehetőséget arra, hogy mi is egyébként plusz egy platform vagyunk arra, hogy ezeket a fejükbe verjük. Úgyhogy el is mondjuk ezeket nektek. Első, kapcsolod be a lokátorod. A haverjaid így mindig tudják, merre vagy.
3: Nem lehet mondani menő. Nem gyengeség.
4: Ha vezetsz, soha ne így el. Egy korty is megváltoztathat mindent.
3: Ha nem figyeltél az italodra, inkább kérj egy újat.
4: Alkohol mellé víz, buli előtt kaja, és holnap hálás leszel.
3: Ha balhé van, ne nyerd meg, inkább hagyd ott.
4: Feltöltött telefon egyenlő kisebb para. Powerbank még jobb.
3: Ne maradj egyedül. A legnagyobb biztonság egy jó barát.
4: Legyen valaki, akit bármikor felhívhatsz. Ez nem ciki.
3: Ha valaki kellemetlen, nem tartozol neki semmivel. Sétálj el.
4: Figyelj a többiekre is. Ha valami nem oké, ne hagyd egyedül a másikat.
3: Ezzel zárjuk most a Rebriefnek ezt az első felét, és rövidesen egy izgalmas beszélgetéssel folytatjuk. Rebrief. Folytatódik a Rebrief, vendégünk Csizmadia Dia, a Max főtitkára, és Jedlicska Márton, az Art Directors Club magyarországi vezetője. Köszöntünk titeket a stúdióban.
5: Sziasztok!
6: Sziasztok!
3: És egy elég érdekes dolog miatt vagytok itt. Megakadt a szemem azon, hogy most lesz rövidesen Magyarországon egy olyan kreatív verseny, ahol nem távolról, meg nem elutazva, meg nem előzetesen kapják meg a feladatot, hanem egy verseny részevői egy sima városi BKV buszon fognak ötletelni. Egyrészt jól értettem-e, ez tényleg így lesz-e, és hogy ez egyáltalán kinek az ötlete volt?
5: Hát akkor kezdem én. Igen, buszon fognak dolgozni, vagy legalábbis ott kezdik majd a munkát, de ez nem egy hagyományos BKV járat lesz. A briefelés az Arriva, aki a főtámogatónk, az ő
3: buszgarázsában. Ahol alszanak a buszok.
5: Lesz, igen. És aztán ott felszállnak majd a buszra a rövid briefelés után. után a srácok, és egészen a Magnet házig fognak utazni vele, és már azon, abban az egy órában is, ahol egyébként már a verseny többi része zajlik, de már abban az egy órában is azért el kell kezdenünk dolgozni, szóval ez nem egy ilyen városnézés lesz, mert egy nagyon rövid, kreatív sprinten kell kidolgozniuk a briefet, hogy délután 4-re már le tudják adni a prezentációikat, hogy a zsűri aztán tudjon dolgozni, szóval ez egy nagyon feszített tempójú verseny, de pont ez adja az érdekességét, és az, hogy egyébként egy járművön kezdődik a munka, és hozzá kapcsolódik majd a brief is.
3: Tehát egy kreatív versenyről van szó.
5: Abszolút,
3: és igen. A briefet azok kapják meg, akik jelentkeznek erre a kreatív versenyre, és nekik egy buszgarázsba kell majd elmenni ahhoz, hogy megkapják azt a feladatot, amin aztán a buszon el lehet kezdeni gondolkodni. Ez önmagában is már egyébként egy érdekes formátum. Magyarországon van még egy fiataloknak szóló kreatív verseny, a Crew. Úgy látszik, hogy most ez a Crew kapott egy kvázi versenytársat. Mi a különbség a kettő között, miben más a két kreatív verseny, azon kívül, hogy egyébként, ha jól tudom, mind a kettő a fiataloknak szól.
5: Igen, egy picit hadd pontosítsák, mert nem is gondolnám feltétlen versenytársnak. A MAX, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége szervezi mind a két versenyt. A Crew az a platformunk, ami az utánpótlás programjainkat szervezi. Ezen belül most már ez a második nemzetközi verseny, amit elindítunk. Pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy nem elég csak a helyi fiatal tehetségeknek egy helyi versenyhelyzetet teremteni, hanem fontos őket bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe is, hogy tanuljanak, inspirálódjanak, kapcsolatokat építsenek, és ezt hozzák haza, és gazdagodjon ettől a szakma maga. Ugye a másik versenyünk, ami már jóval régebbi, az a Young Kallion előválogató. Egy picit hasonló a felépítése, ott 24 óra alatt kell létrehozni egy versenyt, 6 kategóriában, és ott 30 alattiak versenyeznek. Globális döntő, az pedig Cannes-ban van a Kreatív Fesztiválon. Most ennél a versenynél egy pici változás van, itt 28 év alatti párosokat várunk, egy kategóriában egy briefet fogunk kiadni, ez inkább egy kreatív verseny, ahova valamennyire árt szemléletű és egy copy vagy stratéga szemléletű párosokat keresünk, ügyfél oldalról akár, vagy főiskolai hallgatókat is, főiskolai párosok is már jöhetnek, illetve ügynökségnél dolgozok.
3: Mit jelent az, hogy páros? Miből áll össze egy páros, és vajon feltétlenül párosként lehet-e indulni ahhoz, hogy nekem legyen esélyem ezen a versenyen nyerni?
6: Jellemzően az ennek így a historikusan így a felépítés, hogy van egy grafikus vagy vizuális kultúrával foglalkozó ember, meg van egy szövegíró, és akkor ketten ők összedolgozva, együtt ötletelve hoznak létre ötleteket, kampányt, mindenféle kommunikációs eszközöket, és ez ebből adódik. És visszatérünk még arra, hogy ez mennyire, hogy miben más mondjuk, mint a Crew-nak a többi előválogatója, eleve ugyanúgy a Crew alatt megy, és ez inkább úgy érdemes erre tekinteni, hogy ez még egy lehetőség arra, hogy kint versenyezhessenek magyarok. Ugye az egész arról szól, hogy ugye én előválogatok, mint egy olimpián is, hogy ki jut ki a nagy versenyre, ez ugyanilyen sport analógiával élve, és itt ez az a célja, hogy megnézzük, hogy ki a legjobb Magyarországon éppen ezek közül a párosok közül, egy kreatív szakemberek közül, és ők mehetnek majd ebben az esetben Barcelonába, tehát erről még nem beszéltünk, hogy aki ezt megnyeri, amire elég jó esélyük, amit tudom én lesz, akkor 40 az egyhez, hogy valaki mehet ki Barcelonába ott erre a design hétre, és ugye ez az Art Directors Club alatt megy, ez egy ilyen művészeti klub, ami azért van már elég régóta Európában, és nemrég csatlakoztunk ehhez, hogy az alkalmazott művészeteknek így megmaradjon így az ázsója, meg ugye ezt ünnepeljük, ott megnézzük ki a legügyesebb, és ez egy kicsit más is, mint a többi ilyen nagy reklámos verseny, mert ez nem annyira a marketingről, vagy eladásokról, vagy annyira a hirdető márkákról szól, hanem sokkal inkább a szakemberekről, meg így a magáról, a munkáról.
3: Ez azt jelenti, hogy ha jól tudom, te zsűrizni fogsz ezen a Creative Express versenyen.
6: Rengeteg külföld, gyakorlatilag Európa minden részre jönnek zsűritagok, és akkor az a megtiszteltetés, hogy ezek az egyik zsűriának a outdoor poster kategóriában.
3: És hogyha jól értem, akkor ezen a Creative Express versenyen a zsűri nem csak azt fogja nézni, amit klasszikusan egy reklámnál nézünk, hogy mennyire érthető, tényleg választad-e a célcsoportnak valamilyen problémájára, azzal fog-e rezonálni. Ezek szerint itt jobban fognak érvényesülni esztétikai, exekucionális szempontok?
6: Igen, ez itt nagyon fontos, és hogyha így körülnézünk magunk körül, vagy akár az online felületeken látunk, vagy akár most már a kihalóban lévő óriás plakátokon, vagy eltűnőben, vagy ebben a formájában, ahogy van, hogy ez nagyon hiányzik. És pont az, hogy bejött a mesterséges intelligencia, az ilyen még ilyen generikusabbak lettek ezek a képek, és szerintem nagyon fontos, hogy megtaláljuk ebben így a szépséget, hogy olyan képek legyenek, aminek van valami lelke, kivált valami hatás belőlünk. Én azt mondom mindig példának, hogy van az 50-es, 60-es, 70-es, 80-as évekből a plakátművészet, vagy milyenek volt, és akkor mint rengeteg, nem tudom, embernek van a falán, a konyhában ilyen régi, ilyen, akár ilyen kávéreklám, vagy régi, akár cigireklám, akkor még jól néztek ki, és nem nagyon tudom, hogy mit fogunk ebből az utóbbi pár évtizedből kirakni, nagyon kevés ilyen készül, és az egésznek az a célja, hogy...
3: Egy kicsit tudlak vigasztalni, mert egyébként mostanában két helyen is olvastam olyan kutatási adatot, amikor kifejezetten fiatal, alapvetően TikTok generációs válaszadó mondta azt, hogy néha azért olyan jól esik a metróban, vagy buszmegállóban egy kicsikét csak úgy elbambulni egy plakáton, és így félretenni a telefon, tehát lehet, hogy igazából van esély arra, hogy ez a fajta esztétika tovább éljen.
6: Igen, én bízom abban, hogy pont azzal, hogy a középszerű vizuális alkotás az gyakorlatilag ingyen lett, tehát azzal, hogy nagyon könnyű képeket generálni, ami gyakorlatilag a többi kép alapján dolgozik, ezért fel fog az értékelődni, hogy valaki tényleg azzal foglalkozott, valaki tényleg azt lefotózta, megrajzolta, megtervezte akár a betűtípust hozzá, tényleg látszik, hogy az a van egy ilyen saját világa a képnek, nem egy ilyen nem úgy néz ki, hogy ami bárhogy kinézhetne, hogy lehetne rajta logókat cserélni, és igazából nem a nagy különbség. Én bízom abban, hogy ez így most ez egy kicsit vissza fog jönni, és nagyobb hangsúly helyeződik erre, és erre nagyon jó egy ilyen verseny, hogy megnézzük, hogy Magyarországon kik a jó ebben, vagy kiket érdekel ez egyáltalán, kik szeretnének ebben részt venni.
3: Térjünk vissza még egy picit magához, hogy mi fog történni. A buszról beszéltünk, még egy nagyon kicsit fogunk róla beszélni, de még volt itt egy ilyen a kiírásban, hogy live brief, hogyan kell ezt elképzelni, és kb. Mire számíthat az, aki jelentkezik erre a versenyre, mi fog vele történni a buszozáson kívül?
5: A live brief az azt jelenti, hogy egy valós feladaton fognak dolgozni, amit az ügyfél tervezés megvalósítani.
3: Nyilván egy valós kommunikációs vagy reklám feladat.
5: Igen, tehát hogy egy valós problémájára nyilván kapcsolódni fog ez a magához a versenynek a szellemiségéhez, de magához a támogatóhoz is, aki ezt adja nekünk, tehát hogy ez egy valós problémára fognak dolgozni. Akkor ott reggel 9-kor megkapják a briefet, felszállnak a buszra, beutaznak a magnethez, és ott folytatják a munkát. Egy picit ez is különbség a Jenkelejőhöz képest, hogy ott nem mindenki otthon a saját kis szobájába, vagy irodai helyiségbe külön-külön dolgozik, és csak beküldik a prezentációkat, mert a Jenkelejőn ez így működik, hanem itt egy helyiségben vannak, vagy egy területen vannak, valamennyire mindenki el fog vonulni, meg el kell készíteniük a pályamunkát, ami a brief után nyilván végig kell menni ugyanazon a gondolkodási folyamon, mint egyébként egy klasszikus, valódi ügyfélmunkánál is. Azt olyan szemmel is kell elkészíteniük, amit a Marci mondott, hogy ezért ez vizuálisan erősebb anyagok legyenek, illetve hogy aztán utána 5 percben előadhatóak legyenek a zsűri számára, hiszen a zsűri majd a beérkezett pályázatokból egy gyors zsűrizés után egy shortlist hirdet, és aki a shortlistre kerül, ők nekik be is kell mutatni angolul a munkájukat, hiszen ebben készítjük fel őket a nemzetközi szereplésről, a Barcelonában hasonló körülmények fogják várni őket, csak ott még nagyobb közönség előtt kell majd előadni a pályaműveiket.
3: Ez a BKV busz, ez elárul valamit arról, hogy kb. Milyen iparág, milyen szegmens, milyen témájú briefre kell majd számítani a részvevőknek?
5: Azért ki lehet találni, tehát hogy azért, hogy meglepetés is legyen, meg ne is készüljenek előre a pályázók, hanem tényleg akkor ott frissen találkozzanak a feladattal, de hát abból ki lehet indulni, hogy azért ez egy busz, amit az Arriva, mint támogató buszmárka fog támogatni, az ő társadalmi kihívására fog rákérdezni ez a brief, vagy ott keresünk majd az ő kihívására egy megoldást.
3: Tehát légiközlekedésről lesz szó. Hát. Nem, vicceltem. Utolsó kérdés, mert sajnos az időnk végére értünk. Hol lehet jelentkezni, hogyan, meddig?
5: Szeptember 22-ig várjuk a regisztrációkat, a verseny szeptember 23-án lesz, a Maxnak több weboldala is van, úgyhogy inkább azt javaslom a jelentkezőknek, hogy a Creative Expressre keressenek rá, és ki fogja dobni a weboldalt a kereső.
6: Igen, ilyen könnyen még nem, szerintem nagyon könnyen ki lehet tudni Barcelonába egy ilyen hétre, úgyhogy tényleg bátorítunk, hogy induljon.
3: Erliska Márton, Csizmadi Adia, nagyon köszönjük, hogy vendégeink voltatok a Rebriefben.
5: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet ezen a héten is. Két hét múlva érkezünk legközelebb új Rebrieffel, a következő héten pedig két izgalmas beszélgetést fogunk ismételni, legalábbis a Rádió Hullámhosszán. Akinek ennyi Rebrief nem lenne elég, annak pedig ajánljuk a podcast csatornát, ahol szabadon böngészhető az összes korábbi epizód. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM.
7: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vladimir Putyin orosz elnök kétségbeeséséről árulkodik a vasúti szerelvények elleni Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Az Irán támogatását élvező jemeni huszik állításuk szerint több tucat rakétát és drónt lőttek ki szaúd-arábiai amerikai létesítményekre. Szaúd-Arábia egyelőre nem erősítette meg a huszi támadásokat. A szaúdi polgári védelem ugyanakkor az éjszaka folyamán rövid légiriadót rendelt el több településen is. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 között, Tihanyból 4:08 és este 4:10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat. Három megye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat idehaza. A kezeléseket a települések lakott területein az éjszakai órákban földi permetezéssel gépjárművekről végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, illetve Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,7%-os csökkenés mellett 151.637 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte 12,1 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent 5.365 forintra. Az OTP 1,2%-os mínuszban 46.420 forinton. A Richter 1%-os erősödésben 12.540 forinton áll. A Magyar Telekom szintén 1%-kal került feljebb 2.550 forintra. A bitcoin 1,7%-kal erősödik, 78.073 dollárnál és 9 centnél jár a kurzus, az Ethereumot 1,4%-os pluszban 2.512 dolláron és 20 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 49 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 69 fillér, egy svájci frank 388 forint és 41 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,6%-kal csökken, a párizsi CAC 0,8%-kal áll a negatív tartományban, Milánó 1,5%, Madrid 1,2%-kal korrigál lefelé. Kissé vegyes a hangulat jelenleg New Yorkban a Wall Street-en, illetve nem is vegyes, hanem negatív. A Dow Jones 0,3%, az S&P 500-as 0,6%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal esik.
0: Időjárás jelentés.
2: Erősen felhős, borult lesz az ég, a szél megélénkül, a hőmérséklet estig 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
7: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit. Ez itt az Ingatlan üzlet. Én Mlinárik Márton vagyok. Velem szemben Flórek Zsolt barátom üldögél, aki... nem is tudom, hogy nevezzelek, horvát. Ingatlanosnak neveztelek már néhányszor. Holott magyar vagy, de horvátország ingatlanok azért foglalkozol, egyébként Zalából jössz. Tudod, mit mondd el magadtól, mit kell róla tudni?
8: Köszönöm, szia Marci. Hívj nyugodtan Flórek Zsoltnak, ez a legegyszerűbb. Igen, a horvát ingatlan vonal az nálunk 5 éve jelen van, az amúgy 10 plusz éves ingatlan közvetítési múlt mellett, ami, ahogy teljesen jól elmondtad, Zala megyére, a kis otthonunkra fókuszál, és egy elég erős turisztikai vonal van jelen, mert én annak idején vendéglátásból, turizmusból keveredtem át az értékesítésbe, ingatlan bizniszbe, és azért mivel benne élek nap mint nap, ezért ez adta magát, hogy ez legyen a fő profil, bár most próbálkozunk mindenféle szerelemprojektekbe, ami nem turizmus, turisztikai ingatlan, és hát 5 plusz éve pedig a horvát vonal egy erős lábat jelent nálunk.
7: A mostani előadásnak a címeként van kettő verzióm, az egyik az, hogy horvát apartman vagy budapesti Airbnb, hol lehet többet keresni, mint magyar befektető, vagy van egy, volt egy másik, a tengerparti álom vagy pénzügyi csapda. Tehát Horvátország ingatlan befektetés magyar szemmel, de aztán beszéltünk egy harmadikat, ugye annak a bizonyos kócsak madárnak a párzási szokásairól.
8: És ez jön most.
7: Ez jön most.
8: Igen.
7: De viccen kívül, tehát ugye azt beszéltük, hogy egy kicsit egymás mellé kéne tenni így a magyar oldalt, meg a horvát oldalt, ugye ott Zalában nem vagytok messze a horvátországi valóságtól, meg a tengerparttól. Tehát a kérdés ez, hogy egyáltalán egy magyar befektető miért vesz horvát ingatlant, vagy jellemző ez még mindig?
8: Hogy egy magyar befektető miért vesz, az is egy más kérdés, hogy egy magyar ingatlan vásárló miért vesz, ezt így kicsit külön szedném, mert önmagában, főleg hozam szempontjából egy darab horvátországi, nevezzük apartmannak vagy lakásnak a megvásárlása, az nem biztos, hogy a legjobb befektetői döntés így oda menni, kikesselni, sziasztok, és akkor Dovi Zsenya, akkor mi ezt most megvettük, és akkor dől a lóvé. Tehát, hogy ez így önmagában annyira nem jó, de hogy miért vesz, egy ilyen összképet vázolnék fel, ugye aki alapból szerelmes Horvátországba, hiszen volt időnk megismerni az Adriát nekünk magyaroknak, top 10 küldőország között ott vagyunk minden nyáron, le kell jutni a magyaroknak az Adriára, legalábbis a számok alapján elég jelentős mennyiségben megyünk le az Adriára, tehát van egy ismeret. És van, akinek ez az anyagi lehetőségeivel találkozik, és annyira beleszeret, hogy azt mondja, hogy én veszek itt egy ingatlant, de az inkább egy nyaralóvásárlás. A befektetés, és főleg a turisztikairól beszélek, mert mi nem titok, hogy főleg a tengerparton mozgunk, mert ez indítja be elsősorban a magyaroknak a nyál elválasztását, meg az ügyfeleknek, nem éppen a szlavóniai mezőgazdasági ingatlanok, pedig ott amúgy 18%-ot mentek idén az árak, ellentétben a tengerparttal, hogy ebben van egy szerelem, a turisztikai befektetés az Horvátországban más számoknál kezdődik, más szempontokat igényel, mint önmagában a sea view, közel legyen a part, hideg legyen a sör. Tehát, hogyha össze kell foglalnunk, azt mondom, hogy mert szeretik Horvátországot, esetleg van olyan hobbiuk, hogy hajóznak, az egy nagyon erős történet szokott lenni, illetve a közelség az még ad egyfajta extra kontrollt és biztonságérzetet, nem beszélve arról, hogy hiába bitang erős most a forint, azért mégiscsak a tengervonatkozásban ez az első számú eurós desztináció, hogyha ingatlanba akarsz fektetni fizikailag és egy klasszikus adásvétel formájában.
7: Nézzük egy kicsit a horvátországi ingatlanpiacnak az aktualitását. Ugye Magyarországon most a kormányváltás után eltelt néhány hónap, tulajdonképpen a csúcsa a piacnak 2025 novemberre teltő, és azóta ilyen csendes kis lefelé motoszkálás jellemzi az árakat, és egyre sűrűbben látjuk azt, hogy besül a mutatvány, tehát aki próbálja eladni az ingatlanát az által elképzelt áron és kondíciókkal, az egy pár hónap múlva azt kell belássa, hogy hát most az nem biztos, hogy így van. Horvátországra hatott-e a kormányváltás? Vagy jó, nyilván viccelni próbáltam, csak ugye nem megy nekem ez. Na szóval mi a helyzet Horvátországban most?
8: Hát nagyon jó a kérdésed, mert ugye vannak ezek a reklámok, hogy múlt héten nem vásároltál, múlt hónapban nem vásároltál, lemaradtál? Hát ez nagyon nagy hiba volt, barátom. Amikor a kormányváltás megtörtént Magyarországon, és hirtelen ugye akkor talán ilyen 3.50 környékére esett be először az árfolyam, most már nem emlékszem pontosan, akkor mi szépen masszívan kampányoltunk amellett, hogy múlt héten nem vásároltál, barátom? De jól tetted, mert bizonyos esetekben nyilván az ártól függően azért ilyen 10 milliós nagyságrendű diszkántokat sikerült így pusztán az időnek meg a kormányváltásnak betudni. Ez azoknak, akik forintban meg voltak takarítva szépen, hogy ezt ilyen magyarosan mondjam, azoknak ez egy jó beszállási pont volt, meg is lovagolták. Tehát ez érezhető volt, hogy az amúgy elszálló horvát tengerparti árakra ez a forint erősödés nekünk magyaroknak egy nagyon jó kis kompenzációt adott, mert így könnyebb versenyezni a balatoni árakkal.
7: Hát igen, arról már nem is beszélve, hogy itt az utolsó lépés az előző kormánynak az otthonstart, az azért lökött egy akkorát az ingatlan piacon, hogy most Albánia jutott eszembe, ahol ugye 24-ről 25-re 100%-ot mentek az ingatlanárak, de 25 végén meg akkor átment, meg 26-ba akkor átment a magyar ingatlan piac, 26-ba már nem, bocsánat, tehát 25 végén ment nagyot a magyar ingatlan piac, hogy visszanézve, hát már megint egészen guszta még az a drága albán ingatlan piac is. Úgyhogy akkor nyilván ez Horvátországban hasonlóképpen van, hogy ment akkor át a magyar piac, és gyengült annyit az euró a forinttal szembe, hogy igazából ez nem is olyan rossz kilátás.
8: Hát meg a Balatonnal összehasonlítva ugye van egy nagy különbség, hogy az Adriában maradt víz. Tehát, hogy egyre többen behozzák a képbe a klímaváltozás tényezőjét, és ez talán az idei nyár megmutatta, hogy ez egy valós dolog, nem akarok eltérni a tárgytól, de szerintem érdemes arról is beszélni, hogy Horvátországon belül lesz majd témánk, hogy az egyes desztinációknak milyen a megítélése vásárlói szempontból. De igen, tehát a horvát piac az a főleg euró meg Schengen csatlakozás után az egy sikerült piacilag baromi nagyot futni, tehát nem otthonstarttal futottak nagyot, meg csokkal, hanem úgy futottak nagyot, hogy jöttek a németek, jöttek a szlovénok, nagyon nagy számban lengyelek, csehek, olaszok, magyarok vásárolni ingatlant, és ezt a beruházók meglátták, nem beszélve, hogy van egy olyan földrajzi adottság az országnak, mondjuk ha egy másik mediterrán népszerű ország, hasonlítom össze, Spanyolország, ahol hosszú, nagy, Costa del Sol, meg mit tudom én, tengerpartok vannak, ahol lehetett építkezni, itt csinálunk egy, mit tudom én, 70 lakásos blablabla, bla, bla. Ilyen Horvátországban nem nagyon van. Ott az építési engedélyek, a telek kialakítások pár száz négyzetméteresek, 4-6 egységes társasházakat látunk. És ugye nem tudja az a szabályozó, hogy melyik ujját harapja meg, a befektető építene, mert vannak jó lokációk, igen ám, van egy kis lakhatási válság, főleg az ilyen split jellegű turisztikai, de lakosságilag is jelentős városokban, és ott van az, hogy hát azért a hely az ott, a sziklák, a kőzetek és a domborzati viszonyok miatt sokkal kevésbé alkalmas arra, hogy így beépítsük a végtelenbe az egészet, de ez zajlik.
7: A szezonalitással mi a helyzet? Mert ugye Magyarországon korábban, amíg volt víz a Balatonban, addig is az volt a komment, hogy hát itt májustól szeptember végéig tud számolni maximum, de valójában augusztus 20-án a magyar már leteszi a nyaraláson azt a bizonyos lantot, és megy vissza szépen a gyárba. Horvátországban hogy néz ki a szezonalitás?
8: Az a magyar szezonalitás, amivel hogy azért turizmus, visszacsatolnék annyit, hogy június 20-án ér véget a suli. Június 20-a után még nem mész el rögtön nyaralni, úgyhogy az igazi hardcore főszezon a magyar belföldi turizmusban az inkább július elején kezd bedurrani, de ahogy mondod, augusztus 20-a véget is ér, elmossa az augusztus 20-ai eső. Idén nem volt.
7: Ha van, igen.
8: Igen. És Horvátországban jobban jellemző az a két hónap a szélén ennek a szezonnak, amit te mondtál, május-szeptember. Annak, aki egy ügyes, és most a picikről beszélek, tehát akinek van egy apartmanja, vagy van egy néhány apartmanos épülete, az egy májustól szeptemberi időszakot koncentráltabban meg tud tölteni. Az év többi szakába azért extra szolgáltatások nélkül izzadni fog, bár az előszezoni és utószezoni számok javulnak. Tehát masszívan javulnak, mert azért ez a nyári tömegturizmus egy tehetősebb elit vendégkörnek már nem annyira szexi. És akinek van arra tőke lehetősége, affinitása, ideje, esetleg turisztikai tudás, hogy mondjuk úgy menedzseljen egy ingatlant, hogy egész évben gondolkodik. Itt gondolok mini hotelekre, nagyobb kapacitásban, amivel érdemes foglalkozni Horvátországban, akkor viszont nem csak a tengert tudod odarakni mellé, hogy ez itt az én kínálatom, hogy tenger, hanem ott vannak nagyon szép hegyek, ott van nagyon jó előutószezoni időjárás, és hosszú hétvégék, tehát hogy vannak lehetőségek.
7: A hozamokkal kapcsolatosan tudsz mondani valamit? Tehát ugye Magyarországon Budapesten per pillanat nem adnak új engedélyt, a hosszú távú lakás bérbeadási hozamok azok ugye 3,5, néha 4% körül tudsz hozni, az már nem rossz, csak még bruttóról beszélünk, és akkor Airbnb-nél állítólag, ha csak nem valami nagyon fancy, csillivilli kis vendégházad van, ami pont így ránéz a Visegrádi várra, meg a Dunakanyarra, meg a minden egyébre, akkor talán duplája hozható a hosszú távú bérbeadásnak, tehát kb. Ezek a magyarországi számok az én tudomásom szerint. Horvátországban ez hogy néz ki?
8: A magyarországi számok attól függ, hogy hol van, nagyon jó, hogy a Budapesttel kezdted. Zalában, ahol dolgozunk, zárójel, azért 30-40 millió forint beszállóval, te tudsz egy olyan kis kompakt apartmant venni termálfürdős településen, Zalakaros, Hévíz, Kejda, Kustány, blablabla, bla, ami egy kis extra marketinggel, ilyen felcsinálással, ami a visegrádi, ott nem visegrádi dombokat, hegyeket jelenti, azért jó kihasználtságot, tehát évi 200 éjszaka plusz tud hozni. Ez Horvátországban azért egy nehéz téma. Számok tekintetében a magyar vonallal úgy egyet is értek, tehát ha te magad csinálod, simán 10% fölé mész, de akkor az már nem egy passzív befektetés, abban van tudás, munka, bla, és a többi. Horvátországban ha te egy apartmant veszel, és az rá mondjuk új építésűt és rendezett papírosat, mert hogy akkor nem menjünk bele a használtba, hát ott én most hozamokról úgy nem lennék olyan nagyon népszerű, mert akkor lehet, hogy egy ETF-be kényelmesebb betenni a pénzt. Úgyhogy én azt látom, hogy akkor mindig, aki vesz egy egységet, ott mindig van egy hibrid megközelítés, vagy még az sincs, hanem azért veszi, mert akar csinálni, akarja élvezni a horvát tengerpartot. Az a fajta befektetés, ami fejlesztés, az viszont a magyar építőipari vállalkozóknak nagyon vonzó, és abban vannak jó lehetőségeik, hogy megcsípnek egy telket, csinálnak rá egy projektet, csinálnak rá egy társasházat, és értékesítik az apartmanokat. A telkek ára eléggé magas, de ott azért egy ilyen 6-8 lakásos társasházzal jó hozamot lehet elérni. Pusztán egy egységből nem. Tehát minimum azt mondanám, aki vásárol turisztikai ingatlan befektetést, az vegyen egy 4 egységes apartmanházat minimum, mert akkor az egy lakásra eső bekerülése 30-60%-ig is csökkenhet, mint hogyha vesz egy különálló albetétet újépítésű vagy használt ingatlanban.
7: Mik a legnagyobb hibák, amiket a magyar befektetők elkövetnek, amikor neki indulnak, hogy na, menjünk Horvátországba nyaralót vásárolni?
8: Amikor kikérik a magyar ügyvédjük véleményét, az egy kedvencem. Parkolóhely nélküli vásárlás. Nálunk ez nem nagyon fordul elő, horvát ingatlan irodáknál láttam ilyet olyat, nem bántva senkit. Tehát parkolóhely nélkül egy horvát ingatlan az a tengerparton, az semmi, tehát az egy nem jó dolog.
7: Ha csak nem gyalogmész egy biciklivel.
8: Igen, mindenhová, tehát mindenhová. A jogi státusz és a földhivatali hozzáférhetőségen túli vizsgálódásnak a hiánya, az is egy nagy hiba, mert Horvátországban még tudnak lenni meglepetések. Attól függetlenül, hogy amúgy ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a magyar földhivatali rendszerrel ellentétben, ott, hogyha felmész egy geoportál nevű oldalra, hogyha te rákattintok a te házadra fölülről, akkor ott ki lesz írva a helyrajzi számára, hogy Mlinárik Márton 1/1, és az is ki lesz írva, hogy mekkora a telek, és mekkora a felépítmény, és milyen besorolású. Most mondtam néhány adatot. Ezek minden, és eddig, hogy ezt itt eljutottál, ez Google Maps nézetbe, egy ortfotó nézetbe láttad, 0 eurocent elköltése mellett. Hozzáteszem, ha neked kell egy tulajdoni lap, még mindig nem kellett a bankkártya adataidat megadni, mert az sem kerül pénzbe. Ugyanez igaz a térkép kivonatra. Tehát, hogy nagyon jó utána lehet járni a dolgoknak, de vannak olyan dolgok, amiket itt nem fogsz látni, és ezért érdemes egy ügyvéddel vagy velünk tovább görgetni ezeket a dolgokat használt ingatlannál mindenféleképpen.
7: Hát ha már itt tartunk, ugye Magyarországon is vannak csodák használt lakó ingatlanoknál, akár engedély nélküli építkezésről van szó,

0: Ugye akkor is fel fog merülni, hogy nem kéne ebből egy kis pénzt visszacsorgatni. Viszont úgy, hogy az ember mondjuk Budapesten van, mondjuk egy rosszabb esetben Sárospatakon, és akkor leugrani Horvátországba, neked Zalába könnyű, ugye? Mert...
1: Én könnyen beszélek. Igen, te könnyen. Én is szeretem, hogyha felhívnak az észak közepe, hogy kiégett egy izzó, és ezt most meg kéne oldani, akkor hát, megyek, tehát akkor ugye pikpakot vagyok.
0: Na igen, pont erre célzok, hogy mi van az üzemeltetéssel. Tehát feltételezem, léteznek olyan cégek Horvátországba, akiket meg lehet bízni, de hogy talál az ember olyan partnert, akire szívesen bízza a vagyonat?
1: Létezik, tehát létezik. Mi kapcsolatban is vagyunk néhányal. Az ember nyilván tehát ajánlja azoknak, akik ökölszabály szerint befektetés orientáltan veszik ezeket az ingatlanokat, és látni akarják a számokat a szezon végén. De azt tudni kell, hogy egy üzemeltetés nyilván, ha jó, ebből induljunk ki, hogy jó, akkor az azért az baromi sok pénzt el fog vinni. És ez a kényelem, mivel hogy ez egy pár száz kilométeres extra távolságot átívelő kényelem, ez még többe kerül, mint budapesti Airbnb vonalon annyira nem vagyok képbe, de biztos vagyok benne, hogy több, mint egy magyarországi. Tehát repkednek a 60 eurós takarítási díjak váltásonként, és akkor rendelkezésre állás. Ezt el kell mindenkinek dönteni, hogy tudja ezeket úgy menedzselni, hogy megbíz egy takarítónőt, aki az egyik legfontosabb dolog ebben a történetben, és mondjuk maga végzi a töltést, pénzkezelést, akármi itthonról. Ez egy nehezebb dolog, és sokkal több aktív időt igényel, de vannak üzemeltető cégek, akik megbízhatóak, jellemzően akiknek van egy nagy portfóliuk, 50, 60, 70 apartman, ott már nincs probléma, mert van mindenre ember. Az árát meg kell fizetni, és ennyi a történet.
0: Hát nyilván, ha valaki ingatlanba gondolkodik, akkor...
1: Banára is legyen.
0: Ja, így is mondhatjuk, volt pénz majomra, akkor legyen pénz banónra. Szóval nyilván az ingatlannak vannak terhei.
1: Igen.
0: És akármennyire hangsúlyozom, hogyha valaki vesz egy lakást, kiadja bérbe, azonnantól vállalkozó, ha tetszik, ha nem. Egy lakás nem annyira sarkos, de mondjuk, ha van egy 500 kilométerre lévő ingatlan, amit kéne kezelni, akkor már is látszik, hogy miről beszélek. És akkor meg kell tudni szervezni. Lokációk. Milyen lokációban érdemes gondolkodni? Isztria, Kvarner, Öböl, Dalmát-szigetek? Mi az, amit érdemes elkerülni?
1: Akkor egy nagyot szűkíthetünk, hogy a tengerparton, tehát azzal kezdjük. Egyre többször jönnek be amúgy hívások, hogy Zágráb mondjuk, tehát hogy Zágráb felkerül a térképre, főváros az is. De akkor maradjunk a tengerpartnál. Én esküszöm a Kvarner öbölre és az Isztriára. Előbb itt nagyon-nagyon szeretik a vásárlóink, tehát az egyik fő desztinációnk. Utóbbit kevésbé, pedig amúgy a legjobb számokat az Isztria hozza, és az Isztria Horvátországon belül is egy más milliójú történet. Tehát az egy sokkal adminisztratív oldalról rendezettebb rész. Nagyon erős olasz jelenlét, nagyon erős német-osztrák jelenlét, és egy olyan rendezettebb része az országnak. Nyilván Dalmácia azért nagyon népszerű, mert sokkal tovább van jó idő, viszont amikor az ingatlan vásárlás bejön a képbe, akkor ott már a magyarok is hoznak egy olyan pragmatikus és logikus döntés, hogy azért a közelen belül is legyen közelebb. És általában Kvarneröből és Dalmácián belül Észak-Dalmácia, tehát Zadar környéke az, ami így viszi az ingatlan vásárlásban nálunk a prémet. Én nagyon ajánlanám amúgy, hogy többen nézegessenek az Isztrián. Igaz, hogy a nagyvárosokban Rovinját, ugye Rovinj az toppos népszerű település, Pula, Umag, Porecs, ezekben magasabb ingatlanárak vannak, de meg is van az az európai nyugalom, ami ezzel jár, meg az a kis bónusz, hogy itt az Isztrián vagyunk. De a Kvarner az a, tehát ugye, hogyha térképen is csak összekötjük a legközelebbi csücsköt, akkor ott Rijeka, Crikvenica környékén fogunk landolni. Uh-huh. Ismerjük jól.
0: Igen, és szeretjük.
1: Igen.
0: Te beszélsz horvátul is, ha jól tudom.
1: Amennyit a munka megkövetel.
0: Oké.
1: Okay. Tehát sört tudok kérni.
0: Azt mondjuk, azt én is. Jedna piva molim.
1: Akkor honnantól kezdhetsz fel.
0: Jedno pivo molim. Mit tudom én, nem tudom. Meg jedno szokták
1: pivo.
0: Érteni.
1: Toceno pivo általában veliko. Hát, hogyha nagyon meleg van, akkor máló, mert ugye akkor kihűl a nagy.
0: Tehát, a máló azért kicsi, a veliko az nagy. Hát ugye a szlovákból ennyit.
1: Tudom, ezt kibeszéltük.
0: Én is vágok. Horvát nyelvtudás nélkül bele lehet vágni egy ilyen ingatlan tranzakcióba?
1: Nagyon jót kérdezel. alapvetően

0: bele lehet vágni egy horvát ingatlan tranzakcióba. Szerintem nagyon jó érteni azt, ami ott a közjegyzőnél, meg főleg a kollégáknál, esetleg mikor tulajnál nézünk meg ingatlant, elhangzik. És mi csak angolul beszélünk egymással a partnerirodákkal, hogyha nem nálunk van a portfólió. Szerintem jó azért hallani.
1: Ja, és te ugye hegyezed a füledet, mert megérted, amit beszélünk.
0: És mi beszélünk tovább, aha, utána angolul. És aha, én meghegyezem a fülemet. És úgyhogy vigyázni. És ami egy érdekes jelenség jelent meg több ilyen közösségi médiás csoportban, hogy nagyon sokan keresnek Horvátországban a honfitársaink közül hosszú távú albérletet, meg ilyen kiköltözési szándékkal. Na például nekik azt mondanám, hogy biztos, hogy nagyon fontos a horvát nyelv. Tehát ők vannak olyan szinten nacionalisták, és szeretik az országukat, meg a nyelvüket, hogy még ha beszélnek is angolul, tök jó, meg az elején, meg elmész amúgy egy okmányirodai ügyintézés országszerte az átlagos nyelvtudásnak a minősége az szerintem jobb, mint nálunk. Tehát ha itt akarok bemenni valahol angolul ügyintézni, papír, you know, uh-huh, és csak hangosabban tudom mondani magyarul, ott ez nem így van, nem megbántva senkit. Sokkal jobb tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de ha ki akarsz költözni, akkor leszel igazán befogadva, hogyha te beszélsz horvátul, vagy olyan helyre mész, ahol elég sok magyar van, biztos, hogy a vágysz Magyarországról, hogyha kiköltözöl.
1: Hát ugye a horvátoknak megvan az előnye, hogy mivel szláv nyelvet beszélnek, ezért tulajdonképpen a szerb ugyanaz.
0: Az teljes.
1: Bosnyák.
0: Szlovén van nagyon közel van, igen.
1: De a szlovákból, tehát amikor bekeveredtünk egy olyan településre, ahol nem beszélt senki semmilyen nyelven, csak szerbül, éppen Montenegróba voltunk, és az a néhány szó szlovákommal tudtam végül is sört rendelni, meg nem tudom.
0: Basszus, túlélted.
1: Igen, valahogy túléltem.
0: Igen.
1: Szóval nekik megvan az előnyük, és azt mondta, hogy mégis jobban beszélik most arra az angolt, mint mondjuk egy átlagos magyar hivatalba.
0: Valószínűleg nemzetközi lett a piac, nemzetközi igényekkel jöttek be az emberek, hogy hello, át kell írnom egy vízórát, vettem egy ingatlant, villanyórát akarok bejegyezni, átiratni, és a közös váltónk itt a nagyvilágban az általában az angol.
1: Hát világos. Hát mit lehet itt a végén mondani? Ha
0: vegyetek az horvát ingatlant, most jön az ősz, a szezon, most kell venni.
1: Flórek Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbeeséséről árulkodik, a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezik, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Jövőre dobja a piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatás csomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. A Fujin bajba jutott hegymászóknak mostantól fizetniük kell a helikopteres mentésért. A döntés az a intézkedés sorozat része, amelynek segítségével a japán kormány a kevésbé tapasztalt, nem megfelelően felkészült túrázókat távol tartaná a Szigetország egyik legnépszerűbb látványosságának számító, több mint 3700 méter magas hegytől. Főszezonban a hegy évente több mint 200 ezer látogatót vonz, idén nyáron 6 hegymászó halt meg a Fujin. Lezárták Catania repülőterét Szicíliában az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e a gyorsasági autós világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katári, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagy díj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közelgeleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról, az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is kaphatók jegyek. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahraini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 151.759 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 13 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,2%-kal csökken 5370 forinton áll, az OTP 1,1%-kal került lejjebb 46500 forintra. A Richter 0,1%-os pluszban 12540 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-kal erősödött 2552 forintra. A Forage 1,2%-os pluszban 1600 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 367 forint és 9 fillér, egy amerikai dollár 318 forint 53 fillér, egy svájci frank 388 forint és 94 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 47 fillér, a cseh koronáé 15 forint 11 fillér. Egy angol font 428 forintba és 92 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,7%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6%, Párizs 8%-kal csökken, Milánó másfél, Madrid 1,2%-kal korrigál lefelé. az észak-amerikai tőzsdéken, New Yorkban, a Wall Street-en. A Dow Jones 3 tized, az S&P 500-os 7 tized, a Nasdaq Composite 1,2%-kal esik. A nyersanyag piacok közül az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,9%-kal erősödik, $103.98 áll a kurzus hordonként, a Brent jegyzési ára hordonként 4,3%-os pluszban $109.12.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős, borult lesz az ég, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, megélénkül a szél. A hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hétfő van, rövid műsorság, ma 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. Olvasom a híreket, nézem a címeket, záródnak a közel-keleti olajútvonalak, egyre nagyobb a tét a világpiacon, káosz mindkét olajszállítási szorosban, rendkívüli helyzet a közel-keleten, az olajellátás körül újabb olajársok fenyeget, Szaúd-Arábia kritikus helyzetben, egyre durvább a helyzet a Hormuzi szorosban, mi lesz így az olajjal? Ezt kérdezem én is szakértő vendégemtől néhány perc múlva itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Holoda Attilával beszélgetek, az Aurora Energy Kft. Ügyvezető igazgatójával, energetikai szakembere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nézegettem a híreket ma, hát nem nagyon van mit nézni rajtuk, Amerika, Irán szétlövik egymást. Mit lehet most gondolni, mit lehet mondani a jövőről szakemberként, szakértőként? Piac, turizmus, utazás, árak, minden.
2: Hát nincs egyszerű helyzetben egyik szakértő sem, amikor a jövőről kérdezik, mert nagyon nehezen látunk bele, akár az irániak fejébe, akár Trump elnök fejébe, és bizony naponta változik a helyzet. Volt egy időszak, amikor ugye enyhült ez a feszültség, akár például a kerozin ellátmány tekintetében is, ugye, ami erősen érinti a turizmust, de hát most megint egy másik válság időszakot élünk, és ugye azt látjuk, hogy önmagában nem csupán az a probléma, hogy most van elegendő nyersolaj, vagy nincs. Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozénra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően, hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozénnak az ára az még jobban emelkedett. Most már ott tartunk, hogy nagyjából olyan 100 dollár körül él most az olaj ára, és ahhoz képest a kerozén ára az meg olyan 170 dollár körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a 100 dolláros nyersolaj ára képest. Azaz itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
1: Hát ezt ugye önöktől tudjuk, már hírekből tudjuk, hogy nem csak, hogy a tankerek nem jönnek, meg állnak, meg elsüllyednek, hanem egymás finomítóit is lövik szét, tehát hát a kapacitás is szűkül.
2: Ez így van, tehát szemmel láthatóan, ugye visszamegyünk egy kicsit az időbe, mondjuk 2022. február 24-e előtt elég jelentős exportőr volt Európába, például Oroszország, mind dízel, mind kerozin tekintetében, és aztán voltak ilyen nagy kerozin beszállítói Európának, mint például Szaúd-Arábia vagy India, és ugye ahogy elkezdték lőni az irániak nem csak az amerikai hadihajókat, meg az amerikai hajókat, hanem elkezdték az arab térségben lévő országoknak a különböző finomítói kapacitásait is lőni, és olyan sérüléseket okoztak, ami azonnal jelentkezett ezen. Tehát azért például Szaúd-Arábiából érkezett Európába nagyjából a kerozinnak olyan 55-60%-a, hogyha abban bármilyen sérülés van, az azt jelenti, hogy nyilván először ők is, mint ahogy minden ország szokta, a saját fogyasztóinak az ellátására törekszik, és majd utána szolgálja ki az exportot. Ez itt is így van. Ez azt is jelenti, hogy a légitársaságok számára, ugye, akiket a leginkább érinti ez a kerozin helyzet, nem önmagában az a probléma, hogy most 100 dolláros az olajár vagy sem. Ugye persze nyilván ez is probléma, de azt azért tudni kell, hogy ezek a légitársaságok általában a kerozin vásárlásaikat leszok fedezni jóval hamarabb, és akkor abból élnek. Tehát amikor elindul fölfelé az ár, akkor persze elindul fölfelé a kerozinnak az ára is, de nem úgy reagálnak először rá, hogy akkor azonnal fölemeljük a repülőjegy árakat, hanem először a fedezeti dolgokból tudják ezt finanszírozni, aztán utána eljutnak odáig, hogy elkezdik a járatokat csökkenteni, szűkíteni, kevesebb ülést raknak be, stb. Főleg a nagyobb érzékenységgel működő úgynevezett fapados légitársaságok azok, amelyek azonnal így reagálnak, és aztán azt követi majd a későbbiekben az is, hogy esetleg a jegyek ára is növekszik.
1: Hát ez szinte, most nem én vagyok a szakember, de ez az esetleg szó, ez szinte akkor egész biztos, hogy kivehető a képletből, nem?
2: Hát most igen, tehát most kivehető a képletből, mert pontosan azt látjuk, hogy már voltak különböző ígéretek rá, hogy esetleg majd normalizálódik a helyzet, egy biztos, és a legfrissebb külpolitikai, meg nem ilyen biztonságpolitikai elemzések, azok mind azt mondják, hogy az irániak legalább a novemberi amerikai időközi választásig fenn akarják tartani ezt a fajta feszültséget. Ez azt jelenti, hogy úgy futunk neki ennek a mondjuk úgy a téli időszaknak, hogy bizony az árak azok tartósan ebbe a $100 feletti sávba lesznek a nyersolaj esetén, és ugye, ahogy az előbb említettem, ez maga után vonzza azt is, hogy a finomított termékeknél, ahol meg a finomítói kapacitás szűkössége még pluszba rátesz, egy sokkal nagyobb prémiumot kell megfizetni, akár a dízel, akár a kerozin esetén.
1: Sőt, ha jól láttam, a mai nap folyamán Trump elnök is azt mondta, hogy novemberig ebben nem lesz változás. Tehát
2: ez, igen, ezt ugye? Én is láttam.
1: Tehát, tehát ez most mind a két oldal ugyanazt mondja.
2: Abszolút, tehát nagyon úgy néz ki, hogy ő akkor ebbe belenyugodott, hogy az irániak arra tették fel magukat, hogy Trumpnak minél rosszabb eredménye legyen az időközi választáson, és addig mindenképpen kitartom, mert Trump meg elfogadta, és nem kezdett azzal jönni, hogy de majd ő addig megoldja, és akkor látványos eredménnyel le fogja tenni a megállapodást az asztalra, és akkor ettől majd hirtelen megjavul a népszerűsége. Szerintem rájött, hogy ezt nem fogják az irániak feladni.
1: Csak egy utolsó dolog, mert ugye nyárról, meg utazásról, meg repülőjegyekről, meg kerozinról, vagy repülőjegyárakról beszélgetünk, de ugye az LNG tankerek is ott állnak, meg ők se fognak jönni, és a gáztározók is Európában így úgy amúgy vannak feltöltve. Csak egy fél mondat arról, hogy fog-e fázni Európa télen. Hogy
2: mennyire lesz kemény a tél. Ugye tavalyi tél az elég kemény volt, főleg az azt megelőző 5 évhez képest, és akkor bizony eléggé hozzá kellett nyúlni a tárolói készletekhez. Valóban azt látjuk most, hogy az európai tárolók feltöltöttsége az nem éri el azt a szintet, mint ami tavaly volt. De például Magyarország esetében ugyanott tartunk, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Nagyjából 70-71%-os feltöltöttséggel vagyunk. Európa is egyébként olyan 69-70% környéki feltöltöttsége, de borzasztó nagy a szórás az országok között. Például az igazán sok földgázfogyasztó Németország az eléggé alacsony szinten van jelenleg feltöltve. Mondjuk úgy, hogy kivártak. Azt gondolták, hogy nem akarnak hirtelen piacon nagy mennyiségű igényel megjelenni, nehogy föltornázzák az árakat. Igen, ám, de a piac aztán szépen egyre lassabban ugyan, és aztán végül is felgyorsulva, hogy közeledik a tél, beáraszta ezt, hogy azért a németek előbb-utóbb meg fognak jelenni nagy gázigénnyel. Én azért tudom azt mondani, nem tudom, hogy Európa fázni fog, mi biztos nem fogunk fázni, mert azt tudom mondani erre a 70%-os feltöltöttségre, hogy az azt jelenti, hogy körülbelül az ország teljes éves fogyasztásának már több, mint a fele benne van a földgáztárolókban, azaz bármilyen zavar van, például ellátási zavar, vagy nagyon magas lesz az ár, mi már nem fogunk fázni, mert könnyedén át tudjuk vészelni ezt a telet. Nem mondom, hogy minden egyes európai ország hasonló helyzetben van.
1: Na főleg, hogyha az elnyínó is segít nekünk.
2: Ugye? Így van, így van.
1: Mert még ezt is mondom. Hát igen. Sok fedett lap van még ebben a pakliban, úgyhogy...
2: Hogyne. Hát látszik egyébként, hogy nem nagyon tudják a mondjuk úgy a kereskedők sem kiszámítani, hogy akkor most mire számítsák. Most attól nyomják fel az árat, hogy hirtelen nagy mennyiséggel megjelennek a piacon, vagy attól nyomják fel az árat, hogy most nem jelenünk meg, de majd meg fogunk jelenni, és akkor ez úgy beárazza a piac előre. Hát ilyen pánikhelyzetek, meg pánikreakciók vannak időnként a piacon, nem véletlen, hogy most már 80 euró feletti árról beszélünk megavat óránként. Utoljára azért az 2023 telén volt ilyen magas az ár. Elszoktunk tőle, az idei év elején a 23-25 eurós árak. Azt mondtuk, hogy még mindig magasabb jóval, mint ami a 2020 előtti időszakban volt, de azért még ezek kezelhető tartomány. Most meg úgy hirtelen annak a négyszeresére felszaladtunk, és akkor mindenki áll és néz, hogy akkor most mikor kellene nekem vásárolni. És előbb-utóbb a németeknek is kell vásárolni. Már gyorsan hozzáteszem, a német tárolóknak a jelentősége az ország gázellátásában nincs olyan magas, mint nálunk. Nálunk a tároló sokkal stabilabb ellátója a téli földgázellátásnak. A németeknél a rendelkezésre álló tároló kapacitás, ha bár nagyobb, mint a miénk, de azért a teljes német fogyasztáshoz képest sokkal kisebb.
1: Köszönöm, hát majd beszélgetünk, megkérdezünk majd újabb dolgokat.
2: Rendben.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót kívánok, viszontlátásra.
1: Oloda Attila energetikai szakember, az Aura Energy Kft. Ügyvezető igazgatója volt a vendég.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a hulladékkezelő telepeken. GPS-szel követnék a szállítójárműveket, és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatás csomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e a gyorsasági autós világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katári, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés lesz a két futamról. Az F1 azonban jelezte, hogy nem tűznek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is kaphatók jegyek. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 0,5%-os mínuszban 151.793 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 14,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,5%-kal csökkent 5.355 forintra, az OTP 0,8%-kal került lejjebb 46.630 forintig, a Richter 0,1%-os pluszban 12.540 forinton, a Magyar Telekom 2.548 forinton stagnál. A bitcoin 1,6%-kal erősödik, jelenleg 78.595 dolláron és 34 centen áll a kurzus. Az Ethereumot pedig 2511 dolláron és 10 centen jegyzik 1,3%-os erősödés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 98 fillér, egy amerikai dollár 318 forint 14 fillér, egy svájci frank 388 forint és 67 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 43 fillér, a cseh koronáé 15 forint 10 fillér. Egy angol font 428 forintba és 72 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6,1%-kal erősödik, Frankfurt ugyanennyivel csökken, a párizsi CAC 40 7,1, a milánói börze 1,4%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX 1,1%-kal esik. Kissé negatív a hangulat New Yorkban, ahol a Wall Street-en a Dow Jones 0,2, az S&P 500-os 0,5%-kal csökken, a Nasdaq 1%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Erősen felhős borult időre számíthatunk, elszórtan lehet időszakosan gyenge eső, zápor kialakulására számítani. A szél megélénkül, a hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
6: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Aktuális téma a járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbelesetek száma. Erről láttam néhány cikket az elmúlt napokban. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége hívta fel erre a tényre a figyelmet. Az elmúlt hetekben az őzek párzás időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónap pedig a szarvasok oké lesz majd. Nő a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon, szerintem máshol is. És egy megdöbbentő adat szintén ebből a cikkből, tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon. Ez 16%-kal nagyobb szám, mint egy évvel korábban. És ugyancsak 16 000 baleset apróvaddal nyúl, fácán, fogoly. Összességében mintegy 25 000 baleset. Bertók Ferenc hivatásos vadászt kérdezem arról, hogy mi okozhatja ezt a növekvő baleseti számot. Az autók száma nem növekszik ennyivel. Talán a vadaké sem. Mi a véleménye? Mi a tapasztalata?
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 10 évben. Több elmélet van, hogy miért van ez a sok gázolás. Az alapvető dolog, amit szerintem mindenki lát, hogy az autóutak mellett maradtak meg ezek a fasorok, stufferek, bokrok. A mezőgazdasági területről, a régi földutak mentéről régen mindig voltak fasorok, most már nincsenek, és az őzek meg az apróval ezekben nagy szárazságokban, nagy melegekben kiszorulnak ide ezekbe a fasorokba. Egyébként nyilván ugye az őz az nem tudja, hogy az út elválasztja az élőhelyét, ilyen teritoriálisan élik életüket, és ők azt nem tudják, hogy 50 méterrel vagy 30 méterrel az út másik oldalán az szabad vagy nem szabad, vagy éppen jön egy autó. Sokszor lehet látni azt, hogy az őzek vagy szarvasok figyelik az utat, hogy jön valami vagy nem jön valami, vár, aki este lesről figyeli ezt az egészet, elmegy az autó, és akkor a csapat átmegy, vagy a rudli átmegy az út túloldalára. De a esetek túlnyomó többségében általában ez mindig védhetetlen gól, mert az egyik vad a másik után szalad, vagy a bak szalad a suta után, vagy az egyik bak megpróbálja elűzni a másik bakot a teritoriumából, és akkor ott átszaladnak az útnak az egyik oldalán a másikra, ő azt nem tudja, hogy út van, csak kerget egyik a másikat, és ilyenkor a gépjárművezető nem tud felkészülni erre az esetleges ütközésre. 35-tel szalad egy szarvas, vagy egy őz, azt nem tudják lereagálni, annyira hirtelen ott van, hogy sajnos ilyenkor van az, hogy vadgázolás.
6: Tehát egyfelől a párzási időszak, másfelől az, hogy az életterük csökken, a harmadik pedig, hogy keresik a növényt, keresik az élelmet, keresik a vizet. Egyre jobban keresik, és egyre kevesebb területük van ehhez.
7: Így van, a párzáskor ugye ott nem is nagyon figyelnek, ott sokkal figyelmetlenebbek az autóra, meg az emberre, akár a szagokra is, ugye nagyon sokszor, hogyha érzi az embernek a szagát, akkor egyébként is elmegy. De amikor megy a párzás, akkor az egy sokkal nagyobb ösztön, sokkal nagyobb vezérlés nekik, hogy a női varura, vagy éppen a másik vetélytársára figyeljen, és azzal harcoljon, mint hogy az autó, vagy a közlekedést, vagy a forgalmat figyelje, és akkor így vannak ezek a problémák. Lehet többféle minden, lehet, hogy valami megzavarta a szarvasuglit, vannak 20-25-en az erdőbe, valamitől megijedtek, elkezdenek szaladni. Ezek menekülő állatok is, hogyha a vezértehén vagy az elején valamelyik szalad, a többi szalad utána, és nem nézik azt, hogy jön a kamion. Tehát ezt ösztönből csinálják, menekülnek egyből. Ez bele van kódolva a genetikájába.
6: Vannak olyan napszakok nyilván, és ezt mindig mondják is a vadászok, a hivatásos vadászok is, meg erdészek is. Vannak olyan napszakok, amikor különösen kell figyelni, még jobban kell figyelni, még lassabban kell közlekedni. És amit az elején azt mondtam, hogy erdővel határos útszakaszokon, hát a fenét, én találkoztam már a rakparton vaddisznóval, úgyhogy Budapesten. Tehát ez semmit nem jelent. Ma már mindenhol ott vannak az állatok. A városokban település, hát itt a 12. kerület, ez egy külön mese, meg a második kerület. Szóval vannak olyan napszakok, nyilván ugye a hajnal, vagy a késő este, éjszaka?
7: Így van, a fényváltásnak az időszaka, ez mindig érdemes odafigyelni. Általában akkor nagyon sokat mozognak, amikor kell a nap, vagy amikor nyugszik. Hónapokra érdemes még vadfajonként odafigyelni, ugye július vége, augusztus eleje ez az őzeknek a násza, akkor van egy 3 hét, ami ilyen nagyon intenzívebb. Nyilván Magyarországon tájegységenként máshogy indul be ez az egész, valahol egy picit előbb, picit később tolódik. Akkor szeptember elején kezdődik a gémbikának a bőgése, ott van egy nagyobb forgalom. Magyarország szert azért vannak ezek az alasomogy, ahol tájegységenként sokkal-sokkal több gém van. Ott nagyon-nagyon sok baleset tud lenni. És októberben meg van a dánbikának a barcogása, ők amúgy is egy sokkal nyugodtabb, meg bambább állat, hogyha lehet így fogalmazni. Szerintem a túlnyomó többségben a dámmal van gázolás, vagy a dámnál van sok baleset. Ők rengeteget vannak az utak szélén legelésznek, ahol sok dám van, ott sok baleset is van.
6: Én olvastam, 20% 1247-tel nőtt azoknak az eseteknek a szám, amikor szarvast ütöttek el. Szóval aztán eszembe jut az is, hogy annyiféle reklámot látok ezekről a vadriasztókról. Aztán majd menjünk rá belterületre, de most még maradjunk az autónál, hogy ezt szereljen föl, azt szereljen föl, és akkor az sivít, meg hangot ad, meg lézeres, meg nem lézeres. Mi a tapasztalata, mi a vélemény ezekről a szerkentjükről?
7: Visszakanyarodva az elejére, tehát itt én azt gondolom, hogy az esetek túlnyomó többségében 80%-ba a vad szalad valamitől, vagy valami felé, tehát nem figyel arra, hogy csípol vagy jön, mert hogyha az autónak a fényét, meg a hangját nem hallja meg, én tehát ebben nem vagyok jártas, nem releváns, amit mondok, de nem gondolom, hogy egy fütyülő hangra fog majd odafigyelni. Nem gondolom, hogy ez számít bármit.
6: Akkor mi marad? Az, hogy óvatosabban közlekedjünk, ugye?
7: Így van, nagyon-nagyon lassan, tehát ilyen erdős területen az általában ilyen 40-ről 50-ről hamarabb lefékez az ember. Még ott is, hogyha az őz vagy a szarvas neki szalad, akkor is összetöri az autót, de legalább nem, tehát életeket menthet meg, hogyha az ember normálisan közlekedik, nem 100-zal, 120-zal ezeken a kanyargós utakon, ahol rengeteg vad van, védhetetlen balesetek lehetnek.
6: Mi a helyzet belterületen? Ott mi a tapasztalat? A hivatásos vadászként nyilván mindenféle dolga van. Azt tudom, hogy most is azért tudunk most beszélgetni, mert nem kell éppen sebzett vadat keresnie, ugye?
7: Igen, igen. Belterületen most változott a jogszabály 25 decemberétől. Nem a vadásztársaságokon van a felelősség, tehát hogyha belterületen vadászható vadfaj, vaddisznó, gémszarvas, dámszarvas, őz, vagy akár szörmés, kártevő, róka, nyest jelenik meg, az a polgármesteri hivataloknak a felelőssége, dolga, költsége lett. Így, hogyha valakinek a kertjében megjelenik a dám, vagy a vaddisznó, vagy éppen egy nyest rágja szét az autóját, akkor polgármesteri hivatalt kell értesíteni. És hát vadfajonként változik, hogy mi az eljárás. Ha például vaddisznó és fegyvert kell használni, akkor előzetesen a rendőrkapitánysághoz engedélyt kell kérni. Olyan hivatásos vadász láthatja el a feladatát, aki 10 évnél régebb óta gyakorolja a szakmát, tehát ehhez is kötik, hangtompító használata kötelező, hogyha esetleg éles lövészethez kell folyamodni, olyan helyen van, bármi lehet, egy vaddisznó, ami bement a kertbe, megszólult, és esetleg támad, nem tudják csapdával, élvebefogóval megfogni, akkor ott sajnos sok esetben a rendőrség is, meg a hatóság, vadászati hatóság is úgy dönt, hogy azt ott elejtésre kerül. Nyilván úgy, hogy a biztonsági szempontok az elsők, hogy emberi élet, meg a lőirányok olyanok legyenek, de az élvebefogók nagyon jól működnek, én azt gondolom, meg az a leghumánusabb. Kétféle módja van, vagy meg kell semmisíteni az állatot, vagy vissza lehet engedni a természetbe, ami szerintem mindig a legjobb megoldás, főleg, hogyha nagy vadról van szó, egy vaddisznóról, vagy egy dámról. Az egyik legősibb vadászati mód a csapdázás, ez mind a vadásztársasággal jogosultan egyeztetni kell, mielőtt kihelyezünk, még egy nyes csapdánál is. Tehát aki önhatalmulag vesz egy csapdát és kihelyezi, az bűncselekmény, tehát nem szabad.
6: Na, még egy dolog a gázolásokról, mert azt sokat közlekedem hajnalban és éjszaka, és nagyon gyakran látok elütött állatot. És ilyenkor az ember végig gondolja, hogyha kisebb kár keletkezett a gépkocsiban, akkor nyilván vannak, akik gyorsan elhúznak a helyszínről, mert hogy egyébként meg a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük a vadbalesetek többségében. Procedúra meg hivatal. Hát van, aki lelép a helyszínről, fogalmazunk én egyszerűen. Szóval ilyenkor mi a teendő egyébként, mi a javaslata? Nyilván önöket is sokszor hívják ilyen esetekhez.
7: Így van, ebben is változott egyébként a dolog. Két veszélyes üzem találkozik, a vadászat és ugye a gépjármű. Ilyenkor mindenki a saját kárát. Ugye régebben úgy volt, hogy a vadásztársaságnak jelenteni, és akkor megállapodtak valamiben, vagy térítettek, hát attól függ, hogy mekkora volt a kár. Ha volt ugrószarvas...
6: Volt tábla, vagy nem volt tábla, igen, az is
7: volt,
6: emlékszem.
7: Így van, meg méteren belül, tehát itt voltak ezek a viták. Például mi is így jártunk a mi vadásztársaságunknál, elköltöttünk egy csomó pénzt, táblákat rakattam mindenhova kereszteződés előtt után, és utána megváltozott a jogszabály. Onnantól, tehát ez nem túl régóta van, nem akarok butaságot mondani, szerintem ilyen 3-4 éve mindenki a saját kárát viseli. Lehet az autóban egy 600.000 forintos műanyag lökhárító csere, de lehet, hogy a vadásztársaságnak éppen egy 12 éves golyóérett 14 kilós bikát ütnek el, ami 7-8 millió forint.
6: Na, hogy az agancsa annyi, igen.
7: Így van, így van.
6: De jó, hogy beszélünk erről is, mert akkor ezek szerint ez változott, és akkor a vadban okozott kár az a társasági, akkor akár az autós volt,
7: a
6: hibás, akár nem.
7: Így van, mindenki a saját kárát viseli.
6: Na jó, de mi akkor ilyenkor a helyes eljárás? Akár el is tudnék menni a helyszínről, meg akár el is vihetném, mert olyat is hallottam, hogy valaki elvitte azt a vadmalackát, vagy őzikét, mert hogy az még
7: igen, ez a vadásztársaságnak a tulajdona, ilyenkor értesíteni kell a rendőrséget, hogy egy sajnálatos baleset történt, a rendőr kijön helyszínelnek, mi történt, mekkora a kár, nyilván biztosító, és akkor a rendőrnek megvan minden esetben az adott vadásztársaságnak a hivatásos vadászának a telefonszáma. Ez nagyon kellemes tud lenni, amikor éjjel egykor van egy vaddisznó gázolás, felébresztik az embert, és akkor oda ki kell menni. Ő szállíthatja le a vadat, legyen az őz, vaddisznó, bármi, hivatásos vadász. Hát az a sofőr, ő meg rendezi a dolgokat a rendőrrel. Nyilván, hogyha elviszi a vaddisznót, vagy az őzet, az is lopásnak számít. Hát előfordul sajnos, sok ilyen van, hogy csak a vért, meg a húzásnyomot találjuk, meg a szőrt találjuk, meg a műanyag darabokat, de a tetemet nem. De ha például kap egy közúti ellenőrzést, és ott van bent az őzik a hátsó csomagtartóba, vad azonosító nélkül, akkor már 50.000 forint feletti lopásnak számít, az is bűncselekmény. Érdemes inkább értesíteni a rendőröket, a rendőröknek meg a hivatásos vadászt.
6: Hát akkor lassan, óvatosan. Ugye itt nincs más dolog, nincs más ökölszabály, amit nekünk figyelni kell.
7: Nincs. Egyébként visszatérve, belterületen vannak ezek a vadriasztók, ilyen elektromos egereknél is lehet kapni ilyen ultrahangos vadriasztók, ezek kitűnően működnek, ha nincsen kutya, macska, házi állat, mert ugye az mindent zavar. Ez egy olyan frekvencián működik, amit az emberi fül nem hall, viszont a vadat nagyon-nagyon idegesíti, vagy mindenféle állatot. Tehát nem előzi, hanem nem tud abba a tartományba létezni. Annyira zavarja, hogy ki megy. Mi ezt kipróbáltuk erdőgazdaságokba, ahol nagy létszámba megjelent, több száz, vagy 40-50-60 vad volt egy ilyen kisebb 5 hektáros erdősültségbe, amit nagyon szerettek, ilyen fiatalos volt, oda szerettek befektetni, ködni, enni, rágni, és raktunk ilyen vadriasztókat, ez körülbelül 3-4 hektárt fog le, egy ilyen vadriasztó, egy ilyen kör alakú tányért kell elképzelni, körbe van 8 mikrofon, és akkor váltakozva magasabb, mélyebb ultrahangot hullámoztat, és nem bírja megszokni. Nem bántja a vadat, viszont zavarja.
6: Erdőben működik, de akkor autón ezek szerint nem, gépkárműben nem.
7: Autón nem, ott az csak egy fütyülés, az teljesen más. Még egyszer mondom, nekem saját tapasztalatom ezzel nincs, viszont nagyon sok autós néztem este lesről, hogy hogyan viselkedik a vad, mielőtt átmegy. Amikor át akar kelni, és nem az van, hogy menekül, hanem tudatosan megy az út felé, és egyik oldalról a másikra át akar menni. Nagyon óvatos, 200 méterről figyeli, 100 méterről figyeli, csökken a forgalom, 11 óra lesz, sötét lesz, és akkor mindig közelebb mennek, és amikor nincs autó, akkor nagyon óvatosan átmegy az egész. A konda, a disznók, vagy a szarvasrudli nagyon óvatosan áttipegnek.
6: Hát igen, kivéve a pár párzási időszakot, mert akkor, mint tudjuk, másfele figyel az állat is, meg mások is.
7: Ugye? Így van.
6: Nagyon szépen köszönöm, Bertók Ferenc hivatásos vadász volt a beszélgető társa. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg ezt a sok hasznos információt.
7: Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Kedves hallgatók, ez volt a hétfői, a rövid Monitor délután, holnap kedd. Hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó pihenést, ha közlekednek, vigyázzanak a vadakkal az úton. Viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: Dress.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Fennakadást tapasztalható a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé, illetve lassulásra kell számítani a budai alsó rakparton is a Petőfi híd közelében, északi irányban és a Margit hídtól délre a Döbrentei térig. Az Alkotás utcában is lassú az előrejutás a Krisztina körút előtt, erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Ugyancsak akadozik az előrejutás a Kiskörúton mindkét irányban, az Astoria előtt és az Üllői úton is mindkét irányban a Nagykörút előtt. Torlódásra számítsanak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szintúgy, mindkét irányban a nagyobb csomópontokhoz közeledve. A 15. kerületben a Sződliget utcát lezárták a Morzsa utcánál, mert beszakadt az útpálya. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A autóbusz ezért terelve közlekedik. Nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Szintén a 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták a Pázmány Péter utcánál. Ott távhővezetéket javítanak, így a Szerencs utca az Elem utcától Zsák utca lett. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 17 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Folytatódik a hazai építőipar lejtmenete, az egy évvel korábbinál 12,2, az előző hónaphoz képest 4,6%-kal volt kisebb az építőipari termelés volumene idén júliusban idehaza. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke azt mondja, hogy a kormányzati ciklusok beruházási ciklust is jelentenek, az építőipar teljesítménye nem a választások miatt tört meg. Kói Lászlót hallják.
0: A törést a folyamatosságban nem a kormányváltás okozza elsősorban, hanem az, hogy 2022-ben 5000 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott el az előző kormány, és valójában a halasztás következtében ezeknek a létesítményeknek az előkészítése is elmaradt. Egy új kormány az összetételétől függetlenül az első fél évben abból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített, és itt nagyon kevés versenyeztetés előkészített építési beruházási ügy van jelenleg. Ez látszik az építőipar számaiban is.
6: Az amerikai-iráni feszültség újabb hulláma komoly nyomást helyez az olaj- és üzemanyag piacokra. A megkérdezett energetikai szakértő szerint nagyon nehéz a jövőt prognosztizálni, hiszen napi szinten változik a helyzet a Hormuzi szoros körül. Holoda Attila szerint már nem csak a nyersolaj kínálata jelent problémát.
7: Sokkal inkább problémának tűnik az, hogy nincs elegendő finomítói kapacitás ahhoz, hogy ellássa Európát például üzemanyaggal, és ez ugyanúgy igaz egyébként a dízelre, ugye ott is tapasztaltunk nagyon erős áremelkedést, és ugyanígy igaz ez például a kerozénra is, amelyikre, hogyha azt mondjuk, hogy a Brenti ár körülbelül augusztustól kezdődően hát olyan durván 30%-kal növekedett, de a jet fuel, tehát ennek a kerozénnak az ára az még jobban emelkedett, most már ott tartunk, hogy nagyjából $100 körül él most az olajára, és ahhoz képest a kerozin ára az meg olyan $170 körül van. Ez egy elképesztő nagy prémium a $100 nyersolajárhoz képest. Itt azonnal jelentkezik a nyersolaj kínálati probléma, és az, hogy a finomított termékekből is van szűkösség. Ez a kettő együtt nagyon erősen fölemelte ezeket az árakat.
6: Javul a közlekedésbiztonsági helyzet Magyarországon, kevesebben vesztik életüket az utakon, de további intézkedések szükségesek. Az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának főtitkára azt mondja, a rendőri ellenőrzés mellett az edukációra, a figyelemfelhívásra és a prevencióra is nagy szükség van. Külön kockázatot jelentenek az elektromos rollerek, amelyekkel kapcsolatban gyorsan nő a balesetek aránya. Berzai Zsolt rendőralezredest hallják.
8: A rolleresek által okozott közlekedési balesetek száma nagy mértékben nő. 2024-ben 2,5%, 2025-ben 4,5%, 2026 első 8 hónapjában már 7% az általuk okozott balesetek aránya. Ez nagyon sok, óriási ütemben emelkedik, tennünk kell valamit. A rendőrség ennek érdekében az iskola rendőr program keretében úgynevezett rollersúri programot indít, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb korosztályt, és itt elsősorban általános iskola felső tagozat, illetve a középiskolákban tanulókat gondolom, akik részt vesznek a programban az iskola felkérésére, azok egy elméleti és egy gyakorlati képzést kapnak, hogy hogyan kell ezt az eszközt megfelelően és biztonságosan használni.
6: Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakcióba előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Konstantinovics Miklós sürgősségi szakorvos lett az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt közölte, hogy nyílt eljárásban szakmai szempontok alapján született döntés a szervezet új vezetőjéről. 9-en jelentkeztek végül az utolsó fordulóban, összesen 6-an maradtak versenyben. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a Walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezik, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön a saját jövőjéről. A dokumentum egyértelműen utal arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Szeptemberben 61 budapesti megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat. Az eszközök valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat közölnek. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint az első digitális táblákat a Rákóczi úton, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál telepítik. Mától rövidebb ideig jár a balatoni komp Szántódról reggel 7 és este 9 között, Tihanyból 4-8 és este 4-10 között indulnak félóránként a járatok, a menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat. Három megye, 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat idehaza. A kezeléseket a települések lakott területein az éjszakai órákban földi permetezéssel, gépjárművekről végzik a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket. Egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: Nyugat-Európában a londoni FTSE 0,6%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 0,7%-kal csökken, Milánó 1,3%, Madrid 1%-kal korrigál lefelé. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 0,2%-kal csökken, az S&P 500-as 0,5%-kal, a Nasdaq kompozit 0,8%-kal áll a negatív tartományban. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 21,7 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent 5365 forintra, az OTP 1,2%-kal került lejjebb 46450 forintig. A Richter 0,2%-os pluszban 12560 forinton zárt, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal erősödött, és 2552 forinton fejezte be a napot. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 366 forint és 27 fillér, egy amerikai dollár 317 forint és 24 fillér, egy svájci frank 387 forint és 99 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 33 fillér, a cseh koronáé 15 forint 7 fillér, egy angol font 427 forintba és 93 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 3,7%-os erősödésben 103 dollár 75 centen áll, a Brent jegyzési ára pedig jelenleg 4%-os pluszban 108 dollár 75 centen hordonként. Egy uncia aranyért 2%-os csökkenés mellett 4316 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 83 euróba és 3 euró centbe kerül egy megawattórányi energiahordozó.
1: Időjárás jelentés.
6: Erősen felhős, borult időre számíthatunk, elszórtan. Gyenge esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak. A szél megerősödik, a hőmérséklet estig 19 és 25 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
9: Sziasztok! Készen álltok egy kényelmes, körversennyel teli délutánra? Akkor a legjobb helyen vagytok, mert egyrészt ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora.
10: Takács Tamással.
9: És Dankó Bencével köszöntünk mindenkit, és ráadásul itt van velünk Dina Márton.
11: Sziasztok!
9: Aki azért csatlakozott hozzánk, hogy beszélgessünk arról, milyenek a nagy körversenyek belülről. Terveink szerint ez egy elég szubjektív műsor lesz, ahol azért nyilván a sportteljesítmény, edzés részeket is fogjuk érinteni, de azért az is ki fog derülni, hogy néz ki ez a 2-3 hét, amit a versenyzők egy Giron meg egy Touron együtt töltenek, jó-e a kaja, erős lábszag van-e a csapat, csapatbuszon, kivel van egyáltalán kedved beszélgetni 2-3 hét után. Ezeket megpróbálunk a mai műsorban mindennek utána járni, és reméljük, hogy fel fogjuk tenni az összes olyan kérdést, amit ti is feltennétek ezzel a témával kapcsolatban. Vágjunk is bele. Kezdjük röviden aktualitásokkal. Te követed-e azt, hogy most mi történik ezeken a körversenyeken? Mi az, ami meglepett, mi az, ami ebben a szezonban forró téma, vagy megmozgatta a fantáziádat, elgondolkoztál rajta, hogy most éppen mi történik, vagy miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy alakulnak?
10: Igazából természetesen követem, minden egyes versenyen van olyan helyzet, amit így megkérdőjelez az ember. Igazából mondhatjuk, hogy egyébként az egész szezon szerintem a Tour de France-ra van felvezetve, tehát az a felvezetése az összes verseny. Úgyhogy azt nézi az ember, hogy Pogacar milyen formában van, Vingegaard milyen formában van, és akkor mik lehetnek az esélyek például a Tour de France-on. Én úgy gondolom, hogy az egész a kerékpársportnak az eleje az ezt nézi. Mármint, hogy a kerékpársport elejét ezért nézzük, és erre próbálunk reflektálni. De mondom, minden versenyen van olyan, ami megdöbbent, ami megbotránkoztat akár, kulacsba pisilést tessék, ha már itt szóba került az előbb.
9: Erre vissza fogunk térni, igen. Te ugye hány körversenyen vettél részt, mikor történt ez, milyen eredményekkel, soroljuk föl a dicsőségfalra való dolgokat.
10: Mivel most 3 hetes körversenyről beszélünk, ezért sajnos nem lesz olyan hosszú a lista. Egy darab körversenyen vettem részt 2021-ben a Giro d'Italián.
9: Ennek hatására volt egy olyan rövid időszak ezután, hogy megutáltad, megcsömörlöttél, nem akartál róla többet hallani, inkább foglalkoztál volna, nem tudom, kertészettel, vagy filozófiával, vagy azért annak ellenére, hogy ez egy borzasztó, megterhelő dolog és nagy teljesítmény, az ember azért nem utálja meg.
10: Megutálni semmiképpen se, viszont nem élveztem. Tehát körülbelül 1 hétig élveztem, utána nem. Sokkal-sokkal jobb eredményekre számítottam magamtól, ez volt életem első és eddig egyetlen 3 hetes körversenye. Nagyon jó formában érkeztem, viszont amúgy kicsit lehet, hogy hiba is volt az edzők részéről, hogy túl sokáig volt túl magasan a formám, és a Giro közepére már ez elindult lefele, és az utolsó másfél hét az igazából nekem egy óriási szenvedés volt. Utána többet is kellett volna pihenni, mint amennyit pihentem. Nem mondom, hogy ennek hatására, de megfordult a fejembe, hogy abba hagyom a kerékpározást, igen, az azt követő évbe, de azért én úgy gondolom, hogy az a 3 hét is annyit adott hozzá a pályafutásomhoz, hogy abból a mai napig tudok profitálni.
9: Mennyire nehéz egy ilyen 3 hetes verseny? Ugye azt, hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen szakaszokból, tehát hogy a számokat azokat ismeri az, aki ennek utána akar nézni. Tök jó vizualizációk vannak minden körverseny előtt a YouTube-on arról, hogy fog kinézni az útvonal, mekkora hegyek, mik lesznek az érdekes szakaszok, ezt tudjuk. Igazából mi volt az neked, amire most így visszagondolsz erre a 5 évvel ezelőtti élethelyzetre, hogy így emlékszel, hogy teljesen meglepődtél, hogy ezt azért nem gondoltad volna, hogy sokat tudtál róla, sok hasonló korábbi versenyélményed volt, sokszor előfordult veled korábban, hogy nagy teljesítményt kell adni, de ott a Giron szembesültél vele, hogy basszus, ez ilyen.
10: Igazából nem volt más, mint az összes többi verseny, csak tovább tartott, és egyébként kicsivel gyorsabban mentünk, mint az előtte lévő versenyeken. Tehát nyilván oda mindenki top formába érkezik, nem edzésnek fogja föl senki, nem betegségből jön, tehát aki beteg, azt lecserélik nagyon gyorsan. Úgyhogy ott mindenki tényleg nagyon-nagyon gyorsan tud kerékpározni abban a 3 hétben, mert arra készült az előző 3 hónapban mondjuk, arra a 3 hétre, úgyhogy ami olyan ledöbbent vagy megdöbbentő se volt igazából, mert nagyjából erre számítottam, nehéznek nagyon nehéz volt, viszont az volt a fura, hogy minden nap, ahogy így fáradtam, így egyre inkább volt egy limit, tehát hogyha ha a maxot megyek, az 10, és az 5 az normál esetben tök jól szokott esni, és ilyen 7-es érzésnél többet nem tudtam. Tehát, hogyha 7 az még jól esett, hogyha 8-ba belementem, akkor ott lekorlátozott a rendszer, és már nem tudtam többet menni, viszont a 7 az még így egész jól esett.
11: Ez az első hét után, mondjuk?
10: Igen, ez már a második héten ez így volt konkrétan.
11: És ez csak teljesítményben, vagy sokszor, én is azért kérdezem, mert ugye soha nem voltam még versenyzőként sem a közelében ezeknek a több heteseknek, hogy mondjuk alvásban, táplálkozásban, tehát, hogy nem csak a versenypályán nyilvánul ez, meggondolom. Mi az, amiben esetleg ilyen nagyon extrém reakciója van a szervezetnek, vagy akár a fejnek?
10: Én nagyon-nagyon rosszul aludtam. Tehát, hogy én rettenetesen stresszes voltam, így belepörgettem magam ezekbe a dolgokba, hogy nem ment annyira, amennyire szerettem volna, és például életemben először ott kaptam is altatót, ami tök jó volt, mert segített elaludni, de mondjuk felébredtem 2-3 óra után, és akkor így bámultam a plafont, úgyhogy az nyilván az is ráhatással volt a versenyemre, de egy idő után meg amúgy az óriási fáradtság miatt se tud az ember annyira jól aludni. Tehát, hogy ez ilyen vice versa, úgy
9: gondolom. Hogy ilyen túlfáradás jellegű dolog, amikor már annyira fáradt vagy, hogy így egyszerűen elaludni, meg aludni, az is nehéz, ezt valahogy így kell elképzelni?
10: Igen, nagyjából így kell elképzelni, igen.
11: Hát az ugye van egy napos után is, csak akkor nem alszol jól, de következő nap pihensz, jól alszol, és akkor úgy szépen lemegy.
10: Hát csak itt nem tudsz a következő nap pihenni, igen. És ezt szorozva 20-szal,
11: vagy 10 akár hányal.
10: Hát körülbelül igen, így képzeld el.
11: És egyébként hogy tudsz ebből kijönni, vagy mennyi idő ebből kijönni, és ebbe becsatlakozni? Egy másik kérdés, hogy ha ez hogy derül ki versenyzőkről, hogy egyáltalán kijelenthetjük-e azt, hogy van olyan típusú versenyző, aki alkalmas az ilyen sorozatterhelésre, vagy van-e olyan, aki kevésbé, és ez hogy választódik ki, hogy kiből lesz jó 3 hetes menő mondjuk?
10: Hát szerintem több 3 hetes ki kell próbálni, tehát, hogy több 3 hetesen el kell indulni, és hogyha mondjuk a 5. is utálja az ember a 3 hetest, és azt nyilatkozza, mint a Tom Pitcock, hogy ő nem képes 3 héten keresztül koncentrálni, akkor belőle nem lesz jó 3 hetes menő. De egyébként, ahogy a mai kerékpársportot megnézzük, szerintem az egynapos menők is ugyanúgy jó 3 hetes menők is. Most nyilván nem arra gondolok, hogy Mathieu van der Poel, mert ő nem esélyes az összetetre. De mondjuk Tadej Pogacsár meg Vingegaard, hogyha menne egynaposokon, valószínűleg nagyon jó egynaposokat tudna menni, csak mondjuk ő nem megy. Tehát ő az egyetlen egy olyan versenyző, aki csak a 3 hetesekre koncentrál manapság.
11: Hát volt, emlékszünk a Pogacsárnak az első Vueltájára, ugye, hogy esett. Illetve itt feltennék egy gonosz kérdést, még a felvétel időpontjában a túl előtt vagyunk 2 nappal. Mit gondolsz, hogy Szerszász hogy fog élete első 3 hetesén 19 évesen teljesíteni? Hát nagyok az elvárások, ugye?
10: Hát jól fog menni, de szerintem nem lesz dobogón, el fog fáradni, remélhetőleg nem zuhan meg annyira, hogy ez hosszú távú kihatással legyen a karrierére.
11: Lesz a második, harmadik héten nagy halál, mondjuk, amikor megkapja a 6-8 percet?
10: Hát ezt nehéz megmondani, de szerintem lesz.
11: No, igen. Ezt majd visszanézzük.
10: De nem azért, mert fiatal, hanem mert első 3 hetese, és tényleg 3 héten keresztül koncentrálni, az nem egyszerű, de én pont a Dauphinén ment most, és én nem láttam annyira meggyőzőnek, mint mondjuk előtte a baszk köröm.
11: És mit szólsz azokhoz a találgatásokhoz, illetve hát már jóval előtte sokan azt mondták Vingegaardra, hogy hát ő azért nyerte meg a Giro-t, mert el is engedte fejben, hogy a Pogit tulajdonképpen nem lehet megverni.
10: Hát azért ment el a Giro-ra, igen, hogy legyen egy győzelme mindenképpen, szerintem. Neki amúgy csak a Giro hiányzott a pályafutásából, tehát hogy a 3 hetesek közül, úgyhogy azt nyilván megszerette volna szerezni, viszont én úgy gondolom, hogy az elmúlt 2 Tour de France után úgy gondolta, hogy hát lehet, hogy nem ő a legnagyobb esélyes, inkább lesz második, és ezért már úgy megy oda a Giro-ra, hogy akkor már legalább, vagy a Tour-ra, hogy már akkor legalább van egy Giro győzelme. A Viszmánál nyilván azt mondják, amit szeretnénk hallani, vagy hogy ők úgy próbálják beállítani, hogy ez egy terv része, és hogy azt mondják, hogy Vingegaardnak a második 3 hetes mindig jobban szokott menni. Ebből lehet, hogy van, ami igaz, de összességében szerintem kellett az a motiváció, az a az a sikerélmény Vingegaardnak, hogy, hogy már van egy Giro győzelme, és akkor most rápróbál a túra. És ha nem nyeri meg, nem történik semmi, mert a Giro ugyanúgy ott van, viszont ha megnyeri, akkor meg el lehet mondani, hogy ő is megnyerte a kettőt egy évben.
11: Milyen apróságokon múlhat? Tudsz-e ilyen érdekességeket mondani egy jó vagy egy nem nagyon jó teljesít? Most itt a nagy csapatokra gondolok, hogy pont a Viszma Jumbo ugye uralta éveken át az egész történetet, a kerékpársportot. Most nem annyira megy nekik. Van ennek emberi, vagy tárgyi, vagy háttérben bármi olyan vonatkozása, ami olyan apróság, amivel felülkerekedik az egyik csapat a másikon, vagy ez tényleg a szuper tehetségeken múlik, hogy mint egy Pogacsár, vagy egy Vingegaard, vagy a személyeken?
10: Most már szerintem a szuper tehetségeken, mert most már mindenki hozzáfér azokhoz az adatokhoz, igazából edzésmódszerekhez, táplálkozáshoz, stb. Ilyen dolgokhoz, amihez régebben nem fértünk hozzá, és a Viszma ebbe úttörő volt. Tehát most csak nagyon egyszerű, a mezeknek az aerodinamikája, a kerékpároknak az aerodinamikája, tényleg ez a food coach, tehát hogy mit, hogy, mikor, hogyan eszik az ember, mennyit, akkor az edzésmódszerekben is élen járt, de így igazából a világ utalérte a Viszmát, és mindenki elkezdett mindent iszonyatosan profin csinálni, és ezért most már nincs akkora Viszma fölény. De ugyanez volt évekkel ezelőtt a Sky dominanciánál is, tehát hogy ők is mindent a lehető legjobban csináltak, aztán szépen amúgy utalérte a világ őket, és ezért megszűnt az a dominancia. Ami most van az UAE-nél, az szerintem egész egyszerűen az, hogy elképesztő tehetséges versenyzőket vásároltak meg nagyon sok pénzért, és ezért ők tudják uralni jelen pillanatban a kerékpársportot.
11: Én itt egy dologra meg kihasználnám az alkalmat, ami mindig egy kényes téma. Ugye sokszor szóba kerül a kerékpársportnál ez a dopping használat és a korai vad évek, és sokan mondják azt egy olyan helyzetben, amikor most bocsánat, de így egymás közt mi tudjuk, hogy mennyivel tisztább a jelenlegi kerékpársport, mint mondjuk a vad 90-es vagy 2000-es évek, és hogy azok, amiket említettél te is a Viszmánál vagy Jumbónál, különböző módszerek, edzés, food coaching, amit konkrétan tudom, hogy te is átestél egy ilyenen, hogy sokkal-sokkal több szénhidrátot vesznek magukhoz verseny közben a versenyzők, és hogy egy teljesen más történet az egész. Erről tudnám mesélni, hogy teljesítményben ez nagyjából hogyan nyilvánul meg, hogyha úgy mondjuk táplálkozik, és olyan módszerekkel működik egy körversenyen valaki, mint ami az aktuális évek, illetve mondjuk egy VAT 2000-es évek, amiről nyilván hallottál, illetve még amikor kezdted a pályafutás ott talán benne is voltál.
10: Hát amúgy én 2009-ben kezdtem, akkor már talán így nem annyira volt ez jelen. Én igazából amikor felkerültem profinak, és pont ezt a Giro-t mentem, akkor erőltették nagyon ezeket a ketogén diétákat, akkor jött be a keton, és akkor ilyen szénhidrát megvonások voltak. Már egyébként eljutottunk odáig, hogy ilyen 100 gram szénhidrát per óra alatt, tehát hogy 100 gram szénhidrátot egy óra alatt megpróbáltunk megenni, és akkor ezt folyamatosan, viszont igazából azóta rettentő sokat fejlődött a tudomány, és már még sokkal többet eszünk, tehát, hogy most már én eszek ilyen 150-160 gram szénhidrátot óránként, na most ezt nyilván, hogyha ezt minden órában megeszem, az nagyon-nagyon sok.
11: És ezt mondjuk az átlag hallgató számára értelmezhető mennyiséget, tehát
10: hát most egy haribóba van, egy zagy 100 grammos haribóba van 80 gram szénhidrát. Na most akkor képzelj el.
9: Álljunk meg, mert akkor ezt jól látjuk, meg jól tudja mindenki, meg jól látjuk, hogy gyakorlatilag a gumicukor az így a kerékpársportban és a profi kerékpársportban egy ilyen alapélelmiszernek számít.
11: Minden profi sportban.
10: Hát most már ahol a szénhidrát fontos, többnyire az állóképességi sportokban, ott igen. Én
9: tehát, hogy azt így igazából teljesen mindenki jól látta a saját szemével, hogy amikor megérkezik valaki a célba, akkor simán rögtön egy zacskó gumicukrot, azt így elfogyaszt.
10: Hát ha nem is egy zacskót, de igen, azért sokat. És ez főleg a többnapos versenyeknél van így, mert ott fontos a szénhidrát visszatöltés azonnal.
11: Na de térjünk vissza a verseny közben. Tehát most én mondom a régi időket, ugye mondjuk 90-es évek, vagy ezredforduló, amikor ezek a tényleg vérben forgó szemű, mondjuk ki, állatok, ilyen 4-5 műzli szeletből, és esetleg pár, amikor már volt zselé, meg néhány kulacsból hozták azt a teljesítményt, amit hoztak, és akkor most sokan meg vannak rökönyödve, hogy hú, hát bezzeg, ezek ugyanolyan tempóban mennek föl a hegyre, csak közben történt egy olyan szintű változás, mint hogyha... Ha...
9: Te azt akarod megkérdezni, hogy a dopingot kiváltja-e? Kivál, az okos
11: így van,
9: és
11: tehát, hogy százalékban, ha megnézzük, hogy egy átlag buta táplálkozáshoz képest mennyit tesz hozzá százalékban mondjuk egy okos táplálkozás.
10: Nem csak a táplálkozás váltja ki a dopingot, tehát hogy amennyit fejlődött maga a kerékpársport, és itt értem a kerékpárok fejlődését, a mezek fejlődését, az edzéstudomány fejlődését, a táplálkozás tudománynak a fejlődését, tehát hogy igazából minden összesen adja azt, hogy most már gyorsabban tudnak menni a hegyekre a versenyzők, mint akkor, amikor brutálisan fullon voltak. Igen, a 2000-es
11: években. Tehát azért kijelenthetjük, hogy ezek összességében azért oda teszik a 10-20%-ot.
10: Bőven, abszolút, abszolút.
9: Kanyarodjunk vissza még egy picit a lélektani dolgokra. Nem akarok benne nagyon elmerülni, de volt egy érdekes dolog, amit meséltél, amikor még a műsor elején a saját élményeidről volt szó, hogy azt mondtad, hogy egy hét után elkezdtél nagyon nyűgös, frusztrált lenni attól, hogy milyen a teljesítményed, az hogy alakul, mennyire tudod magadat kipihenni, tényleg azt a formát hozod-e a te Giro-don, amit elképzeltél. Nyilván nem te vagy az egyetlen versenyző, aki ezzel így szembesül. Láttál-e olyat, meg mit gondolsz, hogy azok, akik még hasonló cipőbe járnak, hogyan tudnak ettől megszabadulni, mi az, mire lehet gondolni, mit tud egy versenyző csinálni akkor, amikor ez elkezdi nyomasztani, hogy lehet, hogy még sincs annyira formában, vagy nem úgy alakul a formája.
10: Hát ez attól függ, igazából én fiatal voltam, én ebbe így bepörgettem magamat, pedig nyugodtnak kellett volna maradni. Most már 30 évesen teljesen máshogy állnék ehhez az egészhez hozzá, mint akkor hozzáálltam, nem is tudom, 5-6 évvel ezelőtt. Szóval az hogy ott tudod, nem jött az eredmény, és nem jött az a teljesítmény. Még lehet egyébként a teljesítmény jött is, csak inkább az eredmény, mert mindenki rettenetesen erős volt. Azt így nehéz volt akkor ott feldolgoznom.
9: Most mit mondanál magadnak igazából, hogyha így ott lennél, hogyha visszamennél ezzel a 5-6 évvel későbbi fejeddel abba a pillanatba?
10: Mondani semmit, viszont rettenetesen sok dolgot máshogy csinálnék. Tehát, hogy mi annó abban a csapatban már el voltunk maradva egy kicsit, tehát akkor ezt a szénhidrát ingadoztatást, a szénhidrát megvonást nyomtuk, míg amúgy kezdett már bejönni a sportba, ez egy brutál mennyiségű szénhidrát feltöltés, és hát most biztos, hogy sokkal-sokkal többet ennék, ezáltal jobban regenerálódnék, jobban aludnék, stb. Szóval igazából ezek is mind közrejátszanának, de talán, hogyha egy valamit mondhat magamnak, az, hogy így maradjon az ember nyugodt, mert lehet, hogy ezen a 3-7-es körversenyen nem fog eljönni az én pillanatom, de még az is lehet, hogy igen, a harmadik héten. Tehát ez soha nem tudhatja az ember, hogy mikor kerül bele egy olyan szökésbe, mikor van éppen egészen jó napja, és nem kell, hogy jó napja legyen, csak hogy egy picit jobb napja legyen, mint a másiknak ott a szökésbe, és lehet egy jó eredményt elérni.
9: Most térjünk át a nüanszokra, és arra, amit így nem látunk így a közvetítésekben, és a kukancsunk be akkor, hogy igazából mik lehetnek, amik így a nüanszokhoz hozzátesznek, vagy elvesznek belőle. Alvásról beszéltünk, hogy az nagyon-nagyon fontos, és elég nehéz tud lenni, amikor az ember túlfáradja magát. Folytassuk ott, hogy milyen a koszt. Összességében jókat lehet enni, vagy pedig igazából tök idegesítő, hogy ki van matekozva, hogy mikor mit lehet enni?
10: Szerintem azért jókat lehet enni. Én, amikor én voltam Giron, akkor nekünk nem volt szakácsunk. Nagyjából egy és ugyanaz volt a menü mindig. Tészta, rizs, valami hús, zöldségek, kis saláta, nem tudom, krumpli esetleg, sonkák, a Kométa szponzorált minket, tehát elég sok sonkát kaptunk abba az évbe. Igazából olasz csapat révén egyetlen egy desszert volt a megengedett, az a crostata, ez a klasszikus olasz
9: rácsos
10: süti. Ők úgy gondolják, hogy hát nem tudom, hogy miért, de úgy gondolják, hogy azt lehet, más nem. ez az ő happy-ük.
11: Azért az olaszokat tegyük zárójelbe, hogy szélsőségesek ilyen szem, főleg a mai kerékpársport egészen szempontjából.
10: Olaszok és franciák, ők ketten eléggé igen szélsőségesek. Már egyébként így nyitnak a spanyolok is, nyilván ez a belga-holland vonal talán a legfelvilágosultabb, én úgy gondolom.
9: Most az menüről és az étkezésről beszélünk? Vagy mire gondoltatok szélsőségesség szempontjából?
11: Hát igen, tehát a megvonás.
9: Szigor.
11: Igen.
10: Én nem csak a menüről beszélek, egész egyszerűen tényleg tehát ezek az olaszok, meg a franciák mondjuk, ahol ilyen óriási történelme van a kerékpározásnak, ott ragaszkodnak a régbe vált módszerekhez, miközben amúgy tisztelet a kivételnek, tehát hogy most is egy magyar, ám de olasz csapatban vagyok, és nagyon-nagyon próbálnak nyitni az újdonságok felé, és figyelnek a részletekre, de hogy még tudod, így érzed a sportigazgatókban egy-két ilyen megmozdulásukban, meg megszólalulásukban, hogy azért ott van a régi iskola.
9: És
10: hogy
9: ezt így csináljuk.
10: Igen, és ezeket nem lehet belőlük kinevelni.
9: Ez kb. Ugyanaz, mint amikor az ember turistaként elmegy Olaszországba, és délután egy tisztességes bárban nem kap cappuccinót, mert hogy ez egy reggeli ital.
10: Lényegében igen, hát kapsz, de nagyon csúnyán fognak rád nézni.
1: Ez itt a pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. When I say I'm in love, you best believe I'm in love.

0: Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Maradjunk még itt a csapatbusznak a környékén. Én ezt egy kicsit megpróbáltam elképzelni. Ugye egy-egy nap után ott így látunk nyúzott, fáradt férfiakat, illetve a női ligákban nőket összezárva egy kicsi helyen, ahol valószínűleg egy levegő is gyorsan elhasználódik, és nyűgös mindenki. Kisülhet ebből bármi jó, vagy igazából ez egy ilyen tök kellemetlen része a dolognak? Hogy kell elképzelni a hangulatot? Barátságos-e, vagy igazából mindenki úgy magába van roskadva? Mesélj!
2: Abszolút barátságos. Tehát ezt szerintem ilyen magába roskadósan nem lehet kibírni. Az rég rossz, hogyha valami ilyen. Tehát akkor, ha ilyen halál hangulat van, akkor kb. Haza is mentek a versenyzők.
1: Nem, nem érzek az emberek ilyenkor azt, hogy hú, ez most túl sok ember van, túl közel vannak, leginkább magamban lennék, hagyjanak már békébe. Ebből nem adódnak konfliktusok? Vagy hogyan vannak ilyenkor az emberek?
2: Egy az, hogy szerintem az összes versenyen, nem csak a Tour de France-on, meg nem csak a Giron, Vuelta-n, hanem mindenhol, hogyha úgy állsz oda, hogy rossz a kedved, akkor nem fogsz tudni teljesíteni. Tehát, hogy nem, igenis kell a pozitív légkör, kell a jó hangulat, és kell az, hogy motivált legyél, és élvezd azt. Annál is inkább, mert aki ott van egy ilyen 3 hetes körversenyen, az gyakorlatilag a kerékpársport tetején, a legtetején. Tehát, hogy azt nem élvezni olyan szempontból, hogy mennyi itt az ember, persze. De hát ezt tudom előre, hogy sok lesz az ember. Akkor miért jövök ide?
1: És egyébként van ilyen csapathangulat, tehát megvan az, hogy így jól ismeritek egymást, meg hogy közös célért dolgoztok, közös a vízió, közös a küldetés, össze van, így összekovácsolódik a csapat, vagy igazából ez egy egyéni sport inkább, és ez kevésbé van meg.
2: Nem, ez teljesen csapatsport. Ez abszolút csapatsport, és egy mindenkiért, mindenki egyért.
3: Ha már csapatsportnál tartunk, bennem maradt egy kérdés még a táplálkozásnál, hogy ugye ezt a megnövekedett szénhidrát bevitelt és frissítést, erről mesélj egy kicsit, hogy amit nem látunk a közvetítések közben, hogy mondjuk egy segítő, aki ugye azon dolgozik egész nap, hogy vigye a kulacsokat, az mennyit dolgozik, vagy mennyire nehéz oda-vissza a mezőnyben ezekkel a sok kulacsokkal kiszolgálni a kapitányokat?
2: Hát elég nehéz, tehát, hogy igazából itt nem is csak arra van szó, hogy kulacscipelés, hanem sokszor elő kell tartani az összetett embert, vagy azt az embert, aki az adott napra esélyes és kijelölt kapitány. Szóval persze, hátra megyek kulacsért, előre viszem, amúgy megelőzni az egész mezőnyt, vannak körülbelül 160-180-an egy ilyen versenyen, főleg, hogyha egy-egy sorba megyünk, akkor az jó hosszú sor, azt megelőzni, mondjuk megy a mezőny 50-nel, akkor nekem 55-tel kell mennem sok percen keresztül, hogy fölérjek leghátulról, legelejére mondjuk.
3: És esetleg a szél rossz oldalán.
2: Így van, de igazából szerintem, amit sokan nem látnak, hogy nem csak ez a kulacsfelvétel, nyilván most megállsz vele pisilni is, ugyanúgy, vagy megvárod, fölviszed előre, de az, amikor ilyen óriási boxolás van a végén, és ott kell elől tartani, és neki energiát spórolni, tehát, hogy jó pozícióban legyen, ne történjen vele semmi probléma, előről kezdje a hegyet, vagy a következő szektort, vagy bármit, és ott én nekem az a feladatom, hogy mindent megtegyek azért, hogy őt elől tartsam.
1: Pedig ezt, az nekem... ezt mondd el még egy kicsikét részletesebben, mit jelent ez, hogy elől tartani? Ugye ez nagyjából az látszik a közvetítésen, hogy akinek meg kéne nyerni a versenyt, aki az esélyes, aki csapatkapitány, ő nagyon hosszú ideig azon az adott napon egyáltalán nem megy elől, az élbolynak, meg az elmenéseknek a közelébe sincsen, és helyette meg az történik, hogy te, aki mondjuk elől tartott, te mit csinálsz vele?
2: Én megyek elő, és fogom neki a szelet. Igen. Igazából, hogyha mögöttem jön, akkor nagyjából ilyen, hát 25%-kal kevesebb energiát ad le mögöttem, mint én. Hogyha még esetleg a harmadik pozícióba megy, akkor ez még kevesebb, mert egész egyszerűen annyi szél éri. Na most nyilvánvalóan ezzel tudunk neki segíteni, hogy ő ne veszítsen túl sok
1: ezek
2: energiát.
1: A híres vonatok.
2: Igen.
3: Ezek a mai tudomány szerint ugye megvannak így pozíciók szerint, hogy milyen szélben, hanyadik helyen, hol kell lenni ahhoz, hogy...
2: Igen, de szerintem ez sokszor azért felborul. És ami még itt nagyon fontos, hogy jön egy olyan szektor, mondjuk jön egy emelkedő, vagy egy kanyar, vagy egy murvás rész, egy kockaköves, azt nyilvánvalóan előről kell kezdeni, mert ott megnyúlik a sor, valaki támad elől, egyes sorban kezd el menni a mezőny, aki az 50. helyen kanyarodik, ő neki, hogy nyerjen, onnan rettentő sokat kell előre jönnie, és nagyon sok energiát kell elpazarolnia. Ezért kell elől tartani. Nyilván a 180 ember nem fog elférni egymás mellett a kanyar előtt, ezért próbáljuk meg fölvinni a csapatkapitányt, hogy minél előrébb kezdje.
1: És amikor elkezdődnek a besorolások, akkor alapvetően egy előlévő pozícióba tudjon besorolni, amikor egy sorossá alakul a mezőny.
2: Így van. Vagy éppen lesz egy bukás, akkor ő ne a bukás mögött legyen, vagy ne a bukásban, hanem előtte.
1: És itt említettél ilyen birkózásokat, meg vállazásokat is ezzel az előtartással kapcsolatban. Ezt még mondd el, hogy így hogyan történik, melyik a kerékpárosnak a legerősebb ütközés csökkentő testrésze?
2: Azért ne képzeljünk el itt olyan vállazásokat, meg ütközéseket, mint mondjuk az NFL-ben, tehát, hogy itt azt kell mérlegelnie egy nézőnek, hogy itt amúgy ilyen 50-70 km/órával megyünk. És ott azért vannak lögdösödések, és egy-egy ilyen lögdösödés azért az nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, tehát van rajtunk egy sisak, meg esetleg egy kesztyű, és ennyi véd meg minket, hogyha 70-nel ott elesünk, és csúszunk az aszfalton. Tehát egy-egy ilyen kisebb lögdösödés is 70 km/óránál nagyon-nagyon durva tud lenni, ki tud lendíteni minket az egyensúlyunkból, és úgy lehet elesni.
4: Mutatok ilyet? Ez már egy nagy mozdulat.
2: Ez egy igen, tehát hogyha
1: és
2: egymáshoz...
1: És mindenki visszafogja magát, vagy van azért, akinek így, mondhatni, elszáll az agya, és akár bajt is csinálna, hogyha a másik nem elég ügyes?
2: Van igazából, de ez, tehát amíg nem engedi el az ember a kormányt, hanem csak vállal lögdös, az még úgy nagyjából belefér. Nyilván nem a túl durva módon, de azért például én nem vagyok ilyen agresszív. Tehát meg így sokan nem ennyire agresszívek, a legagresszívebbek a sprinterek. Mert nyilván az utolsó pár száz méteren kell helyet csinálnia, például, hogy sprintelhessen. Tehát, hogyha bezárják, akkor ő ott nem fog tudni sprintelni, nem fogja tudni megmutatni, hogy hány watton tud menni, meg milyen gyorsan, ezért muszáj, hogy kilögdösse magát mondjuk a bezárt pozícióból.
1: És erre számít is a többi versenyző, hogy itt most jön egy sprinter, ez most itt kőkövön, fafavon nem marad.
2: Nem mindig. Vannak értelmetlen lögdösödések, akkor abból szoktak veszekedések lenni, úgyhogy bizonyos szituációkban, például egy sprintben lehet erre számítani, meg amikor oldalszél van, vagy mondjuk jön egy nagyon fontos kanyar, ott ezek vannak, de mondjuk a vége előtt 180 kilométerrel ezt azért nem szokás.
1: Említettél még egy dolgot ezzel az erőltartással és azzal, hogy mit kell csinálni a csapatkapitánnyal kapcsolatban, ez pedig az, hogy megállunk vele pisilni. És akkor most elérkeztünk ehhez a témához, amit gondoltam, hogy ne kerülgessünk, mert volt is ezzel kapcsolatban mostanában ügy. Mit jelent az, hogy megállni vele pisilni? Hogyan pisilnek a 3 heteseken a sportolók? Egyáltalán van-e olyan vas valaki, aki kibírja az egész adott napi szakaszt pisilés nélkül?
2: Ez biztos van, már én is volt, hogy kibírtam, mert nem tudtam megállni. Én nem tudok egyébként menet közben pisilni, nagyon szeretnék, de ezt még nem sikerült megtanulnom.
1: De ez igazából egy ilyen gátlás, egy ilyen mentális gátlás, nem?
2: Hát azért ezt gyakorolni is kell. Uh-huh. Tehát, hogy biciklis ruhába, 50-nel gurulva, féligen, nem tudom.
4: De azért sokszor van a Én nem sűrűn pisiltem menet közben, de azért én arra emlékszem, hogy a legtöbbször megálltunk valahol pisilni.
2: Egy megállással nincs baj, tehát hogy ott is azért az lehet mentális gát, hogyha megáll valaki, és nem tud egyből pisilni. Az
4: igen,
2: rendben,
4: igen.
2: Ha kerékpáron gurulva akar az ember pisilni, az nem hiszem, hogy mentális
4: igen,
2: gát.
4: Ilyen van, hogy látod, hogy na most van a megállás, akkor most lehet pisilni, megállsz, és nem.
2: Pedig abban a pillanatban kell pisilni. Nem. Tehát, hogyha...
1: Ne veszítsél időt.
2: Hát igen, meg később, ha nem lesz megállás, akkor utána mondjuk megáll az ember pisilni, akkor lehet, hogy neki ott a vége.
1: Ez mit jelent, hogy lesz megállás? Annak kijelölt pisilőpontok, vagy pedig így valaki a csapatból, csapatkapitány úgy dönt, hogy most lesz megállás, vagy így azt látod, hogy a többiek is most állnak meg, akkor most álljunk meg mindannyian, és akkor így nagyjából a pozíciók ugyanott maradnak, amiket így a szakasz korábbi részében sikerült felvenni. Ez most nekem egy kicsit ilyen fura, ilyen zérő összegű játék, meg egy ilyen társadalom, vagy szociálpszichológiai kísérletnek tűnik ez a megállásosdi.
2: Általában szokott lenni egy megállás azok után, miután elmegy a szökés. Hmm. Tehát ott megnyugszik a mezőny.
1: Ez egy ilyen íratlan szabály kb.
2: Igen, igen, de nem is kell, hogy egyébként más megálljon, hogyha te megállsz, akkor az egy biztonságosabb szituáció. Biztonságosabb, nem biztonságos, de biztonságosabb. Mert egész egyszerűen ott mindenki úgy gondolja, hogy akkor ez jó, átbeszélik az emberek, hogy jó ez az elmenés, mikor kell elkezdeni üldözni, ki fogja elkezdeni üldözni, vagy csak amúgy van egy pici várás, hogy eltávolodjon a szökés, és akkor ott biztos, hogy nem fogja senki megrántani a sort, nem lesz menés, és akkor ott nyugodtan lehet pisilni, szépen fölérni a kocsisoron, és mindenki boldog. De most nyilván van olyan, hogy azt hiszi az ember, hogy akkor most mindenki elégedett ezzel a szökéssel, és megáll pisilni, és akkor valaki mégis betámad, és akkor mégis lesz menés, és akkor mégis nehéz visszaérni.
4: Na, akkor van az anyázás.
2: Akkor van, igen, akkor van, de igen. Ezen kívül egyébként...
1: Még egyszer, viszont ezt tisztázzuk. Tehát ha valaki elmenés van, valaki látszik rajta, hogy meg fog állni, mert hogy elmenés történt, megállunk, akkor az egész mezőny megáll pisilni?
2: Nem azért, mert valaki megállt, hanem már az egy olyan pillanat, amikor valószínűleg igen. Meg lehet állni.
1: És nagyjából mindenki ezt a pillanatot úgy szokta értékelni, hogy oké, ez lesz az a pillanat.
2: Igen, ez egy ilyen íratlan szabály, igen. Nem?
4: Illetve, hogy egy kicsit kivezessek a témából, ugye ez összefügg a folyadékháztartással is, és föltennék egy olyan kérdést, hogy most ugye ti az OB-t mondhatni megnyertétek, taroltatok, tehát valamit biztos, hogy jól csináltatok frissítő szempontjából. Egy ilyen 38-40 fokos kánikulában egy szakaszon mondjuk 100-200 kilométeren nagyjából mennyi folyadék folyik, amit így hoznak, visznek a frissítő emberek?
2: Hát ez 40 fok volt átlagban, ez azért durva. Tehát ilyen nem igazán szokott lenni. Itt konkrétan én felvettem nagyjából 4 kulacsot körönként, ami azt jelenti, hogy óránként, hát legyen átlagoljunk óránként 6 kulacs. Ezek ugye fél literes, vagy 7 decis kulacsok.
4: Uh-huh. És ezt át lehet konvertálni mondjuk egy 4-5 órás túlszakasz, akkor az mondjuk 20 kulacs környék?
2: Körülbelül igen, körülbelül az lehet, igen. Ha 40 fok van, akkor igen.
1: Mennyivel mentetek lassabban emiatt, hogy 40 fok volt a százalékban, vagy kilométer per órában?
2: Hát emiatt szerintem semmivel.
1: Mert én például így a városban, én ahogy közlekedtem, ebben a 38, 37, 39 fokos, én kifejezetten éreztem, hogy lassabban. Nem az, hogy éreztem, hanem láttam, hogy lassabban megyek, és az esett jól. De egy versenyző versenyhelyzetben attól, hogy 40 fok van és nem 27, már ugyanolyan tempót fog menni?
2: Hát valószínűleg nem fog tudni akkora teljesítményt leadni, mint 27 fokban, de amúgy így elnézve a wattokat, igazából nem befolyásolt minket. Tehát, hogy ha jól tudja az ember hűteni magát, már pedig mindenki jól csinálta, tehát nem tudom, körönként 2 jég, meg 4 kulacs, abból 2,5 minimum magamra locsolásra kerül, és a többi ivásra. Igazából szerintem akkor hasonló teljesítményt tud az ember leadni, mint akár edzésen.
1: De ezt megint egy olyan dolog, amit amúgy amatőr berkekben senkinek sem ajánlunk így próbálgatni a kánikulában.
2: Nem, abszolút nem. Igazából nyilván ki lehet menni, de figyeljen oda az ember a folyadékpótlásra, meg inkább az árnyékba legyen 10 és 3 között, de nyilván ezt egy profi sportoló ezt nem tudja megcsinálni.
4: Menjetek munka előtt edzeni. Hajnalban keljetek föl, és 5-6-kor indulás, hogyha
1: kánikula van. Ez igazából zárszónak hangzik, de azért most meg kell kérdeznem azt, hogy mi az, amit te még nagyon szívesen elmesélnél a körversenyes élményeidből, illetve te, Tufi, maradt-e benned olyan kérdés, amit még mindenképp érdemes egy utolsó kérdésként feltennünk Dina Marcinak?
2: Hát igazából az én Giro-m az azért volt különleges, mert volt 40 fok is, meg volt 5 fok eső is, és azért az 5 fok eső az gyakrabban előfordult, ott az egyik szakaszt rövidítették is, igazából ez nyilván egy maradandó élmény volt számomra. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, mert az hazugság lenne, sőt többet nem élveztem, mint élveztem. Nyilván ez rengeteget adott hozzá a pályafutásomhoz, viszont így igazából én annyit mondanék el, hogy akkor én valószínűleg egy picit túl fiatal voltam, meg nem tudtam elég sok mindent a kerékpározásról, leginkább így a frissítésről, táplálkozásról, edzésről, így amit akkor a nagy csapatok már úgy kezdtek kapizsgálni, mi annak nagyjából pont az ellenkező irányába mentünk akkor, és nagyon remélem, hogy kaphatok még egyszer esélyt egy ilyen háromhetesen, és megmutathatom, hogy esetleg többre vagyok képes, mint akkor. Egyébként a kerek 100. helyen sikerült beérnem, és egyszer sikerült csak szökésbe kerülnem azon a Giron, és azért minimum egy 2-3-4-re azért szerettem volna. Ha nem is mondom konkrét eredményeket, de azért 2-3 nap szerettem volna szökésben lenni. De már az nagy dolog volt, hogy legalább egyszer sikerült, mert nyilván vannak olyan versenyzők, akik itt teljesen így szürkék maradnak és láthatatlanok, mert egész egyszerűen annyira nehéz a verseny, hogy nem tudják megmutatni magukat, csak túlélnek.
4: Akkor legyen ez a végszó, hogy drukkoljunk az MBH Bank ugye Pro Team csapatának, akik ugye a Giro d'Italiára egy meghívható státuszban vannak per pillanat, és a következő években ez meg is történhet, hogy akár láthatunk.
2: Reméljük, újra három hogy ez metesen. Így lesz, igen.
1: Drukkolunk hozzá, és nagyon köszönünk, hogy itt voltál. Ez volt a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
4: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével.
4: És szeretnénk mindenkit megkérni, hogy a Facebookon kövessétek be a Pedál Podcastet, illetve a YouTube-on iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Nehezen járható a fővárosban a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt ma délután is, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Telített a kiskörút mindkét irányban az Astoria előtt, ahogy a napesti alsó rakpart is a Lánchíd közelében szintén mindkét irányban. Az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban lassulásra kell számítani a Nagykörúthoz közeledve, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út is nehezen járható a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton szintén akadozik az előrejutás mindkét irányban, a Fiumei úton úgy szintén az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, míg a budai alsó rakparton észak felé a Petőfi híd közelében, délirányban pedig a Margit hídtól a Döbrentei térig. Az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt úgy szintén telítettek a sávok, és fennakadást tapasztalhatnak a Széll Kálmán tér közelében, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban is mindkét irányban szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Haladéktalanul meg kell szüntetni az ár- és stoprendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcságazatra. Az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsította az importáró térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitweb úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás idehaza. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbeesettségéről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezték, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a telephelyeken. GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospici illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatáscsomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 21,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent a nap végére 5.365 forintra. Az OTP 1,2%-kal került lejjebb és 46.450 forinton zárt. A Richter 0,2%-kal erősödött, 12.560 forintig, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal került feljebb, 2.552 forinton zárta a kereskedést. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is. Idehaza mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, kisebb esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 12 és 17 fok között alakul, holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
6: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy mai háztartásban valóban hulladék nélkül élni? Hol húzódik a határ a környezettudatosság és a teljesíthetetlen tökéletesség között? És hogyan válhat egy 3 gyermekes édesanya saját otthonában elkezdett kísérletéből hivatás, könyv, több tízezres közösség és egy új szakmai élet? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Tóth Andi, Zero Waste mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó, a háztartásom hulladék nélkül közösség alapítója. Szia, Andi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
7: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
6: Előzetesen annyit a hallgatóknak, hogy eredetileg közgazdászként végeztél, és úgy közel 10 éve, 2016-ban határoztad el, hogy a lehető legkisebbre szeretnéd csökkenteni az otthonotokban a hulladék mennyiségét, és hát sokan ugye már ismernek is, és tudják, hogy te gyakorlatilag a családoddal hulladék nélkül élsz, de kezdjük rögtön azzal a kérdéssel, hogy lehet-e egyáltalán egy mai magyar háztartásban valóban hulladék nélkül működni.
7: Lehet, hogy most néhány aktív környezetvédőt kifogok, hát ha nem is kiakasztani, de mindenképpen ki kell ábrándítanom, mert nem lehet hulladéknél. Teljes hulladékmentesen a mai rendszerben, a mai társadalomban nem kivitelezhető a teljes hulladékmentesség, de azt gondolom, hogy ez nem is kell, hogy célunk legyen. A célunk inkább az kellene, hogy legyen, vagy az a jó, hogyha az a célunk, hogy egy irányba haladunk, hogy törekedjünk a minimalista minimális hulladéktermelésre. Ennek leginkább az a legfőbb oka, hogy olyan eszközöket használunk, olyan tárgyakkal vagyunk körülvéve, amit ha nagyon-nagyon környezettudatosan is állunk hozzá, akkor sem fogjuk tudni kikerülni a jelen világban.
6: És ugye a Zero Waste elnevezés az egy elég beszédes dolog, viszont nem teremt eleve egy teljesíthetetlen elvárást?
7: Én azt gondolom, hogy azért nem teremt, ugye a Zero Waste szó szerinti fordításban nulla hulladékot jelent.
6: Lehetne low waste,
7: igen,
6: ugye?
7: Lehetne low waste, és sokan használják a low waste kifejezést. Én azért maradtam a Zero Waste kifejezést, mert én szeretek egy célt kitűzni magam elé, még akkor is, hogyha tudom azt, hogy az nem feltétlenül megvalósítható, de maga az irány, az mindenképpen a zéró kellene, hogy legyen. A lóvésztre nagyon könnyű rámondani, hogy jó, hát ma nem vettem petpalackot, de majd holnap, vagy ma megvettem, holnap nem veszem meg. A zéró vészt az sokkal, sokkal konkrétabb célkitűzést jelent számomra legalábbis.
6: És mondtad, hogy azért tökéletesen, teljesen 100%-osan nem lehet te, mondjuk akkor nézzük a kommunális hulladékot és a hulladékot, és még csak a százalékokat, aztán majd beszélünk a gyakorlatról, milyen szinten tudtátok csökkenteni?
7: Százalékos formában nem nagyon tudom megadni, viszont azt el tudom mondani, hogy még mielőtt így éltünk, akkor ugye mi 5-en vagyunk egy háztartásban, 5 főre a kommunális 120 literes átlagos ilyen családi házas szeméttárolónk, amit általában ki szoktunk rakni, igen, ez hetente megtelt, és a szelektívből is egy ugyanekkora mennyiség. Ez volt régen, 2016 előtt, és jelenleg ott tartunk, hogy a kommunálist az olyan 10-12 havonta telne meg, és azért mondom, hogy telne, mert főleg ilyen nagyon melegben nem hagyom, hogy álljon benne a kommunális hulladék.
6: Tehát ugyanúgy kiteszed a kukát, de lehet, hogy csak egy kis zacskó
7: van. Hogy benne, csak vagy havonta rakom ki, ilyenkor nyáron van, hogy 2 hetente kirakom, de egy időben számoltam, hogy mekkora az a mennyiség, ami összegyűlik, és körülbelül 10-12 hónap alatt telne meg ez a mennyiség kommunálisból a korábbi heti egy helyett.
6: Hát azért ez egy nagyon komoly, igen, változás. Mi az, ami 10 év után sem kerülhető el, mert hogy azt mondtad, hogy azért 100% nincsen a mai világunkban?
7: Nagyon, nagyon olyan egyszerű hétköznapi eszközökre, tárgyainkra kell gondolni, mint mondjuk egy mobiltelefon. Tehát bármilyen okos vagy buta mobiltelefont is használunk, és bármennyire tudatosak vagyunk a használatát illetően, és nagyon vigyázunk rá, és nagyon sokáig használjuk, mondjuk 10 évig is akár, ilyen egyébként nem létezik, hát szerintem,
6: most
7: hogy 10 évig, igen,
6: nem?
7: Igen, de egy idő után ebből komoly hulladék keletkezik, amit valahogy kezelni kell. Egy részét ugye újra tudják hasznosítani többnyire, de egy nagyobb részét viszont nem feltétlenül. És ez azért egy olyan szemét, és nevezzük szemétnek, ami csak gyűlik. Hát ez csak egy apróság. Vagy mondjuk a textil hulladékok körében, hiába vagyunk nagyon tudatosak textil, vagy a ruháinkat illetően, mondjuk egy polár pulóver az előbb-utóbb nagyon komoly környezeti károkat fog okozni. Még akkor is, hogyha mondjuk 5-10 évig használjuk.
6: Amikor 2016-ban belevágtál, vagy belevágtatok, akkor én úgy tudom, hogy te drasztikusan és gyorsan kezdtél el változtatni. De ma is ezt javasolnád, vagy most inkább már a fokozatosság az, amiben hiszel?
7: Én azt gondolom, hogy ez nagyon embertípus függő. Van, aki szereti már tegnapra megvalósítani a dolgait. Én ebbe a körbe tartozok, főleg amiről úgy látom, hogy viszonylag egyszerűen kivitelezhető. Azt azonnal szeretném megcsinálni, de nagyon sok mindenben a fokozatosság az sokkal hatékonyabb és sokkal hosszabb távon fenntartható, tehát sokkal jobban rá tudunk állni agyban is, meg pszichésen is, hogy így éljünk. Emiatt a fokozatosság mindenképpen egy célra vezetőbb módszer.
6: És egyébként volt olyan, hogy mondjuk túlságosan szigorú voltál, és főleg itt az elejére vagyok kíváncsi, önmagaddal vagy a családoddal szemben?
7: A családommal szemben nem, mert azért meghagyom nekik mindig a kompromisszumos lehetőségeket, meg a döntési lehetőségeket, hogy ők választanak az adott felkínált ötletek közül. Magammal szemben viszont voltam már olyan, hogy hát, ha szabad ezt a kifejezést használni, túltoltam, és a férjem közölte, hogy ha ez így marad, akkor ő ezt nem vállalja.
6: Köszöni szépen ezt.
7: Igen. Ez egy fürdőruha volt, amit már egyébként is átörököltem egy barátnőmtől, és már igen, csak régi volt, és már sem a stílusban, sem az állapotában nem volt olyan, amit mondjuk az embereknek a 99%-a el tudna fogadni, és hát a férjem is ebbe a 99%-ba tartott, azt mondta, hogy ő így nem jön le velem a strandra, hogyha ez
6: van. Van olyan, amit ki kell dobni.
7: Igen, de hát el kell, hogy jussunk, el kell fogadnunk azokat az állapotokat, vagy azokat a szinteket, amikor már tényleg nem nagyobb van értelme tovább húzni.
6: Egyébként hol húzódik a határ, erre vagyok kíváncsi, a tudatosság és a között, hogy mondjuk a hulladék elkerülése már elkezdi irányítani az életünket, mert hogy ez a veszély is fennáll, hogy e körül forog az agyunk, és már esetleg akár konfliktusba is kerülünk a családtagjainkkal.
7: Ebben picit szélsőségesen gondolkodok, mert én azt gondolom, hogy igenis konfliktusba kell, hogy kerüljünk magunkkal.
6: Tehát nem megy másként?
7: Igen, én azt gondolom, tehát el kell érnünk azt a komfortzónánk határát, amikor azt mondjuk, hogy de igen, ezen picit túl kell lépnünk azért, annak érdekében, hogy valódi változásokat érjünk el. Tehát most már nem elég azt mondani, hogy jól van, akkor majd mondjuk kevesebb PET palackos innivalót iszok. Nem, tehát egyszerűen nem. Most már meg kell húznunk azt a határt, hogy azt nem kellene egyáltalán megvenni.
6: És mondjuk ki, hogy miért, mert ugye a miértekről eddig még egyetlen szó sem esett.
7: Igen, hát a miért az nagyon-nagyon összetett a miért, hogyha maradunk a PET palacnál, és csak tényleg néhány szempontot említek, a gyártásától kezdve a maga a tároláson át, ahogy a mikroműanyagok és különböző károsanyagok beleivódnak, főleg ilyen nagyon nagy melegbe a benne lévő italba, ez mind-mind káros, az egészségünkre káros, a környezetünkre káros, gyakorlatilag mindenhol csak károkat okoz folyamatosan, és aztán nem beszélve az ártalmatlanítás szakaszról, amikor meg elméletben ugye bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, elméletben feldolgozzák, gyakorlatilag egy PET palacknak az újrahasznosítási hatékonysága borzasztóan alacsony. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy mondjuk egy liter PET palackos vízhez 3 liternyi víz felhasználása szükséges, hogy magát a palackot előállítsa.
6: Tehát a legyártás
7: igen,
6: is
7: tehát nagyon
6: széles komoly környezeti lábbal.
7: Nagyon széles körű problémákkal jár. Igen.
6: És akkor még csak a PET palackról
7: beszéltünk. És akkor még csak a PET palack,
6: és hát ott vannak a fast fashion, és sorolhatjuk.
7: Igen, és az összes egyszer használatos, eldobható, egyutas csomagolási rendszer, ez mind ebbe a körbe tartozik.
6: Igen, mert téged úgy ismertelek meg, hogy mindig fémkulaccsal szoktál érkezni, vagy üveg. A másik verzió, de mindenképpen valami, amit egy-két év múlva
7: tartós.
6: Nem kell kidobni, hogy így ezeket így helyre tegyük. Felmerül azért bennem a kérdés, hogy nem válhat-e a hulladékmentesség, nem feltétlenül mindenkinél, de a veszélye megvan, egyfajta vagy újfajta fogyasztássá, hogy na most akkor kidobjuk a régi tárgyainkat, és akkor lecseréljük a divatos meg a zöld megoldások.
7: Igen, sajnos nem csak a hulladékmentesség, hanem maga a környezettudatos életmód, vagy környezettudatosság, inkább így fogalmazok, az utóbbi időben, utóbbi években nagyon felkapott divat,
6: trendé
7: vált, így van. Erre természetesen rá is ugrottak a piacgazdaságnak a gazdasági szereplői, és mindent, ami mondjuk úgy tűnik, hogy az nagyon ökomegoldás, az inkább csak ilyen látványzöld, és ugye ezeket nevezzük greenwashingnak, amikor szándékosan megtévesztik a fogyasztókat.
6: Bizonyos
7: azért.
6: Termékeket zöldebbként hirdetnek, vagy igen. Adják el.
7: Igen, és ez nagyon-nagyon félre tud menni, nagyon félre tud vezetni, illetve hát magában az egyéneknek a gondolkodás módjában is, hogyha mondjuk el tud határolni a greenwashing kategóriától, de ő megveszi nagyon tudatosan a kulacsot, de egy hónap múlva mondjuk megvesz egy másikat, mert éppen új szín van, na az megint csak nem fér bele a hulladékmentes életmódba, és a környezettudatos életmódba sem.
6: A te történetedben egyébként különösen érdekes az, hogy hogyan indult, és kérlek, mesélj azért erről is, hogy egyik napról a másikra mi nyomta be azt a gombot, hogy te már másképp szeretnél élni.
7: Igen, jól látod, volt egy pillanat, amikor átkattantam, de ezt azért megelőzte egy picit egy folyamatosabb átállás is. Ez ugye 2016-ban volt ez a nagy átállás, de előtte én már mosható pelenkát használtam a harmadik gyerekemmel, tehát ott már én valahol ismerkedtem és kapcsolódtam ehhez a fajta életstílushoz, de csak kizárólag a pelenkák terén, és az nem érdekelt, vagy nem láttam problémának, hogy egyébként tele van a szemetesünk, az viszont problémásnak éreztem, hogy egy veszélyesnek minősülő hulladékot ne dobálja ki, úgyhogy így jött a mosható pelenka, és aztán 2016-ban az interneten láttam egy cikket, belefutottam Bea Johnsonnak egy interjújába. Bea Johnson egyébként talán tudják a hallgatók, egy amerikai hölgy, aki hát nálam sokkal-sokkal korábban kezdte, talán 2000-es évek elején kezdte a hulladékmentes életmódot, és gyakorlatilag ő volt az, aki átültette a háztartási megoldásokat a gyakorlatban. És vele olvastam egy cikket, és ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem elég a mosható pelenka, hanem sokkal drasztikusabb változásokra.
6: És mi volt az, ami ennyire erősen hatott rád abban a cikkben?
7: Igazából az, hogy olyan hétköznapi és mondjuk ki nagyon-nagyon egyszerű gyakorlati megoldásokat mutatott, amire azt mondtam, hogy hát ez annyira egyszerű. Hát miért áltatom magam azzal, hogy mondjuk bioélelmiszert veszek, meg ökotisztítószert veszek, de közben annyi szemetem van, hogy nem férünk be a kukába.
6: Tehát, hogy ne verjük át saját magunkat.
7: Nem szabad.
6: És mivel kezdted?
7: A legelső nálunk a PET-palack volt, azért is szoktam ilyen sokszor a PET-palackot emlékíteni, mert nálunk ez egy komoly becsípődés volt. Nem ittunk soha üdítőitalokat, vagy ilyesmit, de az ásványvíz, a szénsvas is, meg a mentes is, az mindig ott volt, ott figyelt. És amikor ezt a cikket elolvastam, akkor másnap közöltem a családdal, hogy jó gyerekek, itt van a csap, abból folyik a víz, mostantól nem veszünk PET-palackot. És akkor így meghúzták a vállukat, hogy hát jó. És körülbelül ennyi volt. Nagyon könnyen indult, és ez volt az érzés, amikor azt mondtam, hogy hát ez könnyen fog menni. És talán ezért is alakult úgy, hogy nagyon gyorsan akartam változtatni, mert nagyon hirtelen pozitív visszajelzéseket kaptam családon belül.
6: Mekkorák voltak ekkor a gyerekek? Mert ugye az életkor is nagyon fontos, igen, hogy mennyire befogadó a család.
7: A legnagyobb volt akkor 14-5 éves kiskamasz, a kisebbik volt 9 év körül, a legkisebb pedig akkor volt pici óvis.
6: A gyerekeid ugye különböző életkorban találkoztak ezekkel az új szokásokkal, mennyire reagáltak eltérően, és esetleg mi volt olyan, amiben neked kellett kompromisszumot kötnöd az első jó visszajelzések után?
7: Természetesen volt olyan, ami nem ment át, és a többség viszont nagyon könnyen átment, annak ellenére, hogy a legnagyobb gyerekem akkor a kamaszkorát élte. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az én gyerekeim azóta sem és akkor sem voltak azok a fajta nagyon trendkövető kamaszok, tehát ilyen szempontból én könnyen tudtam őket, hát ha nem is befolyásolni, de olyan választási lehetőségeket mutatni nekik, ami ebbe az életmódba belefért, és ez nekik így elfogadható volt.
6: Tehát nem volt ez a ma bőnadrága divat, holnap meg
7: nem,
6: a
7: nem, nem volt jellemző, szerintem még most is ugyan felvennék azt a ruhát, amit én kiraknék nekik felnőtt fejjel, hogyha éppen úgy alakulna, tehát ők nem ezek a típusúak, és ez egy nagyon nagy segítség volt ebben az életmódban. Viszont azért óhatatlanul voltak olyan változtatási igényeim, amiket ha bár kipróbáltak, de aztán köszönték szépen, és nem kértek belőle a továbbiakban. Nagyon jó példa volt erre a fokrém. A fokrém az egy kritikus pontja.
6: Tehát,
7: a mai napig a
6: készítetted?
7: Én is készítettem, próbáltam is készíteni. Volt, amikor nem sikerült, volt, amikor sikerült. Aztán megállapodtam egy összetételnél, ami jól működött, és vegyész is ellenőrizte, tehát minden rendben volt vele, ilyen szempontból, tehát egészségi oldalról is rendben volt, viszont hát azért közel sem adta vissza azt a habzást, azt az ízt, azt az állagot, amit megszoktak, és mondták, hogy ők ezt nem hajlandóak. A kislányom az egyszer még pont egy tévéfelvétel volt, amikor így utólag megkérdezte, ugye anya nem látták, hogy öklendezek, tehát ennyire nem szerették a fokrémet, és ezt el kellett engednem. Tehát azzal mai napig úgy vagyunk, hogy én használom az alternatív fokrémeket, de azóta már ugye nagyon sok fajtát lehet kapni is, tehát például fogszappant vagy tégelyes fokrémeket. Nekem nincsen vele problémám, úgyhogy én azt használom, de a család többi tagja megmaradt a hagyományos fokrémnél. Ott azért arra figyelek, hogy próbálok például olyat választani, aminek nincsen külön papírcsomagolása, csak ilyen kopasz, így ne legyen benne olyan összetevő, ami káros az egészségünkre, például ezek az SLS származékok. Tehát azért próbálok egy tudatosabban választani fogkrémet nekik, ha már a csomagolt verzió marad.
6: Ha még a ti történeteknél maradunk, akkor voltak esetleg nehezebb pillanatok, vagy emlékezetes pillanatok, amik
7: volt bizony.
6: Végigkísérnek a mai
7: volt bizony, szerintem ez óhatatlan minden kisgyerekes családnál előfordulnak. Utólag már vicces pillanatok. Nálunk hát autós utazás során szerintem majdnem mindenkinél előfordult, hogy persze akkor lesz rosszul a gyerek, akkor kap el valami betegséget, vagy egyszerűen csak túleszi magát és hánynia kell, és hát egy hulladékmentes háztartásban mi nincs az autóba, természetesen nejlonzacskó, jobb hiány textil szatyor végezte a legkisebb gyerek a dolgát, amit aztán a nagyobbiknak kellett kidobnia egy kukába, és utálta a helyzetet, és azt mondta, hogy ilyet soha többé nem merjek neki feladatoként kiadni, mert ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja.
6: Tehát voltak azért nehéz pillanatok, voltak. De összességében akkor azért sikerült rá beszélni, vagy rászoktatni a gyerekeket, illetve igen, ha jól értem, a férjedet is erre a fajta
7: gondolkodás. Igen, és módra. Tudod, az az érdekes az egészben, hogy eltelt több mint 10 év, és azóta a kiskamaszból felnőtt lett, a kicsi óvodásból nagy kamasz lett, és a két nagyobbik gyerekünk már gyakorlatilag külön él tőlünk, legalábbis most éppen változik a helyzet, de többnyire külön vannak, és innentől kezdve nincsen ráhatásom, hogy ők hogy élnek. És csak reméltem korábban, hogyha majd egyszer kirepülnek és elköltöznek, akkor majd vajon mennyi marad meg azokból a tapasztalatokból, gyakorlatokból, amiket én átadtam nekik, és meglepő módon nagyon sok visszajött. Az elején ugye kiélték magukat, jó, akkor most akkor jegesteát veszek halomba, petpalaszba, de azért újra és újra visszajönnek azok az emlékek, például a tisztítószereknél, takarításnál nagyon jellemző, élelmiszer vásárlásnál nagyon jellemző, hogy igen, megmarad bennük az, amit tőlem tanultak.
6: Tehát, milyen csomagolásba veszünk így meg van, az élelmiszert, igen. Esetleg felkészülünk-e, viszünk-e magunkkal.
7: A maga az alaptudatossági szint az azért megmaradt és visszajön, és ez egy nagyon büszkeséggel tölt és nagyon jó érzés.
6: És hát még csak felvillantottunk egy-két apróságot, hogy mi mindent lehet csinálni, mert beszéltünk a fogkrémről, beszéltünk arról, hogy kevesebb szemetet termeljünk, de mondjuk említetted a tisztítószereket, illetve hát arról még nem beszéltünk, de ott a mosás, ami egy kritikus pont lehet, főleg egy háziasszony életében. Tehát ezekre most már elég jó alternatívák vannak, ez 10 évvel ezelőtt is ennyire könnyű volt?
7: Egyáltalán nem volt könnyű, 10 évvel ezelőtt szinte mindent magamnak kellett legyártani, megkeresni azokat az alapanyagokat, amik környezetbarát megoldások, egészségbarát megoldások, és ebből összerakni egy vegyészbarátnőm segítségével azokat a recepteket, amik jól használhatóak, és működőképes alternatívát tudnak mutatni, vagy adni egy háztartás során. Azóta a 10 évvel alatt rengeteg hazai kisvállalkozó gyártó is elindult ezen az úton, és nagyon jó minőségű termékeket készítenek, úgyhogy én mostanában már nem is nagyon készítek magamnak semmit, mert szinte mindent megkapok nagyon jó minőségben hazai gyártóktól.
6: Gondolkoztál azon, hogy 10 év alatt körülbelül hány emberhez juthattál el? Tehát hány embert sikerült esetleg meggyőznöd, vagy a szemléletét formálnod?
7: Azt, hogy meggyőzni mennyit sikerült, ezt nem nagyon tudom felmérni, mert rengetegen voltak előadásaimon, és akik ott voltak, és hatott rájuk, azok valamilyen szinten biztos, hogy elindultak, de erre nincsen visszajelzésem. Azt viszont tudom, hogy több 10 000 emberrel találkoztam az elmúlt 10 év során, akiknek el kellett mondanom, hogy mi ez az életmód, és kíváncsiak voltak rá.
6: És hát gondolom, mindenkit más fog meg. Van, akit a költséghatékonyság, van, akit a környezetvédelem.
7: Igen, nagyon-nagyon változóak a motiváló tényezők. Tényleg, ahogy mondod, a költség az például egy komoly szempont tud lenni, de nagyon sokan például a gyerekeik miatt változtatnak.
6: Tehát mert más a hívó.
7: Más a hívószó, mindenkinél más, és mindenkinél nagyon egyéni tud lenni, és igazából egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, mindenkinek a saját élethelyzetéhez kapcsolódóan van olyan motiváló tényező, ami el tudja indítani ebbe az irányba.
6: De most szerintem sokunkban felmerül az a kérdés, hogy mikor mondhatja valaki jó lelkiismerettel azt, hogy eleget tesz?
7: Szerintem ilyen nincs.
6: Nincsen?
7: Szerintem ilyen nincsen. Olyan van, hogy igen, megteszem, amit tőlem telik.
6: Többet teszek, mint eddig,
7: megteszem, amit tőlem telik, de hogyha nagyon bele akarnánk gondolni, akkor én is lehetnék még szigorúbb, visszatérhetnék a nagyon extrém életmódomhoz, ami mondjuk 8-10 évvel ezelőtt volt, de hogy nagyon-nagyon szembe megy a fő irányokkal ez az extrém gondolkodásmód, és nem feltétlenül célra vezető, mert hogy nagyon drasztikus változásokat akarnék akkor elérni, és az az emberek többségének pedig egy rögtön egy stop táblát mutat.
6: Több tízezer, vagy legalább tízezer emberrel találkoztál, azt mondtad. Vannak kérdések? Vannak kétségek? Egy-egy ilyen előadáson találkozol ilyennel?
7: Persze, ez mindig van. Mindig van, aki hitetlenkedik, mindig van, aki azt mondja, hogy ezt nem kivitelezhető, és ezzel egyetértek. Lehet, hogy az ő élethelyzetében sokkal több szemét fog keletkezni, vagy akármit is csinál akkor is, mert egy olyan körülmények között él. Mondjuk nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk valaki olyan betegségben szenved, mondjuk egy cukorbetegség, vagy egy gluténérzékenység, őnál sokkal-sokkal nehezebb megoldani azt, hogy mondjuk csomagolásmentesen élelmiszerbe szerezzen. És ez ebből a szempontból rendben is van, hogy a különböző élethelyzeteket különbözően kell kezelni. És pontosan ezért alakult egyébként ez az úgynevezett tanácsadás szolgáltatás, mert hogy megpróbálok egyéni szintre úgy lemenni, hogy az ő élethelyzetébe belelátva próbáljuk meg közösen kihozni a lehető legjobbat.
6: Tehát mondjuk egy gluténérzékenynél működhet az, hogy ne PET palackos vizet igyon, de fontos, hogy csomagolt élelmiszert
7: mindenképpen
6: legyen.
7: Hiszen az egészségünk az mindenképpen fontosabb, de amellett, hogy mondjuk lecseréli a PET palackot és a gluténmentes élelmiszereket megcsomagolva vásárolja, emellett dönthet úgy, hogy akkor mostantól biciklivel jár.
6: Az, hogy közgazdász végzettséged van, számít valamennyit ebben a szemléletformáló munkában?
7: Egy kicsit számít, abból a szempontból igen, hogy én mindig úgy közelítem meg a piacot, hogy annak ez egyensúlyba fog kerülni. És hogyha nekem az az igényem, hogy nem akarok mondjuk PET palackot vagy nejlonzacskót használni, és egyre többen nem akarunk a piacon, a kereslet oldalon PET palackot vagy nejlonzacskót használni, akkor a kínálat oldalnak erre reagálnia kell, és reagál is rá, és ennek megfelelően fognak változni azok a termékek, amiket megvásárolhatunk a boltban. És ezt nagyon szépen lehet látni például a nejlonzacskóknál. És itt most nem a törvényi előírásokra gondolok, vagy a jogszabályokra gondolok, hanem arra, hogy 10 évvel ezelőtt mindenki nagyon furán nézett rám, amikor mondjuk a pékárút vagy az almát azt beraktam egy textilzsákba, aztán eltelt néhány év, és már az összes multinál ott vannak kirakva a textilzsákok. Igen. Tehát, hogy látszik az, hogy az igényre reagálnak a vállalkozások, reagál a piacgazdaság, csak éppen nem elég gyorsan.
6: Hogyha jól értem, akkor itt a közösség növekedésével újabb és újabb feladatokat tűztél ki magadnak, és még beszéljünk erről, hogy mi minden történt itt az elmúlt években. A zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést Tóth Andi Zero Waste mentorral, hulladékcsökkentési tanácsadóval. Jövünk vissza a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
11: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
11: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Haladéktalanul meg kell szüntetni az árrésstop rendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcságazatra. Az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsította az importáró térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitweb úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás idehaza. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű, fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vladimir Putyin orosz elnök kétségbeesettségéről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezték, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a telephelyeken. GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatás csomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 21,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent a nap végére 5.365 forintra, az OTP 1,2%-kal került lejjebb és 46.450 forinton zárt. A Richter 0,2%-kal erősödött 12.560 forintig, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal került feljebb, 2.552 forinton zárta a kereskedést. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i Katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is. Idehaza mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból pedig reggel 4:08 és este 4:10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, kisebb esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 12 és 17 fok között alakul, holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
6: Vendégem továbbra is Tóth Andi Zero Waste Mentor, hulladék csökkentési tanácsadó, aki egyébként közgazdász végzettséggel rendelkezik. Ugye beszéltünk róla, hogy 3 gyermekes édesanyja, aki a saját családi hulladék csökkentésével indult, és ebből igazából egy karriert épített fel akarva, akaratlanul az elmúlt 10 évben. Egyébként mikor érezted először azt szívügyként, hogy a munkád és a család mellett ez egy valódi hivatás már számodra?
7: Én a kezdetek kezdetén én természetesen dolgoztam, és ez egy hobbi mellékág volt, hogy én a környezetvédelemmel elkezdtem foglalkozni.
6: Tehát ez egy személyes szívügy volt.
7: Így
6: akkor.
7: Van, így van. És aztán a könyv megjelenése után egy 2 éven belül annyira felfutott ez az egész téma. Talán abban az időben kezdtek, ugye 2020-as évek elején kezdtek nagyon a cégek is ráállni arra, hogy megpróbáljanak minél jobban megfelelni a vásárlói igényeknek ilyen szempontból is. És az volt az az időszak, amikor annyira nagyon sok megbízásom volt, hogy gyakorlatilag nem bírtam a munka mellett
6: tehát
7: ezt
6: napi,
7: végezni.
6: Úgy képzeljük, hogy napi 8-10 órát akár dolgoztál, és mondjuk volt jó pár előadás, amit tartottál.
7: A jó pár előadás azt jelentette, hogy hetente 6-8 előadás is. Tehát volt olyan, sok, hogy délelőtt Nyíregyházán voltam, délután Kecskeméten. Tehát és emellett még dolgoznom kellett. Szerencsére home office-ban dolgoztam teljes, majdnem mondjuk ilyen 90%-osan, de hogy egyszerűen fizikailag nem fért bele a kettő, egymás mellett nem fért el, és akkor megbeszéltük a családdal, hogy nem, hát anyát nem látják soha otthon, úgyhogy ez így nem működhet, és akkor annyira úgy gondoltuk, hogy ez egy jó irány lesz, hogy a másik munkahelyen azt ott hagytam.
6: Tehát a két élet nem volt fenntartható.
7: Nem, egyáltalán nem, hogyha én családdal is szerettem volna lenni, akkor az semmiképpen nem. És aztán így maradt a környezetvédelmi vonal.
6: Egyébként volt kockázat ebben a döntésben?
7: Akkor azt gondoltam, hogy nincs kockázat, mert olyan szépen indult minden, de ez 2019 novemberében volt, hogy ezt a döntést meghoztuk, 2020 januártól nem dolgoztam, 2020 márciusában egy hét alatt az összes első fél éves előadásont, megbízásont mindent lemondtak. Bejött a COVID.
6: Igen. Hát úgyhogy, akkor azért ott volt egy
7: ott,
6: kis félelem.
7: Bejött a kockázati tényező, igencsak. Szerencsére, ahogy lefutott a járvány, utána egészen jól helyreállt, és jelenleg most ott tartok, hogy most egy nagyon komfortos, de a mindennapjaimat kitevő, vagy kitöltő tevékenységé vált.
6: Egy kiszámítható tevékenységé vált. Egyébként ez a pályaváltás, mert ez egy pályaváltás volt, felszabadított, vagy eleinte még inkább több munkát és bizonytalanságot hozott?
7: Nem éreztem bizonytalannak, mert én már előtte is gyakorlatilag így váltogattam a pályákat, hogyha szabad ezt mondani, mert én kezdtem fejvadászként, munkaerőközvetítőként a közgáz egyetem után, aztán ugyanezt csináltam vállalkozói formában, tehát ez egy nagy váltás volt, utána jöttek a gyerekek ugye sorba-sorban viszonylag nagy korkülönbséggel, de amikor egy mondhatni, hogy újabb gyerek született, akkor mindig valami újba kezdtem bele, és a legutolsó volt a mosható pelenka, abban annyira szerelmes lettem, hogy akkor egy webáruházat indítottam, tehát az életem tele volt ilyen nagyon nagy váltásokkal, úgyhogy így, ha innen nézem, akkor nem éreztem ezt olyan dramatikusnak.
6: Egyébként akkor nézzük ezt a vállalkozói lábat, hogy mit kellett vállalkozóként megtanulnod, és miben segített mondjuk a közgazdász gondolkodásmódod?
7: Hát semmiben nem segített, a magában annyiban segített mindenképpen, hogy a hozzáállásom az megvolt, hogy ne legyen idegen számomra, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik már a vállalkozói lét, mint forma, az teljesen lehetetlennek találták. Nekem ez egyáltalán nem volt idegen, úgy éreztem, hogy ez teljesen rendben lévő dolog, de mindenképpen csak is könyvelővel tudtuk ezt megoldani úgy, hogy ez egy működőképes és fenntartható élet legyen.
6: És egy érdekes dolog, amikor az ember valaki csinál valamit egy szerelem projektként, majd utána vált, és kvázi munkaként folytatja. Amikor váltottál, pénzt kérni ezekért, az előadásokért, például ez egy nehéz helyzet volt?
7: Nagyon, nagyon, rendkívül nehéz volt. Az elején én mindent ingyen csináltam, a könyv bemutatóknak a jó részét is az elején ingyen csináltam.
6: Tehát ez misrészt mind a szabadidődben, a munka után, család mellett.
7: Így van, igen, és aztán akkor volt az első pofon, amikor kaptam egy olyan kommentet az egyik könyv bemutatós posztom alá, hogy nem értik, mert a könyv az ugye pénzbe került, az nem ingyen volt. Hogy nem értik, hogy ezt is miért nem tudom ingyen adni, hiszen kutya kötelességem lenne nekem a könyvemet ingyen felrakni az internetre, mert ez egy olyan téma, amit mindenkinek tudnia kell. És akkor így több emberrel beszéltem, mert ez engem így lesokkolt, hogy komolyan nekem, én akkor rossz irányba haladok, tényleg ezt úgy kéne, hogy ezt mindenkinek oda kéne adnom. És aztán nagyon sok emberrel beszélgettem, és megerősítettek abban, hogy nem, hiszen nekem, én ebből élek, nekem ez a munka, ez teszi ki a napi 24 órámat, innentől kezdve ezért igenis pénzt kell kérnem.
6: Volt olyan időszak egyébként, amikor megbántad akár ezt a váltást, vagy mondtad, hogy több váltás is volt az életedben, vagy ezeket azért könnyen viseled?
7: Nem, a váltások mindig úgy alakultak, hogy én szerettem volna a váltást, tehát soha nem volt olyan, hogy külső tényező hatására kellett volna változtatnom, tehát nem volt sose kényszer.
6: Nem volt kényszer.
7: Hanem mindig én akartam valami újba kipróbálni magam, és ezek általában azért működőképes és jól sikerült ötletek voltak, úgyhogy ezt mindenképpen én jó érzésként, vagy jól kezeltem, és jó volt az egész. De azért azt meg most így sok év, hát szerintem most már több mint 20 éve dolgozok vállalkozóként, ugye az életem során változott a téma, de a vállalkozói forma megmaradt, és nem tudom, hogy mennyire bírnék elviselni, vagy mennyire tudnám magam elképzelni egy olyan helyzetben, amikor mondjuk 8-tól 4-ig egy irodába kell ülnöm, mert azért a vállalkozói formának, ha bár rengeteg, sokkal több munkával jár szerintem, mint egy 8 órás munkaviszony, de azért a szabadság is ott van, hogy ha kell, akkor berakom a mosógépbe a mosást, mert éppen van 10 percem, ezt nem tehetném meg. És ez a fajta szabadság, ez nekem nagyon sokat ad. Ennek ellenére, hogyha úgy hozza a sors, hogy valahol alkalmazottként kellene dolgoznom, mert olyan lehetőséget kapok, akkor biztos nem fogom azt mondani, hogy na hát ezt azért nem.
6: Mert hogy egyébként ez
7: mert,
6: is
7: mert ez is
6: az
7: egy
6: életedben.
7: Fajta fejlődés, igen, pontosan, tehát dolgoztam én így is.
6: És mikor érezted először azt, hogy valóban sikerült? Ugye említetted, hogy nem könnyen indult, mert 2019 végén hoztál egy döntést, 2020 elején fölmondtál, jött a COVID, jött egy nagy pofon, és aztán később sikerült.
7: Igen, ugye a COVID előtt akkor nagyon futott a szekér, az nagyon ilyen, körülbelül úgy indult az egész, mint ahogy én elkezdtem a hulladékcsökkentést a háztartásom, ilyen egyik napról a másikra, és az úgy imponált nekem, hogy jó, ez is ilyen milyen gyorsan és milyen könnyedén megy, és aztán persze jöttek ugye a pofonok, és aztán fokozatosan tudtam visszaépíteni az egészet, és amire például nagyon büszke vagyok, hogy voltak olyan megbízásaim, ahol például óvodákhoz kellett mennünk egy cégnek a háttér segítségével, támogatásával, de óvodákat látogattunk azzal a céllal, hogy ott közösségi kerti komposztálót és magaságyást építsünk, és a gyerekeknek egy ilyen edukációs programot szerveztünk e köré. Tehát ez például szerintem egy nagyon-nagyon jó feladat volt, ez egy több szakaszos folyamat volt, több óvodába voltunk, és azt gondolom, hogy ez az igazán jó része a munkámnak, amikor akár egészen kicsi gyerekeket is már nekik is meg lehet mutatni, hogy milyen egyszerű ez az élet.
6: És lehet másként csinálni. Igen. Nagyon érdekes kérdés az, hogy egy zero waste mentor, aki mentorálással, egyéni tanácsadással foglalkozik, családokkal, vállalatokkal, hogyan teheti meg azt, hogy a kevesebb fogyasztás gondolatából épít üzletet egy olyan világban, amely szinte mindent termékként próbál eladni?
7: Ez egy nehéz kérdés, és nehéz is megtalálni benne azt az utat, ami gyakorlatilag kielégítő mind a fogyasztók számára, és mind azok számára, akik értékesítenek, vagy akik gyártanak. Nem is mindig sikerült. Voltak olyan felkéréseim, amiket azért utasítottam vissza például, mert kimondottan az lett volna a céljuk, hogy én valamilyen terméket propagáljak, már pedig ezt én nem fogom megtenni. Vannak termékek, amik mellé oda tudok állni.
6: Tehát vállalsz esetleg egy márka együttműködést?
7: Vállalok márka együttműködést abban az esetben, hogy ha az a márka, az olyan termékeket kínál, amik minden szempontból környezettudatossági szempontoknak megfelelnek.
6: Tehát a te értékrendeddel összeegyeztethető.
7: Így van, tehát például mondjuk egy mosólapka mellé biztos, hogy odaállnék, hogyha ilyen van. Mert az minden szempontból belefér. Hiteles számomra. Persze, abból is van sok fajta, sok márka, hogyha ez egy magyar gyártónak a terméke, akkor maximálisan mellé tudok állni. Hogyha mondjuk egy Ázsiából behozott bambuszfogkefe, akkor biztos, hogy nem.
6: Igen, mert hogy ugye azt
7: mert, hogy
6: is
7: vannak
6: tudjuk,
7: egyéb
6: hogy,
7: tényezők, amik számítanak.
6: Hogyha távolabbról érkezik egy termék, akkor annak másfajta ökológiai lábnyoma van, tehát ezt tegyük gyorsan hozzá.
7: Hát amikor egy feladatot meggondolok, hogy elvégzek-e, vagy elvállalom-e, akkor mindig nagyon sok szempontot szoktam végignézni, hogy mi az, ami az én értékrendembe belefér, és csak olyat vállalok el. Emiatt soktól elestem már egyébként.
6: Viszont fontos az önazonosság.
7: Igen.
6: Téged ugye neveztek többször már influencernek, miközben én úgy tudom, hogy azért ettől a fajta bélyektől igyeksz el távol tartani magadat. Miért?
7: Igen, az igazság, hogy most elfogadhatnám, hogy influencernek neveznek, de én azt gondolom, hogy az influencer, mint kifejezés, az jelenleg eléggé pejoratívvá vált, mert gyakorlatilag influencernek neveznek bárkit, aki egy terméket vagy egy szolgáltatást reklámozza a közösségi média felületein. Én pontosan amiatt, amit az előbb elmondtam...
6: És kettőnél több ember követi.
7: És kettőnél több ember, igen, így van. Én meg amit pont az előbb mondtam, hogy én nagyon-nagyon megszűröm azt, hogy mi az, ami mögé be tudok állni, mi az, amit hitelesen át tudok adni. Innentől kezdve én inkább csak ezt a szemléletmódot közvetítő személynek tartom magam, és nem pedig egy olyan influencernek, akire általában az influencer szó hallatán gondolnak az emberek többsége.
6: Igen, és itt az a veszély merül fel, hogy mondjuk együttműködsz egy vállalattal, hogy ne maradjon ez az együttműködés egy egyszeri látványos gesztus, vagy egy kommunikációs kampány.
7: Így van. Hogyha egy kommunikációs kampány, akkor azzal sincsen baj, hogyha látok mögötte olyan tevékenységeket a cégnél, annál vállalatnál, vagy annál gyártónál, ami abba az irányba mutat, hogy igen, ők valóban szeretnének egy környezettudatosabb munkafolyamatot, vagy egy klímabarátabb munkafolyamatot, vagy gyártási folyamatot létrehozni. Volt olyan felkérésem például, és nem is kis helyről, és még csak nem is a profitorientált szekcióból.
6: De jól értem, egy csábító ajánlatnak tűnt.
7: Tűnt, igen. Azt gondoltam, hogy na, megfogtam az Isten lábát, és akkor így volt egy rossz érzésem, és megkérdeztem, hogy ez az egész egy éves kampány lett volna, hogy ez az egész kampány, ez egyébként arról szól, hogy maga a munkafolyamatokat valóban változtatni fogjuk? Nem, ez csak arról, és teljesen ott megmondták a szemembe, hogy nem, ez csak arról szól, hogy kicsit reklámozzák.
6: Tehát a greenwashing.
7: És akkor ott lett vége a beszélgetésünknek.
6: Tehát akkor volt olyan cég, aki a saját zöld hitelességedet akarta felhasználni üzleti haszonszerzés céljából. Akkor ezek szerint vannak olyan kompromisszumok, amiket biztosan nem kötsz meg.
7: Egész biztos.
6: Amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye ez 10 év alatt épült fel, ez a karrier, amit csinálsz. Mennyit dolgozol most?
7: Sokat, hát olyan. Nincsen olyan, hogy munkaidő, hogy mondjuk 8-tól 4-ig, ilyen nincs. Általában 5:30-kor kelek, elindítom a gyerekeket iskolába, munkába, ki hova megy. Mindig én készítem nekik össze, még a mai napig én készítem össze nekik a 10 óraiukat. És aztán van, hogy amíg még ők készülődnek, addig én már 6 órakor akkor a számítógép előtt ülök, mert éppen akkor van valamilyen ötletem, amit szeretnék leírni, és akkor abból lehet, hogy egy videó lesz, lehet, hogy egy poszt lesz, lehet, hogy nem lesz belőle semmi sem, de akkor gyorsan leírom. Van, hogy csak 8-9 fele ülök le a géphez, mert addig mással foglalkozok. Most például a 2 héttel ezelőtt a bejárati ajtót festettem, arra rászentem több napot, mert éppen ahhoz volt hangulatom. A vállalkozói létnek azért van ilyen jellegű előnye, hogy nem vagyok annyira kötve, de rengeteg munka van vele, mert egyébként nem menne. Tehát, hogyha nem dolgozunk benne, akkor nem történik semmilyen eredmény.
6: Felmerült bennem az a kérdés, és azt gondolom, hogy másokban is, hogy nem helyezünk-e túl nagy terhet az egyénre, amikor azt mondjuk neki, hogy mondjuk a vásárlásaival, vagy a háztartási döntéseivel ő maga mentse meg a bolygót.
7: Én azt gondolom, hogy az, hogy megmentsük a bolygót, hogyha te szavaiddal éljek, nem csak egyéni felelősség, hanem a gazdaság és a politikai szereplőknek is a felelőssége. Viszont az egyéni felelősség az legalább ugyanúgy 30%, egyharmadában ott van és fontos, mert hogyha az egyén nem tesz semmit, akkor a gazdaság és a politikai szereplők hiába hoznak bármilyen döntést, hiába készülnek különböző jogszabályok, meg különböző rendeletek, hogyha az egyén nem hajlandó, mert nem, akkor ez csak egy olyan kényszerhelyzetet fog okozni, aminek nem lesz igazán jó és hatékony eredménye. Ellenben, hogyha az egyén is belátja azt, hogy neki is igazán van felelőssége ebben, egyébként a háztartási hulladékok az összhulladéknak körülbelül a 20%-át teszik ki, tehát igenis százalékban is mérhető, számokban is mérhető az a mérték, amiben az egyénnek felelőssége van a hulladéktermelés terén.
6: És, hogyha... De azért ott van a gyártói felelősség, ott a kereskedői és a döntéshozói felelősség is.
7: Természetesen az egyik sem működik a másik nélkül. Itt mindegyik szereplőre szükség van ahhoz, hogy valóban tudjuk a globális ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, és egy élhetőbb bolygót hagyni magunk mögött.
6: És egy kicsit ilyen technikai dolgokba is belemenjünk, hogy mit tehet az, aki mondjuk egy olyan településen él, ahol nincs csomagolásmentes bolt, esetleg gyengébb a tömegközlekedés, vagy nem megfelelő a szelektív hulladékgyűjtés, mert még mind a mai napig tudunk ilyeneket.
7: Igen, itt az, amit én a legfontosabbnak tartok, egyrészt, hogy próbáljuk meg megkeresni azokat a nem feltétlenül hulladékcsökkentéssel kapcsolatos lehetőségeket, amik fenntarthatóbbá teszik nem csak a saját életünket, a mikrokörnyezetünket, hanem úgy komplexen hozzájárulunk mondjuk az országnak a fenntarthatóbb életéhez. És itt lehet olyasmire gondolni, hogy mondjuk tömegközlekedést választok, vagy takarékoskodok a vízzel, takarékoskodok az energiával. Ezek mind-mind olyan területek, ahol akkor is tudunk tenni, hogyha mondjuk nincsen egy csomagolásmentes bolt a közelben. Egyébként nálunk Gödöllőn sincsen csomagolásmentes

0: tévhit,
1: ezt...
0: ez egy tévhit, ez maximális egy tévhit. Hát eleve, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk nincsen csomagolásmentes bolt, jó, elfogadom, és akkor rendesen a helyi kisboltban vásárolok, de mondjuk az energiacsökkentéssel hozzájárulok ahhoz, hogy a fenntartatóbb legyen az ország működése, vagy akár mehetünk még nagyobbra is az egész bolygónak a működése, akkor már eleve kevesebb költségem lesz, hiszen az energiával spóroltam.
1: És miért fontosabb mondjuk visszautasítanunk, akár itt az impulzusvásárlás kapcsán is beszéltünk erről, és a fogyasztás csökkentését választanunk annál, mint hogy a megvásárolt termék csomagolását szelektíven gyűjtsük?
0: Azért fontosabb, mert a szelektív hulladékgyűjtés, az picit, én már sokszor azt mondom, hogy ez már inkább greenwashing kategória, jelenleg legalábbis Magyarországon, mert hogy a szelektív hulladékgyűjtés az jó és fontos, hiszen az így gyűjtött hulladékokból lesznek majd ipari folyamatok során, ugye azok a másodalapanyagok, amiket új termékgyártásnál fognak felhasználni. Tehát ezzel csökkentjük azoknak az nyersanyagoknak a mennyiségét, ami esetleg továbbra is kizsigerelné a bolygót, azok a nyersanyagok, akár ez lehet állati, akár a fosszilis nyersanyagok, bármilyen nyersanyagra gondolunk, egy újra hasznosított, tehát egy már feldolgozott hulladékból készült másodalapanyag alapú termék, az sokkal környezetbarátabb, viszont abból előbb-utóbb úgyis hulladék lesz. Tehát itt azt a példát szoktam felhozni, hogy mondjuk nagyon lelkiismeretesen a PET palackot, és akkor ugye újra a PET palack, PET palackot bedobjuk a szelektív, így van, innen indultunk, bedobjuk a szelektív gyűjtőbe, lelkiismeretesek vagyunk, nagyon odafigyelünk, hogy tényleg bekerüljön a gyűjtőbe. Mi lesz a PET palackkal? Ha minden jól megy, akkor bekerül a feldolgozási folyamatba, csak egy nagyon kis hányada kerül egyébként be, mert nagyon rossz a hatékonyság eleve. De tegyük fel, hogy bekerül. Mi lesz belőle? Lesznek kis műanyag granulátumok, amik másod alapanyagként szolgálnak egy új termékre. Ebből sose lesz újra PET palack, tehát a körforgás már megszakadt. Hanem lesz belőle mondjuk egy polár pulóver, vagy egy mosogatószivacs. Mosogatószivacsot megvesszük a boltba, eleve csomagoltan, azt ugye legyártották, de azt a mosogatószivacsot én elkezdem otthon használni, az szépen így esik darabjaira, szórom tele vele a mikroműanyagokkal a környezetemet, és a végén mi marad? Egy szemét, mert a használt mosogatószivacsot, vagy mondjuk egy használt polárpulóvert, vagy egy használt műszálas ruhadarabot, ami mondjuk rá van írva nagybetűkkel, hogy hú, PET palackból készült, azt utána már nem fogják újra hasznosítani, és szemét lesz belőle, ami kerül a lerakóba, vagy a hulladékgyűjtőbe.
1: Nyilván azt tegyük hozzá, hogy még mindig jobb, hogy oda kerül, mint hogy mondjuk a kommunális hulladékba, tehát ezt tegyük hozzá.
0: Ez biztos, tehát ezért is van benne a Zero Waste 5 alapszabályában egyikként az újrahasznosítás, mint alapszabály, mert ez nem elhanyagolható, és nagyon fontos, hogy van, csak nem ez az elsődleges. Tehát nem szabad a sorrendet összecserélni.
1: Vásárolni, és
0: sokkal nagyobb hatása van a hulladékcsökkentésben, hogyha kevesebbet vásárolunk, vagy esetleg nem is veszünk meg olyan dolgokat, amire valójában nincs szükségünk.
1: Szakemberként mit látsz? Az elmúlt 10 évben valóban tudatosabbá váltak a magyar háztartások, vagy inkább csak többet beszélünk a fenntarthatóságról?
0: Mindenképpen többet beszélünk róla, főleg az elmúlt években folyamatosan jönnek azok a klímaválságnak a tünetei, amiket saját bőrünkön is már tényleg megtapasztalunk, ugye a hőhullámokra gondolok, az asszályra gondolok, tehát mindenképpen többet beszélünk a környezettudatosságról. Azt, hogy mennyire érinti meg ezeket valóban, vagy ezek a tények az embereket, nagyon nehéz behatárolnom, vagy elképzelnem, mert én azt gondolom, hogy én egy buborékban élek. Olyan buborékban, ahol a velem hasonló gondolkodású emberek élnek. És ez a buborék, ez szép lassan nő. Tehát egyértelműen nő azoknak a száma, akik hasonlóan gondolkodnak, vagy közelít a gondolkodás mondjuk ahhoz, amit én is teszek, de még mindig nagyon kicsi ez a buborék.
1: Tehát még rengeteget kell dolgozni, és sok embert meggyőzni erről. És hát sok mindenről beszélgettünk ma, de hogyha egyetlen gondolatot adhatnál tovább azoknak, akik szeretnének fenntarthatóbban élni, de úgy érzik, hogy képtelenek mindent jól csinálni, akkor mi lenne az?
0: Nekem már a könyvem megjelenésekor is ez volt a mottom, és ezt a mai napig nagyon szívesen használom, és nagyon-nagyon önazonosnak érzem azt, hogy hiszem, hogy minden lépés számít, és ezt meg is kell ragadni, ezeket az apró lépéseket.
1: Érdekes, mert pont az a kérdés merült fel bennem, hogy van-e még ereje a személyes jó példának?
0: Van.
1: Mit látsz?
0: Biztos, hogy van. Ha más nem a gyerekeim felé. Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, és remélem, hogy sokaknak elindítottunk egy pici gondolatot a fejében, hogy lehet ezt másképp. Tóth Andi, Zero Waste Mentor, hulladékcsökkentési tanácsadó.

0: a Háztartásom Hulladék Nélkül Közösség alapítója volt ma a vendégem.
1: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Haladéktalanul meg kell szüntetni az árrésstop rendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. Az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsította az importáró térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitweb úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás idehaza. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbeesettségéről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezték, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a telephelyeken. GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatás csomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 21,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent a nap végére 5.365 forintra. Az OTP 1,2%-kal került lejjebb és 46.450 forinton zárt. A Richter 0,2%-kal erősödött, 12.560 forintig, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal került feljebb, 2.552 forinton zárta a kereskedést. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is. Idehaza mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból pedig reggel 4-8 és este 4-10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Időjárás jelentés.
5: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, kisebb esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 12 és 17 fok között alakul, holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmi és máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Víztornyok második élete. Ipari óriásokból turisztikai látványosságok. Kilátó és közösségi tér a nagy erdőben. A 34 méter magasan kialakított kilátóból a nagy erdő lombkoronájára és a városra látunk rá. A Debreceni Egyetem klinikáinak biztonsági vízbázisaként működik. A H2O galériában kortárs kiállítások és interaktív bemutatók váltják egymást. A terekben pedig koncertek, beszélgetések és egyetemi programok kapnak helyet. Tudomány és várostörténet egy toronyban. A Szent István téren álló szegedi víztorony elsőre is feltűnik. Az 1904-ben épült torony ma is működik, vagyis nem csak emlék, hanem a város mindennapi működésének is része maradt. Időként megnyitják a látogatók előtt is, ilyenkor belülről is megnézhető. A belső térben egy kisebb kiállítás kapott helyet, ahol a fokaltinga is látható. Ez az a szerkezet, amely mozgásával a föld forgását teszi érzékelhetővé. Panoráma a Balaton fölött. A siófoki belváros közepén álló siófoki víztorony három részre tagolt tér legalsó szintjén egy teljesen körbejárható kilátó vár, ahonnan tiszta időben a Balaton túlpartja, a Tihanyi félsziget és a környező dombvidék is kirajzolódik. A torony belsejében ma két kiállítás kap helyet. Az egyik Varga Imre szobrászművész életművét mutatja be, a másik Siófok múltját idézi fel helytörténeti anyagokon keresztül.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá 2 évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Haladéktalanul meg kell szüntetni az árrésstop rendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcságazatra. Az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsította az importáró térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitweb úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás idehaza. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű, fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbeesettségéről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezték, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a telephelyeken. GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatáscsomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 21,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent a nap végére 5.365 forintra. Az OTP 1,2%-kal került lejjebb és 46.450 forinton zárt. A Richter 0,2%-kal erősödött, 12.560 forintig, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal került feljebb, 2.552 forinton zárta a kereskedést. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is. Idehaza mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból pedig reggel 4:08 és este 4:10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, kisebb esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 12 és 17 fok között alakul, holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eklektrik 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eklektrik már is a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Haladéktalanul meg kell szüntetni az árrésstop rendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcságazatra. Az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitwev Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsította az importáró térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitwev úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás idehaza. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vladimir Putyin orosz elnök kétségbeesettségéről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezték, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a telephelyeken. GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatás csomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 21,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent a nap végére 5.365 forintra, az OTP 1,2%-kal került lejjebb és 46.450 forinton zárt. A Richter 0,2%-kal erősödött, 12.560 forintig, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal került feljebb, 2.552 forinton zárta a kereskedést. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagy díj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is. Idehaza mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból pedig reggel 4:08 és este 4:10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, kisebb esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 12 és 17 fok között alakul, holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Nights.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus partizene különböző irányzatait, a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Haladéktalanul meg kell szüntetni az árrésstop rendszert, mert kedvezőtlenül hat a zöldség és gyümölcs ágazatra. Az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Fruitwev Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet friss közleménye. A szervezet elhibázottnak tartja az intézkedést, amely felgyorsította az importáró térnyerését, a magyar gazdákat pedig versenyhátrányba szorította. A Fruitwev úgy látja, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás idehaza. Legfeljebb 500 millió euró értékű kötvény kibocsátását tervezi a MOL. Az olajtársaság a tranzakció előkészítésével nemzetközi és hazai nagybankokat bízott meg, amelyek már megkezdték a befektetői találkozók szervezését. A vállalat 5 éves futamidejű fix kamatozású névre szóló kötvények kibocsátását tervezi. Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbeesettségéről árulkodik a vasúti szerelvények ellen Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapás, ezt a NATO főtitkára mondta Brüsszelben. Mark Rutte hangsúlyozta, Putyin téved, ha azt hiszi, hogy megakadályozhatja a szövetségeseket Ukrajna támogatásában. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A három politikus a walesi fővárosban Cardiffban tartott csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amelyben leszögezték, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakadna az Egyesült Királyságtól, akkor visszalépnek az Európai Unióba. Szigorítaná az illegális hulladékkezelés ellenőrzését és szankcionálását a horvát kormány. Folyamatos kamerás megfigyelést vezetnének be a telephelyeken. GPS-szel követnék a hulladékszállító járműveket és nagyobb pénzügyi felelősséget hárítanának a szennyezőkre. A kabinet már a parlament elé terjesztette a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, miután a Gospicsi illegális hulladéklerakás országos felháborodást váltott ki. Jövőre dobja piacra első nehéz tehergépjárművét Európában a BYD. A kínai cég hosszú távon helyben szeretné előállítani szállítóeszközeit. A BYD a flotta üzemeltetőknek teljes körű szolgáltatás csomagot kínálna, beleértve a finanszírozást, a napelemes töltőinfrastruktúrát, valamint a mobil segélyszolgálattal kiegészített szervizhálózatot. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna újabb kitörése miatt. Az intézkedés az érkező és az induló járatokra is vonatkozik. A Vincenzo Bellini nevű légikikötő az Etnából felszálló hamufelhő miatt nem üzemel. Az utasokat arra kérik, mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 151.725 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 21,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal csökkent a nap végére 5.365 forintra, az OTP 1,2%-kal került lejjebb és 46.450 forinton zárt. A Richter 0,2%-kal erősödött, 12.560 forintig, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal került feljebb, 2.552 forinton zárta a kereskedést. A Forma 1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, hogy megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét. Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i Katari, majd az egy héttel későbbi Abu Dhabi futammal zárulna, de mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt. A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról. Az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben, és mindkét eseményre továbbra is árulják a jegyeket. Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az áprilisi bahreini nagydíjat, valamint a szaudi versenyt is. Idehaza mától rövidebb ideig jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 9 óra között, Tihanyból pedig reggel 4:08 és este 4:10 között indulnak fél óránként a járatok. A menetidő 8 perc. A balatoni komp egész évben üzemel, nagy forgalom esetén sűrítik a járatokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, kisebb esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 12 és 17 fok között alakul, holnap napközben 18 és 24 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

94.2, különleges zenei válogatás, folytatjuk. Matthias Vogt zenekarával, a Ridge-ezzel. Az első albumon 2002-ben már is egy élő zenekar, előkelő vendégek és elektronika minden mennyiségben, azóta pedig sorban a rengeteg kitűnő saját dal és persze a feldolgozások. Ők tehát a Ridge-ez most a különleges zenei válogatásban a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jót, vagy csak várni egy szebb jövőt hozót.

ismerik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy álom csak, hogy én

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
1: Trend Nights.
2: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segítkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.